0: bármelyik művészettel foglalkozhatsz, és azt az áldást, hogy ezt sikerrel tudod tenni, akkor valójában egy szűk területen belül tudsz szabad lenni. Lényegében úgy, mintha egy autópályán suhanná egy autóval. Nem mehetsz neki a korlátnak, és nem zuhanhatsz le a szakadékba. Neked azt a pályát kell követned, aminek nem tudod, hogy a következő kanyarban mi fog jönni, mert nincs megadatva, hogy tudd. Viszont neked ott kell feltalálnod magad, amikor eljön az a kanyar. Na most ezek a kanyarok az én számomra a színdarabok, a témák, most ugye Mohácsot vesszük elő, nem azért, mert 500 évvel ezelőtt történt a Mohácsi vész. A Mohácsi vész az mindig aktuális sajnos, hanem azért, mert mi valójában azt nézzük, hogy honnan, hova jutottunk, és ebben van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. Ezért kezdtük el az időutat az hansukkal. Tehát ha meg kell nézni Nagy Lajos korát, akkor utána nézzük meg az azt következő korokat, és nézzük meg, hogy most hol tartunk. Tehát a jelenünket eredményező múltunk színrevitele, ez nem csupa hős, és csupa fényes győzelem, és leányregénynek a megmutatása. Az biztos, hogy fel kéne, hogy nőjünk eleink legjobb erényeihez, de az is biztos, hogy el kellene kerülnünk az egyértelmű tévedéseiket és hibáikat is. És mind a kettőt meg kell mutatni, az erényt és a hibát is. Akkor meg kell néznünk azt ebben az esetben, hogy nincsenek-e bennünk olyan téveszmék, amelyek követése felemészti az erőforrásainkat. És ha belegondolunk, hogy ez az országnak a státusza valamikor hol volt és hol van most, akkor elkezdhetjük ezeknek a téveszméknek a keresését.
1: Lehet mondani, hogy sorszerűnek is tekinthető, hogy 1956-ban Szabadkán született, és aztán ugye az Udvari Kamaraszínház rendezőjeként előszeretettel a 20. századi magyar történelem eseményeit vitte színre, melynek kapcsán ugye kiemelt szerepet kapnak a Trianon által elcsatolt magyar területek.
0: Mindenféleképpen, de az ezt megelőző időket is színre kell vinni, és kutatni kell, ugyanis Trianon az eredménye egy folyamatnak. Az imént mondtam a téveszméknek az elültetését, aminek a követése felemészti erőforrásainkat. Tehát itt olyan jellegű sötétség volt, amikor én fiatal voltam a Trianonnal kapcsolatban, hogy azzal kötelező volt foglalkozni. Most azért már sokkal többet tudunk. Tehát az a téveszme, hogy a döntéshozók nem voltak tisztában a közép-európai etnikai viszonyokkal, ez nem igaz. Szándékosan hoztak igazságtalan határokat, mert ezzel fordították meg Ferenc József jelmondatát, a Viribus Unitiszt, az egyesült erőkkel. Átfordították az egymásnak feszülő erőkkel, mert ha igazságtalan határokat hoznak, akkor egymással leszünk elfoglalva, és nem fogunk össze. Lényegében bábok és gyarmatok leszünk. Azok is, akik megkapták a területeinket, és mi is. Tehát itt nyilvánvaló, hogy másképpen kell átnéznünk a történelmünket, és nyilvánvaló, hogy a politikában az olyan kezdeményezés, mint a V4, vagy annak az esetleges bővítése Horvátországgal, vagy Szlovéniával, más országokkal, az támogatandó. Az európai civilizációnak egy jelentős régiója vagyunk, és vannak közös érdekeink. Tehát itt azért nagyon át kell néznünk a történelmünket, nagyon sok dolgot kell újraértelmeznünk, és hát ehhez adjon Isten erőt nekünk.
1: És hát ebben a küldetésben azért az is fontos szerepet játszik, hogy jelenleg is folytat aktív vándorszínházi tevékenységet az Udvari Kamaraszínház. Meséljen egy kicsit arról, hogy milyen az ottani fogadtatása az önök történelmi előadásainak, mármint a határon túli magyar városokban.
0: Mindenhol fergeteges, hatalmas tapsokat kapunk, most legutóbb teltház előtt játszottunk Lendván, és mindig visszavárnak bennünket, felismernek, rendező úr, mikor jönnek ismét, tehát egyszerűen egy elvárás van arra, hogy ismételten jönjünk, és én imádok úgy Erdélybe, mint délvidékre, Lendvára, felvidékre járni, mert az egy rendkívül lélekemelő küldetés. Hát nekünk az idén folyik ki a 4 éves támogatásunk, és hát most kezdünk el majd tárgyalni az új kormányzattal, hogy ugye lesz a jövőnk, vagy pedig az idén be kellene fejeznünk a tevékenységünket. Én nagyon remélem, hogy kapunk egy következő 4 éves lehetőséget, mert témából rengeteg van. Tehát az elmúlt 1000 év minden évtizedéből van legalább egy téma, amit színre kellene, hogy vigyünk.
1: És hát aki esetleg írásos formában is kíváncsi az Udvari Kamaraszínház történelmi darabjaira, az megteheti egy nemrég megjelent kötet révén, ugye, amit ön írt, és amiben három már ugye létező színmű van. Melyek ezek a darabok, illetve miért tartotta eleve fontosnak ennek a könyvnek a megírását?
0: Minden darab, amit megírtam, azt ki lehet adni könyvbe, mert azok szabályos színdarabok. És úgy gondoltam, hogy az Anzsú, a 18 és a Karád és a szerelem, Újszász és a világ, az kerüljön az első könyvbe, amit kiadunk. Tehát már több mint 200 helyszínen játszottunk a Kárpát-medencébe. Ezeket a színdarabokat oda is el kell juttatni, ahol esetleg nem voltunk, és az utókornak is meg kell, hogy maradjon. Ezért adtuk ki. Ebben a pillanatban a honlapunkon lehet őket megrendelni, és akkor kipostázzuk ezeket a könyveket, de hát elkezdjük majd a tárgyalásokat a könyvesboltokkal, tehát hogy ott is jelen legyenek. Azt még azért elmondanám, hogy az Anzsúhoz dr. professzor Bárány Attila írta a névmutatót, tehát hogy kik szerepelnek benne, és dr. Huitman Barnabás, szintén egyetemi tanár, írta a 18-hoz és a Karádihoz a névmutatót. Tehát ha történelem tanárok középiskolásokat hoznak el hozzánk, akkor az Anzsúnak a szünetében pontosan látom, hogy írják be a diákok a telefonba, hogy Dula Zói Károly, vagy Bölcs Róbert ki volt, tehát a szereplők. Na most ez már ott van akkor a könyvbe. Viszont akkor mi elértük a célunkat, hiszen elkezdenek érdeklődni a diákok a jelenünket eredményező múltunk iránt, és az az igazság, hogy nekünk azért egy törzs közönségünk van. Főleg értelmiségiekből, de nem csak értelmiségiekből. Tehát most a Virágvasárnappal indítottuk az évadot, amit 2004. május 29-e óta játszunk. Bele sem merek gondolni hány év.
1: És reméljük, hogy még sok-sok évig fogják játszani azt a darabjukat is, ahogy még a továbbiakat is. Úgyhogy ezúton kívánok nagyon sok sikert az Udvari Kamara Színház új évadához, illetve hát akkor ezúton is szívből gratulálunk a Széchenyi Társaság díjához.
0: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat!
2: Szent Imrei Kristóf interjúját hallhatták Andrássy Attila Jászai díjas rendezővel, az Udvari Kamara Színház alapítójával és vezetőjével, aki még szeptember 21-én vehette át a Széchenyi Társaság díját. Az Udvari Kamara Színház előadásai Budapest 13. kerületében, a Pozsonyi úti altemplomban tekinthetők meg. Az időpontokért és a további részletekért keressék fel a színház honlapját.

0: Továbbra is az Akvarellt, a Katolikus Rádió kulturális magazinját hallják. Az Ars Sacra programsorozat részeként szeptember 18-án a Winkler Kódex egyik különleges szövege, a Mária Síralom elevenedett meg az Esztergomi Keresztény Múzeumban, a Térszínház művészei Szamosvári Gyöngyvér és Kovács István előadásában. De mit őriz számunkra ez a több évszázados kódex? Mit üzen a középkor Mária fájdalmáról, és hogyan szólhat mindez a mai emberekhez? Az előadás kapcsán Kovács Éva Rebeka kérdezte a két színészt.
1: A Winkler Kódex 1506-ban íródott, és Butz Hunor, a Térszínház igazgató rendezője, aki sajnos már 4 éve nincs közöttünk, a 90-es években rátalált a Winkler Kódexben erre a Mária Síralomra. Ő úgy fogalmazta meg, hogy az első magyar nyelvű drámai emlék egy férfi és egy női hangra íródott. Tulajdonképpen Mária siratja a fiát a kereszt alatt, és a narrátor segítségével jelenítődik meg ez a dráma. És azért mondhatjuk azt, hogy az első magyar drámai emlékünk, mert már a drámai elemeknek a ismeretét feltételezi.
2: Több mint 500 éves magyar nyelvű szövegről beszélünk. Mi az, ami miatt ez a szöveg ma is képes megszólítani a közönséget?
3: Ugyanaz a hatása, ami a maga korában. Ezt a szerzetesek vagy papok, ismeretlen a szerző, a nagypénteki liturgia részeként fogták fel, és a papok és a nővérek a maguk gyakorlatában mondták ezt, felolvasták, de a hívek számára is azt szolgálta, hogy a nagypénteki drámát, Jézus szenvedését átéljék, és mi alkalmas leginkább, mi által tudja az ember megragadni, ahogy Mária éli át a fia halálát.
1: Hát ami magával ragadja mindig is a hallgatót, az tulajdonképpen a magyar nyelv csodálatos drámai ereje. Magában a szövegben Mária a napot, a holdat és a csillagokat és az egész teremtett világot hívja segítségül, ezzel, mint egy a teremtett világban benne lévő férfi és női megtestesülést is, tehát együtt érez vele a férfi és a nő és az egész világ azzal a fájdalommal, mikor egy ember a gyermekét elveszti. Így teljesedik ki az egész teremtett világra ez a fájdalom.
2: Ez a mai közönséget hogyan tudja megszólítani?
3: Sokat beszélnek kulturális kereszténységről, a papok sokszor nehezményezik, hogy nem igazán jár minden héten a templomba a keresztények, a magukat kereszténynek gondoló emberek egy része, pedig hát a mai világunkban szükség van arra a tudatosságra, amit a kultúránk ismerete adhat, és nem nélkülözhetjük kulturális keresztényként azt a tudást, amit tudnunk kell és tudhatunk akár a Mária Síralomról. Tehát az, ahogyan indul a Mária Síralom, az egy csodálatos költői vagy hanghatásra kibontott költői kép. Úgy indul, hogy kegyességgel hisszük, hogy mikoron hallá az vasverőknek csengését, kivel a vasszegeket verék, ő szent fiának kezeibe és lábaiba, az ő gyengeséges szívét Simeonnak megígért élös tőre általhatá. Akár csak drámai és irodalmi költői szempontból is érdekes az, hogy tudatossággal és átéléssel csiszolták és használták ezt a szöveget, mert hát ez nincs benne az evangéliumokban, ezt el kell képzelni, és a képeken, ami előtt mi játszottuk a Keresztény Múzeumban, ott sincs éppen az a jelenet, amikor keresztre feszítik Jézust, és verik a kezébe és a lábába a vasszegeket, de az a költői ihlettel megáldott szerzetes vagy pap, aki ezt a szöveget írta, és azt mondta, hogy ezt hallja Mária, hogy cseng a kalapács a vasszegeken, és korhatol szívébe Simeonnak megígért élős tőre, hát ez dicséretére válna minden 19-20. Század és egyáltalán a magyar irodalom bármelyik költőjének.
1: Most fogjuk vinni középiskolásoknak rendhagyó óraként a Mária Síralmat, természetes egy elég részletes bevezetővel, de nagy kérdés számunkra, hogy a 9. osztályos tanulók hogyan fogják fogadni ezt az 1506-ból származó szöveget. Akiket most a Keresztény Múzeumban láttunk, ők fantasztikus átéléssel és áhítattal hallgatták oly csendben. Persze itt a kép és a szöveg, ugye a Keresztény Múzeumban lévő képek, MS Mester képek előtt hangzott el, és a szöveg együtt, ezek különösen nagy hatással voltak a nézők.

0: Hosszú évtizedekig nagy csend uralkodott a magyar kultúrában, és akkor ezt, mikor előadhattuk, és elővéve ezt a Winkler kódexet, amit egyébként valószínűleg a Nyulak szigetén a domonkos apácák másoltak, és rettenetes körülmények között vitték magukkal az utána lévő török veszedelem idején, hogy aztán végül Winkler Mihály gödrei plébános ajándékozhassa ezt a magyar kultúra kincsestárába. Tehát amikor ezt hallgatták az emberek, és újból a magyar kultúra és a magyar nyelv részese lehet, ez egy felemelő élmény volt és állapot volt, és reméljük, hogy a továbbiakban is, hogyha ez a szöveg elhangzik, vagy hasonló régi magyar nyelvemlék, akkor ugyanilyen átéléssel és áhítattal hallgathatják majd nézők és a hallgató, mint eddig.
1: Mit jelentett Buczhunor számára ez a mű, és milyen szerepe volt az ő rendezői gondolkodásában?
2: Hunort mindig is izgatta a szakrális színház, tehát a kezdetektől végigjátszottuk a klasszikus és modern drámirodalomnak egy jó részét, ha belegondolunk, ókori komédiákat és tragédiákat, Arisztofánész, Szofoklész, Euripidész, és moderneket a Godóra várváig és Páskándi Vigécig, de közben már a hőskorban, annak mondanám, amikor még Újpesten voltunk, sokan emlékeznek rá, csodálatos darab volt a Madarak tanácskozása, egy szufi muszlim misztikus játék. Az volt az első, amiben őt a szakrális színház ragadta meg, és úgy rendezte. Sokan jártak akkor hozzánk, tanárok, papok hozták a diákjaikat, és a kapcsolat azóta megvan velük, és erre a Madarak tanácskozására is úgy emlékeznek, mint egy csodálatos élményre. Még mondanám a Karácsonyi misztériumot, amit kezdetben betlehemes játékként, de aztán valódi, nagyformátumú, zászlós misztériumként adtunk elő, a szent és a profán, a pásztorok és az angyalok együttes játéka. Ez is nagy felfedezése volt Hunornak, hogy Karácsonyi misztériumként rendezte meg az archaikus betlehemest, és ezt szabadtéren, templomok előtt, templomokban rengeteg minden évben a színházban a baráti közönség számára, mint ünnepre készülést adtuk elő. Maga az Antigone rendezésében is, ugye hát az 370 előadást ért meg, felfoghatatlan az a misszió, amit ezzel Hunor végigvitt, és fölvállalt az oktatás és több tízezer diák számára, hogy ez működött 10-15 éven át. De abban is a szakralitás érdekelte, hogy milyen is a klasszikus görög színházban a maszk, a hanghordozás, a koreográfia, és ezen a kicsi színpadon, ami nekünk adatott Óbudán, is meg tudta alkotni, meg tudta rendezni méltó módon az Antigone, tehát ebben is ő a szakralitást kereste, és akkor így jutott a 90-es években a Mária síromhoz, akkor, amikor a Winkler kódex megjelent, rögtön megvette és kereste, hogy mi van ebbe használható.
0: Álljon itt, vagy hangozzon el itt Buczhunornak a saját hitvallása a színházról. A magyar nyelv drámai erejének döntő szerepet szánunk prózai színházunkban. A kapcsolat, a jelenlét, a belső képi áramlás a gondolat és képzelet egységén múlik. Ezt a hiteles beszéd a teremtő ige nélkül elérni nem lehet. A magyar kultúra nemzetet teremtő hagyományainak megújítására törekszünk. A tömegtársadalmak konfekció ízlése és panelvilága helyett a közösséget teremtő élményben hiszünk. A korszellem nem kedvező, de talán a hasonló céllal dolgozó kis színházak létét nem veszélyezteti végzetesen a nyers mennyiségi szemlélet. Ezt a gondolatot szeretnénk továbbvinni ezzel a Mária síralommal.
3: A Winkler kódex több évszázados Mária síralma ma is képes megszólítani bennünket, talán éppen azért, mert a benne megfogalmazott fájdalom és szeretet időtlen. A térszínház előadását a továbbiakban rendhagyó irodalomóra keretében iskolákba is elviszik. Hogy a fiatalokhoz is közelebb kerülhessen ez a különleges magyar nyelvemlék és a középkori vallásos irodalom világa. Az elmúlt percekben Szamosvári Gyöngyvér és Kovács István színművészekkel,

0: Egy ikonikus ecset, amely sorsokat és évtizedeket köt össze. Akvarell című kulturális palettánk zárásaként Rubin Eszter legújabb regényével foglalkozunk, amely szeptember végén jelenik meg a Kalligram kiadó jóvoltából. A Quintett az idők végezetéig című mágikus realizmussal átszőtt szépirodalmi krimi a kulturális újságíróként és gasztronómusként is ténykedő szerző immár ötödik regénye, amely három ember sorsát kapcsolja össze, a festészet és a zene által inspirálva. Hogy pontosan mi adta ennek az alapját, először erről kérdezte Rubin Esztert telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Többféle inspirációm volt, ugye én amellett, hogy író vagyok, kulturális újságíró is vagyok, és a kortárs festészet nagyon foglalkoztat, tehát itt festészeti témák is előjönnek, valamint zenei témák is. Maga a legelső inspiráció egy különös amerikai festőnőről szóló cikk olvasása után jött. Janet Soberről van szó, aki Ukrajnából a 20. század elején a pogromok elől Amerikába kivándorolt zsidó lány volt, és Amerikában férjhez ment, és 5 gyerekes háziasszonyként élte az életét a 40-es évei közepéig, amikor egy napon váratlanul, legalábbis kívülállók számára váratlanul festeni kezdett, és ez a történet engem nagyon elkezdett foglalkoztatni, főleg azért, mert Sober volt az első, aki dokumentáltan alkalmazta a csöpögtetéses technikát, ami az amerikai abstrakt expresszionizmusnak egy védjegyele, és ebből inspirálódott Jackson Pollock, aki viszont világhírű lett. Azonban Sober méltatlanul elfeledve halt meg, és csak mostanában kezdik újra felfedezni az ő szerepét. Úgyhogy talán az első inspiráció ebből fakad.
2: A regény másik képzőművészeti vonatkozása pedig Vajda Lajoshoz köthető, aki igen, bár nagyon fiatalon, 33 évesen elhunyt, a magyar avantgárd egyik meghatározó alakjának számított.
1: Igen, ez így összekapcsolódott, hogy Vajda körülbelül akkoriban halt meg, amikor Sober elkezdett festeni, és az ő lehetséges találkozásuk, amit természetesen nem volt lehetséges, és nem is volt erre semmilyen mód, de az én könyvemben valamilyen különös módon mégis tudnak találkozni. Valahogy nagyon elkezdett foglalkoztatni az a téma, hogy mit is jelent a tehetség, honnan jön, hogyan kerül bele egy emberi agyba, egy emberbe, egy emberi lélekbe, és lehetséges-e, hogy ez egy különálló entitás, maga a tehetség. Talán ez a tehetség, mint önálló szereplő is megjelenik a könyvemben. Egyébként 5 főszereplőm van, ezért is a Quintett a címben, és igazából egy nagyon mai budapesti történetről van szó, 3 abszolút kortárs budapesti szereplővel, van egy fiatal csellista lány, aki a szüleit gyászolja, másik főszereplő egy középkorú gyűjtő, különös kényszerekkel, és egy még fiatalabb fiú, aki állami gondozásból éppen nagykorúvá válik. Ez a 3 szereplő nem ismeri egymást, Budapesten élnek, különböző útvonalakon járnak, valahogy mégis összefutnak, persze nem így fizikailag, de a történetük mögött sejlik fel ez a 2 40-es évekbeli festő, és az ő történetük, és így áll össze ez a Quintett. Maga a cím egy zenei utalásból jött. Olivier Messiaennek van egy nagyon különös zenedarabja, Kvartett az idők végezetére, ami egy fogolytáborban született, és ott is mutatták be először, és ez a zenedarab kíséri végig ezt a különös, szürreális, abszurd humorral erősen átitatott és mágikus realista történetet. Úgyhogy így először ez a zenei, festészeti és hát abszurd humorral ellátott szép irodalmi krimi.
2: És tulajdonképpen egy festőecset az, amely sorsszerű elemként vezeti a cselekmény fonalát.
1: Igen, ezt mint egy Vajda Lajos kézjegyével ellátott festőecset, mint egy stafétaszerűen kerül egyik szereplőtől a másikig, ez köti össze a szereplőket, és erre van felfűzve a történet, de ez nem egy mágikus tárgy, ez inkább egy közvetítő, egy nyom, és így bomlik ki egy mi lett volna, ha történet.
2: Fontos megemlíteni, hogy ön nem csak író, hanem többek között gasztronómus is. Például 2022-ben megjelent egy a Szép irodalmat és a gasztronómiát egyesítő irodalmi szakácskönyve, Mit esztek ti itthon, Mannát címmel, ha pedig jól tudom, a gasztronómia is valamennyire megjelenik ebben a regényben.
1: Hát valóban vannak szakáskönyveim is, és megjelent pár éve az irodalmi szakáskönyvem, de ebben a regényben egyébként nem szerepel gasztrómia, illetve Janet Sobel, mint zsidóházi asszonynak ilyen hétköznapi tevékenysége, tehát abszolút minimális, tehát ebben nincs gasztrómiai szál, sokkal inkább művészeti szállak vannak.
2: Igen, akkor csak így említés szintjén, vagy egy ilyen szituációban, mert hogy ebben a alapvetően több szálon futó történetben nagyon sok érdekes és akár mókás összefüggést lehet felfedezni. Például, hogy mi a kapcsolat egy 20 percig főzött kemény tojás és a híres avantgárd művész Malevich festészetek között, vagy egy zenemű cselló szólama és a budapesti oktogon zöld növény háromszögei között. Ugye már ön is említette, de akkor ezt tényleg erősítsük meg, hogy kifejezetten egy krimiszerű regényről van szó.
1: Igen, abszolút, egy nagyon-nagyon fordulatos, rejtélyekkel teli, mondhatni, krimi. Én nagyon szeretem az olyan történeteket, az abszurditásnak azt a fokát, ahol egy hétköznapi helyzetben nagyon kicsit kibillen a valóság, legalábbis a hétköznapi valóság, mert önmagában már az is ugye kérdés, hogy mi a valóság, hiszen mindegyikünknek más a valósága. Tehát ez kibillen, és valahogy abszurdba fordul az egész, és ez történik igazából a főszereplőimmel, mindenkivel máshogy, mindenkinek a saját valóságán belül, úgyhogy így lehet összefüggéseket találni végül. Itt van például a Szerémi Béla nevű kedvenc főszereplőm, ő a műgyűjtő, akinek a hétköznapjait nagyon behatárolják különböző kényszercselekvések, talán bizonyos szenzorosság. Ő képes nagyon-nagyon hosszan foglalkozni akár egy kemény tojás állagával, hőmérsékletével, vágási felületével, és innen természetességgel eljutni Malevichhez, a festőhöz és a geometrikus abstrakcióhoz, és ebből végül a világ teljes rendjéhez.
2: Milyen új kihívásokkal szolgált ennek a regénynek a megírása a korábbiakhoz képest?
1: Valóban ez egy számomra egy új regény ciklusnak a kezdete, ez az 5. regényem. Az előző 4 kötetemben elég nagy hangsúlyt kapott a gasztronómia, mint szimbólumrendszer, és egy kicsit személyes ihletettségű történetek, családregények születtek. Ezt most teljesen lezártam, és számomra egy óriási kísérlet volt, hogy mennyire tudok egy teljes mértékben fikciós történetet megírni, ami elképesztően a valóságtól eltávolodik, a mágikus realizmussal, az időutazással, a szürreális történésekkel, a krimiszerű fordulatokkal, és hát nagyon szórakoztatónak éreztem ennek a megírását. Amikor az ember egy regényt ír, akkor teljes mértékben belehelyezkedik a regény világában, benne él, és ez számomra nagyon-nagyon kellemes volt, és izgalmas felépíteni ezt a világot.
2: És esetleg tud is párhuzamot vonni a saját írói pályája és a korábban említett festő életútja között?
1: Hát ha nagyon szeretnék, akkor érzek valamelyes rokonságot Janet Sobellel, aki 40-es évei közepén kezdett festeni. Persze ezt így kívülállóként nem tudhatjuk, hogy előtte mi volt benne, mi volt a lelkében, milyen gondolatai voltak, de mondhatni én is az írói pályámat viszonylag későn és nagyon outsiderként kezdtem. 14 éve jelent meg az első regényem, a Barhez, ami szinte számomra is meglepő volt, hogy megírtam, és azóta is azt kell, hogy mondjam, minden regényemre rácsodálkozom. Nyilván talán a második, harmadik kötet után már elhittem, hogy valóban író vagyok. Persze arról beszélünk, hogy ezek a regények általában 2-3 év megfeszített munkával születnek, de utólag rácsodálkozom, hogy tudtam leírni ennyi mondatot, ennyi szót, hogy ez honnan születik, és hát mindig van is, erről azért a legtöbb szerző beszámol, mindig van valamilyen módosult tudatállapot ebben, van nem teljesen lehet azt kimondani, hogy az író írja a könyvet, valahogy inkább rajta keresztül születik meg a történet.
2: És aki még nem olvasott ilyen krimiszerű, mágikus, realizmussal átszőtt történetet, annak mivel ajánlaná a Quintett az idők végezetéig című regényét?
1: Ez egy nagyon-nagyon fordulatos, nagyon szórakoztató, abszurd humorral eltitatott történet, ugyanakkor képzőművészeti és zenei vonatkozásokat is lehet belőle tanulni, informálódni. Van benne ez a nagyon-nagyon izgalmas életút, Janet Sobelnek a művészete, és hát van benne egy engem nagyon-nagyon foglalkoztató kérdés, ami az idővel kapcsolódik össze, amit ugye ilyen alapvetésként érzékelünk, az idő az megy, előrefelé megy, egyfolytában megy, folyamatosan és ugyanúgy, de azért néha megállunk egy pillanatra, akár egy déjà vu kapcsán, vagy amikor érzékeljük, hogy az életkor előrehaladtával mennyire felgyorsul az idő érzékelése. Szóval, ha felteszünk magunknak pár kérdést magával az idővel, mint entitással kapcsolatban, akkor lehet, hogy ki fog derülni, hogy ez nem is annyira magától értetődő, sőt, igazából teljesen megfoghatatlan dolog. Úgyhogy az időről, mint fogalomról, mint megfoghatatlan fogalomról elég sok kérdés merül fel a könyvben.
2: Akkor reméljük, hogy ez az ajánlás is minél több hallgatónak felkeltette az érdeklődését, és aki szeretne találkozni önnel és a regénnyel, azt két időpontban is megteheti majd az októberi hónap folyamán. Pontosan mikor és hol lesz erre lehetőség?
1: Október 3-án, szombat délután 3-kor a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Kaligram standon fogom dedikálni a frissen megjelent regényt, ami akkor jön ki frissen, melegen a nyomdából, és október 15-én, csütörtök este 7-kor a Margó Irodalmi Fesztiválon lesz a könyvbemutató, ott Anna fogja vezetni a könyvbemutatót.
0: Rubin Eszterrel és a Quintett az idők végezetéig című legújabb regényével tehát október 3-án a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, valamint október 15-én az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon is találkozhatnak az érdeklődők. A szerzővel Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

Kedves hallgatóink, az Akvarell kulturális paletta a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramóna, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Baranyai László zongorázott. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Megismételjük korábbi adásunkat. Pesti mesék.
2: Az új Lipótvárosról nincs sok mondani való. Itt a tettek beszélnek. Majd ha elmúlt egy rövid idő, és a kis fák már elkezdenek az ég felé nőni, akkor látja meg a budapesti polgár, hogy mit nyújtottunk, mit dolgoztunk. A lipótvárosi Dunapart homokbuckáin, a Margit hídtól Újpest felé olyan városrész keletkezett, amelyet megbámulni és megcsodálni nem csak az idegenek hivatottak. Nyilatkozta Rakovszky Iván, a közmunkatanács akkori elnöke 1935 nyarán a Szent István Park tervezésekor. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Hámori Kinga vagyok. Mai pesti mesénk a főváros egyik legszebb helyén található Szent István Parkról szól, mely 1936 óta ékessége Budapestnek. Változatos színekben pompázó kertje, a fák alatt megbúvó játszótere és sétaösvénye több korosztály számára nyújt kikapcsolódást. A park történetét Szávai Tamás kutatja, aki igazi lokálpatriótája ennek a helynek. Ő lesz kalauzunk a parkban tett sétánk során.

0: 70 éve lakom itt, akármit csinálok, mindig belebotlok ebbe a parkba, mert utamba esik. Hát persze, körülnézek, hogy mi van benne, és érdekel a története is. Hát ez a park körülbelül a 30-as években létesült, és úgy is hívták ezt a részt, hogy Szent István város. Szent István bazilikától kezdve, amit régen Lipótvárosnak is hívták, egy ideig bizony Szent István városnak hívták, csak aztán jött-ment a világtörténelem, és akkor lett belőle Lipótváros, sőt, új Lipótváros. Mert a Lipótváros az az 5. kerület, ez a rész pedig a körúton túl egy pici rész az új Lipótváros. Az 1900-as évek elejéig, mielőtt még nem építették ki ezt a rakpartot, az alsó-felső rakpartot, ez a terület egy ilyen Dunai ártér volt, egy ilyen laposan elnyúló, akár a Pozsonyi útig is eltartott ez a meredek partszakasz.
1: És ha jól tudom, ez tudatos park rendezés eredménye, tehát nem csak egy üres terület itt volt, és akkor legyen ez egy park, hanem tudatosan szerették volna a 20-as években talán, hogy ez park legyen.
0: Ez valóban így történt. Az egész akkor indult el, amikor a Margit szigetet a fővárosi közmunkatanács megvásárolta a Nádortól, mert nádori birtok volt az egész Margit sziget. És ezért kaptak egy ilyen építési területet a mai Jászai Maritértől erre észak felé. Ezt úgy hívták később, hogy Palatinus RT, tehát a Nádorról elnevezett, mert azon a pénzen itt egy építő közösség alakult, és az első házai volt, van három nagy háztömb, ezek a Palatinus házak, amik még ma is állnak, és utána lévő északi folytatás pedig gondolták, hogy egy egész új várost építenek ide, mert megtelt az 5. kerület, és a gazdag pénzembereknek kellett valami jó kis hely. És ez a 30-as években direkt jó jött nekik, de annak legyen valami főtere, valami fő központi része is, erre álmodták meg ezt a Szent István parkot.
1: Bejövünk a főbejáraton, és körbe tudjuk járni ezt a parkot. Egy-két szobrot látunk, az első rögtön a zsákhordó szobra. Mit lehet erről tudni?
0: Az volt ráírva, hogy Bor Bereki készítette, az évszám is rajta van, 1936. Szerintem ez a parknak a legöregebb szobra, nagyon szép alak, hatalmas, robusztus ember, fején van egy nagy zsák, és tűnődtem sokáig, hogy mit csinált ez a zsákhordó. Hát mondom, nem a zsákot hordta, ami rajta volt, hanem valami mást is. Ez az ember volt a jeges ember. Nem tudom, ismerőse régen a jegesek dolga. A legtöbb úri lakásban volt egy hűtőszekrény, ami úgy nézett ki, egy fadarab volt az egész, bevonva ilyen fémlemezzel, egy dupla falával, és abba vitték be jeget kézzel. Jött a jegeskocsi, ez a zsákhordó egy furcsa ilyen eszközzel, hegyes kampós valamivel fogta meg, és amúgy a vállán volt ez a nagy jégdarab, és ezt cipelte mindenfelé, és ordibált, hogy jeges, jeges, és akinek kellett valamiért nagyon hűteni, akkor a darabokat vödörbe lehetett kapni. Szép ez a szobor, és ez talán az egyik egyetlen szobor itt a parkban, ami nem változott, ez mindig ott maradt a helyén.
1: Igen, tehát aki régebben sétált erre, az már lehet, hogy hűlt helyét találja bizonyos szobroknak. Ugyanakkor itt a park közepén a legmagasabb szobor, ez a Raoul Wallenberg emlékmű. Egyébként nem messze van róla elnevezett utca is itt a park mellett. Erről az emlékműről mit kell tudnunk, mit láthatunk rajta?
0: Hát már a sétáló szobroknál, ha tartottunk, ez is egy sétáló szobor idézőjelben. Ezt a szobrot aztán 50-es években már fölállításra kész volt, de aztán az avatás előtti napon jöttek teherautók, vas köteleket hoztak, és eldöntötték, és elvitték, mert addigra úgy döntöttek a szovjet csapatok, akik még mindig ideiglenesen nálunk állomásoztak, hogy ez számukra egy nem kellő bizonyíték, mert ugye ebben az időben még az, talán az ő börtönükben sínlődött szegény Wallenberg, aki a zsidó embereket védte itt Magyarországon, és akkor nem volt már aktuális ez a szobor számukra. Aztán, hogy hova tűnt, hova nem ez a szobor? Hát Debrecenben a Biogá gyógyszergyárnak volt ez az emblémája. Talán akik emlékeznek régen, minden ilyen gyógyszeres dobozon ez a kígyót ölő erős férfi ember volt. És aztán, hogy került ide, talán nincs is 15 éve, itt több embernek föltűnt, hogy hát volt itt egy szobor, és akkor ezt újra öntötték, újra alkották, új talpazat készült neki, és végre most itt van azon a helyén, amin eredetileg megálmodták.
1: Sétálunk tovább, és a park közepén két medencét találunk. Ha régi fényképeket nézünk a Szent István parkról, akkor olyan képeket láthatunk, ahol fürdőzők pancsolnak a medencében, tehát valószínű akkor egy olyan közpark volt, ahol szabadon fürödhettek a pestiek.
0: Hát az 50-es években nem volt semmi olyan nagy előírás, mint manapság van, nem volt akkora környezetszennyezése, és mivel hatalmas nagy medence volt, hát persze ide jártak a helyiek fürödni is, de hát nem úgy, hogy mint a Palatinus strandra, hanem akik itt napoztak, vagy gyerekeket terelgettek, akkor azok néha persze belelábaltak, hát nem volt semmilyen tiltás, és miért ne tegyék a legmelegebben.
1: Akkor talán egy nagy medence volt, és most kettő kisebb, közötte pedig nagyon szép virágos park.
0: Igen, sokat fejlődött ez a dolog is. Az a nagy medence persze semmi nem tart örökké, szétfagyott, széttörött, minden lett belőle, és akkor mivel a víztakarékosság miatt két kisebbet csináltak, nagyon szép szökőkutakkal. És természetesen a üres területekre meg gyönyörű virágok vannak, a főkert nagyon szépen rendben tartja ezt a parkot. Talán ez az egyik ékei, nem tudom, nem vagyok a főkert dolgozója, de ide érdemes eljönni bármikor, bármilyen időben, még akár télen is.
1: Igen, az évszaknak megfelelő virágkompozíciókat találunk. Sétáljunk tovább, és akkor itt vannak megint a sétáló szobraink. Ugye van egy hűlt helye egy szobornak, és egy meg nem valósult helye a Szent István szobornak. Tehát két olyan szoborról tudunk most beszélni, ami nincs itt.
0: Lukács György szobra az, ami először elkerült innen. Lukács Györgyöt itt sokat támadták, és akkor el kellett távolítani a szobrát, pedig az alkotója nagyon színvonalasan szépen készítette, de olyan korok jöttek, hogy eznek el kellett menni. Talán ezért nincs meg a másik szobor sem, mert mintha erre hivatkoztak volna, meg zöld területre, hogy ide Szent István szobrot nem szabad emelni a Szent István parkban. Mert hogy foglalja a zöld területet, és a zöld területről meg csak annyit, hogy egy 25x25 centis alapzata volt, és hogy ne foglaljon el zöld területet, még magasítva is volt, és a gyep így fölfutott rajta, tehát hogy vagy ugyanannyi, vagy több zöld területet foglalt volna el, de végül is nem került ide, mert még nincs itt az ideje, hogy ebbe a gyönyörű parkba a név tulajdonosának is lenne szobra.
1: A szobor egyébként elkészült, Kispesten található, ide pedig akkor talán még várja a park, a Szent István szobrát.

0: Sétáljunk tovább ezen a körsétánkon. Ugye már beszéltünk a virágokról, amelyek ide vonzák a látogatókat. Ugyanilyen virágos rész ez a rózsalugas, ami itt található, és méltán híres a Szent István parkban.
1: Nagyon híres az a mi parkunk, mert 150 különféle rózsatőt találtunk egy külön sarkába a parknak. Egy magyar nemesítőnek a rózsatövei, és már csak ezért is sokan járnak ide, hogy külön gyönyörködjenek rajta. Mindegyiknek külön táblája van, megvan a neve, ki, mikor, hogyan nemesítette, és hát olyan gyönyörű színfoltja ez a parknak. Még ilyen lugasok is vannak benne, amik között még a gyerekek is szépen mászkálgatnak időnként, ha elgurul egy labda vagy valami, és még arra is vigyáznak, hogy meg ne szúrja őket.
0: Ha már gyerekekről volt szó, van egy nagyon szép játszótér is, és teljesen árnyos helyen, tehát tényleg nyáron is érdemes ide sétálni velük.
1: Ez azért csodálatos ez a park, mert ez mindenre alkalmas. Tehát először valószínű időseknek építették, hogy sétáljanak meg. Még a régi úri világban, hogy a gyönyörű napernyőkkel ott a hölgyek sétálgassanak a lovagok kíséretébe, de aztán hát, ahogy itt is benépesül a város, a gyerekeknek is igénye volt, hogy kellett egy kis játszóhely. És itt is több játszóhely van, már a koncepció nem mindegyforma, de hát ez jutott ide nekünk. Egy nagy homokozó van, egy hatalmas, egész modern csúszdákkal és egyebekkel. Ez a óvodás és az kisiskolás korúaknak van. Labdatér az volt is, meg át is alakítják. Na, ezek állandó mozgásban vannak, mind a szobraink. De az az érdekes, hogy akik ezeket tervezik, azok soha nem láttak labdát. Azt hiszem, erről többet nem is mondok, mert hát hogy milyen egy kosárlabdapálya egy derékig érő korláttal, és hogyha az ember a kosárra akar dobni, akkor az már a Pozsonyi úton landol a tróli előtt. Tehát vannak ilyen bályok, de alakul a dolog, és mindig valamit csinálnak vele.
0: Nézzük akkor ki is a Szent István park kerítésén túl. Azt láthatjuk, hogy a parkot egyik oldaláról lakóépületek szegélyezik. És ha jól tudom, akkor ezeket tudatosan a parkhoz alakítva építették, tehát nem először volt egy épület együttes és utána alakult egy park, hanem pont fordítva, hozzá igazodva Bauhaus stílusban.
1: Igen, ez az egész tényleg egy jó kis koncepciót mutat, tehát nem csak ezek a csodálatos Bauhaus házak, amik frissen jöttek még nyugatról ide hozzánk, hanem a park is szolgálta a kettő harmóniáját. Hát ezek a lakosság zöme az öt kerületből jött, a pénzemberek, bankárok, egyebek, tehát akik maguk is nem csak a környezetet akarták szebbé varázsolni, hanem a lakásokat is. Penthouse, vagy hogy hívják ezeket az amerikai, vagy milyen mintákat, hogy a felső emeleteken nagyon nagy lakóterű lakások vannak, és nem csak egy szint, hanem akár két szint is van, és főleg a tetőnk. És még a tetőteraszok is több szintesek. Tehát valóban nagyon jó kis élhető lakások ezek, és még a garzon is így néznek ki. És 4-5 szobás lakások is vannak. Itt például a sarkon most, ahol éppen megálltunk, ez a Dunapark kávézó van itt. Ez is egy kétszintes, ugyan földszinten van, de két szintje van, alsó és felső szint, és úgy van körülvéve a parkkal is, hogy szinte három oldalról a parkra lehet látni. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó kis helyen vannak ezek, hát ezért népszerű is a környék, tehát sokan járnak erre, és hát a többi üzletről már nem is beszélve.
0: És a panorámáról sem, ami a teraszról látható a fenti tetőtéri lakások esetében, ugye hát itt a Duna és a Margit-sziget.
1: Igen, ez a panoráma meg tökéletes. Az, hogy itt most a földszinten sétálgatunk, és a fáktól nem látjuk akár a budai hegyeket, csak időnként egy-egy kis résen keresztül, de akik följebb vannak ezekbe a bizonyos, különleges, exkluzív lakásokba, hát az iszonyú nagy, gyönyörű panorámát látnak, és gyönyörködhetnek benne. A másik meg, hogy itt nagyon az autófüst, meg az egyebek sem nagyon érintik ezt. Ugyan a Dunaparton vagyunk, bár itt elég nagy a forgalom, azért valami olyan érdekes ez, hogy a Duna vonzza ezeket a füstöket. Tehát, hogyha valaki átmegy egy hídon, akkor érzi azt, hogy azt hiszem, hogy jó levegő van. Egy csodát, vagy a Duna egy füstalagutat fog meg, és később attól távolabb már nem érezni ezeket a hatásokat. Tehát ez egy különleges környezet itt.
0: Az 5-6 emeletes, akkor modern stílusát képviselő téglaházakról így írt Szerb Antal. Mikor fiatal voltam, ez a városrész kerítésekből állt. A kerítések alól kutyák ugrottak ki féltesttel. Ugatásuktól az ember megcsúszott az út jegén. Felkelt és szégyelte magát. De azért szép volt, és messzire ki lehetett sétálni, Újpest felé, amelyet csak a mesékből és a félelmekből ismertem. Ma itt vannak a leglaposabb modern paloták. A palotákban fiatal pszichoanalitikusok teregetik ki egymás lelkét a díványokon. A bridge délceg amazonjai ábrándoznak hófehér fürdőszobák mélyén. Rendkívül intelligens magántisztviselők Moszkvát fogják a rádión. Téli vasárnap az egész városrész hosszú fadarabokkal zarándokol a Schwab-hegy felé. Otthon csak az előzvegyült borbély marad. Minden modern és egyszerű, és tárgyilagos, és egyforma itt. Két szoba hall az egész városnegyed, dacosan, fiatalosan és lendülettel leplezik lakói halavány életük egyetlen őszinte valóságát, hogy nincsen pénzük senkinek.
2: Sétáljunk tovább a Jászai Mari tér felé, mert több kijárata van, több kapuja van a Jászai Mari tér felé, a Margit híd felé.
1: Ha tovább megyünk, itt kilépünk a kapun, akkor a Radnóti Miklós utcai kapun lépünk ki, és itt van az a bizonyos három nagy óriási háztömb, amit a Nádori családtól, amikor megvásárolta a közmunkatanács a Margit szigetet, akkor itt építési telkeket kapott, és ezeken épültek föl ezek a Palatinus házak. A Palatinus azért Palatinus, mert a Nádor neve volt a Palatinus, tehát a szolgálati neve volt a Nádornak a neve, és egy ilyen részvénytársaság alakult 1910-ben. És ez az egész látványossága itt a kerület elejének, mert ez a 13. kerület eleje, az a három hatalmas nagy háztömb, amit hívunk ma is Palatinus házaknak, és ez olyan szuperül épült már maga ez is, hogy termálvíz volt, a házakba porszívó működött, olyan, hogy egy csövön ment föl a levegő, és központi helyen volt a szivattyú üzemeltető helye, és meghatározott órába lehetett ezt működtetni. És itt is hatalmas nagy lakások épültek. Úgyhogy ha Budáról jövünk, ugye nézzünk Pestre, a Margit híd bal oldalán van ez a három hatalmas nagy tömb, ami tényleg egy emlékezetes valami. És érdemes ezt is megnézni, mielőtt átjövünk majd ide a Szent István parkba körülnézni.
2: Ön ugye itt él, ezt beszéltük az elején, hogy ezért is foglalkoztatja ez a park és ennek a története. Használják-e a mindennapjaikban vagy ünnepnapjaikban a pestiek ezt a parkot? Vannak-e ünnepségek, vannak-e rendezvények, vagy pedig ez egy csendes oázisa Budapestnek?
1: Nem, ez egy intenzíven igénybe vett park, tehát igenis főleg kerületi rendezvények vannak itt, és igen, igénybe veszik, de nem a nap 24 órájában, vagy nem minden nap, hanem csak a rendezvények idején, a többi pedig tényleg pihenő rész már, és gyönyörködhet az ember benne, és pihenhet. A gyerekek odébb vannak terelve, tehát ez is jól megvan osztva, tehát van egy kisebb park a Pozsonyi út túloldalán, ott nagyobb élet van, sok egyéb játszótér van itt, és azok már szakma szerint vonzák a gyerekeket, itt pedig kevesebb hely van, ez inkább a pihenőre koncentrált, még az a kieső rész is.
2: Pár évvel ezelőtt olvastam, hogy nyáresti koncertek is, komoly zenei hangversenyek is voltak ebben a parkban.

Kettem a parkban. Köszönöm figyelmüket, 4 hét múlva egy újabb pesti mesével számít figyelmükre a szerkesztő Hámori Kinga. A viszonthallásra.

0: Szekeres Tamás muzsikált. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Megismételjük korábbi műsorunkat. Kedves hallgatóink, a Dallamív most induló adásában Bárdos Lajosra, 127 esztendeje, 1899. október 1-én született Erkel és Kossuth díja zeneszerzőre, karnagyra és zenepedagógusra, kiváló és érdemes művészre emlékezünk kórus műveivel. Bárdos Lajos fiatal korától vezényelt különféle ifjúsági és felnőtt kórusok, templomi énekkarok élén. Vezette a Városmajori templom Cecília kórusát, a Palestrina kórust, a két énekkar egyesüléséből ő alapította, és évekig dirigálta a ma is működő budapesti kórust. Életművének legnagyobb részét egyházi és világi kórus művei alkotják. A Magyar Rádió énekkara számos kompozícióját tartotta repertoárján, amelyek közül elsőként Vörös Sándor versének megzenésítését énekli a rádiókórus a szerző vezényletével. Elmúlt a tél.

A Vörös Sándor versére írt Elmúlt a tél után Bárdos Lajos hajnali dala következik Móra Ferenc versére. A Magyar Rádió énekkorát Sapszon Ferenc vezéli.

A hajnali dalt Bárdos Lajos egy motettája követi, Liberame. A rádiózenekar élén, ezen a felvételen Mohainé Katonics Mária.

A Libera Me című bárdos motettát a szerzőkórus feldolgozása követi a népdal rapszódia. A Magyar Rádió énekkorát ismét Sapszon Ferenc vezényli.

Bárdos Lajos népdal rapszódiája után befejezésül egy Jankovics Ferenc megzenésítés szól a Nyúl éneke. A rádió énekkar élén ismét Mohainé Katanics Mária.

0: Jankovics Ferenc versére írott A nyúl éneke című kórusművel ért véget a dallamív. Az elmúlt fél órában a Magyar Rádió énekkorának felvételeivel Bárdos Lajosra emlékeztünk, születési évfordulója alkalmából. Szerkesztette Magyar Kornél. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra, vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című műsorom szól, amelyben ezúttal a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik eseményére, a Kedvesség az új bátorság című kerekasztal beszélgetésre látogatunk el, hiszen ezen beszélgetés szerkesztett változatát hallják majd. Szó lesz a kedvesség és bátorság fogalmairól, valamint ezeknek a hétköznapi életben betöltött szerepeivel kapcsolatosan is hasznos, jó tanácsokat adunk majd beszélgető partnereimmel, Kubik Anna színművésznővel, Király Eszter író, újságíróval, Makkai László görögkatolikus atyával és Mikita Gábor színháztörténésszel. A folytatásban pedig a mustár magadásában az Egri Érseki Papnevelő Intézet és Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium tanévnyitó ünnepségére látogatunk el. Végül válogatásunkat a napi májával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel 1 órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk.
3: Mesterségem címere. Portré műsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
4: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk!
2: A mai adásban a 4. Miskolci Ars Sacra Fesztivál egyik eseményére látogatunk. A Kedvesség az új bátorság című kerekasztal beszélgetés szerkesztett változatát hallják. Ezen beszélgetés az Ars Sacra Fesztivál részeként megrendezésre kerülő Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyünk után hangzott el, ezért a hanganyagban a versmondó versenyre is utalunk. Portréműsorunkban ezúttal a kedvesség és a bátorság fogalmairól lesz szó, valamint ezeknek a hétköznapi életben betöltött szerepeivel kapcsolatosan is hasznos, jó tanácsokat adunk.
5: Kedves zsűritagok, készültem azért néhány mondattal még Önökről, azért, hogy ebben a kontextusban, ami a kedvesség, az új bátorság, erről fogunk beszélgetni, ilyen oldalról is megközelítsük a témát. Kubik Anna Kossuth és Jászai Mari Díjas színművésznő, az egyik partnerem, az ország egyik legmeghatározóbb színpadi egyénisége, szép magyar beszéd, elkötelezett nagyköveteként is jelen van a kulturális életben. Jelenléte és szakmai iránymutatása, megtiszteltetés a mai versenyzők számára. Király Eszter újságíró szerkesztő. Írásaiban és verses gyermekkönyvében is központi helyet foglal el a lélek, valamint az emberi kapcsolatok iránti mély figyelem, a szavak és az irodalom elkötelezett híveként az ő szakmai jelenléte is inspiráció lesz számunkra. Dr. Makkai László görögkatolikus áldozópap, pasztorálpszichológus, a Miskolci Egyetem lelkésze, a Roma Szakkollégium igazgatója. Nos, László atya hivatásában és tudományos munkájában is kiemelt figyelmet fordít a lélek rezdüléseire, az emberi kapcsolatokra, a belső krízisek feloldására. A Magyar Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett lelkipásztor, az élő hit, a történetmesélés és a kimondott szó erejének hiteles képviselője. Mikita Gábor, Szemere Bertalan díjas színháztörténész, színikritikus, mint a színházi világ és a drámairodalom mély ismerője, az elhangzó szövegek mögött dramaturgiai és művészeti értékekhez értő elemzője, akinek szakmai figyelme ugyancsak most jó inspirációt adhat a kedves versenyzőknek. Köszönöm szépen, hogy itt vannak velem, és hogy beszélgető partnereim lesznek a Kedvesség az új bátorság című kerekasztal beszélgetésünkben. Még a beszélgetés elején szeretném önöket megkérni arra, hogy fogalmazzák meg a minket hallgató fiataloknak útmutatásként az üzeneteiket, és nem utolsó sorban kérem azt is, hogy az értékelést is fogalmazzák bele ebbe a kerekasztal beszélgetésben. Köszönöm szépen! Hivatás és belső erő mindannyian más-más területről érkeztek. Munkájuk középpontjába az ember és a lélek áll. Mennyire nehéz, vagy éppen mennyire alapvető ma a saját hivatásunkban gyakorolni ezt az erényt, a kedvességet? A kedvességhez szükséges egyfajta belső erő?
6: Azt gondolom, hogy például az erő, de ugyanilyen fontos például egy belső tartás. Egy olyan tudás, egy intelligencia, amivel azt érzem, hogy a kedvesség mögött valóban tartalom van. Nagyon sokszor előfordul, hogy azt gondolhatjuk, hogy ez egy ilyen kötelező máz. Sokan megkapják egyébként ezt a kritikát is, amíg mondjuk nem ismerik meg az embert, hogy hát ez egy ilyen udvariassági gesztus, tudja, hogy hogy kell viselkedni, és a többi, és a többi. Azt gondolom, hogyha ehhez társul egy tudás, társul egy emberi tartás, amiben nem egy gőgöt érzek, hanem egy erkölcsi rendnek a támasztéka, ami megtartja ezt a tartást, akkor rájössz arra, vagy rájöhet az illető, hogy nem csak a felszínről beszélünk a kedvesség kapcsán, hanem több van mögötte. És a legfontosabb, ami mindig mindent megerősít, azok a konkrét tettek, konkrét cselekedetek, hogy bizonyos szituációkban az a kedvesség az megmarad a felszínen, vagy valóban egy segítséget jelent, egy erőt tud adni a másiknak is, amikor szükség van. Tehát a másik, ami fontos, hogy nem magadért vagy kedves, hanem a másik iránt vagy kedves, a világ iránt vagy kedves. Rólad szól-e a kedvesség, vagy arról, ahogy a világhoz viszonyulsz, és amit látni akarsz a világban. Nekem hirtelen ez jutott eszembe.
5: De maradjon még nálad a mikrofon, hiszen nem állhatom meg a kérdést, hogy a színészi világban tudsz-e arra példát mondani, hogy voltak olyan színészek, akik bátrak voltak és kedvesek voltak, akik vállalták a jó Istenbe vetett hitüket, szeretetüket, és ezért bizony nem álltak emellett kiállni sem. Tudunk erre példát mondani?
6: Igen, méghozzá pont olyan színészeket tudok mondani, akik kapcsán a kedvesség, a szeretet, a báj jut elsőként eszünkbe. Férfi embert mondok először, Bilicsi Tivadar. Ugye a kedélyességnek, a békebeli kedélyesség színházban történt meg a kemény 50-es években, hogy bemutatták az Orpheus az Alvilágban című Offenbach operettet, ami egyébként is egy görög mitológia, tehát nem a mi katolikus világunk. Mennyei világot kifigurázzanak és kigúnyoljanak, és visszaadta a szerepet. Nyilvánvaló itt rögtön ugye a süllyesztőbe is került a operett színházban, ugye művész meg tudja erősíteni, egy szerepet ugye nem illik visszaadni, nem szeretik, ha egy színész visszaad, ráadásul egy ilyen magyarázattal az 50-es években, ez ugye tulajdonképpen egy halálos ítélet lehetett volna a számára, de ugye mindennek megvan a maga következménye, a gondviselés tudja, hogy mikor mit kell lépni, és itt a következmény az lett, hogy Várkonyi Zoltán a Vix színházba hívta őt játszani, és a komikus színészről kiderült, hogy egy rendkívüli mélységű drámai színész is. És hadd mondjak még egy színészt, ugyanígy abszolút a humor óriása, a Latabár Kálmán, a nagy nevettető, aki maga is milyen vallásos volt, tehát ő ment vasárnaponként, felvállalta a templomot az 50-es években, minden este imádkozott az ágyánál, térdelve ezt tudta a család, és amit nem gondolnánk, és meglepő például, hogy Siófokon, és amikor belement a Balaton vizébe, akkor többször tapasztalta a család, hogy letérdelt, köszönetet mondott.
5: Kedves művésznő, volt-e szüksége bátorságra a szerepek eljátszásánál?
7: Csak arra volt szükség. Igazából gyönyörű idézetet kerestem a mai alkalomra a Bibliából, a Példabeszédek könyvében érdemes elolvasni. 15.4-nél található. A szelíd nyelv olyan, mint az élet fája, a romlott pedig összetöri a lelket. és én abban a színházban hiszek, amelyik építi a lelket. Manapság nagyon sok olyan előadás születik, ami éppen az ellenkezője, tehát rontja a lelkeket. De én kezdetektől fogva tartom magam egy gyönyörű vershez, a jóság síró vágyához. Adi Endre írta, amiben az szerepel, hogy még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak. Szerintem ez a színház feladata. Én ezt tartom az én saját feladatomnak is. Úgy gondolom, hogy ezzel tudom a legtöbbet tenni. A szakmámért, a pályámért, sőt, hát az életemért is.
5: Kedves Laci atya, a mindennapokban mennyire van szüksége bátorságra a keresztény hívő embernek, hiszen ha bátorság, akkor gyakran harccal, hangossággal, keménységgel azonosítjuk ezt a kifejezésünket. Hogyan válik a szelídség és a jó indulat, a legbátrabb lázadás is az agresszióval, a cinizmussal szemben? Hogyan tudja felvenni a versenyt, és egyáltalán bátornak érezhető-e akkor az ember, hogyha kedvesnek marad még a feszült helyzetekben is?
8: Egyrészt a bátorságról beszélünk, én a keresztény bátorságot emelném ki. Én tavaly novemberben voltam Szíriában, Damaszkuszban, és pont előttünk két héttel robbant egy bomba egy keresztény templomban, a Szent Illés templomban, aminek a sajnos a maradványait láttuk, és igazából mi azt gondoltuk a delegációnkban, hogy mi majd mekkora bátorságot, örömöt viszünk oda a szíriai keresztényeknek, és úgy jöttünk el, hogy mi kaptunk olyan bátorságot, lendületet, töltekezést tőlük, és olyan igazi mély hitet, amit azt gondolom, hogy azóta is hordozok magamban. Tehát ahol a legjobban üldözték a keresztényeket, pont ők adták a legtöbb bíztatást számunkra is, hogy ne féljünk itt Európában, és valóban a keresztény hitünk az egy olyan alap legyen számunkra, amitől egy jogtányit sem fogunk eltérni. És hát azt is tudjuk jól így a pszichológiából, hogy azok az emberek, akik a legkedvesebbek, vagy a legkedvesebb arcukat tudják előhozni önmagukból, azok a legsérülékenyebb emberek is. Ugye a kedvességet az sokszor nem úgy viszont. Sajnos ez a világ nem arra késztet bennünket, hogy kedvesek legyünk, hanem gyakran akár még szülőként is már gyerekkorban arra neveljük a gyermeket, hogy te sikeres leszel, te többet fogsz tudni, te már szenzációs dolgokat fogsz végrehajtani, bezzeg a többiek azok nem. Tehát van egy ilyen versenyszellem a szülők részéről is, a gyermeknevelés kontextusában, de azt tudni kell, hogy emberi kapcsolatainkon keresztül sérül az emberi lélek, és emberi kapcsolatainkon keresztül fogunk gyógyulni is. És ez a sebzettséget, amit egy keresztény ember, vagy akár nem keresztény ember, vagy valóban olyan sérüléseket tudunk szenvedni, vagy elszenvedni másoktól, mert a kedves emberről azt gondolják, hogy egy gyenge, jellemtelen, kicsit olyan bohókás, vagy nem tudom, ilyen kis együgyű. És hogyan lehet bátor és határozott egy kedves ember? Egyrészt van egy empátiája, ami azt jelenti, hogy nem az első reakcióm határozza meg az én tevékenységemet, és a határhúzás, amit még ide tudnék beemelni, hogy meg kell tudni húzni a határunkat. Tehát a mi Úrunk Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy pofozzátok fel magatokat. Tehát ha megütik az egyik arcodat, tartsd a másikat. De nem azt mondta, hogy balgák legyetek és verjétek össze magatokat. A Dalai Lámától kérdezték, hogy mi az ő vallása, vallás filozófiája, és hát ő mondta azt, hogy a kedvesség. És hát azért, ha egy picit elmondhatom ezt a történetemet, hát itt a kedvesség itt Borsod megyében nem mindig kézenfekvő. Tehát én is autóval járok, és hát leparkoltam az egyik helyre, és hát mögém beállt egy akkora autó, hogy engem letolt volna az útról, és annyira rám állt, hogy és integettem neki, hogy legyen kedves már hátra menni, és hát látszott rajta, hogy jogtányit sem akar mozdulni, oldja meg a helyzetet, ahogy tudom. És hát akkor jött ez a Dalai Lámás kedvességem, hogy kiszállok a kocsiból, oda megyek, és nagyon szépen mosolyogva megkérem, hogy legyen kedves már hátra tolhatni, hogy ki tudjak állni a parkolóból, ne álljon ennyire rám. Hát az én kedvességemet nem nagyon viszonoztat. És látszott rajta, hogy nem azért vagyok ott, hogy engem most itt szeressen. És a lényeg, hogy valóban a kedvességgel, a mosolyal és a türelmes viselkedéssel ki lehetett vívni azt, hogy még egy ilyen ember is aztán az álláspontját fel tudja adni, és akkor azt tudja mondani, hogy elenged engem erről a helyről. Valahogy úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy ilyen krisztusi tanítással, hogy, és lehet, hogy most durván fog hangzani, hogy szeresd ellenségedet és beleőrül. Tehát, hogy nézzük meg, hogy működik egyébként. Tehát, hogy sokszor vannak ilyen emberek körülöttünk, akik nehéz elviselni, és pokrócos, nem tudom milyen, és hogy mosolyogni kell rá, szeretni kell. Ki kell szeretni belőle a jót valahogy. Nézzük meg, hogy akik Krisztust elárulták, mi lett velük. Poncius Pilátus beleőrült, amikor megtudta, hogy elárulta a tiszta vért, és a többiek is. Hát amikor megtudták, hogy Krisztus az Isten fia, mi történt? Hát egyszerűen, hogy rosszat tettek, hát mindenki valóban Isten fia volt, megtértek, aztán élték az életüket Isten gyermekeként. És éppen ezért mondom, hogy mai világban sem nagy titkot árulunk el. Szeresd az ellenségedet is, beleőrül, vagy megszeret téged. Hát inkább ez utóbbi legyen, jó?
5: Kedves Eszter, újságíróként, szerkesztőként nincs könnyű feladatunk nekünk sem. Hogyan tudod te a mindennapi életedben, munkádban a kedvességet és a bátorságot képviselni?
9: Nehéz, mert ugye felelősséggel jár. A médiának hatalmas, úgy mondjuk, hogy elérése van, és ezzel megfelelően egyenesen arányban óriási felelőssége is van. Tehát nem mindegy, hogy amit én leírok, és aztán megnyomjuk a share, vagy a publikálás, vagy az egyéb gombot, vagy a nyomdagépeken a nyomtatás gombot. Nem mindegy, nem lehet megkerülni, hogy ezt adott esetben több százan, több ezeren, több tízezren olvassák. Én most konkrétan nem foglalkozom vizuális műsorokkal, tehát de a tévében egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül, milyen példát ad, és hogyan hat a lelkekre. Viszont, ami teljesen titokban maradt eddig, az az, hogy az eredeti végzettségem a pedagógusi végzettség, és az egyik kedvenc szokásom volt bejárni az iskolába, tanulni a gyerekektől. És az a helyzet, hogy én ide zsűrizni jöttem, azon kaptam magam, hogy jegyzetelek, mint a gép, mert tanulok tőletek. Elmondom, hogy mégis mit. A kedvességhez legalább két dologra szükség van, az egyik a hitelesség. Én azért tudok nektek hinni, amikor a kedvességről szóló verseket szépen megformálva szavaljátok, mert kedvesen viselkedtek, amikor beléptem, köszöntetek, rám mosolyogtatok, megtiszteltétek egymást a csöndetekkel és a figyelmetekkel, kivártátok a sorotokat a folyosón, egymás felé is, hiába bizonyos szempontból nézve vetélytársakként vagytok itt, de nem összeszűkült szemmel méregettétek a másikat, és bögdöstétek a könyököteket, hogy jaj, nézd már ilyen meg olyan. El tudtam nektek hinni a verseket, el tudtam nektek hinni azt az erőfeszítést és készülést és lelki hozzáállást, amit nem láthattam, mert én nem vagyok veletek ott abban a városban, ahol éltek, nem tanítok abban az iskolában, ahol ti vagytok, de mégis láttam belőle valamit. Úgyhogy a mai napnak az az egyik tanulsága, hogy egy fiatalokban ott van az a hitelesség, ami a kedvességhez szükséges. A másik pedig a versválasztás kapcsán. Nem csak az kell, hogy tiszteljük a másikat, hiszen lehet ez egy üres formaság is, vagy egy udvariasság. A tiszteletet úgy is ki tudom fejezni, hogy van bennem bizonyos érdektelenség vagy közöny, letudom a kötelezőt, úgymond szépen beszélek vele, de különösebben nem vagyok kedves. A kedvesség azt jelenti, hogy becsben tartom a másikat, becsben, tehát becsülöm, nagyra becsülöm, az értékességét szem előtt tartom, és akkor itt hadd mondjak egy-két példát a versválasztásokból. Ugye az utolsó versben hallhattuk azt a kérdést igazából, hogy hát hogy lehet az, hogy az emberek nem ismerik föl, hogy itt mindenki egy királyfi, hát egy babusgatni való napkorong, könyörgöm, tehát magatokra is így tekintsetek, de a versben is egy szerepel, hogy édesanyám babusgatott, mint egy napkorongot. Látjuk-e a nem szimpatikus szomszédban, a bullyingoló osztálytársamban, a nem szimpatikus tanárban, az indulatos edzőben, magunkban látjuk a babusgatni való napkorongot? Vagy például kedvességet, ugye arról is volt szó, hogy magunkért vagyunk-e kedvesek, hát nem. Vagy a kedvesség a szülői részről, Lóci, óriás lesz. Hogy képes vagyok-e a nálam kisebbnél, aki nem tudja magáról, hogy egy becses babusgatni való napkorong, képes vagyok-e hozzá visszakicsinyülni, hogyha kell. És olyan szövegeket választottatok többségében, amik kifejezik ezt, hogy becsben tartom önmagamat, becsben tartom az embertársaimat, kortól, nemtől, vallástól, pozíciótól, mindentől függetlenül, becsben tartom a hazámat, becsben tartom azokat a dolgokat, amik értékesek. És itt megint szeretném a gyerekeket abban megdicsérni, hogy ha megtanulják magukat és egymást a kedvesség által becsben tartani, és folytatják ezt, amit itt csinálnak, hogy becsesnek tartják magát, a versmondást, a kultúrához való kapcsolódást, akkor ebben, hogy így fogalmazzak, kigyúrjátok azt a képességet, hogy valódi értékekhez kapcsoljátok az életeteket. És nem lesztek kiszolgáltatottak másnak, mert bízhattok abban, hogy tudtok ragaszkodni az értékekhez, látjátok, hogy mi a becses, és saját magatoknak ezt a napsugártudatát nem fogják tudni tőletek elvenni. Teljesen mindegy, hogy hány lájkot kaptok, hány követőtök van, hány díjat nyertek később. Tehát ezt nem fogják tudni elvenni tőletek. Úgyhogy ezt mindenképp megtanultam itt a gyerekektől a verseny alatt.
5: Beszélgetésünk folytatásában akkor kérem szépen a beszélgető partnereimet, hogy mindenki mondja el, véleményét a mai versenyzésről, a versenyzőkről, a versválasztásról, az előadásmódról, és nem utolsó sorban a kedvesség, a bátorság témakörével kapcsolatosan. Hogyan tudjuk ezt a két fogalmat összekapcsolni egymással? Most adjuk át az értékelés értékes gondolatait a kedves versenyzőknek.
6: De nagyon jó összefoglalót kaptunk már itt az előbb, úgyhogy ehhez nehéz mit hozzá tenni. Számomra mindig öröm, amikor olyan költőknek a verseit hallom, akiket ritkán emlegetünk. Valamiért még mindig nincsenek benne a köztudatban, pedig az elsők között kellene említeni, például Dzsida Jenő. Ha volt kedves ember, volt kedves költő a világban, akkor az ő volt. A munkásságával és a hétköznapi életével is, ahogy mondtad, hitelesítette a sorait. Ő például harmadrendi szerzetes is volt, és ezen kívül nagyon sok szerepet vállalt az erdélyi irodalomnak a szervezésében, működésében. Tehát a hétköznapi életében, a lelki életében is azt tükrözte, amit a verseiben leírt, és ezzel támasztotta alá, és mindig nagyon örülök is, hogyha arra keressük a választ, hogy mi is az a kedvesség, hogyan lehetünk kedvesek, vagy éppen bátrak, akkor mindenkinek nagyon nagy szeretettel ajánlom Dzsida Jenőnek a költészetét, de ugyanígy nagyon örültem a Szép Ernő versnek is, ugye abban benne is van a kedvesség, a szeretet. Az ő egész költészete erről szólt, hogy hogyan próbálok pontosan így közelíteni

0: érzem. Én azt gondolom, hogy a művészet pedig, és ezen belül a versmondás, az teremtés, éltetés. És én azt értem ez alatt, hogy a lélek felvirágoztatásáért van a művészet. És a versmondás is kifejezetten a lelkünk felvirágoztatására. Kodolányi Gyula szépen megfogalmazta, az emberi gondolkodás gyémánt foglalata a vers, és így is kell vele bánni. És nagyon örülök, hogy nagyon sokan gyönyörű szép verseket választottatok, és tudtátok, hogy miről szól a vers, és tudtátok, hogy mit szeretnétek közvetíteni ezáltal a nézőknek. Vers közösségi műfaj. Nem önmagunkért mondunk verset, nem önmagunknak. Másoknak adunk vele, ajándékot adunk, és ajándékot adni csak becseset érdemes.
1: Én úgy jöttem ide, nem mint zsűritag, hanem mint olyan ember, hogy lepjetek meg engem egy-egy verssel is, hogy legyen rám jó hatással, és több olyan vers is találkozott a lelkemmel, amit elmondtatok. Egyrészt érintett vagyok a vers tekintetében, hiszen Mécs Lászlónak a Királyfi három bánatát azért érint meg, mert én karácsonyi kisfiú vagyok, tehát karácsonykor születtem. 4 év múlva a húgom január 1-én, tehát ezt gyakorlatilag a szülők ezt így kigondolták. Visszatérek a Mécsi Lászlótól a Gyermek játszani akar című vers. Az azért érintett meg, mert pár évvel ezelőtt, mikor ezüstmisés voltam, akkor a saját szülőfalumba, a Mándokon egyébként, a Trianon után fönnmaradt egyetlen görögkatolikus fatemplom a Szentendrei Skanzenban található, úgyhogy el lehet menni majd meglátogatni, azt a falumból vitték el, de engem ezzel a verssel köszöntöttek az otthoniak, mert mindig úgy ismertek, mint aki mindig mosolyog, és én tükre vagyok minden mosolyoknak, úgyhogy ez nagyon tetszett szintén ez a vers. Viszont van olyan vers, ami meg további inspirációt adott nekem, amit nem ismertem, és puskázok egyébként, a Szép Ernőnek a Pitypang című verse, az azért tetszett, mert valóban sokszor az ember olyan tucatnak gondolja a pitypangot, és kiderül, hogy nagyon sok egyénisége van minden virágnak, és hiába látunk belőle sokat, akkor is meg tudja lepni az embert a szépsége és a külleme. Tehát rengeteg olyan szép élmény ért most engem, és azt gondolom, hogy lelkileg fel is töltöttetek a verseitekkel, és tényleg olyan gazdagon fogok lélekben mindenképpen hazamenni szeretteimhez. Talán itt az elmondható, és minden verseny elmondják, hogy igazából itt nincsen vesztes. Az, hogy most lesznek ilyen helyezések, az csak egy dolog. Én azt gondolom, hogy mindenki ott áll ezen a dobogón, és itt állt ezen a dobogón, úgyhogy mindannyian dobogósok vagytok. Úgyhogy majd tapsoljátok meg magatokat nagyon. Köszönöm szépen.
2: Talán a Kányádi versben hallottuk azt a sort, hogy biztasd magad, kislegény. Ezt szeretném, hogyha hazavinnétek magatokkal, hogy ne felejtsétek el, hogy ahogy erre a versenyre sem egyforma távolságból jöttetek, sem földrajzilag, hiszen van, aki ugye a határon túlról érkezett, de a családi helyzetetek, az iskolátoknak a jellege, a versmondással töltött évek száma, nem vagytok egyformák, nem egy startvonalról indultatok, ezeket mind figyelembe kell venni, és azt kell megbecsülni, ami munkát a mai napba beletettetek. Ezt vigyétek el, hogy biztasd magad, kislegény. És miért mondom ezt? Azért, mert azt a munkát, amit ebbe a versenybe beletettetek, ha már a lélek gyümölcseiről van szó, akkor hadd mondjam, hogy nem minden gyümölcs ugyanakkor érik, ugye ezt mindenki tudja. Szóval azok a gyümölcsök, amiket lehet, hogy most nem visztek el egy oklevél formájában, azok holnap, 1 év múlva, 2 hét múlva be fognak érni. Biztasd magad, kislegény, biztasd magad, kisleány, biztasd magad, nagylegény, biztasd magad, nagyleány. Ezt mondanám nektek.
1: És egy persze még meg a mozragadóan szót, hiszen a Galata levélből van ez a lélek gyümölcse, és tévesen több eszámba szokták mondani gyümölcsei. Holott a Galata levélben úgy, hogy lélek gyümölcse, nem gyümölcsei. Tehát nem azt jelenti, hogy mindenkinek van egy kis gyümölcse ebből az egész felsorolásból, hanem azért használja Pál apostol, hogy gyümölcse, mert igazából ez a sok-sok gyümölcs egyszerre meg lehet az emberben, és nem differenciál, hogy valakiben csak szeretet van, valakiben csak öröm, valakiben csak békesség, valakiben csak türelem, és igazából aki kedves, abban van békesség és türelem, aki szelíd, abban megvan a jóság és a hűség, tehát én szeretném ezt kihangsúlyozni, hogy a gyümölcsök nem ilyen kis termésekről van szó, hanem ennek a léleknek, ami bennünk van, ez mind-mind integrálódik az emberi életben, mindezek a gyümölcs, Szent Pál apostol gyümölcsei, és azért írja egyes szám, hogy ez mindannyiunkban megvan. Kiben több, kiben kevesebb, de adja Isten, hogy a növekedés mindig ott legyen a lelkünkben.
3: Köszönöm szépen beszélgető partnereimnek, Kubik Anna színművésznőnek, Király Eszter újságíró szerkesztőnek, Makkai László görögkatolikus parókusnak és Mikita Gábor színház

0: tenisznek, hogy partnereim voltak a mai kerekasztal beszélgetésben. További életükhöz jó egészséget, szolgálatukra pedig a jó Isten áldását kívánom.
1: A hangfelvétel rögzítését köszönöm Gero Lászlónak, a Miskolci Akadémiai Bizottság Székháza technikai munkatársának.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a mustár magadásával folytatjuk.
1: Tanévnyitó ünnepséget tartottak az Egri Érseki Papnevelő Intézet és a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium elöljárói és növendékei szeptember 12-én. Műsorunk első részében Varga Pál atyát, a Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szeminárium spirituálisát hallják, aki homiliájában a lelkipásztori szolgálat kihívásairól beszélt.
3: Kérdés, amit valaki egy eladáson föltett, hogy ha az ördög lennél, és lelkileg el akarnád pusztítani a következő generációt, mit tennél? Amit a AI kidobott, az első részt a szó szerint idézném, ha az ördög lennék, és a következő generáció teljes lelki pusztulását céloznám meg, nem látványos gonoszsággal támadnék. A hangsúlyt a csendes, fokozatos elszigetelésre és a belső értékek kiüresítésére helyeznem. És 4 fő pontot, alpontokkal sorolt föl, én csak a szalag címeket mondanám. Az első a kapcsolatok és a jelenlét felszámolása. Állandó digitális zaj, virtuális illúzió, a magány normalizálása. A második az önbecsülés és a figyelem megtörése. Összehasonlítási csapda, a figyelem szétdarabolása, azonnali dopamin, vagyis ilyen jó érzés. A harmadik az igazság és a felelősség elmosása, célvesztettség, áldozatszerep, a valóság eltorzítása. A negyedik az érzelmi teherbírás leépítése, a kényelem csapdája, túlzott érzékenység. Természetesen ezek az AI-nak a válaszai, ha valakit érdekel, hogy ezek mit jelentenek pontosan, javaslom, hogy próbálja ki otthon. Miért segítség ez? Ez egyfajta negatív megközelítés, és természetesen a saját ötleteink, és épp úgy lehetségesek. Talán érdemes kiemelni ezt a csendes, fokozatos támadást, mert valamilyen módon azért erre kell felkészülnünk. Persze, akire nem alkalmazható egyik előző pont sem, annak nincs szüksége gyógyszerre. Sajnos én azért több ponton is fölismertem magamat, ezért megkérdeztem az AI-t, hogy mit javasol ellenszerként. És itt még kevésbé belemenve a részletekbe, a figyelem és a csend visszaszerzése, valódi emberi kapcsolatok, az online és offline valóság szétválasztása, mentális és érzelmi megerősítése. És bár én, hogy mondják, nagyon béna vagyok az ilyen új technológiákkal, de mégis magamon érzem ezt a kísértést, hogyha az emberbe fölmerül valami kérdés, és nem csak az, hogy a vízcsapot hogyan kell szétszedni, vagy az akkumulátor miért hal meg hirtelen az autóban, hogy egyre inkább ez az instant válasz és egy nagyon kényelmes megoldás nyújt ez az AI. És tulajdonképpen ez egy általános kísértés, legalábbis az én életemben, hogy egyszerű, gyors válaszokat, megoldásokat találni, talán néha nehéz kérdésekre. És a szeminárium életben is sok aspektus van, és egy kicsit ez a nehézség, hogy bizonyos dolgok mérhetők, de talán a leglényegesebbek nem. A szeminárium élet mérhető része a tanulás. Erre van a vizsga, ahol a vizsgáztató, a professzor fölméri, hogy az ember mit tud. Teljesen elképzelhető, hogy egy AI-jal létrehozott tesztet adunk a szemináristáknak, amit az AI kiértékel, és a professzor átnézi. Azért ez egy viszonylag objektív, mérhető dolog, hogy az ember megtanult-e a tananyagot úgy, ahogyan elvárják tőle. Sajnos más aspektusok, amik talán legalább ennyire fontosak, ha nem is fontosabbak, azok nem mérhetők. Például ilyen az imádság. Nem működik az, hogy felszerelünk valahova egy kamerát, és akkor az fölismeri az arcát a belépő szeminaristáknak, és jelzi az időt, hogy hány percet töltött hetente a kápolnában, ebből mennyit aludt. Nem lehet ezt így lemérni. Nem lehet azt mondani, hogy a jó lelki élethez heti x órát kell a kápolnába tölteni. Ez is mutatja azt, hogy az életben, és különösen is a hivatásban nincsenek ilyen instant válaszok, hogy ez szenvedéssel jár, ez nehézséggel, megválaszolatlan kérdésekkel, amit végig kell küzdeni, amit nem tudunk előre. És pozitívan megfogalmazva ugyanezt a kérdést, hogy mire hív az Úr bennünket ebben a tanévben? Mi az, amire fel akar készíteni bennünket, és talán ezek a negatív dolgok egy kicsit támpontot jelentenek. Emlékeztetnék mindenkit, 14. Leó pápa február 28-án a négy spanyol szemináriumi küldöttségnek mondott beszédéből. És a Szent Atya kiemel egy képet, hogy a lelki élet akkor terem gyümölcsöt, ha Istenben gyökerezik, ami talán nem látványos, de látjuk a hatását. Emlékezünk az első Zsoltára, ahol a Zsoltáros összehasonlítja a vízpart mellé ültetett fát, ami levelet hoz, gyümölcsöt hoz, még hogyha szárasság, nehézség veszi is körül. És a Szent Atya ezt emeli ki nagyon erősen, hogy Isten jelenlétének a begyakorlását, ami ébren tartja a szívet, és állandóan feléje irányítja az életet. Mert a legveszélyesebb dolog, ahogy a fáknál nem látjuk, hogy a gyökér az elér a vízhez, vagy nem, ugye a mi lelki életünkben is, hogy valóban Istenben gyökerezik, vagy ahogy az ember sokszor érzi, hogy meg lehet szokni az Isten dolgait, hogy nagyon szépen lehet beszélni az Istenről, nagyon okos vagy mély gondolatokat mondani, anélkül, hogy bármi tapasztalatunk lenne. És sajnos ez a mi életünkben is mindig egy állandó veszély, hogy könnyű beszélni, könnyű viselkedni, de hogy valóban a mélyén, a gyökerénél ott van-e ez az Isten kapcsolat. És a másik nagyon fontos gondolat, amit kiemel Leó pápa, hogy Jézus arra hívta a tanítványokat, hogy vele legyenek. Ahogyan Márknál olvassuk, ezután fölment a hegyre, magához hívta az apostolokat, azokat, akiket akart. Azok hozzám mentek. 12-t rendelt, akiknek apostolokat nevezett, hogy vele legyenek, és hogy elküldje őket hirdetni az igét. Hogy ez egy nagyon lényeges része az apostolok életének, a küldetésének, hogy Jézussal vannak. Az apostolok nevelésében, az ő alakulásukban alapvető szerepe volt annak, hogy Jézussal voltak, hogy vele élték a napjaikat. És ez számunkra is ez az elsődleges hívás, hogy természetesen nagyon sok feladat van a szemináriumban, amit fontos megtenni. És ahogy Avilai Teréz is mondta, hogy nem onnan tudjuk, hogy szeretjük az Istent, hogy sokat vagyunk a kápolnában, hanem arról, hogy mit teszünk a másiknak, hogyan mutatjuk meg a szeretetünket a másik iránt, amely mindenképpen ebből a Krisztus kapcsolatból gyökerezik. Ezért erre a tanévre kívánom, hogy kövessük a szűzanya példáját, a segítségét kérve, hogy gyökeret tudjunk verni Krisztusban, hogy valóban találkozunk Krisztussal, hogy ne ilyen kiszáradt fák legyünk, hanem az életünk belőle táplálkozzon, belőle tudjuk meríteni.

0: A 2026-os, 27-es tanévet dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora nyitotta meg. Most őt hallják.
1: A szeminárium múltja és jelene is szorosan kapcsolódik a liceumhoz. Nem az egyetem, hanem mi, az Egri Hittudományi Főiskola vagyunk a város legrégebbi felsőoktatási intézménye, hiszen az Egri szemináriumot Telekes István püspök 1704-ben alapította, a liceum pedig csak 250 évvel később, 1774-ben kezdte meg a működését. Azt is érdemes tudni, hogy Eszterházy Károly püspök rendelkezése alapján a kispapok 1774-től egészen a II. Világháborúig a liceumban hallgatták a teológiai előadásokat. Ez a Foglár utcai épület csak szemináriumként működött. Napjainkban pedig az egyik feladatunk az egyetem krisztianizálása. A tanáratyák, kispapoknak mondom, rendszeresen tartanak a keresztény hitbe bevezető előadásokat az egyetemi hallgatók számára. Az elmúlt fél évben például 30 kurzus kellett tartanunk az egyetemistáknak. Nem csak az elsősöknek, hanem a felsőbb éveseknek is szívesen idézem Ferencsik Jánost, aki a múlt század második felében híres és ünnepelt karmester volt Magyarországon. Egy alkalommal a zeneművészek hivatásáról, amikor interjút adott, így nyilatkozott, idézem, azt is csak úgy lehet gyakorolni, kedveseim, mint a vallást. Teljes szívvel és lélekkel. Inkább túlozva, mint félig meddig. Inkább fanatikusan, mint józanul. Azt hiszem, hogy a papi hivatásról és a kispapok felkészüléséről ugyanezt el lehet, illetve el kell mondanunk. Csak akkor érezhetjük magunkat jól ebben a házban. Csak akkor értjük meg a papi hivatás lényegét, ha fenntartások, ilyen-olyan feltételek nélkül teljesen átadjuk önmagunkat, egész életünket, Isten és az egyház szolgálatára. Ha csak a se hideg, se meleg, illetve a langyos elkötelezettség jellemző ránk, mint a laodiceai egyházra, akkor biztos, hogy nem leszünk elégedett kispapok és jó papok. Hasznos lenne, ha rendszeresen elimádkoznánk szíriai Efrém imáját, amit tavaly előtt az országos kispap találkozó alkalmából Nyíregyházán minnyáján megkaptunk. Így hangzik ez a szép imádság. Uram, ne engedd hozzám a jóra való restség, könnyelműség, pénzvágy és megszólás szellemét. Ajándékozz inkább szolgádnak a józanság, alázatosság, álhatatosság és szeretet lelkét. Uram Istenem, add meg, hogy megismerjem bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Ámen. Testvéreim, tehát ne immel ámmal, hanem megújult lelkesedéssel kezdjük meg ezt az évet. Az új tanév új lehetőség, hogy többek és jobbak legyünk, jobban megismerjük önmagunkat és egymást, és igazi testvéri közösséget építsünk, amely segít bennünket a papság felé vezető úton. Azt kérem és kívánom kispapjainknak, hogy szítsuk fel újra önmagunkban a tudás utáni őszinte vágyakozást, és legyen meg bennünk a tanulékonyság, a készség az új ismeretek befogadására és elsajátítására. A Nikolaus Kuzánus féle dokta ignorancia, a belátott tudós tudatlanságnak az érzése. Kedves testvérek, kis, csak hitéleti képzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmény vagyunk, de mégis négyféle képzési formában 94 aktív hallgatóval kezdjük meg az új szemesztert, akik közül 19 kispap készül a papi szolgálatra. Levelező tagozaton 75 hallgatónk van, 42 katekéta és 23 hittanárszakos hallgató, továbbá 10 pedagógust vettünk fel a katolikus hit és erkölcsoktató szakirányú képzésre. A papképzés mellett fontosnak tartjuk a hitoktatók és hittanárok levelező képzését, mert nem csak jó papokra, hanem jó felkészült hitoktatókra is szüksége van helyi egyházunknak. És ezek képzése is az EGRI Hittudományi Főiskola feladata, amelyben segítségünkre van az Eszterházy Károly Egyetem Nevelés-Tudomány Intézete. Különösen szeretném kiemelni itt ebben a bevezető tanévkezdő beszédemben, hogy Szent Ferenc jubileumi évében kezdjük meg ezt a tanévet. Talán nem mindnyájan tudjuk, hogy ez az év január 10-én az Assisi Santa Maria dei Angeli Bazilikában ünnepélyes szertartás keretében nyitották meg a Szent Ferenc tranzitusának, vagyis boldog halálának 800. jubileumi évét. Mindnyájan tiszteljük és szeretjük Szent Ferencet, ő az egyik legnépszerűbb szentünk, akit még a kevésbé vallásos emberek is tisztelnek. A Napfiré Hódnővér című film különösen is vonzóvá tette az ő személyiségét. Nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek kell Assisi Szent Ferencnek lennie. Minden embernek megvan a maga sajátos hivatása, amelyet senki más nem tud helyette, illetve helyettünk betölteni. Valakit arra hív az Úr, hogy családot alapítson, mást arra, hogy pap vagy szerzetes legyen, van, akit arra küld, hogy tanítson, gyógyítson, vigasztaljon, énekeljen, vagy egyszerűen jó emberként jelen legyen ott, ahol él. A kérdés tehát nem az, hogy mi és mekkora a feladatunk, hanem az, hogy hűségesen, Istennek tetsző módon élünk-e abban az élet állapotban, illetve hivatásban, amelyet a gondviselő Isten nekünk szánt. A ferences hagyomány alapján Szent Ferenc halálát tranzitusnak szoktuk mondani. Ez a latin szó magyarul átmenetet jelent, és arra emlékeztet bennünket, hogy Szent Ferenc nem úgy halt meg, mint általában az emberek. Nem félt, nem rettegett a haláltól, a naphimnuszban a halált is halál nővérnek köszönti, mert azt az Istennel való találkozás kapujának látja. Nyilvánvaló, Ferenc tranzitusa nem csupán egy történelmi esemény, hanem tükör lehet minden keresztény ember számára. Szent Ferenc tranzitus arra emlékeztethet bennünket például, hogy a keresztény élet folyamatos átmenet. A kegyelmi életben nincs megállás. Az életszentség útján állandóan törekednünk kell a fejlődésre. A kegyelmi élet azt jelenti, hogy törekszünk az önzéstől a szeretet felé, a birtoklástól az ajándékáválás felé, a félelemtől a bizalom felé, végül az időből az örökké valóságba eljutni. Talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy nem a szeminárium, a papnevelő intézet az életünk célja. Még akkor sem, ha éveken keresztül készültünk arra, hogy kispapok leszünk, és a szemináriumban fogunk élni 6 éven keresztül. Nyilvánvaló, hogy papok, és nem kispapok akarunk lenni. A szemináriumi életforma az csak átmeneti állapot, tranzitus a mi életünkben. De egy nagyon fontos tranzitus, egy nagyon fontos állapot. Már most a tanév kezdetén érdemes azon is elgondolkodnunk, hogy melyek azok a ragaszkodások, félelmek vagy megszokások az életemben, amelyek megakadályozzák, hogy én is elinduljak azon a lelki tranzituson, amely önmagamtól Krisztus felé vezet. Ha ma nekem kellene kimondanom Szent Ferenc szavait, állítólag egy alkalommal ezt mondta élete végén, én megtettem a magam részét. Akkor milyen konkrét döntések, mulasztások vagy hűségek jutnának eszembe? És mit szeretne még Krisztus megtanítani nekem a rám bízott küldetésből? Hogyan válhatna személyes életemben, közösségemben vagy szolgálatomban Szent Ferenc lelkülete, Greccio egyszerűsége, Alverna önátadó szeretete és a naphimnusz hálája egyetlen egységes életprogrammá, amely már itt a Földön az örök hazafelé vezet bennünket. Biztos vagyok benne, hogy az új tanévben egyén és közösségi életünk számára nagy áldás, nagy segítség lenne Szent Ferencnek az az imája, amelyet Teréz anya is minden nap elimádkozott. Milyen jó lenne nekünk is minden nap nem csak elmondani, de ennek a szellemében is élni. Ismerjük ezt az imádságot, de azért felolvasnám. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek. Ahol sértés, oda megbocsájtást. Ahol széthúzás, oda egyetértést. Ahol tévedés, oda igazságot. Ahol kételj, oda hitet. Ahol kétségbeesés, oda reményt. Ahol szomorúság, oda örömet. Uram, add, hogy inkább én igyekezzek vigasztalni, mint hogy vigaszt várjak. Inkább én törekedjek másokat megérteni, mint hogy megértést óhajtsak. Inkább szeressek, mint hogy szeretetet igényeljek. Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat. Ha megbocsájtunk, akkor nyerünk bocsánatot. Ha meghalunk, akkor ébredünk az örök életre. Az új kispapokat talán zavarhatja, hogy hát ebben az esztendőben is elég kevesen vagyunk. Ezzel kapcsolatban gondoljunk arra, hogy 1704-ben, amikor telekesi püspök megalapította a szemináriumot, csak 4 kispappal kezdődött a tanév. 1919-ben is csak 18 kispap élt az érseki papnevelő intézetben. De 1952-ben 132 kispap, 2000-ben pedig 80 papnövendék élt ebben a házban. Most pedig 19-en kezdjük meg az új tanévet. Éppen ezért Jézus biztató, bátorító szavai egyre inkább hozzánk szólnak. Ne féljetek, kisdednyáj! Úgy tetszett atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Jézus hasonlata az apostolokból és az első tanítványokból álló kis közösséget bátorította annak idején. Az Úr biztatja őket, hogy ne aggodalmaskodjanak amiatt, hogy kevesen vannak, hanem inkább gondoljanak arra, hogy ők Isten új választott népe, akik által jelen van, és megvalósul már itt a földön az Isten országa. Az ember teremtő és üdvözíteni akaró Isten általuk akarja megvalósítani az üdvözítő tervét. Ugyan a fogság idején csak kevesen, csak egy szent maradék, a Seár Jasub maradt hűséges az Istennel kötött szövetséghez, ugyanúgy napjainkban is látjuk, tapasztaljuk, hogy megfogyatkozott az Istenfélő emberek száma. A történelem tanúsága szerint az egyház életében mindig voltak hullámhegyek és hullámvölgyek. Úgy tűnik, hogy napjainkban átmenetileg a hit válságának időszakát éljük. Az evangéliumokban Jézus más hasonlatokkal is érzékeltette, hogy az Isten országában, az Isten uralmának megvalósulásában nem a számok, nem a mennyiség a fontos. Gondoljunk csak arra, hogy a tanítványok közösségét kovászhoz, sóhoz és mustármaghoz hasonlította. Mindnyájan tudjuk, hogy a kovászból egy kevés is elég. A kis mennyiség is milyen nagy hatással van a tésztára. A csipetnyi só is jelentéktelen tömeg az ételhez viszonyítva, de mégis mennyire fontos és nélkülözhetetlen. Szerény véleményem szerint a szociológusok sok mindent mondanak és mondhatnak a hit és a vallás jelenéről és jövőjéről, de ha a hit kegyelem, Isten ajándéka, akkor Isten bárhol és bárkinek megadhatja. Tehát a hit jövőjét semmiképpen sem lehet a szociológia törvényeivel meghatározni. A szél ott fúj, ahol akar. És ha az emberfia azt jött keresni, ami elveszett, akkor biztos, hogy mindig lesznek olyanok, akikre a jó pásztor rátalál.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az EGRI érseki papnevelő intézet és a Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium tanévnyitó ünnepségét idéztük fel. Köszönjük figyelmüket!

0: A nap imája.
1: Szent Ciprián imájam, milyen nagy a te türelmed, Istenem! Te tőled születik minden egyes nap. Te öntöd a napsugarat jókra, gonoszokra. Te áztatod a földet esőiddel. Jó téteményeidből senki sincs kizárva. Megkülönböztetés nélkül adod a vizet igazaknak és gonoszoknak. Egyforma türelemmel bánsz a bűnösökkel és az ártatlanokkal. Azokkal, akik ismernek téged, és azokkal, akik tagadnak, akik hálálkodnak, és akik hálátlanok. Gyakran, sőt állandóan keserítenek a sértések, de te mégsem engeded szabadjára méltatlankodásodat. Türelmesen vársz az ítélet napjára, s mivel a te hatalmadban van a megtorlás, inkább türelemmel hosszan várakozol, vagyis kegyességedben inkább elhalasztod az ítéletet arra várva, hogy az ember gonossága, ha egyáltalán lehetséges, végül mégis megváltozzék.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tóri Sarolta és Tompos Péter nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek, a viszont hallásra.
1: A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Mike Oldfield felvételét hallották. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra, körkép.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Bővül a méhkeréki piac, jelentette be Táth Margit polgármester, aki elmondta, új 50 millió forintos beruházást indítottak el a településen. A munkálatok várhatóan 2 hónapot vesznek igénybe. Bővítik a méhkeréki piacot, és a kivitelezői már munkához is látott. Táth Margit polgármester emlékeztetett arra, hogy már a fedett piac átadásakor felmerült az igény a helyi termelőktől, hogy olyan élelmiszereket is piacra dobnának, amelyek forgalmazása kötöttebb egészségügyi elírások szerint lehetséges csak. A kérésre igyekeztek reagálni, pályáztak és nyertek is támogatást a fejlesztésre. A méhkeréki piac mostani bővítése során 4 konténert telepítenek, amelyek 6 üzletnek, valamint az elengedhetetlen szociális helyiségeknek adnak helyt. Ha véget ér a beruházás, lehet majd húsféleségeket és tejterméket is értékesíteni a méhkeréki piacon, ismertette a Facebook oldalán. Orosházán a Bakó József utca útburkolatát számos kátyú tarkítja, jelentősen megnehezítve a közlekedést. Mojsza József képviselő beszámolt a részletekről. A beruházás jelentős, összesen 1579 méter hosszú útszakasszal újul meg, 3 méter szélességben. Az itt élők a jövőben méltó és biztonságos körülmények között használhatják majd a mindennapi életükhöz nélkülözhetetlen útszakaszt. A vidékfejlesztési program keretében a kültéri utak fejlesztését célzó pályázat pozitív elbírálásban részesült. Az önkormányzat 75,4 millió forint támogatást nyert el, amelyet további 4,4 millió forint saját forrással egészít ki. A felújítás a lakosság régmúltra visszatekintő jogos igénye volt. A munkaterületet átadták, a kivitelező vállalkozó napokon belül munkához lát, és a tervek szerint a felújítás 60 napon belül elkészül. A Klebesberg központ emlékeztetett arra, hogy 579 ezer notebook jutott el a tanulókhoz és a pedagógusokhoz, ebből 524 ezer diákokhoz a digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára elnevezésű Európai Uniós projektben. Azt írták, a 2026-2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradtak kihasználatlanul, új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használják őket. Közölték, az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége. A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-től jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra, amelyet a diákok rövid időn belül a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak. A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről, így Orosházáról is. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. A Békés Csabai Atlétikai Klub idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sporthéthez, amely egész szeptemberben mozgásra invitálja a lakosságot. Az egyesület ehhez kapcsolódóan hirdette meg a 2. ligetfutást, ahol a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A startpisztoly hangjára rajtoltak el a diákok, hogy 2 kört megtéve teljesítsék a távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főként általános iskolás felsősöket és a szakképzési centrum intézményeiből középiskolásokat. Az eseményhez, ahol nem az eredmény, hanem sokkal inkább a részvétel volt a fontos, szép idő is társult. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal szervezte meg idén is a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is tudnak találkozni. A futáson több rajtot is lebonyolítottak, amelyeket az iskolák és a tanárok órarendjéhez igazítottak, így a közel 600 tanuló több turnusban teljesítette a távot. Az Európai Diáksport hete van most, és szeretnének ehhez csatlakozni. Így az iskolák tanulói lehetőséget kaptak, hogy ezt a 2026 métert le tudják futni a ligetben, szervezett körülmények között, mondta Szabóné Csendes Ildikó, a Békés Csabai Atlétikai Klub ügyvezetője. A szervezők célja, hogy felhívják a diákok figyelmét a rendszeres testmozgás fontosságára. A sporteseményről senki sem távozott üres kézzel.
Mindenki kapott egy müzli szeletet a táv teljesítése után. Tavaly a Szent Gellért nevével fémjelzett ifjúsági találkozók 50. jubileuma indította el azt a kezdeményezést, hogy a Csanádi Püspökség alapításának évfordulójára való készület jegyében összefogják a három utód egyházmegye fiataljait. A három egyházmegye hívei 2030-ban szeretnének közösen emlékezni az ősi egyházmegye millenniumára. 2025-ben Szent Gellért ünnepen az ősi Csanádi Püspökség egykori székhelyére hívta össze a három utód, a Szeged Csanádi, a Temesvári római katolikus és a Nagybecskereki egyházmegye ifjúságát. Idén az egyházmegye közi ifjúsági találkozó helyszínére, Szegedre, Szent Gellért Fórum sportkomplexumába a három ország, Szerbia, Románia és Magyarország mintegy 420 fiatalja érkezett. A Nagybecskereki egyházmegye fiataljait Eliász Ohoi Ledvarin plébános kísérte. A Temesvári egyházmegye csoportjával érkezett Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, Kocsis Zoltán, a Gerhardium római katolikus teológia lícium igazgatója, több plébános és egyházmegyei ifjúsági referens. A fiatalok a jubileumi keresztel vonultak be a Szent Gellért fórumba. Ez a két méteres fából faragott kereszt a Millennium Csanadiense 1030-2030 jubileumi év szimbóluma. A program énekezzen és dicsőítéssel kezdődött a Szegedi Jelenlét zenekarral és a Temesvári Harmónia Kriszti ifjúsági kórussal. Dimitru Dániel magyar és román nyelven köszöntötte a résztvevőket. A találkozó mottója, futunk a kitűzött cél felé. Három országból érkeztünk, legyen bennünk kíváncsiság egymás iránt, bátorság bekapcsolódni és nyitottság arra, hogy befogadjuk azt, amit Isten készít nekünk, fogalmazott a plébános. A találkozó létrejöttében maguk a fiatalok is aktív szerepet vállaltak. A szervezésben közel 100-an munkálkodtak azért, hogy a három egyházmegye fiataljainak találkozója megvalósuljon. A katekézist a nigériai születési Amanzo Brendan Chika kistereki plébános kormányzó tartotta. Arra buzdította a fiatalokat, tekintsenek mindig a cél felé, amit meg szeretnének valósítani. Ismerjék az álmaikat, és legyenek tudatában, mit kell ezért tenniük. Maradj céltudatos, nem engedett, hogy más kevésbé fontos dolgok elvonják a figyelmedet, hogy mások határozzák meg a célodat, mondta. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Elindult Debrecen kerékpáros stratégiájának kidolgozása, közölte kedden a közösségi oldalán Barcsa Lajos alpolgármester. Azt írja, közlekedési szakembereket, civil szervezeteket, sportegyesületeket és kerékpáros közösségeket kértek fel arra, hogy tapasztalataikkal és javaslataikkal segítsék a munkát. A cél, hogy pontosan lássuk, hol vannak a problémák és konfliktuspontok, és a következő fejlesztések egy biztonságosabb, összefüggőbb és jobban használható kerékpáros hálózatot szolgáljanak Debrecenben. Fogalmazott hozzátéve, hogy ehhez a következő időszakban a debreceniek véleményére is számítanak. Ahogy korábban megírták, az elmúlt 30 évben Debrecenben 125 km kerékpárút épült. A hallgatók számára a kikapcsolódást és a feltöltődést segíti a Debreceni Egyetem gyógyszerésztudományi karán átadott Teva Green Zone, mely teret nyit a szakmai beszélgetéseknek és a friss gondolatok megszületésének is. A kar és a Teva több mint egy évtizedes szakmai együttműködésében létrejött közösségi tér mellett a vállalat egy oktatási célokat szolgáló automata technológiai mérőberendezést is adományozott a GTK-nak, tudatta az egyetem. A Debreceni Egyetem a Teva egyik legfontosabb szakember utánpótlás bázisa. Közös cél, hogy a jövő gyógyszereit már a tanulmányaik során megismerjék a modern nagyüzemi gyógyszergyártás és a kutatásfejlesztés világában. A Teva és az egyetem kapcsolatának egyik legfontosabb mérföldköve a 2011-ben létrejött ipari gyógyszergyártás kihelyezett tanszék, amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, működését és oktatási tematikáját tekintve jelenleg is egyedülálló az országban. A most átadott Teva sarok olyan környezetet teremt, mely támogatja a szakmai párbeszédet, a kapcsolódást és az innovatív szemlélet fejlődését. A következő zenei évadban is folytatódnak a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar koncertsorozatai. A konzervatóriumi esték az Universitas Debrecen és a Stemway hangversenysorozaton, valamint a zenematiné és a hangjáték zene élménykoncerteken ezúttal is színvonalas klasszikus zenei programot kínál a kar és a Jövő Művészetért Alapítványa látogatóknak. Az új tanévben több mint 40 koncerttel várja a közönséget a hamarosan megújuló Liszt terem, olvasható az Unideben. Újdonságképpen zenés épületsétákat tartanak majd a ZK épületében, ehhez kapcsolódóan is szerveznek hallgatói koncerteket, valamint a társadalmi felelősségvállalás jegyében neves zeneszerzők jubileumi évek kapcsán olyan szabaduló szobát hoznak létre általános iskola felső tagozatos és középiskolás diákok számára, mely révén szélesebb körben megismerhetik a fiatalok a zenetörténelem legfontosabb mérföldköveit. A Debreceni Egyetem zeneművészeti karának idei koncertjeit a Stemway sorozat nyitja. Az évadban 7 alkalommal szólaltatják majd meg a zeneművészeti kar páratlan hangzású Stemway zongoráját. A hangversenyeket a Debreceni Egyetem támogatásával a zeneművészeti kar művészeti menedzsment irodája és a Jövő Művészetért Alapítvány szervezi. A debreceni nyomdatörténet 1561-es gyökereit megörökítő és az egykori nyomtató utcai helyszínt megjelölő emléktáblát avattak fel Debrecenben a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola épületének falán, adta hírül az MT. Pap László Debrecen polgármestere felidézte, hogy 1560 karácsonyán érkezett a nyomda alapító Huszár Gál református prédikátor a városba, aki Kassáról szekereken menekítette át a nyomdáját. A református egyház és a város vezetői pártfogásukba vették Huszár Gált és nyomdáját, amely később városi tulajdonban majd a református egyházzal közös fenntartásban működött, mondta a polgármester, megjegyezve, hogy Debrecenben a történelem során a könyv nem luxus, hanem fegyver és pajzs volt. Pataki Lajos, az Alföldi Nyomda ZRT vezérigazgatója arról beszélt, hogy a cége Magyarország legnagyobb tankönyvgyártó üzeme, ezért külön öröm számára, hogy a nyomda valamikori telephelyére emlékeztető táblát egy iskola falán helyezhették el. Az októberi eseményekről írt ifjúsági regényt az egykori debreceni diák izgalmas ifjúsági regénnyel jelentkezett nemrég Alicki Katalin Kornélia. Az októberi zongora szó szerzője Debrecenben született, és a Debreceni Egyetemen végzett agrár- és környezetgazdálkodási mérnökként, majd állattenyésztési tudományokból szerzett doktori fokozatot, jó ideje pedig már Németországban lakik.
Ezzel együtt Debrecent nagy szeretettel emlegeti, és mint mondja, a gyökerei és szülőváros emlékei mindig meghatározták a gondolkodását, olvasható a De Híren. Egy vérbeli, izgalmas kötettel jelentkezett, mely több szempontból is hiánypótló. Az októberi zongora szó, ez az 1956-ról szóló ifjúsági regény a kisiskolás korosztály számára teszi átélhetővé a forradalom eseményeit, ráadásul a szerző családi érintettsége miatt is. A történet hidat épít a generáció között egy valós eseményen keresztül. A regény emléket állít ugyanis a debreceni Gorzsás Andrásnak, aki az október 23-án 18 órakor eldördülő első sortűzben vesztette életét 70 évvel ezelőtt. A könyv már megjelent, és a szerzővel az október elején kezdődő 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon már a közönség is találkozhat. Az írónő tervei között szerepel az is, hogy visszatérjen Debrecenbe, és itt is találkozon olvasóival. A testvérvárosi megállapodás első lépéseként harkivi gyerekeket láttak vendégül Debrecenben, tudta meg a De Hír. Debrecen 22. testvérvárosa Harkiv lett. A testvérvárosi szerződés alapján a két város előmozdítja a gazdaság és a kereskedelem, a tudomány és technológia, az oktatás, a kultúra, a turizmus, a sport, a művészet és egyéb területeken folytatott cserekapcsolatait és együttműködését. A Harkivval kötött testvérvárosi kapcsolatunk első lépéseként harkivi gyerekek érkeztek Debrecenbe, akiknek az üdültetéséről, pihenéséről tudunk gondoskodni, írt a Papp László polgármester a Facebook oldalán. Egy 8 Oscar-díjra jelölt alkotást láthatunk újra Debrecenben. A tapasztalt zenész Jackson Maine felfedezi a fiatal énekesnőt Ellie-t, akibe beleszeret, bár Ellie karrierje szárnyalni kezd, kapcsolatuk megromlik, mivel Jack folyamatos harcot vív saját belső démonaival. A 8 Oscar-díjra jelölt 2018-as Csillag születik című film Bradley Cooperrel és Lady Gagával a főszerepben igazi klasszikus lett mára, pedig ez is egy feldolgozás. Szeptember 29-én kedden este 8 órától az Apollo Toronykert mozi keretében ingyenesen vetítik. Két nap, 20 iskola, 160 diák, negyedik alkalommal rendezték meg a Mozdulja Szent Lászlóval elnevezésű játékos sportversenyt általános iskolások számára. A szervezők célja változatlan, a vidám feladatokon keresztül megszerettetni a mozgást a gyerekekkel. A szervező iskola idén két évfordulót is ünnepel, 60 éves az intézmény és 10 éve lett fenntartójuk a görögkatolikus egyház. A kétnapos verseny feladataiban ezekről is megemlékeztek játékos formában. 4 éve indult el a Mozdulj Debrecen iskola programja, ehhez kapcsolódott már az első évben a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikum, az általános iskolák a 7.-8. osztályosoknak szervezett versenyével. Az iskola programban már 40 intézmény vesz részt és népszerűsíti az egészséges életmódot és a rendszeres mozgást. A kétnapos, kétfordulós versenyt a Kölcsey Ferenc református gyakorló általános iskola csapata nyerte. Nagy tervekkel indul neki a szezonnak a felhúzás debreceni királynője, olvasható a Haonon. Tavaly decemberben a 11. WBRPF világbajnokságon Moszkvában bődületes egyéni csúcsot húzott Erdei Szabina, aki arra készül, hogy a 215 kilós eredményét is túlszárnyalja. A többszörös világbajnok Miami-ban készül az ausztráliai versenyre, ami október 18-án lesz. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Színházi előadások, koncertek, felolvasó maraton, rendhagyó tárlatvezetés és irodalomóra 9. alkalommal köszönti Szabó Magda születésnapját a Magda Fest. A debreceni összművészeti rendezvényhez idén is több városi intézmény csatlakozott szeptember 30-a és október 5-e között. Szeptember 30-án a Kolozsvári Állami Magyar Színház Abigail előadását is láthatják majd a nézők. A 9. fesztivál beharangozóján Vadász Dániel, a szervező Csokonai Nemzeti Színház igazgatója a következőket mondta el.
1: Röviden szólva, onnan kezdeném, hogy az irodalom és a színész kapcsolata az evidens módokban, találkozásokon túlmenően, természetesen minden színházi műnek van egy valami alapja, a vonatkozása, természetesen rengeteg nagy regénynek vannak adaptációi. Múltkor valahol azt javasta, hogy a videk, amely irodalmi művet adaptálni lehet színpadra vagy filmre, az nem irodalom, mert nem is tudom, ki írta, de hogy vannak azért természetesen elezői is, de mi csak mindenben abban hiszünk, abban vannak érdekeltek, hogy azokat az embereket, akik a szellemi a úton való törekvésben, a valakivé rámásban színházi előadásokat választanak épülésükként, azok ne veszítsék fel a közvetlen kapcsolódást az irodalommal sem. Értem ezzel ott, hogy a mi elsődleges konkurenciák leginkább csak inkább a különböző közösségi médiák és a közösségi média, illetve televíziós csatornák, streaming csatornák. Nekünk abban kell hinnünk, és abban is hiszünk, hogy az irodalom és a színház az kéz a kézben jár, és Debrecennek az ezirányú célkitűzései sokkal nagyobb réttétűek, sokkal szervesebbek, mint azt a gyáfravos színházi működés feltételezni. Nekünk az a különös nagy tisztesség, azt egyrésztünk, hogy a szomogóta szellemi vadettékát nem csak ápolhatjuk, hanem a hétköznapokból újra is újraírhatjuk. Az az igazság, hogy még, ahogy érezzük is mindannyian, én például a kezemben is forró fekete mikrofonnal, hogy mi jár a elég intenzíven. De valójában a Csokonai Színházban azt hiszem, hogy 4 vagy 5 produkció próbál párhuzamosan, tehát a Csokos Asszonyban, a Romák Kesztel, a Vojvárdi Színház igazgató rendezésében éppen egyeztettem a Kolozsvári Magyar Színházba az érkező Abigail előadás kapcsán, de Benna Dárna házán, Kobály Keresztes Opinában, a másik teremben, Ife Vigyászpatrán, Izihogal, a Vojekundal, a másik teremben, előtte volt, most ezután lesz egy webszájztöbbi járnozálfogadásunk, tehát kőzerünkvel 5 kondíció a terítékére.

0: megnézzük a Korosványi, vagy a Állami Színházakba, Tonásolással, az Abigail például, vagy a Pígszínházi Everest, a Zombelájzét, vagy hogy akár csak a városi kultúrás intézményekkel van együttműködés, különböző fórumai találkozhatunk itt a Svetisben, a felolvasó. Mondom azt mondom, hogy este, de van egy felolvasó nap lett, ha jól idézem fel, hogy 12 órás maratoni felolvasástól a Csapa program, vagy hogy akár a megyésével való együttműködésről, az irodalmi sípakat, nagyon sok formája lesz annak, hogy 20 havó van, de meg emlékezzünk, és azonkor, hogy emlékezzünk azokon a hétközepi valóságban, a hétköznapi kulturális életünk részéként, meg úgy érezzük be, de kell valami azt is, hogy a szavamanda kapcsán nagyon fontosnak érzem, hogy időről időre nekirúgaszolunk egy nagy vállalásnak, van egy Kígyőmarás című opera, amelyek Németh Albert tanáron a most már Orvosi Egyetem, a dékány, a Orvosi Karnap a dékánya jegyzett, és minden évben ismerjük, hogy hogyan lehet pedig neki rúgaszkodni, ez egy nagy vállalás, ami csodálatos, hogyha jövőre ez is sikerülhetne. Szabó mondta, nem csak a mondatunk része, nem csak a kultúrás életünk, hanem jelen időnk része, és én arra bátorítok mindenkit, hogy miközben jönnek is részt vesz a programon, azon kérdőt pedig tegye magához fizikai időt, formában is ezeket az írásokat, mert topagában raszkantad, mert úgy vitatkozott egyszer valaki, és azt mondta, mondanék neki fel, hogy a világot megyél fel, csak remek művekén keresztül bár.
1: A 9. Magda Fest programja megtalálható a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen weboldalán, a csokonaiszínház.hu-n.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leó pápa hétfőn a Metzi Robert Schumann kongresszusi központban. Robert Schumann és az olasz Alcide de Gasperi örökségéből kiindulva Európa keresztény gyökereiről, alapértékeiről és a béke melletti elkötelezettségéről szólt. Írja a Magyar Kurír. Hangsúlyozta, a párbeszéd a nemzetközi jog és a multilateralizmus fontosságát, és óvaintett az újrafegyverkezés illúziójától. Arra bíztatta a fiatalokat, hogy bátran vállalják a béke és a közösség építésének küldetését, és munkálkodjanak egy szilárd gyökerekből táplálkozó, egységes Európa jövőjén. A katolikus egyházfő türelmes párbeszédre, a béketárgyalások során bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására szólította fel az európai országokat hétfőn, az ukrajnai háborúra utalva. A Szentatyát Metzben Jean-Marc Aveline bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, és Emmanuel Macron, a francia köztársaság elnöke fogadta. 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a kelet-franciaországi Metzben. A katolikus egyházfő felolvasta a metzi felhívást, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó pápa négy napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eucharisztia ünneplése volt Metz gótikus székesegyházában hétfőn. A Szentatya homiliájában az Úrra bízta Metz városát, egyházmegyéjét és a hármas határváros, így az egész Európa útját. A bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten város köztünk felépülhet. Írja a Vatikán News. Kiemelte, Metz és Mozell tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. A metzi katolikus közösséget hazája, Európa és a világ számára a remény jelzőlámpájának nevezte. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, és Sesták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfőn az országgyűlés. A képviselők nem választották meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst azután, hogy ügyvédjével besétált a főügyészség épületébe. Tudta meg a 24.hu hétfőn Pap Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen. Erről beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján Bóka János, a Fidesz frakció vezetője hétfőn. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Végül hazánk időjárásáról. Kedden derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a keletie szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.

Szent János evangéliumának első fejezetéből a 47-től az 51. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Részlet hangzott el Antonio Vivaldi 5. E-moll cselló szonátájából. 5 óra 40 perc, a Vatikáni Rádió tegnapi adása következik.
1: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának 4. utolsó napja. A Szentatya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szentatya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren bemutatott szentmise végén 14. Leó pápa felhívásra fordult a katolikus hívekhez. A Szentatya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmat cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést, buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fáklyás körmeneten. A Szentatya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fáklyás körmeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk a szűzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengéd meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körmenetben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdunk maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szepültelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta: ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esel kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernát Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30 érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt erődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyománya gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
2: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
1: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
3: 14. Leo Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szentatya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schumann alakját, aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schumann nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenek előtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit 6. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szent Atya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világ béke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralomvágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat,
2: continuera à s'épanouir et à inspirer le monde entier.
3: És ösztönzést adhat az egész világnak.
1: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa négy napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és ember lelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szent Atya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztasága kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
2: Le désert, le jardin et la maison.
1: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalomon és a nagylelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonosztal szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál, akik megbocsátanak.
2: Qui n'est pas vrai que celui qui se venge est plus fort que celui qui pardonne.
1: Nem igaz, hogy azok, akik nem hajlandók engedni, erősebbek azoknál, akik megbékélést keresnek. Nem igaz, hogy azok, akik becsapják az ajtót, erősebbek azoknál, akik erőfeszítéseket tesznek, hogy együtt haladjanak. Szólt erőteljesen a pápa. Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorság megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. Az igazságtalansággal szemben azonban és ég üdvösségéhez vezető egyetlen út a másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, még a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquilitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazából akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddiginél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra.

6 óra 1 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. 14. Leó pápa hétfőn a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Robert Schuman és az olasz Alcide de Gasperi örökségéből kiindulva Európa keresztény gyökereiről, alapértékeiről és a béke melletti elkötelezettségéről szólt. Írja a Magyar Kurír. Hangsúlyozta, a párbeszéd a nemzetközi jog és a multilateralizmus fontosságát, és óvaintett az újrafegyverkezés illúziójától. Arra bíztatta a fiatalokat, hogy bátran vállalják a béke és a közösség építésének küldetését, és munkálkodjanak egy szilárd gyökerekből táplálkozó, egységes Európa jövőjén. A katolikus egyházfő türelmes párbeszédre, a béketárgyalások során bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására szólította fel az európai országokat hétfőn, az ukrajnai háborúra utalva. A Szentatyát Metzben Jean-Marc Aveline bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke, és Emmanuel Macron, a francia köztársaság elnöke fogadta. 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a kelet-franciaországi Metzben. A katolikus egyházfő felolvasta a metzi felhívást, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó pápa négynapos franciaországi útjának utolsó eseménye az eucharisztia ünneplése volt Metz gótikus székesegyházában hétfőn. A Szentatya homiliájában az Úrra bízta Metz városát, egyházmegyéjét és a hármas határváros, így az egész Európa útját. A bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten város köztünk felépülhet, írja a Vatikán News. Kiemelte, Metz és Mosel tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. A metzi katolikus közösséget hazája, Európa és a világ számára a remény jelzőlámpájának nevezte. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, és Sesták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfőn az országgyűlés. A képviselők nem választották meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst azután, hogy ügyvédjével besétált a főügyészség épületébe. Tudta meg a 24.hu hétfőn Pap Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen. Erről beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján Bóka János, a Fidesz frakció vezetője hétfőn. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében a hatóság költségvetési csalás, hűtlenkezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. Végül hazánk időjárásáról. Kedden derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a keleti szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Jan Sibelius első E-moll szimfóniájának második tétele hangzott el. A Philharmonia zenekart Vladimir Ashkenazy vezényelte. 6 óra 15 perc, Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Miként az egyszerűség, úgy a gyöngétség sem jár együtt mindig a hatalommal. A cirkuszban sokszor láthatunk hatalmas erejű férfiakat, roppant súlyokkal dobálózó erőművészeket, de láthatjuk mellettük az artistákat is, akik golyókat röpítenek a levegőbe, és mindig mindegyiken rajta tartják szemüket, s kezük is készenlétben áll az egyenlő időközökben leeső golyók elkapására. Nem ritka eset, hogy az egyik irigyli vagy megveti a másik képességeit. Az erőművész nem rendelkezve az artista ügyességével, s ez annak izomerejével. Így van ez az erkölcsi rendben is. Hány kiművelt szellemnél hiányzik a mélység? Vannak szellemes gondolataik, ügyes, elmés meglátásaik, amelyeket nem tudnak sem kifejezni, sem egymás mellé tenni. Az értelem erejét viszont néha eltorzítja az ízlés hiánya. Van regényíró, aki kitűnő a jellemalkotásban, a drámai jelenetek elképzelésében, de az érzelmek finom árnyalatainak elemzésében kudarcot vall. Erős, de nehézkes. Van tudós, akit társai igen nagyra becsülnek, mint igazi, élő enciklopédiát, de egyáltalán nincs esztétikai érzéke. A szellem alkotásainak szépsége nem hat rá. Egy ilyen tudós, aki csak tudós volt, megjelent Molière egyik vígjátékának előadásán. Ahelyett, hogy fölvidult és kacagott volna, mint a többiek, erősen figyelt, csupa szem és fül volt, mintha valami fontos kérdés megoldását kereste volna. Végül szomszédjához fordult, s a legnagyobb nyugalommal és komolysággal kérdezte, hogy miért nevetnek. Mielőtt az általános jókedvben és nevetésben részt vett volna, a mi jó emberünk szerette volna, hogy megdönthetetlen érvekkel bizonyítsák, hogy most éppen nevetni kell. Alapos gondolkodó volt, de hiányzott belőle a szellemi kifinomultság. Mi tehát a szellem finomsága? Pascal szerint az a képesség, amellyel egyetlen tekintetre fölfogunk több összetett és bonyolult alapgondolatot, s kiegészítjük egyiket a másikkal. Pascal szembeállítja ezzel a geometriai szellemet, amely néhány meghatározásból és saroktételből a tételek egész sorozatát vezeti le. A szellem finomsága nélkülözhetetlen a diplomatának, a becsűsnek, az erkölcstanítónak, mindazoknak, akik tanulmányozzák az embereket, vagy foglalkoznak velük. A geometriai szellemre pedig az elméleti tudósoknak és a matematikusoknak van szükségük. Az utóbbi, azt szerint, hogy igaz vagy hamis alapelvekből indul ki, nagyon messzire vezet akár az igazságban, akár a tévedésben. Vannak logikus, a végletekig menő, túlzásokban is következetes gondolkodású emberek, akik úgy tűnik szemellenzőt viselnek. Egyenesen haladnak útjukon, s nem tekintenek se jobbra, se balra. Makacsul ragaszkodnak mindenhoz, ami alapelveikből szigorúan következik. Sem az élettapasztalat, sem a legnagyobb gondolkodók tanúbizonysága nem képes szemüket felnyitni, illúziókat eloszlatni. Odáig mennek, hogy az okoskodás száműzte náluk a józan észt. A józan gondolkodással való ilyenfajta visszaélésről Jules Lemaître furcsa és nevetséges példát nyújt. Egyik különben kedves és tanulságos elbeszélésében megemlít egy gyermeket, aki föllelkesülve Jézus ékes szólásán tanácsait szó szerint követi. Úgy hallotta, mintha neki mondta volna: ha tökéletesek akartok lenni, adjátok el, amitek van, és árát adjátok a szegényeknek. Ezeket a szavakat nem felejtette el a kis Hozé. Alig, hogy hazaérkezik, összegyűjti a szomszédos helyek szegényeit, és két kézzel szórja anyja pénzét, aranyát és ékszereit. Hozé nem tudja, hogy az erkölcstan alapigazságai egymásba kapaszkodva kiigazítják egymást. Ha a szelleme kissé hajlékonyabb lett volna, eszébe jutott volna a parancs: ne lopj! És óvakodott volna attól, hogy mások javaiból adjon alamizsnát. Vajon így elhanyagolta volna Jézus tanítását? Éppenséggel nem, de meg kellett volna értenie, ahhoz, hogy ezt gyakorolja, saját tulajdonának kellett volna lennie.

Luigi Boccherini Ez-dur zongora versenyének részletét hallották. David Boldrini és a Rami Musicali kamarazenekar felvételéről.

0: Antonio Vivaldi G-moll versenymű trombitára és a vonósokra című művének harmadik Allegro tételét hallották. Előadta Boldocki Gábor, Sergei Nakarjakov és a Capella Gavetta. Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődik a hírtükör hírekkel, közlekedési információkkal. Köszönjük, ha megtisztelnek figyelmükkel. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba. A szerkesztő Udvari Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba. Köszöntöm Önöket. Főbb híreink röviden. A vallások a békét és az életet szolgálják. 14. Leó pápa a Metzi vallás közé találkozón. 14. Leó pápa a béke érdekében bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására kérte az európai országokat hétfőn. Az ukrajnai rendezésről tárgyal hétfőtől Moszkvában Matteo Zuppi bíboros, 14. Leó pápa külön megbízottja. XIV. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében fekvő kelet-franciaországi Metzben. 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. A katolikus egyházfő politikai és vallási vezetők előtt tartott beszédében türelmes párbeszédre, a béketárgyalások során bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására szólította fel az európai országokat hétfőn az ukrajnai háborúra utalva. A Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el beszédét, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelgett. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a német határ közelében fekvő Metzben, 4 napos franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján. A vallási beszédnek folyamatosan a szívek és a szavak lefegyverzésére kell felszólítania, hangsúlyozta a katolikus egyházfő a metzi felhívás felolvasása után, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. Az aláírók között volt Franciaország főrabbija, Aïm Corsia, a párizsi nagymecset rektora, Shemseddin Hafiz, a francia protestáns szövetség elnöke Christian Kréger, a francia ortodox püspöki konferencia elnöke Dimitrios Metropolita, a francia buddhista unió társelnöke Anthony Busmar, valamint a francia püspöki konferencia elnöke Jean-Marc Avelin bíboros. A pápa Robert Schuman nevét viselő kongresszusi központban mondta el beszédét, aki előtt az Európai Unió egyik alapító atyaként tisztelget. Robert Schumannban a hit és meggyőződések emberét üdvözölte, aki a régi törésvonalakat Európa számára reménységé alakította át. Az egység valódi nagykövete volt a sokszínűségben. Az európai integráció egyik alapítójának boldoggávatási eljárását az egyház már elindította. A találkozó után 14. Leó pápa a Metzi kongresszusi központban politikai és egyházi vezetők előtt Európáról mondott beszédet, majd a város székesegyházában mutatott be szentmisét, ahová 40 000 ember jelezte részvételét. 14. Leó pápa a béke érdekében bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására kérte az európai országokat hétfőn az ukrajnai háborúra utalva. A katolikus egyházfő a kelet-franciaországi Metzben politikai és vallási vezetők előtt tartott beszédében türelmes párbeszédre, a béketárgyalások során bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására szólított fel a béke érdekében. Az emberi kapcsolatok, az államok közötti emberi kapcsolatok egyre barbárabbá válnak, a szó értékét megvetik, ehelyett hazugságokkal és megtévesztéssel kérkednek, emelte ki 14. Leó pápa. A Szentatya szerint Európa történelme miatt vethet véget ennek az ördögi körnek. Az elmúlt 80 évben Európa nagy részt bebizonyította, hogy lehetséges eltérő véleményeket, követeléseket és érdekeket érvényesíteni, ha inkább találkozunk, nem pedig szembeszállunk. Európa meg tudja állítani ezt a spirált a másik iránti tisztelettel, amelyet sikerült gyakorolnia és megőriznie. Hívta fel a figyelmet a Szentatya, méltatva a nemzetközi jogot és a multilaterális megoldásokat, mint a legjobb ellenszert a dominálási szándék ellen. Az európai alapítók, köztük Robert Schuman és az olasz Alcide de Gasperi említésével 14. Leó a béke aktív alkalmazása mellett érvelt. A menekülteket és a migránsokat illetően úgy vélte, hogy Európa egy új szakasz előtt áll találkozásainak hosszú történetében. Emmanuel Macron francia államfő beszédében úgy vélte, hogy Európának vissza kell nyernie az alapítók bátorságát, és nem szabad engednie a befelé fordulásnak és a nacionalizmusok visszatérésének. A francia elnök, ki jelen volt a pápai szentmisén is, felszólalásában az európai építkezést méltatta, amelyet a görög-római és a zsidó-keresztény alapra építettek. A francia-német megbékélést, amely a diktatúrákból felszabadult népek akarata volt a II. Világháború után, és amelyet jelenleg a birodalmak visszatérése fenyeget.
0: XIV. Leó pápa vasárnap Lourdesban találkozott a klírus tagjai által elkövetett szexuális visszaélések 7 áldozatával, és kifejezte közelségét mindazokhoz, akik a bántalmazás okozta sebek miatt szenvednek, írja a Magyar Kurír. 14. Leó pápa a lourdi szűzanya oltalmába ajánlotta Franciaországot, és azt kérte, hogy Franciaország mindörökre utasítsa el a háború logikáját. Alig 7 hónappal a következő franciaországi elnökválasztás előtt a pápa bölcs és nagylelkű vezetőkért imádkozott Franciaországban. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: Vasárnap éjszaka a lourdi mi asszonyunk kegyhelyen 14. Leó pápa részt vett a rózsafüzér elimádkozásán és a gyertyás körmeneten. A hiszek egy elmondása, a rózsafüzér elimádkozása és a körmenet után mondta el beszédét, melyben a gyertyás körmenet fényét a keresztény remény jelképének nevezte. Beszédében a Szentatya arra bíztatta a zarándokokat, hogy a megpróbáltatások között is bízzanak a feltámadt Krisztus éltető jelenlétében, és Mária közbenjárására bízzanak. Személyes szándékaikat és a világ szükségleteit. A szertartás a könyörgéssel, az áldással és a Salve Regina éneklésével zárult. 14. Leó pápa vasárnap Lourdesban találkozott a klérus tagjai által elkövetett szexuális visszaélések 7 áldozatával, és kifejezte közelségét mindazokhoz, akik a bántalmazás okozta sebek miatt szenvednek. A 7 áldozat plébániákon, bentlakásos iskolákban, szerzetesi közösségekben vagy egyházi mozgalmakban szenvedett el bántalmazást. A találkozóra a Tarbes-Lourdes egyházmegyei püspöki rezidencián került sor. A jelenlévők között volt Gérard Lustan, amiéni püspök, a francia püspöki konferencia keretében működő, a bántalmazások megelőzésével és az ellene folytatott küzdelemmel foglalkozó tanács elnöke. Vasárnap délelőtt 14. Leó pápa a súlyos kérdésről már szólt a francia püspökök közintézet beszédében.
0: Újabb súlyos orosz drón támadások érték több ukrajnai várost. Kijevben és Dnyipróban is halálos áldozatokat követelt a támadás. Közben Európa az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás és a légvédelem megerősítésének lehetőségeiről tárgyal. Nyíri Kata jelenti.
2: Újabb súlyos orosz támadások érték Ukrajnát. A légierő tájékoztatása szerint az éjszaka folyamán Oroszország 165 drónt indított Ukrajna ellen. Ezek közül 112-t a légvédelem megsemmisített vagy elektronikai eszközökkel hatástalanított. Találatokat 14 helyszínen regisztráltak. Délután Kijev központját is dróntámadás érte. Egy orosz drón a Nemzeti Tudományos Akadémia épületébe csapódott. A támadásban egy nő életét vesztette, 4 megsérültek, a mentési munkálatok még tartanak. Dnyipróban szintén civil épületet ért találat. Egy üzleti központba csapódott orosz drón következtében 3 ember meghalt, 12 pedig megsérült. A mentők több tucat embert menekítettek ki az épületből. A harcok a fronton is folytatódtak. Az ukrán hadsereg közlése szerint a Limán környékén zajló Vivaldi hadműveletben újabb 3 települést szabadítottak fel az ukrán erők. A vezérkar ugyanakkor 229 frontbeli összecsapásról számolt be az elmúlt 1 napban. Közben Európában is erősödik a katonai támogatás Ukrajna iránt. Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője azt szorgalmazza, hogy a tagállamok nyissák meg saját készleteiket és adjanak át Ukrajnának Patriot légvédelmi rakétákat. Az uniós védelmi miniszterek Brüsszelben tárgyalnak az Ukrajnának nyújtott katonai segítségről és az orosz hibrid fenyegetésekről. Románia közben F-16-os vadászgépeket is a levegőbe emelt, miután radarrendszere az ukrán-román határ közelében egy Ukrajna felől érkező légi célpontot észlelt. A román védelmi minisztérium szerint a célpont rövid időre a román légtérbe is belépett.
0: Moszkvában tárgyal az ukrajnai rendezés Mateo Zuppi bíboros 14. Leópápa külön megbízottja, bolonyai érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke. Ezt maga Zuppi bíboros jelentette be a TASZ orosz hírügynökségnek. Közölte, hogy hétfőtől szerdáig folytat tárgyalásokat az orosz fővárosban. Paul Richard Gallagher érsek, a Vatikán államtitkárságának államközi kapcsolatokért felelős államtitkára augusztus végén járt Moszkvában, ahol Szergej Lavrov olasz külügyminiszterrel és Yuri Ushakovval, az orosz elnök külügyi tanácsadójával tárgyalt. 14. Leó pápa korábban felhívta a feleket, hogy térjenek vissza a diplomáciához és a párbeszédhez. A francia jobboldali nemzeti tömörülés jelentős lépést tett előre, 9 új taggal most először alakíthat parlamenti csoportot az UDR szövetségeseivel a szenátusban. Ez nagy áttörés, amely különösen a mediterrán térségben érezhető, fokozza a Le Penék 2027-es választási reményeit. Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
1: 7 hónappal az elnökválasztás előtt nagy jelentőséggel bírt Franciaországban, hogy múlt vasárnap a szenátusi helyek fele megújult. A választás kiemelkedő fontosságú volt a Marine Le Pen és Jordan Bardella vezette nemzeti tömörülés számára is, amely abban reménykedett, hogy kihasználja jelöltjei erős szereplését a közelmúltbéli helyhatósági választásokon, és történetében először szenátusi csoportot alakít. Vasárnap este 7:30-kor Jordan Bardella, a párt társelnöke, X közösségi oldalán bejelentette, hogy történetében először alakít szenátusi csoportot a nemzeti tömörülés. A nemzeti tömörülésnek legalább 7 további szenátorra volt szüksége ahhoz, hogy elérje a parlamenti csoport megalakításához szükséges 10 parlamenti képviselős küszöböt. Végül nem kevesebb, mint 14 szenátor alkotja majd ezt a csoportot, köszönhetően annak, hogy a nemzeti gyűlés 9 tagja és Éric Giotti pártjának 2 tagja győzött a választási megmérettetésen. Marine Le Pen a napokban a Politikónak beszélt arról, hogy elnökké választása esetén rendíthetetlen nemzeti szuverenista politikát vezet be. Kijelentette, hogy ha az Európai Bizottság megpróbálja blokkolni a francia reformokat, akkor Franciaország egyszerűen vissza fogja tartani az uniós költségvetésbe szánt befizetéseit. Le Pen a bevándorlás kérdésében is konkrét intézkedéseket jelentett be. Elnökként kész azonnal összefogni a brit kormánnyal, hogy közös, radikális határzárral és közvetlen kitoloncolásokkal vessenek véget a La Manche csatornán zajló illegális migrációnak.
0: Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök és 2 ellenzéki képviselő volt miniszter mentelmi jogát hétfőn az országgyűlés rendkívüli ülése. A képviselők nem választották meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, és Sesták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselő volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát függesztette fel az országgyűlés. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst azután, hogy ügyvédével besétált a főügyészség épületébe. Tudta meg a 24.hu hétfőn Pap Gábortól, a politikus ügyvédétől. Politikai hajtóvadászat zajlik a magyar jobboldal szellemi műhelyei, a sajtó és a politikai közösségének vezetői ellen. Erről beszélt rendkívüli sajtótájékoztatóján Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Hankó Balázs pedig politikai fogságra készülő hazafinak nevezte magát, aki a saját és a közössége becsületéért is küzd. A rendkívüli parlamenti ülést megelőzően, amelyben döntöttek többek között Hankó Balázs mentelmi jogáról, a Fidesz frakcióvezetője Bóka János sajtótájékoztatón jelentette be, a képviselő csoport nem vesz részt az ülésen. Bóka János indoklása szerint a Fidesz nem kíván asszisztálni a politikai bábszínházhoz. A Fidesz frakcióvezetője kijelentette, a mai nap a magyar demokrácia újabb mélypontja. Hankó Balázs mentelmi jogát múlt héten kérte ki a legfőbbügyész jogkörében eljáró legfőbbügyész helyettes Lajtár István. A Nemzeti Kulturális Alap ügyében a hatóság költségvetési csalás, hűtlen kezelés és más bűncselekmények miatt indított nyomozást. A megalapozott gyanú szerint az NKA a döntéshozó testülete 2024. decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. Új jelöltet javasol legfőbügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután az országgyűlés hétfőn, immár másodszor nem szavazta meg a jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az államfő az országházban elmondott nyilatkozatában hozzátette ugyanakkor azt is, politikai egyeztetést továbbra sem kezdeményez a jelölt személyéről. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal hétfőn bejelentette azt a 4 ügyet, amelyet saját hatáskörbe vont. Tasnádi Katalin nyomozati elnökhelyettes erről tájékoztatta a központi nyomozófőügyészséget, illetve a Nemzeti Nyomozóiroda vezetőjét. Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint a 4 ügy a következő. Politikai kapcsolatrendszer áruba bocsájtása munkavállalási célú tartózkodási engedélyek megszerzése érdekében. Önkormányzati kiadásokat, parkfenntartást, közétkeztetést érintő korrupciós ügy. Állami tulajdonú vállalatot és állami beruházásokat érintő korrupciós ügy. És állami intézmény indokolatlannak látszó propaganda és rendezvény költségeinek vizsgálata. Hangsúlyozták, hogy a jogszabályok értelmében az NVVH-nak egy büntető ügy saját hatáskörbe vonásáról szóló határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. A Független Benzinkutak Szövetsége szeptember 28-án elindította 4 naposra tervezett szakmai fórumát és demonstrációját a budapesti Kossuth téren, mivel a szövetség álláspontja szerint a hazai szabályozási környezet és a nehéz piaci viszonyok, köztük a dízelválság, a csőd szélére sodorta a független kis benzinkutakat. Adta hírül hétfőn a Magyar Nemzet. A résztvevők azonnali kormányzati beavatkozást, az üzemanyag kiskereskedelmi piac rendkívüli átvilágítását, tisztességes versenyfeltételeket és valódi szakmai párbeszédet sürgetnek. Nehezményezve, hogy a szektor nagyobb szereplőinek rekord nyereségével szemben a kiskutak hálózata a túlélésért küzd. A gonoszságnak és a jóságnak sincs nemzetisége, hirdették a gyantai mészárlás áldozataira emlékezve. A 82 esztendővel ezelőtti fekete vasárnapon 49 ártatlan helyi lakost gyilkoltak meg a bevonuló román seregek. Gáspár Sándor tudósít.
3: Bihar megyében Gyantán a kultúrházban tartották az emlékünnepséget együtt az istentisztelettel, mivel a falu temploma felújítás alatt van. Sós József Tamás tiszteletes emlékezett meg a történtekről. 1944. szeptember 24-én Gyantán nem két szemben álló hadsereg csapott össze a harcmezőn. 49 rettegő gyermeket, asszonyt, idős embereket és édesapákat, fegyvertelen civileket öltek meg. A legfiatalabb mindössze 2 esztendős volt, a legidősebb pedig 71 éves. Azzal vádolták őket, hogy segítettek a magyar katonáknak, akik egy nappal korábban már kivonultak a faluból. A vádat a faluban élő románok is cáfolták. A meggyilkolt áldozatok házát egyébként ki is fosztották, majd fel is gyújtották a szomszéd román falvakból érkezők. A prédikáció és emlékbeszéd után megkondultak a harangok, a gyülekezet konfirmandusai pedig felolvasták az áldozatok nevét és életkorát. A résztvevők, gyantaiak, innen elszármazottak, meg sokan a közeli magyar közösségekből is, ezután vonultak átkoszorúzni a templom mellé az emlékműhöz, amelyet többségi, román hatósági ellenkezés miatt csak 2007-ben sikerült felállítani. Borsi Imre Lóránt, a Bihar megyei RMDS ügyvezető elnök helyettese idézte föl, hogy a Belényesi medencében, Magyar Remetén, Kisnyégerfalván és Köröstárkányon 1919 húsvétján volt vérengzés. 108 magyar civil, köztük nők és gyermekek estek áldozatául a bevonuló román félkatonai alakulatoknak. Sós József Tamás tiszteletes hangsúlyozta, nem nagyítjuk föl azt, amit nem tudunk bizonyítani, de azt sem hallgatjuk el, ami megtörtént. A szörnyűségek napján voltak helyi román emberek, akik segíteni próbáltak. A falu orvosa elrejtette a református lelkész családját. A román ortodox pópa pedig leállította az ágyusokat, megvédve a református templomú tapusztulástól. Erről beszélni azért fontos, mert megmutatja a gonoszságnak nincsen egyetlen nemzetisége, úgy, ahogy a jóságnak sincsen.
0: Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten ma 8 órától a Podmanicki utcában a Terész körút közelében mindkét irányban lezárják a belső sávokat csatornajavítás miatt. Nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt a 15. kerületben a Szent Mihályi út Telek utca csomópontban az M3-as autópálya lehajtójánál ma 8 és 12 óra között. A forgalmat rendőrök irányítják. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik, 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, a budai végállomások felé nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. Kovács Botond, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Kedden derült, napos, csapadékmentes idő valószínű. A keleti eszelet élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban 1 és 11, délután 22 és 26 fok között alakul. Főpíreink még egyszer, röviden. A vallások a békét és az életet szolgálják. 14. Leó pápa a Metzi vallás közi találkozón. 14. Leó pápa a béke érdekében bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására kérte az európai országokat hétfőn. Az ukrajnai rendezésről tárgyal hétfőtől Moszkvában Mateo Zuppi bíboros 14. Leó pápa külön megbízottja. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket!
5: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
6: 2026. szeptember 29-e, kedd van. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyal ünnepe. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Mihály, Gábor és Rafael nevű hallgatóinkat. Szent Mihály mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok között. Ő a lázadó angyalok elleni harc vezére az égben. A Szentírás szavai szerint Szent Gábor angyal a hírvivő. Megjelent Dánielnek a fogság idején, Zakariással tudatta keresztelő Szent János születését, Mária számára ő vitte a megtestesülés hírét. Szent Rafael a Bibliában Tóbiás könyvében szerepel az ifjú Tóbiás kísérőjeként. 1566. szeptember 29-én tűzvész pusztította Győr városát. Porig égett a város, a Piac tér, a mai Széchenyi tér felett elterülő utcácskák és a Káptalan domb alatt álló egy-két ház kivételével. Az éppen Győröt tartózkodó Miksa császár személyesen adott parancsot a város újbóli felépítésére. 1941. szeptember 29-én konferencia kezdődött Moszkvában. A Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével a német agresszió elleni összefogás jegyében. 1511-ben e napon született Servet Mihály, spanyol orvos, reformátor. 1531-ben Németországban jelentette meg De Trinitatis Erroribus című művét, amelyben tagadta a Szentháromság dogmáját. Tanai nagy hatást gyakoroltak az unitárius felekezet alapítóira. 1811. szeptember 29-én született Kolozsváron Sodelné Klein Rozália, operaénekesnő, az első magyar drámai énekesnő. Az ő közreműködése segítette diadalra Erkel Hunyadi Lászlóját. A Normafa helynév is Sodelnének köszönhető. 1840-ben a budai hegyekben egy fa alatt ugyanis olyan szépen énekelte Bellini Norma című operájának nagy áriáját, hogy a helyet később Normafának nevezte el a hálás közönség. 1901. szeptember 29-én született Enrico Fermi, Nobel-díjas olasz fizikus, az első atomreaktor tervezője. A fizikai Nobel-díjat 1938-ban kapta, az újabb radioaktív elemek neutron besugárzással való létrehozásáért, és a lassú neutronok segítségével létrejövő magreakciók egyidejű felfedezéséért. 1941-ben Fermi mutatta ki először a spontán bomlásnál keletkező neutronokat. 1942-től a Chicagói Egyetem professzora, s az ő tervei szerint és vezetésével épült meg Chicagóban az első atomreaktor. 1931. szeptember 29-én jött a világra Anita Ekberg, svéd színésznő. Népszerűségét dekoratív külsejének és temperamentumának köszönhette, annak a kettősségnek, hogy jellegzetes skandináv külsejéhez olaszos temperamentum párosult. Ezt az adottságát használta ki Fellini, amikor felkérte őt az Édes Élet című filmje Rómába látogató híres filmsztárjának szerepére. Azóta legendássá vált Anita Ekberg Trévi kútbeli éjszakai fürdési jelenete. Ugyancsak 95 éves lenne Ihász Mihály, orvos, sebész, akadémikus. Kiemelkedő szerepet töltött be a korszerű sebészet megteremtésében, elsősorban a funkcionális szemlélet megvalósításában, a proximális szelektív vagotómia hazai kidolgozásában, a minimál invazív sebészet oktatásában és hazai elismertetésében. 90 éves lenne Silvio Berlusconi, olasz vállalkozó, politikus, miniszterelnök. Magántelevíziós társaságokat, kábelhálózatokat létesített, s média birodalmát spanyol, francia és német televíziós társaságok egy részének megvásárlásával is bővítette. Silvio Berlusconi 1993-ban alapította a Forza Italia nevű pártot. 75 éves lenne Gál Erzsébet, színésznő, rendező. 1941-ben e napon halt meg Aba Novák Vilmos, festő és grafikus, a modern magyar festészet egyik legeredetibb tehetsége. Ő festette többek között Szegeden a Hősök kapuja freskóit, a Városmajori templom mennyezet freskóit és a szentélyfalak alumínium pannóit, Pannonhalmán a milleniumi kápolna szekkóit, a székesfehérvári Szent István mauzóleum és a székesfehérvári városháza lépcsőházának falfestményeit. 1956. szeptember 29-én halt meg Pattantyús Ábrahám Géza, Kossuth-díjas gépészmérnök, akadémikus. A műegyetem tanársegédje, adjunktusa, majd haláláig egyetemi tanára volt. Több kisváros villamosítását tervezte és vezette. Foglalkozott a hajdúszoboszlói földgáz hasznosításával. Felvonókat tervezett, és közreműködött a Ganzmávak szivattyúinak és egyéb vízgépeinek kialakításában. Oktatói és szakirodalmi munkásságával kimagasló szerepet játszott a magyar műszaki kultúra fejlesztésében. 36 könyve és több mint 100 műszaki, illetve mérnöki pedagógiai cikke jelent meg. Pattantyús Ábrahám Géza főműve a gépek üzemtana, amely sok évtizeden át szolgálta mérnök hallgatók képzését.
5: A múltidézőt Szikora József készítette.

Kedves hallgatóink, hamarosan Szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal.
1: És akár lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a jelenlévő és a közvetítéseken keresztül bekapcsolódó híveket ezen a Szent Misén, Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Ráfael főangyalok ünnepét üljük, és ezt a Szent Misét Elhunyt Terézért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, Te csodálatos bölcsességgel elrendezed az angyalok és az emberek szolgálatát. Engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Szent lecke a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkány ellen. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az őskígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki elcsábítja az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben, eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és fölkentjének királysága, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk trónja előtt. De legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Még életüket sem kímélték, mint halálig. Ezért örvendezzetek ti, mennyek, és ti, akik benne laktok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, ez egy igaz izraelita, nincs benne kétszínűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Látjuk itt a jelenések könyvében, hogy óriási nagy harc támad a menny erői és a pokol erői között. És ebben a nagy küzdelemben, hát végül nyilván, felül kerekednek az Istennek az angyalai, a jó angyalok, akik Isten mellett döntöttek. Na de hogyan tudnak az angyalok harcolni? Nincsen testük, festményeken szokták ábrázolni, hogy van testük, de nincsen testük. Hogyan harcolnak egymással az angyalok? Azt olvassuk itt a Szentírásban, hogy legyőzték a bárány vérével és tanúságuk igéjével. Tehát tanúságtétellel győzték le a sátánt és a sátán angyalait, azzal győzték le, hogy kimondták azt igazságot. Kimondták, csak az igazság az Jézus Krisztus. Kimondták az igazságot, és tanúságot tettek az Isten mellett. És ez volt a győzelemnek az eszköze. És ez az eszköz, ez nekünk is a rendelkezésünkre áll, amikor tanúságot teszünk Jézus mellett, akkor itt a földön is a sátánnak a birodalma csökken. És amikor nem teszünk tanúságot, amikor elfordulunk az Istentől, akkor a sátánnak a birodalma növekszik. Úgyhogy ez gyakorlatilag ennyire egyszerű. Nekünk is tanúságot kell tenni Jézus mellett, tanúságot kell tennünk az Isten mellett, és egészen rá kell hagyatkoznunk az ő vérére, az ő megváltó vérére kell hivatkoznunk. És mi történik akkor, hogyha mi tanúságot teszünk Jézus mellett? Akkor megvalósul az, ami aztán itt az evangéliumban olvasunk, hogy Jézus tesz tanúságot mellettünk. Azt mondja: íme egy igaz izraelita. Hát ezt mondja Nátánaelnek, nekünk majd nem ezt fogja mondani, hanem azt fogja mondani, hogy íme egy igaz ember, nincs benne kétszínűség. És akkor, hogyha majd Jézus tanúságot tesz mellettünk, akkor az lesz az örömünk. Akkor így belépünk a mennyek országába, és tulajdonképpen megkapjuk azokat a jutalmakat, amiket nekünk az Isten megígért. Úgyhogy hát ezért dolgozunk, ezért élünk, erre vágyunk, hogy az Isten egyszer majd nekünk is azt mondja, hogy íme egy igaz ember, nincs benne kétszínűség. A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk, testvéreim, minnyájan közös Atyához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek.
1: Küld, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anya Szent Egyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben. Hallgass meg, Urunk! Add a hit hirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség öröm híre. Hallgass meg, Urunk! Rendelt földi zarándokságunk kísérőjül Szent Ráfael főangyalt, hogy megnyissa nekünk, megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket. Hallgass meg, Urunk! Állítsd mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton. Hallgass meg, Urunk! Engedd, hogy az ítélet napján szent fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséget, himnuszát. Hallgass meg, Urunk! Szent főangyalok, kísérjék eléd elhunyt Teréz nővérünket. Hallgass meg, Urunk!
0: Mennek és földnek, Ura Istene, segíts minket, hogy szent angyalid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat, Krisztus, ami Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Felajánljuk neked, Urunk Istenünk, a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy ezt szívesen fogadd. Angyalaiddal vitest fölséges színed elé, és fordítsd üdvösségünkre Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket,
1: felemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mi angyalaidban és főangyalaidban is téged áldunk, a te nagyságodnak és dicsőségednek hódolunk, amikor teremtményeidet, a hozzád hűséges angyalokat tiszteljük. Bár őket is nagy tisztelet illeti, te végtelenül nagyobb vagy náluk, így mindennél fölségesebbnek vallunk téged, Krisztus, ami Urunk által. Az angyali seregek ő általa mondanak néked áldást, és téged imádva mi is lelkesen hozzájuk társulunk, velük együtt dicsérünk és hálás szívvel zengjük.

Könyörögve kérünk tehát, jóságos atyánk, fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által, fogadd el és áld meg ezeket az adományokat és ajándékokat, ezt a szent és tiszta áldozatot. Elsősorban szent és katolikus egyházadért ajánljuk fel neked, tartsd meg békében, őrizd meg egységben, és vezesd az egész földkerekségen, szolgáddal Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal, és minden igaz hívővel, akik a katolikus és apostoli hitet hűségesen őrzik és vallják. Emlékezzél meg Urunk szolgáidról. Emlékezzél meg minden jelenlévőről is, akiknek hitét és buzgóságát ismered, akikért ezt a dicsőítő áldozatot felajánljuk, vagy akik ezt felajánlják önmagukért és övéikért, lelkük megváltásáért, üdvösségük és épségük reményében, és hódolatukat bemutatják neked az örök, élő és igaz Istennek. A szentek közösségében tisztelettel megemlékezünk mindenek előtt a dicsőséges, mindenkor szűz Máriáról, Istenünk és Urunk Jézus Krisztus édesanyjáról, valamint Szent Józsefről, a Szent Szűz jegyeséről, Péter és Pál, András apostolaidról, vértanúidról és minden szentedről. Az ő érdemeikért és könyörgésükre add, hogy mindenben érezzük oltalmadat. Kérünk Istenünk, fogadd megengesztelődve ezt az áldozati adományt tőlünk szolgáidtól és házad egész népétől. Irányítsd a te békédben életünk napjait, ments meg minket az örök kárhozattól, és védj fel választottaid körébe. Áld meg Istenünk bőséges áldásoddal ezt az áldozati adományt, tedd rendelésed szerint magadhoz méltóvá és előtted kedvessé, hogy legyen ez számunkra szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő ugyanis szenvedésének előestéjén tiszteletre méltó szent kezébe vette a kenyeret, és szemét az égre emelte, te hozzád az Istenhez, mindenható atyához, majd hálát adva áldást mondott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy tiszteletre méltó szent kezébe vette ezt a csodálatos kelyhet, majd ismét hálát adva áldást mondott, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk ezért Istenünk mi a te szolgáid és a te szent néped, fiadnak Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybe meneteléről, és ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek ezt a tiszta, szent és szeplőtelen áldozati adományt, az örök élet szent kenyerét és az örök üdvösség kelyhét. Nézd kegyes és jóságos szemmel, és fogadd el, amint elfogadtad igaz szolgádnak Ábelnek ajándékát, ősatyánknak, Ábrahámnak áldozatát, és azt a szent és szeplőtelen áldozati adományt, amelyet főpapod Melkizedek mutatott be neked. Könyörögve kérünk, mindenható Istenünk, szent angyalod, vigye áldozatunkat mennyei oltárodra, isteni fölséged színe elé, hogy mi, akik erről az oltárról fiat szentséges testében és vérében részesülünk, minden

0: Barnabással és minden szenteddel, és kérünk, bár meg nem érdemeljük, irgalmadból mégis bocsáss be minket szentjeid körébe. Istenünk, te mindezeket a javakat mindenkor Krisztus, ami Urunk által teremted, szenteled meg, élteted, áldod meg és adod nekünk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk szavára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert éd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség közt.
0: Békesség. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Váljék a szent áldozásba.
2: Isten páránya, te elveszed a világ
0: bűneit,
2: irgalmazz nekünk. Isten páránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze meg engem az örök életre. Amen.

0: Imádkozzunk azokkal, akik nincsenek jelen és nem tudtak szentáldozáshoz járulni. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Mennyei kenyérrel tápláltál minket, Urunk Istenünk. Engedd, hogy ennek erejében megújulva angyalaidnak hűséges oltalma alatt bátran haladjunk előre az üdvösség útján. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, Szent misét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A Szent misét bemutatta Gergely Péter káplán, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa hétfőn a Metzi Robert Schumann kongresszusi központban. Robert Schumann és az olasz Alcide de Gasperi örökségéből kiindulva Európa keresztény gyökereiről, alapértékeiről és a béke melletti elkötelezettségéről szólt. Írja a Magyar Kurír. Hangsúlyozta a párbeszéd a nemzetközi jog és a multilateralizmus fontosságát, és óvaintett az újrafegyverkezés illúziójától. Arra bíztatta a fiatalokat, hogy bátran vállalják a béke és a közösség építésének küldetését, és munkálkodjanak egy szilárd gyökerekből, táplálkozó, egységes Európa jövőjén. A katolikus egyházfő türelmes párbeszédre, a béketárgyalások során bátorságra és bizonyos álláspontok feláldozására szólította fel az európai országokat hétfőn az ukrajnai háborúra utalva. A Szentatyát Jean-Marc Evelyn bíboros, a francia püspöki konferencia elnöke és Emmanuel Macron, a francia köztársaság elnöke fogadta. 14. Leó pápa elutasított minden erőszakot a vallások nevében, amikor hétfőn találkozott a különböző vallások franciaországi képviselőivel a kelet-franciaországi Metzben. A katolikus egyházfő felolvasta a metzi felhívást, amely a francia vallási képviselők közös nyilatkozata a vallásközi párbeszédről és a békéről. 14. Leó pápa négy napos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése volt Metz gótikus székesegyházában hétfőn. A Szentatya homiliájában az Úrra bízta Metz városát, egyházmegyéjét, és mert az hármas határváros, így az egész Európa útját. A bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, mely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és emberlelket művelt, és hirdette, hogy Isten város köztünk felépülhet. Írja a Vatikán News. Kiemelte, Metz és Mozell tartomány tanúságot tesz az egész világnak arról, hogy a megbékélés csak akkor lehetséges, ha van bátorságunk megtörni a megsértődés és neheztelés láncát. A metzi katolikus közösséget hazája, Európa és a világ számára a remény jelzőlámpájának nevezte. Felfüggesztette Magyar Péter miniszterelnök Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője, volt kulturális és innovációs miniszter, és Sesták Miklós, KDNP-s országgyűlési képviselő, volt nemzeti fejlesztési miniszter mentelmi jogát hétfőn az országgyűlés. A képviselők nem választották meg az államfő legfőbb ügyész jelöltjét, Szatmári Zoltánt. Az ülésen a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. A központi nyomozó főügyészség őrizetbe vette Sesták Miklóst azután, hogy ügyvédjével besétált a főügyészség épületébe. Tudta meg a 24.hu hétfőn Pap Gábortól, a politikus ügyvédjétől. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a keleties szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket, köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, a Szélkámán tér környékén, az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomnál és a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú a haladása a Hungária körúton, a Tököli út és a Kerepesi út közelében, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Zuglóban, a Róna utcában, a Szugló utcánál felső vezetéket javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni. A 82-es trolibusz terelve közlekedik az Őrsvezértere felé, nem érinti a Szugló utca, Nagy Lajos király útja megállót. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autóúttól a Szerencs utcáig, illetve az M5-ös autópályán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Kovács Botont, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! A tegnapi Rákoson történt baleset után korlátozással megindult a forgalom, de a 60 és az új 100-i vonalon ma is változásokkal kell számolni. Az S76-os vonatok csak Újpalota és Pilis-Vörösvár között járnak. Az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük a Mátra és Agria interrégiók állnak meg. A Miskolc felé közlekedő Intercity-k csak Gödöllőről indulnak, odáig interrégiókkal vagy a H8-as évvel lehet utazni. Az új 100-i vonalon minden második sűrűsávi S60-as vonat kimarad, helyettük a Z60-as vonatok állnak meg. Várhatóan 9 órától a Békéscsabai Intercity-k csak Szolnoktól közlekednek. A korlátozások miatt Rákos térségében hosszabb várakozásra is készülni kell. A H8-as hév egész nap hosszabb szerelvényekkel jár, és a vasúti menetjeiket is elfogadják, csak úgy, mint az M2-es metrón, valamint a 97E és 169 eljelzési buszokon. A folyamatosan frissülő információk a MÁV csoport honlapján és a MÁV Inform Facebook oldalán is elérhetők. Tart a karbantartása a pécsi fővonal alsó szakaszán. A szakemberek Szentlőrinc és Pécs között dolgoznak, ezért a vonatok helyett ezen a szakaszon pótlóbuszra kell átszállni. A vágányzár a Mecsek Intercity utasait is érinti. A Pécsről indulóknak az átszállás miatt 20-30 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk. A korlátozás péntekig tart. A hétvégén karbantartást végzünk a Veresegyházi vonalon. Ezen a hétvégén az S71-es vonatok csak a Nyugati pályaudvar és Veresegyház között járnak. Veresegyház és Vác között pótlóbuszokkal lehet utazni. Jó utazást kívánok! Bogáti Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle. A Politico arról ír, hogy a választók elutasították azt a javaslatot, amely Svájc semlegességi elvének szigorúbb érvényesítését javasolta volna, ezzel elvetve azt az elképzelést, amely megnehezítette volna a Moszkva elleni szankciók bevezetését. Ha a javaslatot jóváhagyták volna a Svájc semlegességét, amelyet 1848 óta az alkotmány rögzíti, szigorúbban értelmezték volna, az ország nem csatlakozott volna és nem vett volna részt semmilyen katonai vagy biztonsági szövetségben, és nem vetett volna ki szankciókat az ellenséges államokkal szemben. Ha megszavazták volna a javaslatot, az gyakorlatilag megakadályozta volna Svájcot abban, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, kivéve ha azokat az ENSZ biztonsági tanácsa jóvá hagyja, ahol Moszkva vétójoggal rendelkezik. Az Euronews arról ír, hogy az EU külügyi és biztonságpolitikai fő képviselője Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy Oroszország további szabotázsakciókat tervez Európa szerte. Az EU ezért most egy új mechanizmus kidolgozásán dolgozik, amely összehangolt választ tud adni az orosz szabotázsakciókra és más hibrid támadásokra. Hétfőn Brüsszelben az európai külügyminiszterek feladata az volt, hogy kidolgozzák a blokk úgynevezett vészhelyzeti biztonsági protokollját. Von der Leyen a szeptember közepén Strasbourgban elmondott az unió helyzetéről szóló beszédében vázolta fel a tervet. A Politico brüsszeli lap hozzáteszi, ezek a lépések a dróntámadásokra, a szabotázsra és a kibertámadásokra is vonatkozhatnak. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: szeptember 26. kedd van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Bixa Levente, valamint a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 7 óra 45 perckor a Kaposvári Karitás vezetőjével, Prokop Gizella Máriával és a Fonyódi Védőnői Szolgálattól Besnyi Krisztina Mónika védőnővel okleveles egészségügyi tanárral készült interjúnkat hallgathatják meg, majd 8 óra 8 perckor a Poétikon alapító szerkesztőjével, Viola Szandra író költővel Szikora József beszélget. Ebből következik most egy rövid részlet.
6: Pontosan mikor, hogyan jött létre a Poétikon?
7: Hogyha jól számolom, akkor csak nem 9 éve, mondjuk ez tavasszal indult, úgyhogy lehet, hogy még nincs annyi, de hát majdnem 5000 könyvet feldolgoztunk már a beszélgetés révén, illetve nem csak beszélgettünk róluk, mert egy sajátossága a műsornak, hogy itt a szerzők mindig fel is olvasnak, tehát ilyen szempontból egy nagyon gazdag archívummal rendelkezik már most a Poétikon, hiszen olyan szerzők is olvastak fel, akik már sajnos nincsenek közöttünk.
0: A reggeli riport 7 óra 45 perckor és 8 óra 8 perckor kezdődik. 8 óra 22 perckor Kövesdi Zsuzsát várom ide a stúdióba, akivel a mai házunk táján témáiról beszélgetek. 8 óra 30 perckor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 37 perckor a ma délutáni akvarell témáit Tóth János András ismerteti, majd ezt követően 8 óra 45 perckor az Agrárvilágot hallgathatják meg, hírek a mezőgazdaságból. Várja Önöket a szerkesztő Gulyás Lóránt. Kedves hallgatóink, ezek a témák várhatóak ma, a mai zenés napköszöntőben. Ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: 7 óra 45 perc. Tanítás és segítség. Ez is hozzátartozik az egyház társadalmi szerepvállalásához a különböző szervezeteken, személyeken keresztül. A Katolikus Társadalmi Napok egy olyan rendezvény, amelyen kapcsolatokat lehet létesíteni, információkat lehet szerezni, mindezt egy nagymerítésű seregszemle keretében. Idén a Kaposvári Egyházmegye szervezésében valósult meg a KATTÁRS, melynek mottója, hogy igazságosabb és testvériesebb világot. Többek között ezért is dolgoznak hivatásos és önkéntes munkatársak. Közülük kettőt szólított meg Zsoldos Szilvia a Kaposvári főtéren, a Kaposvári Karitász vezetőjét, Prokop Gizella Máriát, és a Fonyódi Védőnői Szolgálattól Besnyi Krisztina Mónika védőnőt, okleveles egészségügyi tanárt. Először őt hallják.
1: A Magyar Védőnök Szakmai Szövetségét képviselem. A tegnapi nap folyamán a szoptatással, illetve a fogápolással vártuk a gyermekeket, illetve a várandós édesanyákat. A mai napon az egészséges táplálkozással készültem, az okos tányérral, és itt a mi asztalunkon kiválogathatják a kisgyermekek az egészséges táplálkozáshoz szükséges alapanyagokat, műanyag ételek formájában, és felrakhatják az okos tányérra a megfelelő arányokat.
2: Hogy állnak a gyerekek ezzel a megfejtéssel, tehát hogy megy ez nekik? Jól megy?
1: Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy jól megy, és egyből látszik, hogy a gyerekek mit táplálkoznak, hiszen ha felismerik a műanyag tárgyakat élelmiszer formájában, akkor nagy valószínűséggel azokat eszik is. Bár van egy 2-4-5 éves, már mondta, hogy nem eszik kenyérfélét, vagy volt, aki azt mondta, hogy nem eszik semmilyen állati eredetű élelmiszert, de a vizet azt egyből felismerték, tehát nagy valószínűséggel gyakrabban fogyasztanak folyadékot, illetve ami megfigyelhető, hogy a hamburger húst is hamar felismerték, tehát azt jelenti, hogy a gyors étkeztést előnyben szokták részesíteni egy-két család.
2: Mi az, ami a leghamarabb a kezükbe akad? Mi a legnépszerűbb zöldség?
1: Igazából a zöldségek közül talán a salátát, amit a legkönnyebben felismernek, a gyümölcsök közül pedig a szőlőt. Bizonyosan azért is, mert több család is most tud venni szőlőt, és abból van a legtöbb darab is a készletünkben, tehát azt könnyebben meg is találják ezek szerint.
2: Akkor egészséges élelmiszereket is ezek szerint vásárolnak és fogyasztanak.
1: Igen, bízunk benne, bár azért fánkunk is van, és kekszünk is van, és azt is a gabonafélékhoz azért előszeretettel oda tették a gyermekek, és én azt gondolom, hogy a táplálkozáshoz hozzátartozik az is, hogy élvezetből is étkezünk, tehát azért lehet néhány kis édességet is adni a kisgyermekek számára.
2: Ugye említette, hogy tegnap a fogápolás volt a téma. Ebben milyen tapasztalatai vannak? Nem csak itt, hanem úgy általában.
1: Én általános iskolában és középiskolában is tanítom a gyermekeket, sőt felnőtt oktatásban is dolgozom. Sajnos, amikor azt mondom, hogy a fogkefét minden hónapban kell cserélni, akkor azért meg szoktak lepődni, illetve hogy naponta 3-4-szer mossanak fogat. Ez is meglepetés képpen hat rájuk, mert hogy az esti fogápolást ismerik leginkább, a reggelit, illetve az ebéd utánit azt szinte egyáltalán nem.
2: Az óvodai nevelésnek része a fogmosás. Mennyire sikeres ez?
1: Igen, hát az óvodai nevelőket is képezzük arra, hogy igenis a gyerekeknek fontos a fogápolás, illetve visznek is, ugye fogkefét, visznek is fogkrémet. Ott a problémát abban látom, hogy minden család másfajta fogkrémet visz, valaki mentolosat, valaki édeset, és ez nem minden gyermek számára megfelelő. Azt gondolom, hogy célszerűbb lenne az, hogy vagy esetleg beszedni, vagy kijelölni, hogy melyik fajtát hozzák be a szülők, és akkor minden kisgyermek azt tudja használni. De mivel ezerféle van, ezért a szülőknek jogában áll olyat vinni, amit ők szeretnek.
2: A későbbi korosztályok megtartják-e a fogmosás jó szabályait?
1: Bízunk bennem, és ezért is oktatjuk az általános iskolába is, és én a középiskolába is a higiénés szabályok betartását, amihez a fogápolás is hozzátartozik. Bár ugye azt is tudjuk, hogy a kereskedelmi forgalomban Magyarország a legrosszabb a tekintetben, hogy mennyi fogkrémet és mennyi fogkefét használ egy év során. Hát nyilván a gyermek akkor fog otthon megfelelő fogápolást alkalmazni, hogy a szülő a számára megveszi a fogkefét és a fogkrémet is, és ezért tartom jónak, hogy az óvodába, illetve még az alsó tagozatban, bizonyos osztályokban még alkalmazzák a fogápolást ebéd után is, és hogyha kisgyermekkorba ezt elkezdjük ezt az egészségnevelést, akkor bízunk benne, hogy felnő egy generáció, aki utána felnőtt korában is ezt alkalmazni fogja.
3: Prokop Gizella Mária vagyok, Tasszáról. A Katolikus Karitász tasszári csoportjának vagyok a vezetője, és ilyen minőségben kaptam meghívást ide. Kaposváron a KATTÁRS-on vagyunk, és rengeteg szép színes program, tartalmas beszélgetések, konferenciák, mindenki megtalálja a kedvére való témát. Engem nagyon érdekelt a teremtésvédelmi konferencia, és ami előtte nap volt a püspökségen, sokfajta témával, társadalmi egyenlőtlenségek, a pszichológia és a teológia kapcsolata, hogyan lehet segíteni az embereknek, igazságosság és szeretet például, úgyhogy nagyon változatos, szép témák voltak, és nagyszerű előadók.
2: Mivel foglalkozik a Tasszári Karitász csoport?
3: Sokrétű feladataink vannak. Az élelmiszergyűjtés, osztás, az idős otthonban az idősek látogatása, a nagycsaládosoknak a patronálása, és hát az adományok begyűjtése, szétosztása. Régebben ruhagyűjtéssel is foglalkoztunk, de erre ma már nincs szükség, nincs igény.
2: Mire van a legnagyobb igény, milyen segítségre?
3: Mivel a támogatottjaink nagy része idős, rokkant nyugdíjas, az élelmiszerre nagyon nagy szükségük van, úgyhogy évente kétszer fix, hogy osztunk élelmiszert, összegyűjtjük a boltok előtt a kedves hívők és nem hívők adományait, mert nagyon lelkiismeretesen és szívesen adományoznak a tasszáriak élelmiszert, és ezt karácsonykor, illetve húsvétkor kiosztjuk. És természetesen az Egyházmegyei Karitász Központtól is kapunk sok segítséget, adományokat, tisztasági csomagokat. Ezzel kapcsolatban a rászorulók felkutatása a legnehezebb, mert ugye nem kaphatunk sehonnan hivatalos szervtől az adatvédelmi törvény miatt adatokat. Úgyhogy hát ilyen fülbesúgásos módszerrel, meg védőnőt szoktuk meginterjúvolni, hogy nem tud-e valakit, akinek segítség kell, meg az óvodával is megállapodásunk van, úgyhogy az óvoda, az iskola és a védőnő segítségével tudunk újabb családokat fölkutatni, és akkor ha csak egy-egy alkalommal is, de valamilyen adománnyal segíteni őket.
2: Az emberek nem szeretnek segítséget kérni?
3: Pontosan ez az oka. 16 éve működünk a községben. Gyakorlatilag csak az nem tud rólunk, aki nem akar tudni. De az emberek restelkednek segítséget kérni, pedig hát az nem szégyen. Mindenki kerülhet olyan váratlan élethelyzetbe. Például hirtelen megbetegszik, és olyan drága gyógyszerekre van szüksége, amire a kis rokkant nyugdíjából nem terik. Akkor azt mi megvesszük neki. De tényleg kerülő utakon kell, hogy sokszor megtudjuk, mert az emberek nem szeretnek segítséget kérni. És van olyan, aki kimondottan a katolikusoktól nem akar segítséget, úgyhogy volt már részünk visszautasításban is. Én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek a maga lelkiismereti dolga. Nem vagyunk erőszakosak. Ha nem kell, nem kell. Adjuk annak, aki szívesen fogadja.
2: A munkájuk az leginkább Tasszára terjed ki, vagy a környékre is?
3: A karitás csoportok mindig egy adott plébánián működnek. Tehát mi Tasszári csoport vagyunk, a Tasszár község a mi elsődleges segítőközpontunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem adunk a környékbelieknek is. Ha rendkívüli adományokat kapunk, ekkor kell az óvónők meg a védőnő segítségét kérni, hogy mégis lehetőleg jó helyre jusson az adomány.
2: Hányan dolgoznak a Tasszári csoportban?
3: 15-en kezdtük, 16 éve dolgozunk, és hát most 10 vagyunk, ebből 2 új tag. Tehát ők 1 vagy 2 éve dolgoznak még csak velünk, de nagyon lelkesek, ám mindegyik, hála Istennek, dolgozik, méghozzá komoly 3 műszakos munkahelyük van, és hát így akkor ők alkalmanként vesznek részt. A szervezésben, irányításban nem tudnak részt venni, és ez is az én legnagyobb bajom, mert lassan én is olyan állapotba kerülök, hogy már nem tudnám ezt csinálni teljes szívvel, lélekkel, fél szívvel, meg nem lehet, nem szabad. De sajnos nincs utód.
2: Hogyha valaki mégis szeretne csatlakozni, akkor hol keresse önöket?
3: A templomban vagyunk, minden vasárnap van misénk 11 órakor. Ezen kívül a plébániára minden hónap utolsó hétfőjén szoktunk elmenni, és akkor ott várjuk azokat, akik segítséget kérnek. Nem csak anyagi segítséget, hanem beszélgetést, lelki támaszt is tudunk nyújtani, mert természetesen ami ott elhangzik, az azok között, a falak között marad, onnan semmi ki nem kerül. Hívjuk, várjuk azokat a fiatalokat, akik már nem küszködnek gyereknevelési gondokkal, és ráérnek ezzel foglalkozni, mert nagy szükségünk lenne a 40-es, 50-es korosztályra utánpótlásképp. mert a legfiatalabbak dolgoznak, tanulnak, kisgyerekeket nevelnek, tehát abban nem fér bele a rászorulók felkutatása, felkeresése, gondozása.
2: Az jutott eszembe, hogy ugye a középiskolásoknak van ez a kötelező önkéntes szolgálat, hogy esetleg ők is mehetnek?
3: Igen. Volt egy fiatal ember, aki az 50 órát nálunk töltötte le, és korábban is volt már egy, tehát összesen ketten voltak eddig, de Vontaszáron más civil szervezet is, ahol dolgozhatnak, és akkor inkább oda mennek, mert az egyházi kötődés az még mindig nem elég vonzó a fiataloknak.
2: Nem trendi.
3: Nem trendi. Pedig nagyszerű dolgok vannak, és tényleg az egyház a fiatalokat is próbálja megszólítani. Az előző plébánosaink is, meg a jelenlegi plébános is rengeteg programot szervez, és minden korosztály megtalálhatja benne a neki tetszőt és a neki valót.
2: Mivel foglalkozott aktív fiatalkorában?
3: 40 évig tanítottam. Tanító, magyar és könyvtárszakos vagyok, úgyhogy ez nekem nagyon nagy kegyelem, hogy aktív életem végéig azzal foglalkozhattam, amit nagyon szerettem.
2: Szokott-e rádiót hallgatni, közt a Magyar Katolikus Rádiót?
3: Nagyon örülök a Katolikus Rádiónak. Nem vagyok állandó hallgató, csak amikor a Kossuth Rádiót ugye megszüntették, akkor hallgattam, de vasárnap délutánonként szoktam elsősorban hallgatni, mise után.
0: A kaposvári katolikus társadalmi napokon Besnyi Krisztina Mónika Fonyódi védőnővel, illetve Prokop Gizella Máriával, a Taszári Karitász csoport vezetőjével beszélgetett Zsoldos Szilvia.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megnyílt a magyar ételmentő startup. A Máncs első fizikai boltja az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Az üzlet hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat. Cveker Bence, a Máncs társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahova bárki be tud térni. Az üzletben mintegy 250 féle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen alacsonyabb áron. Elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs. Közölte az ügyvezető, hozzátéve Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik. Múzeum pedagógiai díjátadóval vette kezdetét hétfőn a múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-ig várja a látogatókat országszerte. Mintegy 150 intézményben csaknem 550 programmal készülnek a múzeumok őszi fesztiváljára, amelyet Maradjunk a tárgynál címmel rendeznek meg idén, közölte a rendezvényt megnyitó beszédében Sári Zsolt, közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Budapesten, a Szép Művészeti Múzeumban. A fesztivál megnyitójával együtt tartották meg a 24. országos múzeumpedagógiai évnyitót is, amelyen múzeumpedagógiai díjakat adtak át. A program sorozatban tárlatvezetések, előadások, múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok, kézműves programok, séták és túrák, beszélgetések, koncertek és kulisszák mögötti programok kínálnak lehetőséget a múzeumi élményszerzésre. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök a 980 éve vértanú halált halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszki Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket kell adni. Ternyák Csaba egri érsek meghívására szeptember 27-én az Egri Bazilika Szent Mihály búcsúján Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatott bekoncelebrált ünnepi szentmisét a Székesegyházban, írta meg a Magyar Kurír. A gyulafehérvári főpásztor elmondta, bizonytalan világunkban könnyen elveszíthetjük hitünket, józanságunkat, végül önmagunkat. Védelemre van szükségünk, bár be kell valljuk, talán nem Szent Mihály az első, akitől kérni szoktuk ezt. Szentbeszéde végén Kovács Gergely érsek arra hívta fel a figyelmet, hogy Gyulafehérvár székesegyházának és a gyulafehérvári főegyházmegyének szintén Szent Mihály főangyala védőszentje, ma ő is összeköt bennünket, fogalmazott. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Híradással legközelebb 8:30-kor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket!
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Lara Fabian felvétele szólt. 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, a reggeli riport következik. Új epizódokkal jelentkezik a Poétikon a Magyar Katolikus Rádióban. A kortárs irodalom szereplőivel készített beszélgetések október 20-ától keddenként 11 óra 4 perces kezdéssel lesznek hallhatók. A Poétikon alapító szerkesztőjét, Viola Szandra író költőt, Szikora József hívta meg stúdiónkba.
1: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Viola Szandra költőt, nem csak azért, mert költő, és nem csak azért, mert például itt van előttünk Két világ közt alszik című legújabb verseskötete, hanem azért is, mert ő a Poétikon című beszélgetés sorozatnak az alapító szerkesztője. Pontosan mikor, hogyan jött létre a Poétikon?
2: Hogyha jól számolom, akkor csak nem 9 éve, mondjuk ez tavasszal indult, úgyhogy lehet, hogy még nincs annyi, de hát majdnem 5000 könyvet feldolgoztunk már a beszélgetés révén, illetve nem csak beszélgettünk róluk, mert egy sajátossága a műsornak, hogy itt a szerzők mindig fel is olvasnak, tehát ilyen szempontból egy nagyon gazdag archívummal rendelkezik már most a Poétikon, hiszen olyan szerzők is olvastak fel, akik már sajnos nincsenek közöttünk. Hát, hogyha jól emlékszem a 9 év alatt, hát az biztos, hogy több száz alkotó megfordult, nem tudok pontos számot mondani.
1: Kezdetől fogva a Karc FM, illetve később a Hír FM hullámhosszán szóltak ezek a műsorok?
2: Igen, ott indult, akkor még csak hangzó adásként, tehát rádióműsorként, klasszikus rádióműsorként, majd a 2024-es év során akkor kiegészült egy ilyen videókasztal, podcasttal. Egyébként a mai napig is a videán, hogyha valaki rákeres a Poétikonra, akkor megtalálhatja a korábbi adásokat, beszélgetéseket, ezt a Magyar Nemzet podcast csatornájára gyártottuk.
1: És előttünk áll az az időszak, amikor már, hogyha valaki rákeres, akkor a Katolikus Rádió YouTube csatornáján is megtalálja a Poétikon. Hány epizóddal készülünk most, és hogy milyen ütemezéssel kerül majd a mi rádiónk műsorára?
2: Az első adás október folyamán várható, hogyha jól tudom, akkor keddi napokon 11 órától lesz hallható.
1: 11 órakor hírek vannak, és akkor 11.04.
2: Kicsivel a hírek után. Igen, és ezúttal 8 alkotóval lehetünk gazdagabbak, az egészen fiataloktól a már teljes életművel rendelkező idős emberekig vegyesen válogattam a Magyar Művészeti Akadémia tagjai, illetve az ösztöndíjasok közül.
1: Tehát akkor a merítést, ez bizonyos fokig meghatározza, meg természetesen hát Viola Szandra ízlése, vagy érdeklődése. Van ilyen? Tehát el tudja képzelni, hogy valaki nem kerülne bele?
2: Úgy gondolom, hogy nem.
1: Ez lehet, hogy butaság volt ez a kérdés.
2: Nem, tehát hogyha lesz rá idő és alkalom, akkor azt gondolom, hogy végigmehetünk a teljes repertoáron, tehát az irodalmi tagozat tagjain, illetve akik már nyertek ilyen 3 éves MMA ösztöndíjat is ezután fognak nyerni, mert úgy bízunk benne, hogy a jövőben is folytatódik ez a műsor. Szerintem egy szerkesztőnek...
1: Ahhoz meg támogatást kell nyerni.
2: Igen, ezért beszélek ilyen rébuszokban, vagy feltételes módban, de hát azért reménykedünk benne, hogyha elindul ez a sorozat, akkor folytatódni is fog jövőre is, de ne szaladjunk ennyire előre, tehát kérdezte, hogy egy szerkesztőnek ilyenkor mi a dolga. Én úgy gondolom, hogy nem szabad csak a személyes ízlés mentén válogatni. Tehát egyébként is én ilyen jó bölcsész vagyok, amit elém tesznek, azt elolvasom. De nyilván van olyan, hogy nagyon belemerülök egy könyvbe, meg kevésbé, de ezt soha nem szoktam érzékeltetni, hogy mi az, ami jobban tetszik, és mi az, ami kevésbé. Mert úgy gondolom, hogy akik már egy ilyen ösztöndíjat elnyernek, vagy a tagozatnak a tagjaivá válnak, bőven a fölött, a szint fölött járnak, hogy érdemes őket olvasni, és ez tényleg csak a személyes ízlés lenne, és ez nem volna korrekt, hogyha ezt belevenném.
1: Önmagában az, hogy költőkkel, írókkal beszélgetünk, interjút készítünk, önmagában az, hogy őket megszólaltatjuk, hogy a saját műveikből olvassanak föl, hogy úgy mondjam, nem újdonság. A Poétikon meg mégis sok újdonság. A Poétikon az kizárólag Viola Szandra sajátja. Hogy született?
2: Pont ezen gondolkoztam, hogy mitől sajátos, mert hogyha az előbb azt mondtam, hogy a szerkesztői szempontoknál nem számít az ízlésem, az egyéniségem, akkor viszont most azt mondom, hogy a beszélgetés során viszont igen. Tehát, hogy igyekszem emberként is jelen lenni, és valóban érdeklődni, tehát nem csak összeírok gyorsan pár kérdést, hanem úgy gondolom, hogy ez egy nagyon erős figyelmet és jelenlétet igényel, hogy azért egy kicsit az embert is meg tudjam mutatni a műveken keresztül, mert úgy érzem, hogy így sokkal közelebb tudom hozni őket az olvasókhoz. Ezt magamon is tapasztalom szerzőként, hogyha valahova már elmentem ilyen író-olvasó találkozóra, és ott személyesen beszélgetek emberekkel, akkor majdhogy nem biztos, hogy ők utána a pályámat továbbra is kísérik, tehát figyelemmel kísérik, nézik az új megjelenéseket. Ennyire sokat számít az, hogy valaki nem elérhetetlen, nem arctalan, hanem egy húsvér közöttünk élő ember, mert hát ugye nem csak halott költők vannak, mint ahogy ezt a kisiskolások általában meglepődve tapasztalják, hogy a költőnéni vagy a költőbácsi is még él, és itt van.
1: Ez újdonság? Egyébként én mondjuk már régebben voltam iskolás, azért előfordult, hogy a magyar tanárunk egy akkori popdal költőről írott kis eszét elfogadott például, de ez ennek csodájára járt mindenki, hogy egy kortárs költő, aki ráadásul popdal verseket ír, az szerepelhet egy középiskolai dolgozatban. Most, mintha talán jobban, vagy közelebb kerülne a kortárs irodalom a fiatalokhoz.
2: Igen, én is ezt tapasztaltam, tehát a személyes életutam során is, hogy egy nagyon kíváncsi kamasz voltam, és akkor például Orbán Otto átiratait hamarabb olvastam, mint az eredet. Itt, mert csak később került a tananyag során arra sor, hogy mondjuk az eredetivel találkozzak, és ugye itt a 20. századi irodalomtörténetben például Roland Barthes miatt nagyon sokáig az volt a trend, hogy ugye a szerző nem számít, a szerző halott, és most ezzel ellentétben talán a közösségi média kultúra miatt is inkább azt látom, hogy nagyon is számít, tehát hogyha marketing szempontból is nézzük, akkor a nevet és az arcot együtt próbáljuk eladni, és akkor nagyon kíváncsiak vagyunk akár arra is, hogy mit vacsorázott a szerző, vagy hova szeret menni kirándulni, tehát tényleg van egy ilyen leskelődő én benne.
1: A poétikon most ez úgy meglepett ez a leskelődő szó, mert én azt remélem, vagy, hogy igazából az nem leskelődés, hogy szeretnénk egy kicsit megismerni, vagy szívesen megismerjük azt az embert, akinek mondjuk a versét már olvastuk, vagy akinek a verse megtetszett, de akár fordítva is lehet, hogy azért fogom a versét elolvasni, mert jé, milyen klassz ember ez, hát akkor ha verseket ír, akkor olvassuk el azt is.
2: Igen, szerintem mind a két irányból működhet ez a tranzakció, de egyébként nem mondok nevet, de hogy volt egy olyan szerző, akit már most a szervezés során meghívtam, és mikor megtudta, hogy videófelvétel készül, akkor nemet mondott. Tehát van olyan is, aki azt mondta, hogy nem fog ennek a nyomásnak engedni, hogy róla folyamatosan fotó és videó és minden készüljön, mert nem tudom, ez az ő dolga, hogy őt ezt frusztrálja, vagy egyszerűen etikailag ellenkezik
1: ez ellen. De lehet, hogy azt akarja, hogy a versei, vagy a művei, vagy az írásai hasonlanak.
2: Igen, tehát hogy ez az ő döntési jogköre. Tehát ilyen is van. Én úgy gondolom, hogy belefér az, hogy nyilván nem valakinek a magánéletét kitárgyalva, de hogy azért úgy valamennyire megismerjük a személyiségét is, hogy közelebb kerüljön hozzánk.
1: Hogy viszonyulnak úgy általában az írók, költők, művészek ehhez?
2: Azt érzem, hogy mivel az írók, költők azért inkább ilyen magányos tevékenységet folytatnak,
1: ez
2: tehát
1: meglep.
2: Nem színészek.
1: Szóval nem exhibicionisták.
2: Igen, ezért... Hát van, aki már nagy gyakorlatot szerzett abban, hogy közönség előtt szerepeljen, van, aki nem, és azért nagyon sokan izgulnak, problémát jelent az, hogy most akkor hogy jelenjen meg, sminkeljen, ne sminkeljen, milyen ruhát vegyen fel. Tehát, hogy azért szerintem, hogyha valaki nem rendszeresen jár kamera előtt, akkor az is meglepődést okozhat, hogy jaj, hogy nézek ki, vagy hogy tényleg ilyen a hangom, tehát ritkán halljuk vissza magunkat, tehát ezek is benne vannak. Ilyen szempontból örülök, bár eléggé jól beszél mindenki, hogy nem élő adásról van szó, mert azért ez egy kis biztonságot adhat mind a két oldalról, akár nekem tehát. Is, hogy természetesen nem marad benne olyan rész, ami levonna az életmű értékéből.
1: Petőfi Sándort behívná, ha módjában állna?
2: Biztosan, igen.
1: Nem szeppenne meg tőle?
2: Nem, de én azt gondolom, hogy Petőfi sem szeppenne meg egy ilyen fajta szerepléstől.
1: Meg Viola Szandrától. Aha, egyébként rámenős? Mármint Szandra, mint kérdező.
2: Szerintem nem. Most már egy kicsit bátrabb vagyok, de emlékszem az első adásaim egyikére, amikor ilyen kis nyúlként megszeppenve egy akkor neves költő mellett valami 20 percig nem mertem kérdezni, mert az illető mondatának soha nem lett vége. Tehát már mindig vettem a nagy levegőt, hogy na, most kérdezek, és ő valahogy mégis csak folytatta. Úgyhogy ilyen is volt. Igen, mondhatnám, hogy könnyű dolgom volt, hogy csak föltettem két kérdést, és már meg is volt az egész adás, de azért nyilván nem erre törekszem, hanem hogy valóban párbeszéd legyen.
1: Valódi párbeszédeket ajánlunk tehát a Magyar Katolikus Rádió hallgatóinak, mégpedig, hát általában is, de most kiemelten a Poétikon című előttünk álló sorozat révén. A Poétikon októbertől mely napokon?
2: Keddenként 11 órától lesz hallható, hogyha jól tudom, a YouTube csatornán pedig korlátlanul bármilyen idősávban visszanézhető.
1: Természetesen a YouTube csatornán igen, tehát a Katolikus Rádió FM adásán lesz keddenként októbertől heti gyakorisággal.
2: Igen.
1: 11 óra 4 perckor kezdődik, körülbelül 50 perc lesz, írókkal, költőkkel beszélget, és őket magukat nem csak mint interjúalanyt, hanem mint versolvasót, szövegolvasót is megszólaltatja Viola Sandra, aki maga is költő, és itt van előttünk a Két világ közt alszik című legújabb könyve, úgyhogy ezt is szívesen ajánljuk a Katolikus Rádió hallgatóinak figyelmébe.
0: A Poétikon irodalmi sorozat szerkesztő műsorvezetőjét, Viola Sandrát Szikora József kérdezte. A kortárs irodalom szereplőivel készített beszélgetések október 20-ától keddenként 11 óra 4 perces kezdéssel lesznek hallhatók rádiónk műsorában.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: 8 óra 22 perc van. Kedves hallgatóink, élő műsorajánló következik. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Kövesdi Zsuzsát, a mai házunk táján szerkesztőjét. Szia Zsuzsi, mi várható a mai műsorban?
5: Szia, jó reggelt! A mai műsornak azt a címet adtam, hogy szeretet határok nélkül, gondolatjel határtalan szeretet. Sokáig gondolkodtam, hogy milyen címet adjak, de ez felel meg leginkább annak az érzésnek, amit egy olyan ember közelében érez az bármelyikünk, aki mindig szeretettel válaszol, bármi történik vele. Adil Abdel Karimról van szó, aki egy egyiptomi születésű férfi, de ugyanannyira magyar, mint egyiptomi most már. Itt él, ide nősült, itt van a családja, és úgy köti össze Afrikával Magyarországot, hogy felejthetetlen élmény marad, mert olyan mélységekig hatol le, hogy a, mit tudom én, sivatagban, ha elmész, hol találsz vizet például. Tehát elmondja, hogy a tevét kell figyelni, és akkor ahol a teve leül, ott furhatsz. Tehát olyan belső információkhoz jut az ember, és emellett határtalan szeretet kíséri végig az összes vele utazót, mert hogy mindenre figyel, mint egy apa úgy viselkedik, segít mindenben, ha kifutottál a pénzedből, nem baj, ne törődj, adok. Tehát ilyen elképesztő közelségbe kerül.

0: benyomást keltett rögtön már az első találkozás alapján.
1: Igen, igen. Én azt hiszem, hogy ha őt megosztjuk így a hallgatókkal, az nagyon hasznos lesz, pláne egy olyan országban, ahol most dúlnak a szenvedélyek, ahol a szeretet nagyon hiányzik már minden módon, ahogyha az ember beleereszkedik az életbe, és annyira ki vagyunk erre éhezve, ezért gondoltam úgy, hogy vendégül őt hívom.
0: Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre a 9:04 kor kezdődő házunk tájánban.

0: 8 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat! Rövid hírek következnek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Megnyílt a magyar ételmentő startup, a Máncs első fizikai boltja az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Az üzlet hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat. Zwecker Bence, a Máncs társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online, applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahová bárki be tud térni. Az üzletben mintegy 250 féle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen alacsonyabb áron. Elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs, közölte az ügyvezető, hozzátéve Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök a 980 éve vértanú halált halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszky Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőségeket kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni, és támogató visszajelzéseket kell adni. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól észak felé és a Margit hídnál déli irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Szél Kámán tér felé vezető utakon, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig és a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig. Torlódásra kell készülni a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként a városközpont felé, az Egér úton a Balatoni úttól, a Szentendrei úton befelé a Zsófia utca előtt, a Rákóczi hídon mindkét irányban, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, illetve a 11-es főúton a Pünköstfürdő utca előtt. Lassú még a haladás a Hungária körgyűrűn is a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Blahalujza térnél és az Üllői útnál, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídnál, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, továbbá a Váci úton befelé a Fóti úttól szakaszonként. Kovács Botond, PKK Info.
0: Lapszemle. A Politico arról ír, hogy a választók elutasították azt a javaslatot, amely Svájc semlegességi elvének szigorúbb érvényesítését javasolta volna, ezzel elvetve azt az elképzelést, amely megnehezítette volna a Moszkva elleni szankciók bevezetését. Ha a javaslatot jóváhagyták volna a Svájc semlegességét, amelyet 1848 óta az alkotmány rögzíti, szigorúbban értelmezték volna, az ország nem csatlakozott volna és nem vett volna részt semmilyen katonai vagy biztonsági szövetségben, és nem vetett volna ki szankciókat az ellenséges államokkal szemben. Ha megszavazták volna a javaslatot, az gyakorlatilag megakadályozta volna Svájcot abban, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, kivéve ha azokat az ENSZ biztonsági tanácsa jóvá hagyja, ahol Moszkva vétójoggal rendelkezik. Az Euronews arról ír, hogy az EU külügyi és biztonságpolitikai fő képviselője Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy Oroszország további szabotázsakciókat tervez Európa szerte. Az EU ezért most egy új mechanizmus kidolgozásán dolgozik, amely összehangolt választ tud adni az orosz szabotázsakciókra és más hibrid támadásokra. Hétfőn Brüsszelben az európai külügyminiszterek feladata az volt, hogy kidolgozzák a blokk úgynevezett vészhelyzeti biztonsági protokollját. Von der Leyen a szeptember közepén Strasbourgban elmondott az unió helyzetéről szóló beszédében vázolta fel a tervet. A Politico brüsszeli lap hozzáteszi, ezek a lépések a dróntámadásokra, a szabotázsra és a kibertámadásokra is vonatkozhatnak. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 37 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 3 órai hírek után jelentkező Aquarell magazinunkat ajánlja figyelmükbe a szerkesztő Tóth János András.
5: Kedves hallgatóink, mai kulturális palettánkban is 3 témával készültünk. Műsorunkban ellátogatunk a műcsarnokba, ahol plakátok és rajzok címmel az idén 80 éves Munkácsi Mihály díjas tervezőgrafikusnak, Árendás Józsefnek nyílt kiállítása. Továbbá ma is lesz Kultúrmorzsánk rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális programkínálatából adunk hírválogatást. Mindezek mellett pedig, a már közelgő Assisi Szent Ferenc ünnepre is hangolódva, Molnár C. Pál festőművésznek, a Ferences rendalapítóhoz kötődő munkáiról is szólunk. A Rátlépcső Galéria a Fények éneke című kiállításának megnyitóján Zsoldos Szilvia, többek közt Berhidai Piuszt, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökét kérte mikrofon elé. Előjáróban ebből a felvételünkből adunk itt egy rövid részletet.
6: Molnár C. Pál művészetében fantasztikus módon megjelennek Szent Ferenc életének azok az epizódjai, amelyek ma is aktuális üzenetet jelentenek, Grecsótól kezdve a naphimnuszon át Alvernáig.
7: Mik ezek az aktuális üzenetek 800 év táblatából?
6: Az egyszerűséget mondanám először, hogy Assisi Ferenc fölismerte, megsejtette azt, amit az evangéliumban úgy hallunk, hogy csak egy a szükséges, hogy merjünk a Jóisten jelenléte köré szervezni mindent, merjük a Jóisten jelenléte köré szervezni az életünket, hiszen az evangéliumban ez az, amit tanulhatunk. Az Úr Jézusban a Jóisten mindent megmutatott önmagából, és Ferenc így ragaszkodott az evangéliumhoz éppen ezért, és egy nagy felfedezése volt, hogy a Jóisten láthatóvá tette magát nekünk a teremtett világban, de a kultúrán, ebben a világban megjelenő szépségen keresztül is, és nem lehet olyan helyzete és olyan szeglete még az úgynevezett profán világnak se, ahol mi távol lennénk ettől a teremtő Istentől.
5: Berhidai Piuszt, a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány tartományfőnökét hallották. A Rátlépcső Galéria a Fények éneke című kiállításáról készített teljes összeállításunkat, valamint Árendás Józsefnek a műcsarnokban nyílt tárlatáról rögzített beszélgetésünket és Kultúrmorzsánk rovatunkat, tehát ma délután hallgathatják meg az Aquarellben. Ha tehetik, tartsanak velünk a 15 órai hírek után is.
4: A mai Aquarellt a szerkesztő Tóth János András ajánlotta figyelmükbe.

0: Georg Friedrich Händel C-dur koncertó grosszójának első tételét a Liszt Ferenc kamarazenekar játékában hallották. 8 óra 45 perc van. Kedves hallgatóink, az Agrárvilág következik, hírek a mezőgazdaságból. A szerkesztő Gulyás Lóránt.
1: Rekordszámú 45 ezer látogató vett részt a hétvégén megrendezett Kán egyetemi napokon Kaposváron. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, valamint a Magyar Mezőgazdaság Kft. Szervezésében a Magyar Állattenyésztők Szövetségének szakmai partnerségével megtartott rendezvény középpontjában az agrárium jövőjét meghatározó kérdések álltak. A szakmai előadásokon egyebek mellett az éghajlatváltozás, a piaci nehézségek és az állatbetegségek jelentette kihívások, a magas hozzáadott értékű termékek előállítása, valamint a genetikai fejlesztések lehetőségei kerültek szóba. A felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba összegez.
2: Minden évben várjuk már 18. éve szeptember utolsó hétvégéjét, hiszen ez a kaposvári állattenyésztési napoknak az időszaka. Korábban kaposvári állattenyésztési napok voltak, mára már Kán egyetemi napok, kibővült nem csak a szakmai, hanem a felsőoktatás, az agrárfelsőoktatás, és sőt mondhatom azt, hogy a szakképzésé is ez a néhány nap. Várjuk minden évben az első napot, pontosabban a nulladik napot, hiszen ilyenkor a szakma találkozik. A legújabb eredményeket, tudományos eredményeket, szakmai eredményeket beszéljük meg, vitatjuk meg az ágazat legtöbb területén. Hogyha 30-40 évvel ezelőtt találkoztunk volna, akkor valószínűleg egy unalmas rendezvény lenne évről évre, hiszen sokkal lassabban változott a tudomány, változott a szakma évről évre, ugyanazokat az eredményeket némi kisebb változtatással lehetett bemutatni. Ma viszont olyan gyorsan változik már a tudomány, hogy évről évre, sőt mondhatom azt, hogy hónapról hónapra vannak olyan új eredmények, amelyeket nemhogy érdemes bemutatni, hanem be kell mutatni, és meg kell ismertetni a szélesebb szakmai közvéleménnyel is. Találó a címe a mai rendezvénynek is, Agrárium 360 fok, hiszen ma már a mezőgazdaság nem csak a talajról szól, nem csak a takarmányról szól, nem csak a piacról szól, hanem az egészről egyben, és ezt nagyon jól kifejezi ennek a rendezvénynek a címe. És még valami, a motto is, ami vidék, érték és jövőt jelent. A vidék, ami ugye számunkra nem csak egy földrajzi fogalom, különösen itt Kaposváron, Somogy szívében, hanem sokkal több annál, jelenti a termelést, jelenti az élelmiszert, jelenti a munkát, jelenti a közösséget, és mindenekelőtt jelenti azt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy a vidék élhetővé váljon, élhető legyen. Az érték szintén nagyon fontos, hiszen a mezőgazdaság olyan értéket teremt, ami az egész vidéki életnek az alapját jelenti, és ezzel foglalkozunk, és jelenti a jövőt is. A jövőt, ami sosem volt olyan bonyolult, sosem volt olyan összetett és kiszámíthatatlan, mint éppen napjainkban. És nem csak a klímaváltozásra gondolok, de a piaci viszonyok, a különböző növényi, állati kártevők és betegségek térhódítása, az értékláncoknak az átalakulása, a regionális háborús problémák, az ebből adódó következmények, ebből egy is elég lenne, de ezek most együtt egy ilyen multikrízis, polikrízis időszakát vetítik számunkra előre. Ebből adódik az, hogy nekünk ezekről a fontos kérdésekről beszélnünk kell.
1: A szakmai programok foglalkoztak a precíziós mezőgazdaság, az új növényfajták, a digitalizáció, a mesterséges intelligencia és a robotika alkalmazásával is, sőt az idei rendezvényt egy könyvbemutató is színesítette.
2: Nekem meggyőződésem az, hogy az elkövetkezendő időszakban a mezőgazdaságban a legnagyobb kérdés nem az lesz majd, hogy hogyan tudunk többet termelni, hanem hogyan tudunk kevesebb erőforrásból nagyobb értéket teremteni. Kevesebb energiából több értéket. Kevesebb vízből nagyobb termésmennyiséget. Nagyobb jövedelmet ugyanarról a szántóterületről. És a sok adatból több tudást előállítani. Ez a következő időszaknak a legfontosabb kérdése, és azért nagyon fontos az, hogy azokat a szakterületeket, amelyek ezekre a kérdésekre külön-külön választ adnak, itt most majd szakmai tanácskozások formájában fogjuk végigvinni. És a tudásról már beszéltem, de a tudást nem csak előállítani kell, hanem a tudást tovább is kell adni. Ezért nagyon fontosak az ilyen szakmai rendezvények, fontos, hogy a gazdálkodók számára, a termelők számára, a feldolgozók számára eljuttassuk ezeket az eredményeket, és fontos, hogy megjelenítsük, és ennek egy formája az a könyv, amit ma be is mutatunk, Precíziós állattenyésztés címmel. Nekem ez személyesen is egy óriási élmény, eredmény, hiszen tavaly mutattuk be a Szántóföldi Növénytermesztés, Precíziós Növénytermesztés című könyvet, és én akkor tettem egy felelőtlen ígéretet, illetve hát most már mondhatom azt, hogy nem volt felelőtlen egy év távlatából, hogy a következő kánon bemutatjuk a Precíziós Állattenyésztés könyvet is. Saját kollégáim se tudták, hogy ez feladatuk lesz, úgyhogy itt szembesültek vele akkor a kánon, hogy egy évük lesz arra, hogy azt a rengeteg tudást és eredményt, ami ezen a területen fölhalmozódott, azt egy ilyen átfogó szakkönyv formájában írják, de jelentem, hogy megírták a könyvet a kollégák, Póti professzor úr szerkesztésében, irányításával, illetve Április Szilvia intézetigazgató asszony támogatásával és összefogásával, és elkészült. És valóban összefogja azt a legfontosabb ismeretet, azokat a tudást, az a tudást, amit a precíziós állattenyésztés területén tudni lehet. A precíziós gazdálkodás összességében rendszer szinten értelmezhető szintén. Önmagában nem precíziós állattenyésztésről kell beszéljünk, hanem precíziós gazdálkodásról, ami nagyrészt a növénytermesztéssel indul, a növénytermesztéssel kezdődik, és onnan is az volt az eredője a precíziós gazdálkodásnak, de ennek a folyamány, ennek a továbbvitelét jelenti a precíziós állattartás, állattenyésztés, az adatalapú gazdálkodás az állattenyésztésben, ami alapja annak, hogy a klímaváltozással hatékonyan vegyük fel a küzdelmet, hogy megbirkózunk azokkal a kihívásokkal, amelyek révén versenyképesebbé és fenntarthatóbbá tehető az állattenyésztés.
1: A gazdák nagy része veszteséggel fogja zárni az idei évet, mondta a napokban az agrárgazdasági államtitkár a betakarítási koordinációs bizottság ülését követő sajtótájékoztatón. A csapadék idei hiánya ugyanis a rendkívül száraz 2022. évit is meghaladta. Molnár János hozzátette, a vízügyi hatóság adatai alapján az ország nagy részén nagyjából 600 mm-nyi nedvesség hiányzik a talajból, ami egy közepesen jó év mennyiség. Felel meg. Igaz, a gazdák évek óta készülnek az aszályos időszakokra. Idén például a napraforgó vetés területe meghaladta a kukoricáit, ami 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna Magyarországon. A forróság miatt azonban ebben az esztendőben ebből az olajos növényből is gyenge termés várható. Hektáronként átlagosan 1,6 tonnával számolnak a szakértők. Szemes kukoricát ebben az esztendőben 589 000 hektáron vetettek a termelők, akik 3 tonnát becsülnek hektáronként. Mindeközben elkezdődtek az őszi vetések is. Most úgy látszik, hogy a kalászosok területének 10-15%-os növekedése várható hazánkban.
0: Az Agrárvilág mezőgazdasági rovatot hallották.

0: Kedves hallgatóink, mai zenés napköszöntünk végén az Odysseus felvételével búcsúzunk. Köszöni figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Ágnes, valamint a hangtechnikus Bixa Levente nevében is a műsorvezető Fülöp Tamás. Minden kedves hallgatónknak további szép napot és kellemes rádiózást kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
4: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő korábban még nem regisztráltak számára elérhető, és hogy jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján. Megnyílt a magyar ételmentő startup, a Máncs első fizikai boltja az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Az üzlet hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat. Zwecker Bence, a Máncs társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahová bárki be tud térni. Az üzletben mintegy 250 féle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen alacsonyabb áron, elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs, közölte az ügyvezető, hozzátéve Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök a 980 éve vértanú halált halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszki Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket kell adni. Múzeum pedagógiai díjátadóval vette kezdetét hétfőn a Múzeumok őszi fesztiválja, amely november 15-ig várja a látogatókat országszerte. Mintegy 150 intézményben csak nem 550 programmal készülnek a Múzeumok őszi fesztiváljára, amelyet Maradjunk a tárgynál címmel rendeznek meg idén, közölte a rendezvényt megnyitó beszédében Sári Zsolt, közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár Budapesten a Szép Művészeti Múzeumban. A fesztivál megnyitójával együtt tartották meg a 24. országos múzeumpedagógiai évnyitót is, amelyen a múzeumpedagógiai díjakat is átadták. A programsorozatban vezetések, előadások, workshopok, kézműves programok, séták és túrák, beszélgetések, koncertek és kulisszák mögötti programok kínálnak lehetőséget a múzeumi élményszerzésre. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, vendégem Adél Abdelkarim, vagy Adél, vagy Abdelkarim Adél nevében is, aki a mai vendégünk, és az a tervünk, hogy sok jót és szépet tudjunk átadni, a mai világban erre van a legnagyobb szükségünk. Látod, azon gondolkodtam, hogy ugye, hogy is mondjam a nevedet, mert hiszen egyik variáció, Egyiptom, ugye, hogy van ez?
1: Hát igen, Adél, a keresztnévvel szoktak kezdeni, nem csak Egyiptomban, nem sok helyen a világon, és nekem furcsa volt, hogy itt szólítanak a családi névvel. Hogy Abdelkarim csak Magyarországon szólították engem, mert ez a családi név, de Egyiptomban soha. Lehet, hogy senki nem tudja, hogy Abdelkarim a családi nevem.
0: Igen, tehát egyrészt ugye így van, hogy Adél Abdelkarim ott kín, Egyiptomban, és itt pedig fordítva Abdelkarim Adél, mert neked két hazád van, a szíved egy, de két fele húz, igaz?
1: Így van, kettő van, egy anya, és egy nagy szeretett feleségem.
0: Igen, én azt gondolom, hogy te választhattál volna sok-sok más hazát is másodiknak, nem olyat biztosan, amelyik súlyos történelemmel rendelkezik, sok problémával, nem is biztosít olyan könnyű életet az embernek, és mégis ide kerültél, és a szívedet ketté osztottad. Hogy volt ez?
1: Hát igen, ez így, ahogy mondta, hogy a szívem választott. Én mindig a szívem után és hadom magamat az égnek, meg a sorsnak. Megtanultam életembe, hogy igyekszik az ember minden megtenni, hogy megfeleljen a világnak, meg az égnek. De láttam, hogy sok minden nem tud az ember tenni. Szüksége van az ég döntésére. És mindig szoktam várni. Ha jön a döntés a tervemre, akkor ez helyes. Ha jön más, akkor ez az enyém. Akkor minden bele. Akkor ott van a sorsom, ott van a boldogságom, ott van mindenem. És a Magyarország így jött. Sok választás közt. Választottam volna bármelyik. Akar Arabország, akar Nyugat, akar más Keletország, de nem tudom, nem én terveztem. Ez ég tervezte, és a szívem választott.
0: És konkrétan hogy kerültél ide?
1: Hát de így, hogy én mindig tanulni akartam, hogy mérnök lehessek, és matek tanár lettem, Irakban ezt befejeztem, és nagyon szeretem a matekot, de mindig mérnök akartam. Biramist építeni, vagy bármilyen nagy dolgot. Büszke voltam a barátaimra, akik mérnökök, akik tanulnak. Segítettem nekik, amikor rajzoltak a nagy T vonalzóval. Ez volt az álom, amit én terveztem. De láttam, hogy az égnek volt más szava. És ezt is elfogadtam, és igaza volt az égnek. Megtaláltak az ég nekem, ami nekem való, a boldogság, meg az élet, meg a hely.
0: Ahogy ide kerültél, az is romantikus történet, hiszen megismertél egy társaságban egy bájos fiatal kislányt, így mondhatom, Mártit, és megbeszéltétek a találkozót, azt hiszem, hogy egy metró megállónál egyikötök fönt várt, másikotok lent, és akkor nem jött senki, hát elindulok. És egyik lefele ment, másik fölfele, és ott találkoztatok. Ez is valami sorsszerű.
1: Igen, ez az egész érdekes, ez egész a sors rendezte, de én nem tudtam, mert az elején az ember fiatal játszik, szórakozik, ismerkedik a szép magyar lányokkal, a szőke lányokkal, és valahogy a sok lány közt, a sok minden közt egy helyre kerültem, ahol soha nem voltam, ő is oda került egy barátnőjével, ahol soha nem volt, ő még 10-valahány éves
0: 17,
1: volt.
0: Igen,
1: körülbelül. És néztem, hogy ül, nem beszél senkivel, és valahogy vonzott valami, és oda próbáltam vele táncolni, beszélgetni, mindent, nem adtam föl, mindig én, ahogy szeretek élni, én nagyon szeretek, ha akivel beszélek, vagy aki közel hozzám, boldog legyen. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. És ha valaki nem, akkor már érzem, hogy nekem tennem kell valamit. És ez az első lépésem felé, hogy ő boldog legyen, és mosolyog. Amikor már kezdett mosolyogni, már ismerkedtünk, mondtam neki, hogy fázok itt már, nem biztos, hogy maradok, ő is mesélt az életét, és elkísértem őt. Majdnem a világ végére, ebben az időben, mert ahol lakom, Rákosszányi Mihály, ez már világ vége volt 82-ben, és nem voltak buszok, nem voltak semmit, vissza oda kísértem őt, és beszéltünk, hogy találkozunk. Jó. Találkoztunk, és majd a története, én vártam a metró megálló lent, a metrónál, hogy amikor jön a mozgó lépcsőn, akkor találkozok vele. Mert tudtam, hogy ő az ő is vezetéről jön. Én pedig jöttem Fehérvári útról villamossal. Ő fönt várt engem, hogy vár engem a villamos. Egy fél órát vártam, ő is fél órát várt, aztán hát én mondtam, hogy biztos a lány azt mondta, hogy hülye ez az ember, Afrikából mit akar, és ő is mondta, hogy biztos azt mondta, hogy hülye ez a lány, aki csak így beszélt velem. Szóval mi nem ez volt annyira.
0: Csak igen. Így beszélt velem.
1: És igen. Akkor döntöttem, hogy megyek haza, ő is döntött, hogy megy haza, és ezen a lépcsőn ő ment le, én mentem fel. Ebben a pillanatban jött ez eszembe az ég és a sors. Mindig kísér engem minden lépésemben. És mondom, hogy a sors még egyszer tette előttem, akkor ez az enyém. Fordultam, és mentem, és találkoztunk, és azóta együtt vagyunk.
0: Így van. Márti elvitt a falujába, és ott egy egészen furcsa történettel indul az egész, mert a te apósod egy baltával jött elő, és azt gondolta, hogy na most felszeletelem én ezt a fiút, aki az én szép, szőke, fiatal kislányomat el akarja rabolni, ezért jött Afrikából ide.
1: Igen, ő így gondolt, és képzeld el, én nem haragudtam rá, mert ha én abba lennék helyette, ugyanezt tenném, hogy féltem nagyon a kislányot. Soha nem haragudtam rá, mai napig se, mert neki ez a dolga. De hiába mutattam neki a gyűrűt, hogy most vettünk gyűrűt, most ez. Nem, akkor se. Látod, hogy így ilyen fekete afrikai ember azt hitte, hogy majom jött a fáról, és elviszi a gyöngerbe kis szőke lánya. Nekem kellett küzdenem, hogy bizonyítsam, hogy én ki vagyok. Ez az igazság, hogy én vagyok a vendég, én vagyok az idegen. Ha az idegen nem bizonyítja, hogy ő ezért jött szeretettel adni, és kérni, és ölelni, nem bántani, nem rabolni, neki kell bizonyítani. A helyi ember honnan tudja, hogy ki ez az idegen? Lehet, hogy rossz ember, lehet, hogy bármit akar, de nekünk kellett. És ide nem csak én, hanem ebbe az időben az összes külföldi diák, aki jött tanulni Magyarországon, így gondoltak. És mindenkinek lett magyar felesége, és mindenkinek lett családja. Nem volt ez, ami most történt. Régen nyitott szívvel, boldogan voltunk. Amikor találkoztunk az emberekkel, mindenki mosolyogott ránk. Nem volt ilyen, hogy valaki. Aki nem mosolyogott, ennek volt valami oka. Nekünk kellett kikeresni az ok, és megszüntetni, ha rossz.
0: Igen.
1: Bizonyítani kell, hogy mi csak szeretettel jöttünk, és hála Istennek ez sikerült.
0: Ez nagyon sikerül a te egész életedben, és apósod Márti feleségettől tudom, hogy élete végéig nagyon szeretett, és az anyósod pedig mindig sírt, ha elutaztál. Tehát ami olyan elképesztő, gyönyörű családdá nőtt ki ez a kapcsolat, és maradt így, és hát aztán megszületett Abdelkarim Gyuri, a fiatok, aki szőke, fehérbőrű, egészen, hát Mártira hasonlít, és viseli a nevét, és az ő fiai is, és viszik tovább, és remélhetőleg, miután minden a családban indul el, ezt a modellt viszik tovább, ezt a szeretetteli, segítőkész, más világot, mint amiben most él az ember és a világ.
1: Ez így van. Hiányoztam biztos ennek a családnak. Ez a család is hiányzott az életembe, és a sors összehozott bennünket. Nekem feladatom volt a boldogságot hozni a családnak. Eki láttam a Márti szemébe először a szomorúságot, amikor találkoztam vele. És láttam, hogy nekem szükségem van így otthonra. Nem otthon, hogy így lakás. Egy ember, aki szeret, ez az otthon. Az egyiptomiak ezt mondják, hogy a feleség az otthon.
0: Így van, ilyen szép. A te gyerekkorod milyen volt? Mit hoztál a családból? Ezt onnan hoztad, vagy magad találtad meg ezt az utat?
1: Nem, egy gyerekkoromból hoztam mindent. Én még mindig gyerek vagyok mai napig. Gyerek, aki szeret játszani, aki szeret mosolyogni, aki szeret viccelni, aki nagyon szeret, ha körülötte lévő emberek boldogok, és játszanak, még mosolyognak. Én szeretnék örökké gyerek lenni.
0: Igen. Igen, én azt gondolom, hogy ez sikerült is, mert hiszen egy olyan pályára kerültél a matematikától, a mérnökségtől, azért távolságot nyerve, ahol emberek között vagy, és adni tudsz mindenféle módon, sokféle módon.
1: Ezt tanultam, ezért születtem. Egyiptom a szeretett ország. Az Isten, amikor választotta, hogy ott épül a nagyvilág kultúra, sok tudomány, ami segít az embereknek. Ennek az alapja nem a modern technológia, nem a számítógép, az alapja a szeretet. Akik építették a piramist, csak szeretettel tudtak. Akik építették a nagy tudományt, mint Imhotep, az orvos tudomány atya, vagy bármelyik, szeretetből csinálta. Én jöttem a szeretet országból, és kerestem a szerelem.
0: Itt most egy kis zenét adunk, mert ezt muszáj megzenélnünk.

0: Szabó Ági kolléganőmnek. Külön köszönöm, hogy ilyen nagyszerű zenét talált nekünk, amiről eszembe jutott, hogy te, Adél, te bárhova kerülsz a világon, és bármit csinálsz, ha zenét hallasz, azonnal mozogni kezdesz, és táncra perdülsz. Ez is a boldogság egyik része.
1: Igen, mert a zene az olyan léleket csikizik. Csikizz el lelkünket, hogy mozogjunk, öljünk a zenének, öljünk az életnek, a madárnak, minden, ami történik, a hang, a magyar nyelv, ez is nagyon vidám, ha az ember így hallja. Ha nem így, akkor szomorú lesz tőle. És ez nem igaz. A magyar nyelv, ez is vidám, mert nagyon szép.
0: Így van, így van. Hogy látod, hogy miben különbözik a két világ, hogy kezdettől fogva, a gyerekkortól kezdve, hogy mi az, ami nagyon-nagyon más, és mi az, ami közös bennünk?
1: Hát ezt mondom, hogy nem találtam idegennek Magyarország. Amikor jöttem, vidékre mentem mindjárt, kirándulások, állandóan mentünk, és ültem, nem tudtam magyarul, de fogadtak engem az emberek, olyan vicceket mondták, amit értettem érdekes módon, mert majdnem ugyanezek az egyiptomi viccek, amit ott ültünk szintén ilyen vidéken, és ültünk, és beszélgettünk, vicceltünk, ugyanezt csináltak a magyarok. Földművelő nép, ugyanaz minden kettő. Adni szeret. A földművelő ez csak adni tud. Ezt tanulta az égtől. Add. És aki ad, az nagyon boldog. Az sokkal többet kapott lelkileg, még pozitív energia, mint aki csak vár, hogy kapjon. Aki kap, az lehet, hogy egyszerűen, bocsánat, akar a benzír, akar bármi, az olyan neki, de ki ad. Ez már maga boldog, hogy tudod, hogy az Isten választotta őt, hogy neki van lehetőség, hogy tudjon adni.
0: Igen, tulajdonképpen igen, a magyaros vendégszeretet az mindig híres volt, és eszembe jutott, hogy történészek kutatták ki, hogy a 18. 17. században is állítólag az volt a szokás, hogy megállították a kocsit, úton ment a kocsi, megállították az ott lakók, és kiszedték onnan az utasokat, és bevitték, és vendégül látták. Egy hétig etették, itatták, teljesen vadidegen embereket, ami őrület, hogyha belegondol az ember.
1: Látta? Ugyanezt történt Egyiptomban.
0: Igen.
1: És ha keresed a neten, lehet, hogy valahol említik ezt a történet, mert nagyon híres a világon. Sarkéjában, az itt kelet rész, a sivataghez közel, az itt nagy vidéki város. Annyira szerettek adni, hogy volt Ramadán. Ramadán, ez így olyan bűt hónap, hogy egyszer esznek naponta, és hajnalba esznek még egyszer, mielőtt alszanak. De amikor jött a Ramadán idő, hogy evés van, nap lemente, megállítottak a vonatot. És a vonata több ezer emberrel megállítottak, mindenki vitt otthonáról ennivaló, és etették, hívtak az egész vonatot.
0: Elképesztő.
1: Ennivalóra, még innivalóra. És ez annyira híres történet, és nem tudtam, hogy van itt hasonló történet Magyarországon. Láttad, hogy egyforma nép?
0: Fantasztikus, ezt tényleg nem gondoltam, hogy ilyen választ kapok rá. Adél, a te életedet átirányította a Jóisten, a sors, és valaki, aki rábukkant arra, hogy ne a műszaki világot gazdagítsd a te lényeddel, hanem emberek között élj.
1: Igen.
0: És dolgozz. Hogy történt ez?
1: Emberek közt ez az abukám. Indult, de a szakma, ahogy így jött hozzám, nem így választottam, se a feleségem, se a munkám. Minden kettő az égtől kaptam ajándékba. Mert én olyan ember vagyok, aki állandóan mozogni akar, repülni, nem szeretek itt helyen lenni, sehol nem lett volna jó nekem, hanem egy olyan hely, ahol közel vagyok az emberekhez. Adok az embereknek. Minél többet adok, annél többet kapok. annyi sokkal többet kapok, és boldog vagyok. És jött ez a sors, hogy elmentem tolmacsolni egy csoportnak, és nem jött az idegenvezető. És vállaltam az idegenvezetés. Hát előjött bennem, hogy mi ez, hogy egyiptomi vagyok, még nem illik így hadni a magyar delegáció, idegenforgalmi delegáció a múzeum előtt, hogy nincs idegenvezető. De hogy megyek? Megyek. Egy 20-valahány éves fiú azt mondja, akkor is megyek. Akkor is megcsinálom. Nem tudtam, hogy ez a sorstól jött. És bementem velük. Kezdtem figyelni a mester idegenvezetők, különösen a németek, mert nagy egyiptológiai iskola van Németországban, és a német idegenvezetők híresek, hogy sokat tudnak.

0: amit egy Csizmadi, a vendéglátói főiskola hallotta, és nem hitte el, hogy előszó vagyok ott. És amikor tudta, hogy előszó vagyok ott, azt mondta, ez neked való. Ő az Isten küldte, hogy szóljon nekem, hogy változtassak szakma, mert ez a sorsom. Onnantól kezdve, 88 február eleje óta ott vagyok. Ebben a nagy palottában, ami tele van kincsel. És sok ember körülötte van.
1: Igen. Kicsiben kezdted, még ilyen kis baráti társaságokat összehozva, és akkor egyre-egyre jobban összeállt minden. Márti is részt vett benne, tehát tulajdonképpen egy nagy alkotássá vált az egész, és én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ajándék egy ilyen úton, egyrészt ez a szeretetteli apaság, amit te képviselsz, hogy mindenütt ott vagy, mindenkinek segítesz, és elmondasz mindent, amit tudsz, mert hol kap az ember olyan információkat, hogy gyerekek, ha a sivatagba mentek, és nincs víz, hát akkor hogy lehet vizet találni? És akkor te mondtad a tevét.
0: Igen. Hát a bedvinok is élnek, még mi is élünk, és mindig az ó Egyiptom. Ebbe hitték, hogy a teremtő mindent ad az embernek, de nem megy le és odaadja kézzel, hanem a teremtéseimmel ból van, a földból, az áradásból, a csillagoktól, az állatoktól, mindent. Többek közt ezt a beduin, aki szegény, a sivatagban él. Neki is joga van élni, meg az Isten ezért teremtette, mely szereti őt, hogy boldog legyen, és éljen boldogan. Ezért adott neki ezt a tehetség, hogy figyeli a tevé. A teve a legtehetséges állat, aki tudja találni, meg tudja találni a vizet. Megszagolja a vizet. A víznek nincs szaga. Ő megszagolja a vizet, akar 20 méter föld alatt.
1: És hogy jelez?
0: Így jelez, hogy leül. Szoktak szomjaztatni a tevét egy hét, vagy 10 nap, akár 2 hét is, ez nem baj, mert van benne a tartalék, és utána hagyják, és mennek utána. Ő szépen lassan megy, szagolgatja a vizet, mert szomjas. És amikor leül, ez a legközelebb víz. Ami egy 5 méter, 10 méter, a legközelebb a földhez. És amikor leül, akkor jön a beduin, és kezd ásni. És mindjárt nem sokára megtalálta a vizet. Az első vödör természetesen a tevének kell adni, mert akkor baj lesz.
1: Jaj, de szép. Ezt nem is tudtam. Igen, megmutatod a régi világot is, azokat a házakat, amiben éltek régen az emberek, tehát nagyon közel hozod az elmúlt világot is, és olyan titkos információkat tud meg az ember, hogy ettől lesz ez olyan felejthetetlen, nem csak az épületek, persze minden fontos, a nevek, a dátumok, a méretek, de hogy mélyére kerüljünk egy világnak, ami kiderül a végén, hogy milyen közel áll hozzánk.
0: Hát igen. A világ minden van benne, minden rakódik, még a kő se kő. Mindennek van lelke, mindennek van írva a sorsa. Minden, amit az Isten teremtett a földre, mindent összerakódik. Ezért az ember, amikor megy valahova, nem elég, hogy olvassa, mi van írva, de látni fogja, érezni. Ez ő szíve, lelke fog látni az élet ebbe az időbe.
1: Igen, hogy ha kinyitja magát.
0: Ha kinyitja, pontosan, igen. Ha kinyitja, összekapcsolódik, mint ha bekapcsolod a villany.
1: Igen.
0: Akkor világos lesz, akkor összekapcsolódik a lelke ennek a helynek a lelkével. Sokan nem tudnak, hogy lelke van a templomnak. Van lelke a templomnak. Van lelke mindennek. Szóval nem véletlenül, hogy a templom itt van. Nem véletlenül. Ennek kell, hogy itt legyen. Mert ott van valami, ami kell az embernek. Ott van a kapcsolat, ott van a híd, az ember is az ég közt.

0: ez kell. És ezt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy idegenvezető, mert én vagyok a híd a múlt, a kultúra, a mostani világgal. És próbálok rendes hidet építeni, hogy ne tévedjenek az emberek.
1: A te vállalkozásod, ez a Piramidon, ez azt hozza az ember életébe, hogy mindig vissza akar térni. Én tudom, hogy hát nem mindig könnyű az embereknek eljutni ilyen helyekre, de ezt tapasztaltam, hogy hozzád visszajönnek, kapaszkodnak beléd, és újra akarnak menni, és ez mindennél többet jelent, mert hiszen, ha ezt megtanulja valaki, hogy ránéz a másikra, és akkor sugároz belőle valami bizalmat, valami szeretetet, és minden kinyílik, és ezt olyan nagyon elfelejtettük ma már.
0: Hát sajnos az életmód változott, de az embernek szüksége mindig a boldogságra. A boldogság az jön a szeretettel.
1: Igen, így van. Hát zenéljünk egy kicsit megint.

0: Adil Abdel Karimmal folytatjuk a beszélgetést Egyiptomról és másik hazájáról, Magyarországról. Egyiptom, ugye a piramis, az egész csodálatos világ, Kairó és minden, ami Egyiptommal kapcsolatos, a kultúra, a ős hazája, és ez a világ, ez kitárulkozik, hogyha nyitva vagyunk rá, és olyan más üzeneteket is ad, mint amit csak az építészet látványa nyújt.
1: Igen, ezért van piramis. Mert az egyiptomiek mindig hitték az egy teremtőbe, az édistenbe, és az édisten küldött mindent, hogy szolgálja az ember. Többek közt a nap. Van, akik nevezik Isten, van, aki nevezi félisten, de ez is az Isten teremtette. A nap, amikor jön a földre elé, a nap a legmesszebb az embertől, és a legközelebb az éghez. Ezért gondoltak, hogy utána csak az Isten van. Amikor süt a földre, akkor mint egy piramis. A napsugár, ha egy mérnök rajzolja, akkor így fog jönni egy bontról, és csinál egy piramis a földre.
0: Jé, igen.
1: Hogy az egész föld egy piramisban van, amit az Isten küldi a fénye, küldi a melegét, küld mindent, hogy a föld is tud élni, az állatok, az ember, az egész világ. Benne is van a Bibliában, meg a Tórában, a Dávid oltárában, meg Ichnáton is mondta, meg Dávid előtt, meg minden, hogy a piramis, az egész világ Egyiptomnak egy piramis. És gondolták, hogy a lélek nem hal még természetesen, csak a test. Ez amit elkísérjük. És nagy ünnepséggel kísérték az egyiptomiak, táncoltak, dovoltak. Ültek neki, hogy befejezte a feladatát. Megdiplomázott a földön rendesen, és ott kapja az ők életkulcs. Ez ma a siker. És felszáll. Itt az igazi élet, ami fog történni ők ki, az égbe. De hogy ne tévedjen el lélek, gondoltak, hogy a napsugárba menjen, akkor oda talál az Isten hazafelé. Ezért akartak építeni egy lélekút a földön. És ez maga a piramis. Ha az ember lelke benne van, akkor soha nem téved, és ott is van. De onnan is mindent. Ha építesz egy jó piramist az életednek, megtalálod egy cél rendesen.
0: Ezért is van az talán ez a búcsúzás és ez az örömteli útrabocsátás indokolja talán azt is, hogy általában úgy tudom, hogy a sírokat később nem látogatják. Lezártnak tekintik a halállal ezt a részt.
1: A piramis ez nem sír emlék volt, és ez egy nagy tévedés. Ez lélekút. A bizonyíték, hogy a Keopsz teste nincs ott a piramisban. Sőt, ott nem találtak semmi Keopszról. Vannak későn épültek piramisok, ami alatta van egy sír emlék. De az eredeti, az igazi piramis, amit építették az egyiptomiek, ez nem volt temetkezési hely. De a temetkezési hely, ez nem más, mint lélek helye is. Lélek háza. Mert gondoltak, hogy a test ott van, a lélek állandóan látogatja. És mai napig ez egyiptomiek, ez a különbség a kultúra és a vad élet közt. A kultúra ezt mondja, hogy ők ki él az ember, túlvilágban is él, van új világ, ami ők élete van, és látogatják a sír emlék, mert ott van a lélek, jön időkbe, mint ünnepekbe, valami nagy esemény történik az életünkbe, a lélek lejön, de hova jön le? Ahol van temetve az ő teste. Lehet, hogy a test már kész, nem létezik, de a lélek akkor is jön, mert ez a megjelölt hely, ahonnan felszállt. És az egyiptomiek majdnemig is építenek a sír emlék, egy szintes ház a sír szoba fölött. És az emberek mennek nem síratni, minden ünnepen készítenek a sütemény, a gyümölcs, a bénz, mindenféle finomságot.
0: És viszik?
1: Az ősi egyiptomiak csináltak, és viszik, és osztogatják a szegény embereknek, hogy boldogok legyenek a lélek nevében. Hogy a lélek, ő ki él velük. Ez első nap mindig Egyiptomba a temetőhöz menni. Nem sietni, hanem találkozni a megboldogult lelkekkel, és ünnepelni velük. Soha nem felejtünk.
0: Különös a te világod, az a nyitottság, amit mondtad, hogy gyerekkorodban, kicsikorodban már a Bibliát olvastad.
1: Igen. 6 éves koromban kezdtem olvasni a Biblia, 5 éves koromban kezdtem hivatalosan iskolába járni, és tudtam olvasni rendesen. Az apukám tanár, és tanított engem, így nőttem fel, hogy tanár ülében, és amikor bejött az apukám muszlim vallású, és nem tudtam gyerekkoromban, hogy hova teszem a vallások. Én születtem karácsonykor, január 7-e. Az apukám nevezt engem keresztény gyerek a muszlim családban. Sőt, amikor baleset történt velem, az apukám vitt engem a kolostorba, és ott is éltem, meg nem gyógyultam. Azt mondta, Jézus hozta, ha akar, hogy maradjon, akkor marad, és odaadta. Kicsi voltam, odaadta az abace kezébe, és akkor így kapcsolatom lett a kolostorral, és az abaca állandóan járt hozzánk, amikor kijöttem a kolostorból, és látogatott bennünket. Meg az apukám nagyon jó ember volt, ismerte az Isten, de a vallás nem nagyon. Azt mondta, minden az Istené. Elég, ha hiszünk az Istenbe. Utána hova mész, ahova akarsz. Ezt mondta nekem, hogy tanuljak tovább, olvassak tovább. És ez változtatta az életemet. Nem szégyeltem bemenni se zsinagogába, se keresztény templomba, se mecsetbe, de egyszer nem tudtam imádkozni mai napig, csak egyedül. Mindig érzem, hogy ez itt külön kapcsolat, nem tartozik máshoz. Nem tudom, így lettem, de így lettem boldog, és addig még segít az ég, az életembe, és még ment engem sok mindenbe, és jó döntéseket hoz nekem, érzem, hogy ez így jel az égtől, hogy jó úton vagyok. És mondom, akkor változok, amikor az ég még jelez nekem, hogy Adél, tévedtél, vissza kell jönni, tanulni, és menni a jó útra. Hála Istennek, addig ez nem történt. Utoljára lehet, hogy velem voltál Jordániában, amikor balesetem volt.
0: Igen.
1: Annyi történt, hogy elmentem teljesen, nem tudom, hány perc a világból, csak erre emlékszem, nem emlékszem senkire, csak erre emlékszem, hogy beszéltem az éggel, az Istennel. És mondtam, hogy köszönöm szépen, mert ez volt a belső végrendeletem az ég felé, hogy akkor távozok munka közben, amikor a legboldogabb helyen vagyok, amikor tudok adni. És mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy ez lett a vége. De ha mégis van még feladatom, akkor segítsen. És akkor felébredtem.
0: Igen, egy csúnya esés után.
1: Igen, felébredtem, és Márti meg a többiek csodálkoztak. Felébredtem, és akkor kezdtem élni. Újra, meddig nem tudom, hány percig, vagy lehet, hogy 10-15 perc, nem voltam sehol. Mindig érzem, hogy velem van ez ég. Mert én szeretem, hogy velem lenni. Ezért mindig segítek, mindig mosolyogok. Mindig próbálok adni. Nem tudok mindent csinálni, de próbálok. Legalább az ember próbál, boldog lesz.
0: Így van. Át tudod adni ezt, hiszen a fiad is ugye ebben a légkörben, ebben a környezetben, atmoszférában nőtt föl, és az unokáid is. Hozzáteszem, hogy az egyik unokádról mesélted, hogy iskolába belépvén hallotta, hogy Adélnak hívják a tanítónénit, és rögtön jelentkezett, hogy hát az én nagypapám is Adél.
1: Igen.
0: Velük nagyon különösen erős a kapcsolat, és a remény benne van, hogy folytatnak valamit ebből, ugye?
1: Szerintem én láttam, mióta született Cicó, vagy Bálint, én láttam benne angyal, nem tudom miért. És majdnem is hiszek, hogy benne van egy angyal. Nem tudom, hogy mi lesz a feladata, mert a teremtő minden embernek ad egy feladat. A boldog ember, ki megtalálja a feladatát, és megteljesíti.
0: Én mindig arra gondoltam, hogyha te már valami miatt nem tudsz útra kelni, hiszen az élet nem mindig engedi az embert szabadon, az egészség mindig kérdőjeles egy idő után, bizonyos kor után, hogy akkor le kellene ülnöd, és egy iskolát nyitni, és a gyerekeket magad köré gyűjteni, a fiatalokat, és átadni ezeket a dolgokat a szakmával együtt, hiszen te történész is vagy, és annyira komplex az, amit te át tudsz adni, hogy ez neked kötelességed lenne.
1: Pontosan. Ez kötelességem is az abokámnak köszönhet. Én matek tanár voltam eredetileg, és most is meg tudok tanítani, de most már régen nem tanítottam, és azt mondtak, hogy jó tanár voltam. És amikor láttam, hogy a tanár kezdett egy ilyen kor, amikor maszek órákat szoktak venni a gazdag gyerekek, és volt itt gazdag kerület mellettünk, ahol egy nagyon gazdag gyerek, az abja ismerős, azt mondta, hogy tanítsam őt. És amikor az abokám tudott róla, kaptam 5 font, ez semmi, ez most egy tized a dollárnak. Az abokám megállt az ajtóba, nem engedett be engem, azt mondta, te most kell választanod. Vagy az otthon, és a hit, vagy a pénz, és a gazdagság. Mondtam neki, hogy. Azt mondta, itt vagyunk a szegény kerületben. Segítettél minden szegény gyereknek? Mondtam neki, mindenkinek nem tud segíteni. Azt mondtam, amikor már mindenkinek segítettél, és van időd segíteni a gazdagoknak, akkor lehet. De akkor se fogadod pénzt. Mert az Isten adta a tudás, hogy tovább adod. Nem, hogy kereskedsz rajta. Onnantól kezdve elfogadtam az abokám szava.
0: Igen.
1: És itt Magyarországon is, amikor kérnek előadásra bárhol, soha nem fogadok pénzt, pedig állítják az egyetemeket, állítják egy csekkeket, akkor se fogadom. Mondom, az abokám ezt kitiltotta. Én boldogan jöttem, és örülök, hogy tudtam adni valamit.
0: Hát ez nagyon nagy dolog. Ezt nem könnyű megtanulni a mai világban, ahol minden a pénzről szól már, és a kultúra feledésbe merül nagyon sokszor fájó módon. Egyiptomot összemossák sokszor az arab világgal teljes mértékben, és aki nem tájékozódik, az révutakra jut.
1: Sajnos igen. Egyiptom, ez Egyiptom. Ezt mindenki tudja. Egyiptomi kultúra van, Egyiptom mint ország, Egyiptom mint Nílus, Egyiptom mint tudomány. Arab ez a rész, ami félszigeten van, Ázsiában, ahol most Szaúd-Arabia, még ezek a részek. Semmi köze nincs Egyiptomhoz. Hogy az arabok megszálltak Egyiptomot, és kényszerítették az egyiptomi nyelv az arab nyelvre, az nem jelenti, hogy arab. Mit mondom, hogy ne legyen komplikáció a dolog, Szovjetunió. Mindenki szovjet volt, pedig nem egy nemzet. Az arabok csináltak egy nagy arab birodalom, de nem egy nemzet. Az egyiptomi másképpen beszél, a marokkói másképpen beszél, a spanyol, ami volt ebben az időben, ez is másképpen beszél. Szóval kár, szomorú, amikor hallom ezt.
0: Adél, hallgassunk egy kis zenét.
1: Igen.

0: vendégünktől, Adél Abdelkarimtól. Feltétlenül meg akarom kérdezni, hogy hogy áll össze ez a világ, hogy mire kell fölkészülni az embernek, hogyha elindul e felé, a világ felé, mivel tudja fölvértezni magát, szellemileg, fizikailag, hogy van ez?
1: Amit nevezünk arab világ, nem így forma, hanem többféle nemzet, többféle kultúra. Ha kezdünk keletről, akkor mondunk Jordánia, meg vele többi országokban még mindig bizonytalan a helyzet, akkor Jordánia, vagy az Emirátus, még ez a rész, ez így új rész, majdnem ez egész csinált, mint a skanzen. De Jordánia, mi ott van a kultúra, a nabatósok helye, és ez köze van az asszírok, meg a foníciák, meg a kanoániak, ezek mind ott van Jordániában. A kultúra benne van, meg az Egyiptom is, mert nagyon közel. De eredetileg a Bedouin része, a nagy része Bedouin, ami Szaúd-Arabiához tartozik, és ott alakult egy ilyen ország 1920-ban, amit Jordániának nevezük, a Jordán folyótól kapta a nevét. Ott nagyon kedvesek, vannak keresztények, vannak muszlimok, kedvesek az emberek, nyugodtan a nők, amit gondoljak az arab világról, hogy nem lehet így öltözni, nyugodtan öltözhetnek a hölgyek, ahogy szeretnek. Ha meleg van, akkor nyugodtan a rövid szoknya jöhet, nyugodtan nyitott. Rendesen kell öltözni, mint Európában van. Az emberek nagyon, nagyon biztonságos az ország, az emberek nagyon szeretik az idegenek. Az idegenvezetőtől, vagy a sofőrtől lehet látni ezt, hogy ez a rész, a kaja, mert ez is fontos, hogy az ilyen hasmenés, még ilyen dolgok. A hasmenés, csak egyet mondom, bárhova utazik az ember a világra. Csak egyetlen egy mondatom van. Ha mennyit eszik, és ahogy étkezik Magyarországon, ne hirtelen változtasson. Mert ez okoz egy nagy gond. A másik védekezni kell, a kinti baktérium. Mert kinti baktérium nem rossz, de okoz dolgokat, mert nem szoktunk. Ezért ezt szoktam mondani, hogy kell vigyázni a helyi gyógyszer. Vannak helyi gyógyszerek mindenhol, ahol lehet ezzel védekezni.
0: De és mindig kell a helyével.
1: És mindig a helyével. Nem kell előre venni, amikor történik valamit, az idegenvezető biztos készül. De nyugodtan lehet menni, ha nincs háború, akkor nagyon biztonságos, és tele van kincsel. A Biblia helye is, a Jordánia, a Jordán folyó, a Nibőhegy, a Mózes útja ott is van, a kultúra, a régi kultúra, ott a Betra, ott a Jarás, ott, szóval csodálatos hely. A másik túloldal, Marokkó ez a berber, a legfejlettebb része, a Marokkó. A Marokkó királyság, ott is szintén, ha az ember utazik, a magyar vagy az európai ember utazik, akkor nyugodtan, akar a hölgyek, akar minden lehet menni. Mecsetekbe nem lehet bemenni, csak engedélyekkel, vagy egy bizonyos mecsetekbe lehet menni. Akar Jordánia, akar Marokkó, de nem mindenhol van, mert ez nincs írva a Szent Könyvben, hogy nem lehet meccsetbe menni. Egyiptomban minden meccsetbe tud menni az ember. Hogy nem kell tartózkodni az öltözéshez, csak tisztelni kell az ottani embereknek a hagyománya, a kultúra. A kaja, ez más. A kaja is okozhat gomb, más fűszerekkel, más mindennel, ezért kicsit próbálunk barátkozni vele először, mielőtt kezdünk belemenni a tajzsinba vagy a kuszkuszba.
0: De a tajzsin, mondjuk csak el, hogy az micsoda?
1: Tajzsin, ez egy cserébedény, mint a római tál, amit beleteszik a kaját, és fászenen szoktak főzni. Nagyon-nagyon isteni finom. Ez nekik, mint nálunk a bogrács. De ez cserébből van. A Jordánia tele van természet csodáival, az Atlasz hegységektől kezdve minden, az andalúzia kultúra, a morébítészet ott is lehet.
0: De várjál, most Marokkó?
1: Marokkó,
0: igen,
1: Marokkó.
0: Most Jordániát mondtad,
1: ja, bocsánat,
0: igen.
1: Marokkó.
0: Igen, Marokkó.
1: Aztán ez a kettő szélén, akkor visszamegyünk Egyiptomba. Egyiptom, ezt mindenki ismeri. Aki oda megy, várja, hogy Egyiptom mit ad. Nyitni kell a szíve az embernek, amely Egyiptomba. Csodálatos a kincsek, mint az egész világ újra kezdett Egyiptomból. Ha nyitja az ember szíve lelke, csodát lát, és csodával visszamegy haza. Természetesen ugyanezt mondom, a legtöbb megy tengerpartra, ott a svéd asztalos, ott a sokkal vigyázni kell, és ha kell valami, a védekezés, akkor az ottani gyógyszer. De nagy, nyugodtan öltözhet mindenki, ahogy akar, senki nem bánt, nincs, biztonságos az egész ország.
0: Csak olyan helyekre visz a ti társaságotok is a piramidon, ami teljesen biztonságos, és ez nagyon jó, mert hát a kultúra őshazái ezek, és innen lehet aztán, ha majd rendeződik a térség, aztán később másfele is irányt venni, de útravalónak ez a legfontosabb, hiszen a kultúra, én úgy érzem, hogy ma már annyira mellékessé vált a mi életünkben, és olyan nagyon magyarázni kell, amit sose kellett magyarázni, miért van erre szükség, minek, mondják a, ugye a fiatalok is sokszor, és mi tudjuk, hogy az élet lényegét ott lehet megtanulni.
1: Pontosan. És ez az alap. Egy nagy fellegvár, vagy bármilyen felhőkarcoló épület, ha nincs jó alap, akkor összedől. Nekünk az alap megvan. Ez ott van a kultúrában. Kapaszkodni kell, nem csak Egyiptomban, Magyarországban is. Ahol vagyunk, az alap kell. Ha nem, akkor eltéved az ember. Összedül ez ő bilomisa.
0: Neked két hazát adott az ég, a Jóisten, és mind a két hazát képviseled, és olyan megrendítő, amikor a magyar történelemről is úgy beszélsz, hogy a mi sorsunk, a mi életünk, és annyira szíved lelket melengető egy ilyen országban, ahol annyit szenvedett a nép, és az egész ország sorsa olyan tragikus is tulajdonképpen, és mégis felemelő, hogy életben maradtunk. Én egy kérdésen gondolkodtam, csak idejövet, hogy hol van az a háromdimenziós nyomtató, amivel téged szaporítani lehetne, hogy ezt az egész szemléletet, ezt a világlátást így át tud adni.
1: Ezt mondom, az abokám mondta nekem, hogy igen, döntsél, hogy boldog leszel. Akkor jó hívó leszel. Aki boldog, ez igazi hívó, mert az Isten ezt akarja.
0: Adél, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Elbúcsúzunk most Adél Abdel Karimtól, a kollégáimmal, Bójás János hangmérnök kollégámmal, és Szabó Ági zenei szerkesztővel, és én nagyon-nagyon remélem, hogy fogunk még találkozni, és erőt adni úgy, ahogy most remélem tettük.
1: Köszönöm szépen, nagy tisztelet volt, hogy hívtak engem ide. Köszönöm szépen.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Véget ért hétfő este 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása, amelynek során a Vatikán összesítése szerint több mint 1,3 millióan vettek részt az egyház fő különböző programjain. Köszönöm mindenkinek, kedves barátaim, folytassuk együtt az utunkat, mondta a pápa látogatása utolsó állomásán, a kelet-franciaországi Metz katedrálisban tartott utolsó miséje végén Emmanuel Macron francia elnök jelenlétében. A Vatikán a helyi hatóságok becslésére hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 35 ezer hívő gyűlt össze a székesegyházban és a lotaringiai város közeli területein. A pápa mindenhol nyitott járművel közlekedett és hatalmas tömegeket vonzott a szabadtéri miséken, vagy a Stade de France nemzeti stadionban tartott ifjúsági imavirrasztáson, amely eseményeken a Vatikán által közölt adatok szerint több mint 1,3 millióan vettek részt. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján. Megnyílt a magyar ételmentő startup a Mancs első fizikai boltja az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Az üzlet hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat. Zwecker Bence, a Mancs társalapítója a megnyitón azt mondta, régóta tervezték, hogy ne csak online applikáción keresztül tegyék elérhetővé a partnereiktől származó, el nem adott, de még jó minőségű élelmiszereket, hanem legyen olyan bolt is, ahova bárki be tud térni. Az üzletben mintegy 250 féle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen alacsonyabb áron, elsősorban szárazáruk, édességek, üdítők, pékáruk, illetve zöldség és gyümölcs. Közölte az ügyvezető, hozzátéve Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök a 980 éve vértanú alát halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszki Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszki Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket adni. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
0: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
2: 10 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, következik a kamarai percek. Egy arany és 3 ezüstérmet nyert a magyar csapat a szakmák világbajnokságán. A Gutai Dénes Pap Mátyás Mehatronika duó aranyérmet nyert a világ egyik legjelentősebb szakmai megmérettetésén, a World Skills világbajnokságon, amelyre a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében utazott ki a magyar küldöttség. Albrecht Martin autószerelő, Zimmer Zoltán festő, díszítő festő, Györfi Marcell webfejlesztő pedig ezüstérmet szerzett, és emellett 10 kiválósági érmet hozott haza a 25 versenyszámban induló 29 fős magyar csapat Sánkhájból. Ez a valaha elért legjobb eredményük a World Skills világbajnokságon, amelyen 2007 óta vesz részt Magyarország. Balogh Milán Ács, Sipos Bence bútorasztalos, Hídvégi János felhőtechnológia, Nagy Pál Dóra fodrász, Téringer Gergő informatikai rendszerüzemeltető, a Kiskároly Árpád, Víg Dániel ipari robotika duó, Horváth Berta pincér, Gróf Evelin szépségápoló, Horváth Dávid szoftverfejlesztő, Vadnai Tamás pedig víz, gáz és fűtésszerelő számban nyert kiválósági érmet. Az elért arany- és ezüstérmek, valamint a kiválósági elismerések azt mutatják, hogy a magyar szakképzés és duális képzés globális szinten is versenyképes, és képes olyan szakembereket nevelni, akik a jövő gazdaságának meghatározó szereplőivé válhatnak. A magyar fiatalok sikeres szerepése mögött széles körű összefogás áll. A kiemelkedően eredményes részvételt szakértők, szakmai támogatók, szakképző intézmények és egyetemek segítették. A felkészülést koordináló kamara a hazai versenyrendszer működtetésével, valamint a gazdaság és a szakképzés hatékony összekapcsolásával vállal meghatározó szerepet a jövő szakembereinek nevelésében és a World Skills mozgalomban való eredményes jelenlét biztosításában. A távol-keleti metropoliszban megrendezett szakmai világbajnokságon 68 nemzet 1385 fiatal tehetsége csapott össze 64 különböző versenyszámban. A rangos nemzetközi megmérettetésen a résztvevőknek a kiemelkedő szakmai felkészültség mellett a kreativitásukat, a precizitásukat, a probléma megoldó és alkalmazkodó képességüket, valamint a kitartásukat is bizonyítaniuk kellett. A World Skills mozgalom célja, hogy a szakmai kiválóságot, a fiatalok tehetségét, a korszerű szakképzést és a gazdaság igényeihez igazodó szakmai tudást nemzetközi szinten is bemutassa és elismerje. A kamara koordinálásával felkészült magyar csapat tavaly a negyedik legsikeresebb nemzet lett a Szakmák Európa bajnokságán, az Euroskills Herning 2025 versenyen Svájc, Németország és Franciaország mögött. Egy szoftverfejlesztő, egy webfejlesztő, egy informatikai rendszerüzemeltető duó és egy ipar 4.0 páros nyert aranyérmet. A magyar csapat további 2 ezüst és 5 bronzérmet gyűjtött be, emellett 5 versenyző nyert kiválósági érmet. Kedves hallgatóink, a kamarai perceket Fülöp Tamástól hallották.
0: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: 10 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, a ténykérdés mai adásában a Pasaréti Közösségi Ház napi teendőin túl a ferencesek 800 éves jubileumáról beszélget Huszár Orsolyával, a ház vezetőjével, Takács Bence.
1: Kedves hallgatóink, ma egy lehet, hogy önök számára ismerős, de lehet, hogy kevésbé ismerős helyre szeretném elhívni egy kalandozásra önöket. Huszár Orsolya, a Pasaréti Közösségi Ház vezetője a vendégünk. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm.
2: Ha valaki belép, betér hozzánk, akkor egészen pontosan Szent Ferenc arcát pillanthatja meg, hiszen a ferencesek most 800 éves évfordulókat ünnepelnek. Azt hiszi Szent Ferenc 800 éve történt a tranzitusa, boldog halála, a naphimnuszt 800 éve írta, a grecsói karácsonyi emlékekre emlékezünk még. De visszatérve az építészethez, ez egy nagyon érdekes történet. Tavaly előtt, 2024-ben a templom 90 éves volt. 1934-ben kezdődött a történet, picit korábban, és akkor mi ezt megünnepeltük, és két ferences testvérrel készítettünk egy irodalmi összeállítást. 1934-es anyagokat tanulmányoztunk, cikkeket, verseket, építészeti szakfolyóiratokat, és egy nagyon érdekes történet bontakozott ki. Rimanóczi Gyula a tervezője a templomnak, aki akkor egy 33 éves fiatalember volt. És ahogy én elképzelem meg, ahogy ferences szellemiség és történetiség adja, ez a fiatalember jóba keveredett a barátságban, keveredett a helyi ferencesekkel, és lakossági kezdeményezésre, tehát nem egy felülről érkező hivatalos megkeresésre, elkezdtek templomot építeni. Rimanóczi Gyula egy nagyon modern szellemiségű remek fiatalember volt, akinek az egyik legjobb barátja szintén építész, és egy évvel korábban a Városmajori templomot is fölépítették.
1: Akkor ezért van hasonlóság a két templom között?
2: Így igaz, akkor adta, és ők római építészetet tanultak, valamint akkor már megjelent a Bauhaus építészeti stílus a környéken, és ebből született egy nagyon érdekes építészeti és tér, és maga a Pasaréti tér is most már ikonikussá vált a buszfordulóval, a buszmegálló félkör alakú épületével, akkor alakult ki maga a tér is, és ugyanúgy Rimanóczi Gyula tervezte a buszmegállónak, a buszfordulónak az épület sorát, és ahol most a bisztró, a patika működik.
1: Én azt mondom, hogy most csengettek be, tehát a közösségi ház ugye nyáron feltételezem nem tud olyan aktív lenni, mint mondjuk iskolai időszakban. Mi látható, milyen évadjuk lesz?
2: Nyári időszakban is azért van aktivitás, nyári táborokra nagyon alkalmas, és annyira jó pedagógusokkal, elkötelezett kedves pedagógusokkal találkoztunk, ez csak egy rövid zárójeles megjegyzés, hogy nagyon szép nyarunk volt, most rengeteg tábor megfordult nálunk, de való igaz, hogy az aktív időszak az szeptember közepétől május közepe végéig tart. Ugyanúgy, ahogy egy színházi évad, az egy kicsit hosszabb, de ugyanúgy, mint egy tanév. Ez az igazán aktív része a működésünknek. Ilyenkor indulnak be a különböző kis foglalkozások gyerekeknek, vagy felnőtteknek, vagy az idős korosztály számára, és ugyanúgy ilyenkor indulnak el a kulturális programok, vagy a helyi közösségi programok, vagy akár a céges rendezvények is. Előre láthatólag nagyon szépen befoglalt a ház. Tehát azt lehet mondani, hogy 5 év után, hogy megállja a helyét ez a kis közösségi tér. Népszerű lett, nagyon keresik, akár ilyen terembérlés céljából, vagy akár most egy egész fantasztikus kulturális programsorozat vár ránk.
1: Az évforduló miatt
2: is? Az évforduló miatt is, így igaz. És most már maga a házfoglaltsága az egészen magas. Ugye itt azt kell nagyon ügyesen mérlegelnünk, hogy mi mennyiért tud megvalósulni nálunk. Tehát, hogyha befogadunk egy kulturális programot, úgy, hogy nincs mögötte anyagi forrás, vagy nincs mögötte egy pályázati forrás, akkor azt nagyon át kell gondolni, hogy jegyárasan hirdessük-e meg. De még ilyen eseményekből is találhatunk nálunk, amit a közösségi ház felvállal, és úgymond saját eseményként hirdet meg. Vagy hát a templomnak a ferences ismeretterjesztő estjei, sem úgy hirdetjük meg, hogy arra komoly jegyárat kellene fizetni, hanem aminek tényleg az a célja, hogy sokan érkezzenek hozzánk. De előfordul olyan is, hogy egy nagyon jó pályázatot találok, és egy programra fel tudom húzni, és a támogatásra, vagy a költségének a programnak megvalósul. Például évek óta jön hozzánk Zsajné Pécsi Rita, a csodálatos nevelés kutató és fantasztikus előadó. Ő most már 5. évet kezdi el nálunk az estjeivel. Ott például ezt meg tudjuk valósítani, hogy a részvétel az térítésmentes. Úgyhogy nagyon klassz év elé nézünk.
3: Ha megkérhetem, akkor egy kicsit az évfordulós naptárba lakunk.
2: Nézzünk bele, az évfordulós naptár, ugye, ahogy említettük, ez a ferences rendhez kötődik. Ugye 800 éve azt hiszi, Ferenc életének legjelentősebb eseményei akkor történtek. Most már 4. éve zajlik ez a jubileumi eseménysorozat. Most az utolsó évhez értünk ide, ez Szent Ferenc tranzitusának, vagyis a boldog halálának az évfordulóját ünneplik a ferencesek is, és szerte a világon is, és ennek kapcsán a ferences rendtartomány egy jó 10 napos esemény sorozattal készül. Ennek egy része az itt fog megvalósulni. A közösségi házban kiemelt, fantasztikus előadók érkeznek hozzánk. Gyabronka József színművész, Dante, Pokol című előadását, vagy a nagy művől a pokol részletét dolgoztak föl, és egy személyes színházban fogja bemutatni. Még nem láttam, de csak csodákat hallok róla, hogy egy fantasztikus mélyfeldolgozás. Érkezik hozzánk Szalóki Ági egy koncerttel, istenes verseket dolgoznak föl. Gál Véder Ildikó operaénekesnek lesz itt egy önálló estje, valamint Ránki Fülöp, a csodálatos, zseniális fiatal tehetség is. Most már talán harmadszor lép föl itt a közösségi házban, ő Liszt Ferenc műveiből fog egy estet adni nekünk. Ezen kívül lesz egy nagyon érdekes kis rövid animációfilm bemutató. Assisi Szent Ferenc életéből készítettek egy kis rövidfilmet. Assisi Szent Ferenc úgy is szokták emlegetni egy füves könyve. Egy magyar fordításban megjelenik, most idén is annak is lesz egy könyvbemutatója. Úgyhogy ez egy nagyon gazdag programsorozat, ezen kívül lesz még egy ferences ismeretterjesztő előadás itt nálunk, Assisi Szent Ferenc haláláról, valamint lesznek még kiállítások és egyéb koncertek, események is más ferences templomokban.
3: Egy ilyen közösségi házvezetője mikor nyugodt, és mikor pihen? Mert ha már az egyházi ünnepeket nézzük, akkor a december 24-e pihenő nap.
2: De a december 24-e pihenő nap, most nagyon ragaszkodom hozzá, bár az előző években betlehemes játékot rendeztem a templomban. Én mindig mondom, hogy nem, ez egy alapvetően független intézmény, és a templomi munkáim vagy szolgálataim azok erősen önkéntes munkák. És most mondtam, hogy idén december 24-én biztos, hogy a döntőkot fogom főzni a konyhában, és nem a betlehemes fogom nézni, mert már felnőttek a gyerekeim, és jöjjön az ifjúság. Nyugodt vagyok alapvetően, de azért ezt ki kellett alakítani. Amikor elkezdtem itt dolgozni 2023. januárjában, akkor 4 kilót voltam egy 2 hét alatt, azért ez nehéz volt átvenni. Ugye ez azért is van, mert viszonylag kevesen dolgozunk, és egy munkatársnak több munkaköre is van, én is a marketingtől kezdve a karbantartási feladatokon keresztül nagyon sok mindent viszek. De aztán megtapasztalja az ember, hogy nincs egyedül. Nem kell a 100%-ig az energiáit kiforráznia itt, mert van segítség, nagyon sok segítségem van a ferencesek részéről, és nagyon sok segítség érkezik a kollégáim részéről. 5 különböző ember, különböző személyiségű ember dolgozik itt, és lehetne mérgelődni, összetűzni, vagy feszültségekben élni, de valahogy az volt bennem, hogy mi vagyunk itt, és nem véletlenül vagyunk itt, hogy ennek az 5 embernek együtt kell működnie.
0: Elhangzott a ténykérdés. Huszár Orsolyával, a Pasaréti Közösségi Ház vezetőjével Takács Bence beszélgetett.

0: Deborah Hanson Conant felvétele szólt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Tíz óra 22 perc. Kedves hallgatóink, műsorajánló következik. Az energia honnan jön és mennyibe kerül? Az 1000 forintos dízelár fikció vagy valóság lehet? A kerengő mai adásában a legégetőbb kérdésekre keressük a választ a szakma legelismertebb képviselőivel. Megéri egyáltalán szélerőműveket építeni Magyarországon? Mi lesz a gigantikus elhasznált lapátokkal? Paks 2. Kell vagy nem kell? Mikor jelennek meg a piacon a sokat emlegetett kis moduláris atomerőművek? Az olaj ára és a nagy LNG rejtély. Miért lesz az Amerikából érkező gáz mindig drágább Európában, és mekkora versenyhátrányt jelent ez nekünk? Rezsicsökkentés vagy piaci ár? Hol a határ a gazdasági racionalitás és a politika között? Sályi András vendégei a stúdióban, Aszódi Attila, a BME természettudományi karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója, valamint Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Kedves hallgatóink, számítunk figyelmükre a ma 17 óra 5 perckor kezdődő kerengőben.

0: Dés László és Mimi Blei felvételeit hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

Lackfi János, Szent Mihály dala. Szent Mihálykor a jószágot a mezőről beterelik. Hidegben a négy lábúnak nem sok örömetelik. Piros orrot mindenkinek Mihály angyal maga fest. Köhög, prüszköl ki utcán jár, kabátot vesz, méretest. Szent Mihály után fű nem nő, jönnek majd a locspocsok. Könnyezik az eresz alja, vacog minden kis pocok. Szent Mihálykor szüretelnek, esküvőt is tartanak, kukoricát muszáj törni, míg a tér ránk nem szakad. Ilyen tájban, kinn a kertben sertepertél Szent Mihály, szél fuvolán fütyörészik, kémény kürtőn trombitál. Szent Mihály az danulássza. Készülj, ember, jön a tél! Tele kamra, tele pajta! Kályhában a tűz beszél.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy szegény asszony. Annak a szegény asszonynak volt egy fiacskája, Jancsika. Szegények voltak, mint a templom egere. Egyszer a bíró kidoboltatta, hogy neki nagyon sok báránya van, pontosan 100 darab, s kellene neki egy báránypásztor. Oda ment a szegény asszony, és azt mondta a bírónak. Bíró uram, van nekem egy fiacskám, Jancsika. Az olyan ügyes gyermek, hogy olyan nincsen a faluban, az megőrizné a kent bárányait. Jól van, küldd ide a fiadat. Ha az olyan ügyes, ami ennek te mondod, akkor felfogadom. Oda is küldte másnap reggel a szegény asszony a fiacskáját, Jancsikát. Megnézte a bíró erről is, arról is, és azt mondja. Hát édesanyád nagyon dicsért, s ha csak ugyanolyan ügyes vagy, amilyennek mondta, te leszel a bárányaim pásztora. Kifizetlek. Fogadkozott Jancsika, hogy ő ügyes, szorgalmas. Azt mondja neki a bíró. Itt a tarisznyádban egy darab kenyér, s 99 bárány. A 100. az aranyszőrű bárány. Úgy vigyázz rájuk, mint a szemed világára. Avval kieresztette a bárányokat az akolból. Sorra mentek a bárányok a kapu felé, Jancsika utánuk. Kihajtotta a bárányokat a legelőre. Mire kiértek, úgy elfáradt, s meg is éhezett, leült egy dombra, s elővette a tarisznyáját, azt a darab kenyeret, hogy megegye. Hát, ahogy ellegeti, egyszer csak oda ment egy egérke, és azt mondja. Hallod, Jancsika, adj nekem egy darabocska kenyeret, mert már 3 napja egy falatot sem ettem. Adok én szívesen. Letört egy darabot, odaadta az egérkének. Az megette, és úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. Egy kicsi idő múlva hozott egy furuját. Azt mondja a Jancsikának. Jót egy helyébe, jót várj! Amiért adtál nekem kenyeret, adok neked egy furuját. Ügyelj rá, mert ennek még nagy hasznát veszed. Azzal az egérke eltűnt. Jancsika elővette a furuját, nézegette erről is, arról is, és belefújt az egyik végébe nagy szomorúan. Amikor belefújt, a bárányok mint összebújtak, s úgy sírtak. Akkor megfordította a Jancsika a furuját, s belefújt a másik végébe. Elkezdte gyorsabban fújni, s a bárányok összefogóztak, s rúgták a táncot, csak úgy porzott ott a rét, ahol voltak. Addig fújta Jancsika a furuját, hogy este felé lett. Összeszedte a bárányokat, nagyon ki voltak fáradva a sok tánctól, s hazafelé indította. Hát, az aranyszőrű bárányka sehol se volt. Ameddig ő furójázott, a bárányok táncoltak, addig az aranyszőrű báránykát elvitte a farkas. Na, gondolta magában Jancsika, lesz majd otthon nem ulas. Hazahajtotta a bárányokat, s a kapuban várta a bíró. Na, Jancsika, szerencsésen megőrizte de a bárányokat. Meg, bíró uram, meg. Csak egy kicsi baj történt. Miféle terengettét, kiabált a bíró. Hát, elveszett az aranyszőrű bárányka. Az ide odáját! Szitkozódott a bíró, s megragadta a gyermeket. Na gyere csak! Bezárlak egy kamrába. Nézze meg az ember! Majd holnap anyát kivált. Vagy egy aranyszőrű báránykát ad, vagy megfizeti. Jancsikát becsukták egy kamrába. Másnap odahívatta a bíró az anyját, és azt mondta neki. A fiad egész életében itt szolgál, hogyha nem tudod kifizetni nekem az aranyszőrű báránykát. Vagy pedig teremtsél egy ugyanolyan bárányt ide. Sírt a szegény asszony. Mit tudjon ő csinálni? Hol talál ő egy olyan aranyszőrű báránykát? Miből fizeti ki, mikor neki egy fillére sincs? De a fiát is, Jancsikát is sajnálta, hogy egész életén keresztül ezért az aranyszőrű báránykáért dolgozzon. Hát ahogy sírt, potyogtak a könnyei, oda gyűltek a szomszédok, mindenki. Kérdezték, mi baj van, jó asszony? Elpanaszolt a szegény asszony, hogy mi történt. Kiabáltak a szomszédok, megállj, te konosz bíró, engedd ki a gyermeket. Kiengedem, de csak addig, amíg megcsókolja az anyját, kiabált vissza a bíró. Kiengedte a Jancsikát. Jancsika odafutott az anyjához, s látta a sok népet. Alattomban elővette a furujáját, s belefújt az egyik végébe. Hát ott az asszonyok úgy elkezdtek sírni, potyogott a könnye mindenkinek, mint az áporeső. Sírt az édesanyja Jancsikának, s még a bírónak is kellett sírnia, ha akart, ha nem. Ahogy ott sírtak, nem vették észre, hogy Jancsika belefújt a másik végébe a furujának jó gyors ütemben. Hát, uram, teremtőm, rúgta ott mindenki, összefogóztak az asszonyok, stáncoltak. Hogyhogy nem, a bárányok is meghallották, két bárány összefogózott, és azok is úgy táncoltak, hogy a kamrának az oldalát rúgták ki. A nagy tánc közben kifáradtak. Mindenki, ahova érte, oda elesett. Jancsika megfutamodott, s azt mondja az anyjának. Édesanyám, jöjjön utána. Az anyja is futott, ahogy tudott. Mikor kiértek a falu végére, azt mondta Jancsika. Édesanyám, kend most menjen haza, és én majd jövök. Addig haza nem megyek, ameddig király nem lesz belőlem.
1: Jaj, édes fiam, ne legyél te király, gyere haza velem, könyörgött az anyja.
0: De Jancsika csak futott. Befutott az erdőbe, s volt nála egy bugylibicska. Csinált azzal egy kocsikát, két kereket, deszkát az oldalára, egy jó formájú kocsikát csinált.
1: Abba beleült, meglökte magát, s a kocsika úgy ment ló nélkül, minden nélkül. Hát, ahogy így megy a kocsikával az úton végig, egy asszony éppen kenyeret sütött.
0: Oda ment a kúthoz, hogy lemossa a sütőlapátot, s meglátta Jancsikát.
1: Jaj, né! Az a gyermek hogy megy azzal a kocsival, se ló nem húzza, se semmi, s mégis tud menni. Oda ment a lapáttal, hogy ráüssön Jancsika hátára. Amikor odaért volna, azt mondja Jancsika.
0: Bár csak oda ragadna.
1: Oda is ragadt abban a szent helyben.
0: Futott az asszony Jancsika után.
1: Egy asszony mosott a kútnál, s ahogy öblögötte a ruhát, meglátta, hogy fut a másik asszony a sütőlapáttal.
0: Ahogy kicsavarta a ruhát, oda lapcsantott az asszonyra.
1: Nem szégyeled magad? Futni egy gyermek után? Azt mondja Jancsika.
0: Bár csak oda ragadna.
1: Hát ahogy így mennek, megy egy leány egy lúddal a hóna alatt. Ő is utána futott.
0: Félre akarta rántani. Jöjjön csak félre, keresztanyám, onnan. De azt mondja Jancsika, bár csak oda ragadna.
1: Egy asszony vitte a vajat a kosárba, s azt mondja.
0: Te lány, nem szégyeled magad futni az asszonyok után? S a gyermek után?
1: Ennek is mondta Jancsika, bár csak oda ragadna. Ahogy oda kapott, oda ragadt ő is.
0: Hát, ahogy így futnak, meglátta egy egérke, hogy az egyik asszonynál vaj van a kosárban.
1: Na, gondolta magában, ide beleugrom, s jót eszem belőle.
0: Beleugrott, de mikor? Beleugrott. Jancsika azt mondja, bár csak oda ragadna.
1: És oda ragadt ő is. Éppen ment keresztül az úton egy nagy szürke macska, s meglátta a kosárban az egeret.
0: Gondolta magában.
1: Na, ezt megfogom.
0: Utána kapott, de amikor utána kapott, Jancsika azt mondja.
1: Bár csak oda ragadna.
0: És oda ragadt a macska is.
1: Hát így futnak, mennek, beérnek egy országba.
0: Abban az országban ki volt téve egy nagy fekete zászló. Ebben az országban volt a szomorú király kisasszony. Senki se tudta megkacagtatni. Örökké csak sírt. Pedig a király annak adná a fele országát, fele királyságát, s feleségül a lányát, aki megkacagtatja. Akkor is a király kisasszony ablakába ki volt téve egy nagy lavór, s abba potyogtatta a könnyeit. Jancsika, amikor odaért ezzel a menettel, a király kisasszony rápillantott, s akkor hát kacagott, hogy a palota megcsendült. Fut a királyné! Mi van, édes leánykám? Miért kacagtál ekkorát?
1: Jaj, nézzenek csak oda! Ilyen csodát még soha se láttam.
0: A király oda nézett, és ő is egy nagyot kacagott. Hamar kifutott, s kinyitotta a királyi palotának a kapuját.
1: Gyere csak be, édes fiam!
0: Jancsika a kocsikáját beirányította, s a királyi palota udvarán azt mondja Jancsika.
1: Most mindenki engedje el egymást,
0: és akkor elváltak egymástól. Akkor a király megparancsolta, hogy nagy asztalt terítsenek az udvarra, Jancsikára királyi ruhát adtak, s feleségül vette a király kisasszonyt.
1: Nagy lakodalmat csaptak,
0: és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: De még előbb Jancsika hazafutott, és odavitte az édesanyját,
0: hogy az is legyen ott a lakodalomban. A király azután hazasa eresztette, Jancsika lett a király.
1: Úgy láttam, mint most. Itt a vége. Fuss el vélem!

Az aranyszőrű bárányka. A magyar népmesét Csurka László olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben Juhász Jácint, Sebő Ferenc, Halász Judit, valamint a Bojtorján felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Mentesítik a munkavégzés alól Kisbé Attila főigazgatót a Budapesti Operett Színházban folytatott belső vizsgálat idejére, írta Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár kedden a közösségi oldalán. Véget ért hétfő este 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása, amelynek során a Vatikán összesítése szerint több mint 1,3 millióan vettek részt az egyházfő különböző programjain. A Vatikán a helyi hatóságok becslésére hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 35 ezer hívő gyűlt össze a székesegyházban és a lotaringiai város közeli területein. A pápa mindenhol nyitott járművel közlekedett, és hatalmas tömegeket vonzott a szabadtéri miséken, vagy a Stade de France nemzeti stadionban tartott ifjúsági imavirrasztáson. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök a 980 éve vértanú halált halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszky Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket adni. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján. Változatos programokkal, köztük kvízjátékkal, ékszerkészítő workshoppal és családi nappal várja az érdeklődőket októberben és novemberben a Múzeumok őszi fesztiválja keretében a Bélyeg Múzeum, ahol a látogatók bélyeget is tervezhetnek. A bélyegek hosszú évtizedek igazírásos üzenetek továbbításával a mindennapok részei voltak, a bélyegképek az elmúlt évszázadok során számos emberhez eljutottak. Mint kiemelték, október 6-a és november 15-e között a Valóság bélyegeken című kvízzel fedezhetik fel a látogatók a bélyegeken látható tények és értelmezések kapcsolatát a múzeum interaktív, félmillió bélyeget bemutató állandó kiállításán. Végül a várható időjárásról. Derült, napos, csapadékmentes idő valószínű, a nappali hőmérséklet délután 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! 11 óra 4 perc. Kedves hallgatóink, ma ünnepli 95. születésnapját Richard Allan Bonning ausztrál származású karmester és zongora művész. Bonning a Belcanto opera, illetve a balett irodalom világszínvonalú tolmácsolásának elismeréseként megkapta a brit és az ausztrál birodalmi rend parancsnoki fokozatát. Felesége a szintén ausztrál származású Joan Sutherland, koloratúr szoprán énekesnő volt. A házas pár 1954-től közel 40 éven át dolgozott együtt a színpadon az énekesnő nyugdíjba vonulásáig. A hangolóban Offenbach pillangó című balettzenéje következik a londoni szimfonikus zenekar előadásában, vezényel Richard Allan Bonning.

0: A hangolóban a ma 96 éves Richard Allan Bonning ausztrál karmestert köszöntöttük. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Jelenleg országosan több mint 10 000 eladó újépítésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az újépítésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az újépítésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó újépítésű ingatlanait. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő. Hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján. Véget ért hétfő este 14. Leó pápa 4 napos franciaországi apostoli látogatása, amelynek során a Vatikán összesítése szerint több mint 1,3 millióan vettek részt az egyház fő különböző programjain. A Vatikán a helyi hatóságok becslésére hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 35 ezer hívő gyűlt össze a Székesegyházban és a lotaringiai város közeli területein. A pápa mindenhol nyitott járművel közlekedett és hatalmas tömegeket vonzott a szabadtéri miséken, vagy a Stade de France nemzeti stadionban tartott ifjúsági imavirrasztáson. Szeptember 27-én Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére készült ólomüveg ablakkal gazdagodott az apostolok küldetése templom az Északbácskai Kelebián. Paskó Csaba plébános beszámolójának szerkesztett változatát a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyéspüspök a 980 éve vértanúval áthalt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért, oktatókért. Az eseményen Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszky Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket kell adni. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte. Rabbi, te vagy az Isten fia. Te vagy Izrael királya. Jézus így szólt. Azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának első fejezetéből a 47-től az 51. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa franciaországi látogatásának negyedik, utolsó napja. A Szent Atya felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fákiás körmeneten. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A Szent Atya a Metzi Robert Schuman kongresszusi központban. Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Leó pápa homiliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa felhívása. Októberben a béke megvalósulásáért imádkozzuk a rózsafüzért. Vasárnap délben a Lurdi miasszonyunk bazilika előtti téren bemutatott szentmise végén 14. Leó pápa felhívása fordult a katolikus hívekhez. A Szent Atya azt kérte, hogy az elkövetkező október hónapban a Szent Olvasót azzal a különleges szándékkal imádkozzuk, hogy véget érjenek a háborúk, és jöjjön létre a béke a konfliktusban álló népek között. Kísérjük imánkat konkrét bűnbánati és irgalmas cselekedetekkel, és kötelezzük el magunkat, hogy mindig erősegítjük a párbeszédet és a kiengesztelődést. Buzdított rá Leó pápa. Leó pápa zarándokként a rózsafüzért imádkozó zarándokok közt a fákiás körmeneten. A Szent Atya vasárnap este 9 órakor Lurdi látogatásának utolsó programjaként fákiás körbeneten vett részt, és zarándokként együtt imádkozta a 100 000-nyi zarándokkal a rózsafüzért. Beszédében arra buzdított, hogy bizalommal tekintsünk fel Máriára, a tengernek csillagára, aki mindig segít bennünket az élet minden viszontagsága közt, hogy biztosan megérkezünk fia atyának országába. Ma este azért gyűltünk itt össze, hogy válaszoljunk az üzanyának Szent Bernadetten keresztül a papokhoz intézett kérésére. Tartsanak itt körmenetet. Milyen megható látni, hogy a hívek nemzedékről nemzedékre szeretettel és bizalommal válaszolnak Szűz Mária gyengír meghívására. Milyen vigasztaló hallani, ahogy a keresztények buzgón és hittelteli himnuszokat énekelnek, és gyertyával a kezükben mennyei anyjuk felé tartanak, az anya felé, akit Jézus a kereszten nekünk adott. Hálát adok az Úrnak, szólt személyesen a pápa, hogy ma este én is válaszolhatok anyánk hívására azzal, hogy zarándokká válok a zarándokok közt. A remény fénye az, amely vezetés vonz minket, és soha nem hagy el, még akkor sem, amikor életünk útjain gyakorta megpróbáltatásokkal találkozunk. A betegek a kiváltságos tanúi ennek az átalakulásnak, az Isten hit és a felebarát iránti szeretet által. Nekünk ide el kellett jönnünk, hogy részt vegyünk ebben a körbenetben veletek, kedves betegek, hogy teljes mértékben megértsük annak a valóságát. Ő képesített ezt minket arra, hogy egy távolabbi jövőbe tekintsünk, földi horizontunkon túlra, az Istenben való végtelen boldogság jövője felé, amelyet biztosan elnyerünk akkor, ha szilárdok maradunk a hitben és a szeretetben. Erre buzd minket Szent Pál, ennek az életnek a szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amely majd megnyilvánul rajtunk. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Pontosan így hívta magát Mária itt, a legnagyobb alázattal, mégis hálásan Istennek azért az egyedülálló kiváltságért, amelyet megkapott, és amely számunkra az üdvösség hajnalát jelenti. Ő a tengernek csillaga, a Stella Maris, aki segít nekünk a megpróbáltatásokban, ahogy Szent Bernát oly találóan megfogalmazta: ó, bárki is legyél te, aki úgy érzed, hogy a világ zűrzavarában viharok és szélvészek dobálnak, ahelyett, hogy biztonságban járnál a földön, el ne fordíts tekinteted e csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy a viharok elsodorjanak. Ha követed őt, nem tévedsz el. Ha hozzá imádkozol, nem esel kétségbe. Ha rágondolsz, nem tévedsz. Ha ő tart, nem esel el. Ha ő megvéd, nem félsz. Ha ő vezet, nem fáradsz el. Ha ő neked adja buzgalmát, eléred célodat. Idézte Leó pápa Szent Bernát Szűz Mária dicséretéről szóló prédikációját. A vallásközi párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Leó pápa beszéde. A pápa hétfő reggel 9:30-kor érkezett meg a Franciaország észak-keleti részén a német, illetve a luxemburgi határ közelében fekvő Metz város Robert Schuman nevét viselő modern kongresszusi központjába, ahol először a különböző vallások képviselőivel találkozott. A pápa kedves barátokként köszöntötte a találkozó résztvevőit, kifejezve örömét és lelki felelősségének tudatát, hogy itt lehet közöttük Metz városában, abban a kongresszusi központban, amely Robert Schuman nevét viseli. Az Európai Unió egyik alapító atya erős hite révén képes volt a régi törésvonalakat egész Európa számára remény hídjaivá alakítani. Példáját követve, mint vallásos férfiak és nők, közösen tanúskodjunk arról, hogy az országhatárokon túl is mindig lehetséges a béke építése, buzdított rá Leó pápa. Utalt erődje Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájára, miszerint a különböző vallású emberek közötti párbeszéd célja a barátság és a béke megteremtése. Szent II. János Pál pápa a párbeszédet az emberi természet szerves részének tekintette. Paul Ricoeur filozófus szerint pedig az út, amelyen keresztül a különbözőségeket ígéretként ismerjük fel, a találkozás művészete, amelyre nagy szüksége van világunknak. Leó pápa hangsúlyozta, hogy soha nem lehet Isten nevére hivatkozva igazolni az erőszakot, az elnyomást, nem lehet Isten nevében megsérteni az emberi méltóságot. A különböző vallások képviselőinek kötelessége, hogy mindig a szívek és a szavak lefegyverzésére buzdítsanak. Ha a vallási hagyomány a gazdagsága elsősorban a béke és a testvériség szolgálatában nyilvánul meg, akkor ez kifejeződik az élet védelmére irányuló képességükben is. Egy civilizáció nagysága nem anyagi sikereitől függ, hanem attól, hogy miként védi az embert. Fejtette ki a Szent Atya a vallásközi találkozó résztvevője az intézet beszédében. Az egyház mindazokat utitársainak tekinti, akik őszintén keresik az igazságot, a jóságot és a szépséget, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából, majd megköszönte különböző vallási hagyományok képviselőinek jelenlétét, a következő kívánsággal zárva beszédét. Isten végtelen jósága és bölcsessége kísérjen minket, és tanítson meg arra, hogy egyre inkább az ő gyermekeiként, valamint egymás testvéreinként éljünk. És így a béke építői,
2: des artisans de paix et des témoins d'une espérance,
1: és annak a reménynek a tanúi lehessünk, amely folytonosan növekedik a világunkban.
3: 14. Leó Metzben, a Robert Schuman kongresszusi központban Európa válassza a párbeszédet a fegyverek helyett. Szeptember 28-án hétfőn délelőtt Metzben a Robert Schuman kongresszusi központban tartott Európa gyökereihez a békéért és az egységért című találkozón a Szent Atya Robert Schuman örökségét állította a kontinens elé, majd külön felhívással fordult a fiatalokhoz. A találkozón az Európáról szóló videó és az európai himnusz után 14. Leó mondott beszédet. A Szent Atya a Metz történelmi jelentőségére utalva felidézte tiszteletre méltó Robert Schuman alakját,
2: de la figure de vénérable Robert Schumann.
3: Aki hosszú ideig élt a Mosel régióban, és innen merített ihletet ahhoz, hogy az 1950. május 9-i Schumann nyilatkozattal hozzájáruljon a II. Világháború után Európa kiengesztelődéséhez és egységéhez. Európa mindenekelőtt kulturális és történelmi valóság, és csak ezt követően földrajzi fogalom, mutatott rá 14. Leó. Identitása évszázadokon át különböző kultúrák találkozásából formálódott. A kontinens akkor tudott fejlődni, amikor múltjának pozitív örökségét új módon értelmezte, és nyitott maradt a másokkal való találkozásra. Európáról ugyanakkor nem lehet beszélni a kereszténység nélkül, hangsúlyozta a pápa. Felidézte Szent Benedek örökségét, akit VI. Pál a béke hírnökének, az egység megteremtőjének és a civilizáció mesterének nevezett. Robert Schumann keresztény meggyőződése szerint minden ember egyenlő méltósággal rendelkezik, és a szeretet egyetemes törvénye teszi embertársunkat fele barátunká. A pápa rámutatott, Európa keresztény örökségének elismerése nem valamiféle kizárólagos felekezeti szempontot jelent, hanem annak felismerését, hogy a transzcendensre való nyitottság az emberi személy alapvető dimenziója. A mai multikulturális Európának ezért egyszerre kell újra felfedeznie saját gyökereit és párbeszédet folytatnia a másikkal. A jogok mellett azonban a kötelezettségekről és a közjóról sem szabad megfeledkezni, figyelmeztetett 14. Leó. A Szentatya a migráció kérdésére is kitért. Európa történelmének újabb nagy találkozását éli azokkal, akik háborúk és üldöztetés elől menekülnek, vagy a szegénység miatt keresnek jobb életet. Aki érkezik, annak lehetőséget kell adni képességei kibontakozására, ugyanakkor arra is, hogy megismerje és magáévá tegye az őt befogadó közösség szellemiségét. Európának saját gyökerei kreatív újrafelfedezését össze kell kapcsolnia a másik ember figyelmes meghallgatásával. Robert Schumann örökségének első nagy tanítása a béke szenvedélyes keresése, folytatta 14. Leó. A háború sajnálatos módon ismét visszatért Európába. Egy újabb értelmetlen mészárlás, amely naponta számtalan civil áldozatot követel. Ezért türelmes párbeszédre, bátor tárgyalásokra, és arra van szükség, hogy a béke magasabb rendű javáért minden fél kész legyen bizonyos álláspontokról lemondani. A béke keresése azonban nem jelent naivitást. Schumann szavait idézve a pápa emlékeztetett, a világ békét nem lehet megőrizni az azt fenyegető veszélyekkel arányos kreatív erőfeszítések nélkül. 14. Leó ugyanakkor óvott a fegyverkezés illúziójától. Fel kell tennünk a kérdést, hangsúlyozta, hogy valóban kreatív erőfeszítéseket teszünk-e a világ béke érdekében, vagy csupán megpróbáljuk elállítani a háború vérzését, miközben már a következő konfliktusokra készülünk. Schumann Európája olyan kontinens, ahol az emberek inkább párbeszédet folytatnak, mintsem fegyverrel fordulnak egymás ellen. Ehhez elengedhetetlen a nemzetközi jog és a multilateralizmus tisztelete. Ezek biztosítják az államok tényleges egyenlőségét, és a legjobb ellenszert jelentik az uralom vágyjal szemben, amely minden konfliktus gyökere. A pápa aggodalmának adott hangot amiatt, hogy napjainkban egyre inkább elveszíti értékét az adott szó, miközben a hazugság és a megtévesztés elfogadottá válik. Európa elmúlt 80 éve ugyanakkor bizonyítja, hogy eltérő érdekeket és véleményeket nem csak összeütközéssel, hanem találkozással is lehet érvényesíteni. Schumann arra is tanít, hogy a béke és az egység apró, konkrét lépésekkel épül. 14. Leó beszéde végén különösen a fiatalokhoz fordult, akikre Európa jelenének és jövőjének építése vár. Legyen bátorságotok felelősséggel vállalni a béke építésének küldetését, kérte őket. Arra kérte őket, hogy ne féljenek családot alapítani, gyermekeket vállalni és védelmezni minden ember méltóságát az anyaméhben töltött első pillanattól az utolsó lélegzetig. Ne féljenek közösségeik javát szolgálni, akár politikai szerepvállalással sem. Legyetek közösségépítők, fordult hozzájuk a pápa. Ha Európa szilárdan gyökerezik saját értékeiben, továbbra is virágozhat, és ösztönzést adhat az egész világnak.
1: Leó pápa homíliája Metzben. A bosszú soha nem erősebb a megbocsátásnál. Leó pápa négynapos franciaországi útjának utolsó eseménye az eukarisztia ünneplése Metz csodálatos gótikus székesegyházában. A Szent Atya homíliájában a bibliai pusztaság, kert és ház szavai nyomán Európa keresztény történelmére utalt, amely Krisztus evangéliuma jegyében földet, kultúrát és ember lelket művelt, és hirdette, hogy Isten városa köztünk felépülhet. A Szent Atya homíliája kezdetén az Úrra bízta a vendéglátó Metz városát, egyházmegyéjét és Metz hármas határváros, így az egész Európa útját. Tanításában a Szentmise Biblia üzenetének közös fogalmai a pusztaság, a kert és a ház képeinek tartalmát elemezte.
2: Le désert, le jardin et la maison.
1: A puszta a józanság és a csend helye, a kert a szépségi, míg a ház a béke otthona, amit a benne lakók teremtenek meg. Az evangéliumban Jézus éppen arról beszél, hogy az erőszakot a béke oázisává kell alakítani, kertekkel és házakkal. Ennek útját is megmutatja nekünk, amely a megbocsátáson, az irgalmon és a nagy lelkűségen keresztül vezet. A megütött arc másik felét oda nyújtó, és a tunikát is oda ajándékozó gesztusok a gyengeség jelének tűnhetnek egyesek számára ugyan, vagy pedig a gonoszta szembeni megadásnak. De Leó pápa szerint ez korán sem igaz. Nézzük magunkba mélyen, kérte, és nézzünk körül. Mit teremt a világban és önmagunkban az olyan hozzáállás, mint a bosszú, a megtorlás és az elutasítás? És milyen jövőt sugallnak az emberiség számára azok a kapcsolatok és rendszerek, amelyeket áthat az ezekből fakadó könyörtelen logika? Ti, akik a föld gyermekei vagytok, akiket a múltban testvérgyilkos konfliktusok sújtottak, jól tudjátok, hogy nem igaz, hogy azok, akik bosszút akarnak, erősebbek azoknál,

0: másokkal törődő szeretet, amely a körülményektől függetlenül bizalmat kelt, míg a legnehezebben elfogadható magatartás esetén is. Így a törvény, az igazságosság és a béke a megtérés útjának állomásai, amely a személyesből egyre inkább közösségivé válik, egy olyan civilizációért, amely tiszteletben tartja az emberiséget és az ő teremtőjét. Nem véletlenül Szent Ágoston a mennyei város békéjét harmonikus közösségként határozza meg, amelyben az emberek Istennel és ő benne egymással gyönyörködnek. Az emberek közötti békéről a Tranquillitas Ordinis, vagyis a rend nyugalmának gyümölcséről beszélt, amelyben mindenki elismeri és tiszteletben tartja a másik egyedülálló és szent méltóságát és szerepét. Erről szólt Szent II. János Pál pápa 1982-ben Santiago de Compostellában, és erről szólnak a Metzi Szent István első vértanú diákonus tiszteletére emelt katedrális színes ablaküvegei, amelyek igazában akkor élnek, amikor Krisztus evangéliumát közvetítik a világnak. Ezt a kívánságot osztotta meg Leó pápa a Metzi katolikus közösséggel franciaországi útjának végén, amely közösség ma minden eddiginél inkább arra hivatott, hogy a remény jelző lámpája legyen hazájának, Európának és a világnak. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12:30. Mai guzsolyasunkban Halmos Béla felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban Halmos Béla felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szeptember 27-én Boldog Bódi Mária Magdolna tiszteletére készült ólomüveg ablakkal gazdagodott az apostolok küldetése templom az Északbácskai Kelebián. Paskó Csaba plébános beszámolójának szerkesztett változatát a Magyar Kurír cikkében olvashatják. Véget ért hétfő este 14. Leó pápa négynapos franciaországi apostoli látogatása, amelynek során a Vatikán összesítése szerint több mint 1,3 millióan vettek részt az egyházfő különböző programjain. A Vatikán a helyi hatóságok becslésére hivatkozva azt közölte, hogy mintegy 35 ezer hívő gyűlt össze a székesegyházban és a lotaringiai város közeli területein. A pápa mindenhol nyitott járművel közlekedett és hatalmas tömegeket vonzott a szabadtéri miséken vagy a Stade de France nemzeti stadionban tartott ifjúsági imavirrasztáson. Szent Gellért napját szeptember 24-ét püspöki szentmisével, konferenciával és díjátadóval ünnepelték a Székesfehérvári Egyházmegye pedagógusai. Spányi Antal megyés püspök, a 980 éve vértanú halált halt Gellért püspököt, Szent Imre herceg tanítóját a pedagógus hivatás példaképének nevezte, és égi közbenjárását kérte a nevelőkért és oktatókért. Az eseményen Rubovszky Rita, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Oktatási Bizottságának fő tanácsadója, új reménytérképek tervezése a magyar katolikus oktatásban címmel tartott előadást. Rubovszky Rita felhívta a figyelmet, hogy a tanulók értékelésénél nem a hiányosságokra kell összpontosítani, hanem a lehetőséget kell megadni a fejlődésre, a meglévő erősségekre támaszkodni és támogató visszajelzéseket kell adni. Jelenleg országosan több mint 10 000 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com kedden az MTI-vel. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az új építésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az új építésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb 10 éve tartozó új építésű ingatlanait. Szeptember 30-áig kell regisztrálniuk azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. A 2026-ban érvényes regisztrációval rendelkező civil kedvezményezettek listája megtalálható a NAV honlapján. Megnyílt a magyar ételmentő startup, a Mancs első fizikai boltja az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem világnapjához kapcsolódva. Az üzlet hétfőtől Szegeden várja a vásárlókat. Az üzletben mintegy 250 féle termék elérhető az üzletláncokban megszokottnál lényegesen alacsonyabb áron. Elsősorban szárazáruk, édességek, pékáruk, zöldség és gyümölcs, közölte az ügyvezető, hozzátéve Magyarországon több fizikai bolt nyitását is tervezik. Végül a várható időjárásról. Derült napos, csapadékmentes idő valószínű, a keleti és szelet élénk lökések kísérhetik, a nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai alkalommal Kávéház című műsorunkkal készültünk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Üljünk le egy kávéra!
4: Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai Kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion alapítója és művészeti vezetője. Beszélgetésünk kiinduló pontja az idei, immár 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpozion, amit július végén, augusztus elején a legkeményebb hőkupola alatt rendeztek meg a természetművészet szerelmesei. De Péter Ágnes művészet szervezői tevékenységének fontos része, hogy annak a 35 éves szimpozion alapítványnak is az elnöke, ami a magyarországi művésztelepeket köti össze egy hálózatba. Ezek egyike a Villányi Szimpozion, ami a Villányi Szoborparkhoz kapcsolódóan jött létre. Itt is vannak újabb fejlemények, ezekről is beszélgetünk. Mint ahogy ejtünk szót oktatásról, kiállításokról, arról, hogy szobrászként nemrég kapta meg az Elektrográfiai Társaság fődíját, és izgalmas őt hallgatni arról is, hogy alkotó munkájában mennyire nyitott a mesterséges intelligencia használatára.

0: Az idén is megrendeztétek a Velencei Tavon a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont már 20-adjára. Az első kérdés, ami minimum mindenkiben felvetül, aki látja, hogy mi zajlott ezen a nyáron Magyarországon hőkupolákkal együtt, hogy hogyan tudtátok megcsinálni a Velencei tó közepén, július végétől augusztus elejéig benne a hőkupolával ezt az idei szimpóziont.
1: Ez egy nagyon kemény munka volt, túléltük. A 20. év az valóban nagyon különleges volt, készültünk rá többféle projekttel is, hogy mi mindent fogunk tudni megvalósítani ez alatt az idő alatt. Nagyon kemény volt ez a hőkupola és emberpróbáló időjárás. A 20 év alkalmából beszereztem 20 darab, közel 3 méteres, 10 centi vastag nyárfa oszlopot. Ezt gondoltam, hogy kiosztjuk az érkező művészeknek, és ez legyen egy olyan kihívás, hogy a szigeten végre egy olyan csomagot össze tudunk állítani, ami azért hosszabb ideig megmarad, mint a szokásos efemer munkák, amiket ugye mindig vissza is kínálunk a természet körforgásába. Most ez a 20 oszlop, hát ebből lett 25 oszlop, 25 résztvevővel egy egészen különleges évet zártunk. Nagyon nagy kihívás volt tartalmilag is, és hát emberileg is ez az időjárás miatt.
0: Ugye a Velencei Tavi szigetre be kell jutni. Most azért ebben az évben akár ez is kihívásokkal teljes lehetett. Hogyan tudtátok megközelíteni a szigetet, amiről azért tudni kell, hogy közel van a Velencei tónak a keleti végéhez, tehát ahol van a Velencei korzó, ahol abszolút elsivatagosodott a tó, tehát ott lehet a legjobban belemenni sokáig-sokáig cipővel, és nincs víz, tehát ettől nincs túl messze ez a sziget.
1: Már tavasszal sejtettük, hogy problémás lesz ez az idei év. Aztán jött a nyár, ugye van a Szimpozion Alapítványnak egy mesterműhely névre hallgató Gápolnás Néki Művészeti Iskolája, ahol fiatalokat készítünk föl az életre, arra, hogy ugye a művészet segítségével másképp is tudják kezelni a világhoz való hozzáállásukat. De ez az iskola azért fontos megemlíteni, mert nyári táborunkban kivittük a gyerekeket erre a helyszínre. Vittünk gerebjét, ásót, hogy próbáljunk meg az alkotó munkát most a mederre kivetíteni. Tehát nem csak egy A4-es, A3-as vagy egy négyzetméteres papírfelület volt az alkotási terület, hanem maga a meder, és akkor a gerebjével rajzoltunk ki különböző ábrákat, szövegeket, és akkor pont ez az egyik szöveg lett aztán az idei 20 éves művésztelepünknek a plakátjának a tartalma.
0: Mi ez a szöveg?
1: A 20 éves évfordulóra készülve rajzolt két X-et, tehát ugye római számmal a 20-as a tómederbe, és ez volt az egyik ilyen nagy előjáték, hogy várjuk, hogy mi fog történni majd a szimpózium megnyitásáig. Hát sokat apadt a víz, de be tudtunk jutni, mert a tóbíró kikötőből indultak a csónakjaink és a szapok, kajak meg kenu. Ilyen könnyű felszereléssel támadtuk az idén a szigetet, hogy azt a 30-40 centis vizet át tudjuk járni, be tudjunk jutni a szigetre. Ez azért nagyon izgalmas dolog volt, mert mire vége lett a művésztelepünknek, addigra még 10 centivel csökkent a vízszint.
0: Hogy tudtatok bármit vinni magatokkal, mert ezek a szapok és kajakok és kenuk azért nem sok mindenre alkalmasak, ami a teherszállítást illeti.
1: Hát felkészültünk egy plusz akkumulátorral, kisebb csónakkal szállítottuk be a rengeteg vizet, az élelmiszert, mert a művésztelepünk a támogatásokat figyelembe véve arra kényszerül, hogy az ebédet mi magunk szerezzük be és főzzük meg. Tehát minden nap egy valaki vállalja, hogy az egész csapatnak az ételét elkészít. Tehát ezeket az anyagokat be kell szállítani, és ez azt jelentette, hogy kisebb etapokban, de többször fordulva lehetett megoldani.
0: 25-en voltatok, 25 gondolom megszállott művész, mert azért ezekhez a körülményekhez, amiket most itt felvázoltunk, óriási elszántság kell, hogy valaki ne egy légkondicionált helységben üljön, hanem igenis dolgozzon a tűző napon, ahol alsó hangon 45 fok is lehetett, el tudom képzelni.
1: Ez így volt.
0: Hogy csináltátok?
1: Hát két etapba bontottuk a csapatot, mert ugye a szállásköltségünk sem a csillagos égig nyúlik. Tehát olyan 10-15 ember volt egy-egy hétig, és kemény munkával dolgozott mindenki ahhoz, hogy a munkája elkészüljön, kitolódott a nap, mert volt olyan napunk, hogy 6 óra, 7 óra tájba tudtunk a pajta árnyékos oldalából kimerészkedni a terepre. Elviselhetetlen meleg volt.
0: És ugye végülis jubileumot ültetek, mert ez volt a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózion, és ugye mondtad ezeket az oszlopokat, amiket részint fölállítottatok, részint fölöltöztettetek. Ugye ez volt az idei projekt.
1: Igen, és miután kiderült már a művésztelep előtt, hogy hajóközlekedés nem lesz, nekem az egy külön kihívás volt, hogy hogyan tudjuk a közönségnek megmutatni az idei év összes munkáját. Tehát esélytelen volt, hogy hajóval megint, mint minden évben, be tudjuk vinni az 50-60 ember fordulónként. Most arra gondoltam, hogy egy újabb programszervezéssel a parton fogjuk megünnepelni ezt a 20 éves évfordulót. A Móri Mosberger Robert tervezte gyönyörű pavilonokkal. Rendeztük be a Tóbíró strand kikötő felüli oldalát, és oda a lefotózott, kinyomtatott alkotásokat felszereltük, úgyhogy egy gyönyörű kiállítás fogadta az érkezőket. A Székesfehérvári Táncínház egy két elemből álló produkciót hozott nekünk a megnyitó alkalmából, és a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója Ober Frank Pál nyitotta meg a kiállítást. És az önkormányzat, polgármesterünk nagyon kedves köszöntéssel fogadta ezt a lehetőséget, még támogatásképpen vacsorát is kapott mindenki, aki meglátogatta ezt a záró eseményt.

0: Ugye ez a 20. nemzetközi velencei tavi szimpózium volt. Az a szép, hogy maguk a művek, amik elkészültek a 2 évtized során, azok többé-kevésbé ott láthatók ezen a szigeten. Hogyha valaki valahogy bejut, akkor mindenképpen találkozhat az elmúlt évek munkáival is, de ha valakinek erre nincs lehetősége, akkor ti azért gondoskodtok arról, hogy kiadványokban utána lehessen nézni, pontosan lehessen látni, hogy mik történnek, milyen művészekkel, azok honnan érkeztek az elmúlt 2 évtized során.
1: Igen, ezek nagyon fontos kérdések, hogy mennyire lehet publikálni azokat az eredményeket, amit itt a művészek felmutatnak. Az évek alatt ez egy nagyon nagy kérdés volt. Az első kiállításunk a Zöldliget általános iskolában zajlott, ahol nagyon élveztük mi magunk is, hogy a gyerekek rájöttek, hogy melyik alkotás hol készült, a tóban vagy a szigeten. És folyamatosan ugye figyeltük azt, hogy hogy is zajlik a kommunikáció, főleg a vizuális kommunikáció érdekelt bennünket, és arra jöttem rá, hogy ugye a fiatalok leginkább a telefonukkal játszanak, és nagyon szeretik a különböző játékos applikációkat. Mi lenne, ha mi is készítenénk a művész telepanyagából egy ilyen applikációt. Ez el is készült, a tóparton volt egy 3x3 méteres hatalmas kép, ami markerként működött, és aki erre ránézett a telefonjával, le tudta a QR kódról tölteni ezt az applikációt, és meg tudta nézni, hogy itt a tóparton, a hegyen, a vízben, a szigeten milyen munkák készültek, kik voltak azok, milyen céllal, művészeti leírások voltak hozzáfűzve, és ezen kívül pedig még volt egy igazán izgalmas eredményünk, amikor az Augmented Reality menüpontban pedig ezen a markeren, ami a tóparton volt, ezen 3D-be beírt szobrokat lehetett látni, úgyhogy ez egy olyan történet volt, ami nagyon nagy élmény volt nekünk is, meg mindenkinek, aki ezt az applikációt letölthette, én azzal is eljátszottam, hogy elvittem ezt a markert a tengerpartra kisméretben, és ott is lehetett látni, hogy az adott környezetben ott áll egy 3D-be megfogalmazott szobor. Esélyét nem látom annak, hogy Velencén valaha is szoborpark készül, kivéve most ez a 20., ahol ugye a szigeten már áll 25 oszlop, amit tekinthetnénk egyfajta szoborparknak is. Mindig foglalkoztat ez a publikáció bennünket, hogy hogyan lehet megérinteni a közönséget, az itt élőket, az ide látogatókat, hiszen az egész művésztelep így született, hogy mikor felkértek, hogy legyek a segítségére, mint főkurátor abban a fesztiválban, ami 8 héten keresztül 5 évig tartott a velencei tó körüli településeken. Ennek lett az eredménye ez a szimpózion, aminek most már a 20. évét ünnepeljük.
0: A fesztivál már nincs, de a szimpózion igen.
1: Mind pénzkérdés, mert az az érdekes párhuzam, hogy amikor ez a fesztivál elindult, akkor az volt a térségfejlesztőknek a felismerése, hogy amikor jó idő van, akkor megtelik a tó emberekkel, és jönnek, és minden rendben van, de hogyha mondjuk van egy hetes eső, akkor az egész tó kihalt. Na most azért itt élőknek vállalkozásokat szervezni erre nem könnyű. És akkor is az volt a kérdés, hogy mivel lehetne felkelteni az érdeklődését az embereknek, mint ahogy most is, hogy nem csak veszélyeket tudunk látni egy nehezebb helyzetben, hanem mit lehet mindezzel kezdeni. Hát ezek az érdekes visszatérések, vagy párhuzamok, ezek a művészeknek egy fontos alapanyag, vagy kihívás, hogy ne csak a bőséggel foglalkozzunk, hanem amikor szorulnak a körülmények, akkor a művészek hogyan látják, milyen újabb kurátori lehetőségek, teremtenek a nehéz helyzetek.
0: Akkor ez a kérdés most nagyon érvényes pont az idei nyár után.
1: Most egy nagyon nehéz helyzet van, és erre keressük mi is a választ, és arra gondoltam, hogy 3 koherens megoldás létezhet a művészek számára, mégpedig ugye, hogy élünk azzal a lehetőséggel, amit most látunk, erre reflektálva. Tehát, hogyha kiszáradt tó medret látunk, akkor abba milyen mozdulatokat, milyen jeleket, miket tudunk megjeleníteni, és milyen több művészeti ágat mozgatható produkciókat lehet készíteni. Hogy lehet felmutatni, hogy ez egy helyzet, és hogy az embereknek milyen lehetőségeik vannak ennek a megélésére, túlélésére, mire ösztökél, vagy ösztönöz, hogy hogyan lehetne ezt a helyzetet is ügyesen, okosan megélni. Nagyon sok lehetőség van van ebben is, akár a takarítás, akár a kisebb víz mennyiségeknek az összekapcsolása, az élővilágért való aggodalom, szóval nagyon összetett helyzetfelmérést lehet itt most is produkálni.
0: Akkor, amikor mondjuk változatlannak vesszük azt, ami most van, és ezzel kell élni, gondolod te, hogy ez az egyik megoldás.
1: De mondjuk ez sem változatlan, mert mondjuk ez is még durvul. Lehet, hogy jön egy hetes eső, és akkor megint megváltozik a körülmény. Tehát az egy fontos dolog, hogy a művészek hogyan tudják kezelni a nehéz helyzeteket. Emberileg hogyan tudják kezelni. Tehát nem belehalni kell, hanem megnézni, hogy mik a körülmények, és azzal mi mindent lehet tenni. Tehát ez az egyik opció. A másik, hogy nagyon sok európai ország, de a világon másutt is vannak ugyanilyen problémák, ugyanilyen helyzetek. Kik azok a csoportok, akikkel hálózatot tudunk építeni, akikkel eredményeket, módszereket lehet cserélni. Tehát ez már egy nagyobb pályázati történet lehet. Ugye van a Kreatív Európa című program, ahol ezek az ilyen helyzetek össze tudnak találkozni, és meg tudjuk vitatni, hogy merre, milyen lehetőségek vannak. A harmadik lehetőség pedig az informatikai oldal. Ugye, mint volt ez az Augmented Reality menüpontunk, amivel előkészítettük ezt az informatikai oldalt. Tehát ezt lehetne tovább fejleszteni több művészeti ágon. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy ami felkerül egy ilyen applikációra, az a világon mindenhonnan látható. Tehát egy másfajta felelősség érzést tud az ember szélesebb körben kiépíteni a világ iránt.
0: De ebben a helyzetben viszont azt a hagyományos alkotást, amit eddig csináltatok, azt elveted, ha csak az informatikáról beszélsz.
1: Nem, hogy? Ezek párhuzamosan mehetnek, ilyen koherens kapcsolatban. Például most ezen gondolkoztam épp az előbb, hogy kimehetünk Pákhoz mellé megnézni ezt a mostani állapotot, de vihetek egy táncost, vihetek zenészt, vihetek még olyat, aki még akár vetíteni is tud erre a körülményre. Tehát lehet ezzel a helyzettel dolgozni.

0: jövőre is lesz ugye nyár, amikor gondolom ugyanúgy meg akarjátok csinálni a 21. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpóziont, és akkor nyilván ezeknek a gondolatoknak a mentén kell tovább azon agyalni, hogy hogyan fogjátok megoldani.
1: Hát igen, most a hét szűk esztendőnk analógiájára mondhatjuk, hogy ezek a károk, ezek bőségesen megvannak, de majd reméljük, hogy megfordul a kép, és a sok vízzel már eljön a hétbő esztendő, és egy egészen más szituációval fogunk dolgozni. De ha így visszanézek, mert most segít is ez a 20 évet megjelenítő könyvben a visszatekintésünk, hogy minden évben olyan hívó szavakat jelöltünk meg a program vezetésére, ami összefügg volt a klímával, a klímaváltozással, a tó állapotával, tehát mindig erősen kötődött minden azhoz az aktuális helyzethez, amit a természet alánk tolt.
0: Hát végül is ez természetművészet, vagy land art, ahogy szoktuk
1: természetművészet, igen. A land art az pont az az időszak volt, ugye a múlt század közepén, amikor hatalmas tájalakításokat adtak elő a művészek. Mi itt nem avatkozunk bele a tájba, tehát nem tesszük a sivatagot a tó köré még 15 ötször, ahogy a lendártosok tették volna, hanem ez egy természetművészet, és sokkal kisebb gesztusokkal, erősebb kifejezéssel tudunk arra reagálni, hogy miben élünk.
0: Ugye neked van egy csapatod most már 20 éve, és ezen a csapaton nyilván nem csak azokat értem, akik segítenek a szervezésben, hanem a művész csapat, hogy kik azok, akik ide járnak, honnan jönnek, hogyan tudod őket meggyőzni, pláne egy ilyen extrém helyzetben, amihez úgy gondolnám, hogy nem mindenki tud egyformán jól viszonyulni, vagy nem akar úgy viszonyulni, ahogy eddig ezt megtehette.
1: Ugye 20 év alatt éppen összeszámoltam, a 150 művészt hívtam meg, de volt, aki volt 15-ször, volt, aki 2-szer, és így tovább. Tehát a létszám az erősen fluktuál. Nagyon fontos volt mindig az, hogy ezek a meghívások függjenek össze azzal a hívószóval, ami abban az éppen aktuális volt. Az egész programot úgy építettem föl, hogy nemzetközi, szakmaközi, tehát a zeneszerzőtől a hangszerkészítő, a képzőművész, iparművész, tájépítész, építész,
0: mindenféle. Táncos.
1: Táncosok, igen. Tehát minden szakmabeli megfordulhatott. Tehát egy nagyon nyitott rendezvény a miénk. És több generációs, tehát a hallgatóktól a idősebb művészekig mindenki jelen van, és amit hangsúlyosnak tartok, hogy egyetemközi. Tehát az első években úgy hívtam a mestereket, hogy a legjobb hallgatóikat hozzá magukkal, azok azóta már elvégezték a doktori iskolát, és így tovább. Tehát egy nagyon nyitott rendszerben dolgozunk, és maga a természet adja azt a gerincet, azt a fő-fő húzóerőt, ami felé mindenki könnyen megtalálja a vonzást. Mert hogy a természetben élünk, mi magunk is természet vagyunk.
0: Ági, te magad is alkotsz szobrászművészként, igen. Tehát ugye neked két éned van ebben az egész szimpóziumban. Egyrészt a művészéned, másrészt pedig a fantasztikus kreatív szervezőéned, ami két külön tehetséget igényel, ebben egészen biztos vagyok, és mind a kettőben helytállsz. Tehát minden évben hozol köszön. Létre egyben művészeti alkotásokat, abszolút jelen vagy, most is, mint ahogy mindig. Miközben azért nem kis munkával gondolom kézbe tartod ezt az egészet. Például oktatsz is, tehát ugye mondod, hogy kapcsolat van a diákokkal, ehhez képest neked jól kell ismerned az összes művészképző intézményt.
1: Én azt hiszem, hogy amikor valaki eljut egy szakmának egy bizonyos szintjére, akkor azzal is foglalkozni kell, hogy ez majd hogy megy tovább. Tehát, hogy mi lesz az utánpótlással. Úgyhogy az egyetemen is, ahol tanítottam, a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, ott indítottam egy választható tantárgyat természetművészet címszó alatt, úgyhogy azóta is van olyan akkori hallgató, aki most már díjazott, momét elvégezte, és így tovább. Itt van olyan alkotótárs, akit a szervező munkába is örömmel be tudtam vonni. Vagy az alapítvány kuratóriumába is most már vannak fiatalok, akik itt Velencén edződnek. Van, aki a diplomamunkáját ebből a témából írta. Tehát nagyon fontos az, hogy menjen tovább ez a nyitott szervezés, mert ez hozzátartozik a szakmaisághoz, hogy legyen folytatás. Miután már ugye nyugdíjas vagyok, közvetlen hallgatóim nincsenek, de a

0: vissza, aki kínaiként San Franciscóból érkezett, akkor voltak Japánból, Iránból, többen, Törökországból, Belgium, Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Románia.
1: Hogy tudnak ide találni? Honnan tudják, hogy érdemes ide jönni?
0: Van a Facebookon egy nemzetközi velencei tavi szimpózion oldalunk, aztán az én saját oldalamon többen látják, akkor megkeresnek. A hálózat az működik.

0: Ági, te nem csak művész vagy és szervező, hanem tudós is. Tehát, hogy szintetizálod magadban mindazt, amiről itt beszélgetünk, és ezzel is segítséget nyújtva akár a következő generációknak, következő művész generációknak ahhoz, hogy hogyan építsék fel akár saját magukat, akár egymást ilyen közösségekben. Nemrégiben jelent meg egy tudományos írásod a Magyar Művészet folyóiratban, aminek az a címe, hogy a művésztelepek szerepe a kortárs művészeti gyakorlatban. És nekem ennek a legfőbb üzenete az, hogy háromféle szinten lehet működni, ahogy te mondod. Vannak az alkotóházak, mint helyek, ahol lehet művészként működni. Vannak a művésztelepek, és a legmagasabb szervezeti forma a szimpózion. Mik a különbségek?
1: Az alkotóházakat röviden én egy műtermes szállodának definiálom, amiben persze nem biztos, hogy képzőművészek mennek, mint Szigligeten inkább írók járnak, vagy egy olyan körülmény, ahol alkotó emberek egymással nagyon jókat tudnak beszélgetni, és ez rendkívül módon inspiratív. A művésztelepek, azok gondoljunk Nagybányára, ami azért még mindig egy erős példa, ahol egy mester meghívta a hallgatóit, és nyári kurzuson töltötte őket információval, meg tanította őket, meg tágította a belső világukat, ami hát egy hihetetlenül fontos dolog az évközbeni műtermi gyakorlathoz képest. Tehát én is 20 évet tanítottam, minden évben szerveztem művésztelepet a diákjaimnak, akár középiskola, vagy akár egyetem volt, és azt láttam, hogy ezek a fiatalok, ezek hatalmasat nőnek az alatt, az egy hét alatt is, amikor reggeltől estig, estétől reggelig csak ez az egy tevékenységük van, minden más félre tehető volt. Na most a művésztelepeken ugye nagyon sokan úgy mennek, hogy van egy saját programjuk, amiben szeretnének megint csak egy elmélyült munkában haladni, ugye kezdve azzal a felismeréssel, hogy jaj, de jó, nekem nem kell főznöm otthon, meg nem kell semmivel se törődni, hanem csak alkothatok. Hát ezek a befele forduló programok, ezek nagyon hasznosak. De ugyanakkor, ha már együtt vagyunk, és vagyunk egy adott helyszínen, ahol azért a mi alkotó felületünk, az nem csak a festővászon, vagy maga a szobor elkészítése, hanem a tájra való reflektálás, az akkori időszakban élésre való reflektálás, ez már egy teljesen más viselkedést kíván, másfajta működést. Tehát itt már kutató munkára van szükség. És amikor én elkezdtem itt Velencén szervezni, akkor tudatosan szimpózion szervezésbe fogtam, úgy értve, hogy egy elmélet igényes gyakorlat a művészeti tevékenység. Nézzük meg minden ilyen projektnek minden egyes elemét. Meghívjuk az alkotókat, akkor van egy adott hely, adott térség a maga problémáival, arra hogyan tudunk reflektálni. Ehhez meg kell kérdezni az ott élőket, a szakértőket, mindenkit, akinek ehhez hozzászólása van, és akkor ezen kívül pedig ezeket a szimpózium beszélgetéseket még azzal kell megfejezni.

elni, hogy minden egyes résztvevő bemutatkozik. Tehát itt úgy hívjuk a művészeket, hogy eleve portfólióval kell jelentkezzen, amit bemutat, hogy ő eddig mivel foglalkozott, és miért tartja fontosnak ebben a programban való részvételt. Azért ez egy nagyon-nagyon fontos olyan csomag, ami az egymás elfogadásához nélkülözhetetlen. Mert mindenkinek van olyan témája, amivel hozzá tud járulni egy közös probléma megoldásához. Tehát a szimpózión a görög mintára hajaz, ahol minden résztvevő fél egyenlő. Egyenlően fontos, egyenlően értékes tudása van, és azokat eztán lehet egymással ütköztetni. Hát erre nagyon sok olyan minta és példa van, például nekem az egyik kedvencem az Edward de Bono, máltai születésű amerikai agykutató, aki az ő módszertanát úgy dolgozta ki, hogy azt figyelte meg, hogy a művészek hogy dolgoznak. Egy olyan mintát ad Bono, amivel minden problémát sokkal kreatívabban és sokkal rövidebb idő alatt meg lehet oldani. Úgyhogy a szimpózionoknál ez egy hatalmas kihívás, hogy milyen emberek vannak együtt, hogyan tudják egymást elfogadni, kezelni, hogyan tudnak közös értéket felmutatni a program végére.

0: Ebben a magyar művészetben megjelent írásodban nem csak a Velencei Tavi Nemzetközi Szimpóziónál foglalkozol, hanem a Villányi Szoborparkban megvalósult nemzetközi szimpóziónnal is, ami most megint felé lett.
1: Mivel hogy a szoborparkot megörökölte a Dunadráva Nemzeti Park, és volt a Mohács 500-as évfordulós pályázati lehetőség, egy 3-4 évvel ezelőtti felmérés adta azt a lehetőséget, hogy egy pályázatot sikerült Nemzeti Parknak beadni erre a nagy kereteket megmozgató mohácsi pályázatba, és ott felmértük a szoborparkot, hogy mi az a szoborállomány, amit restaurálni kellene, és tettem egy olyan javaslatot, hogy ha már ekkora támogatási lehetőség összeáll, akkor rendkívül fontosnak tartom, hogy közel 20 év szünet után legyen újból kőszobrokat előállító szimpózion. Ez egy országos pályázatként meg lett hirdetve, az egyetemen tartottuk a beérkezett pályaművek bemutatását, az eredményhirdetést kiállításként, és utána sikerült a 3 új alkotást a legalsó, mi általunk szőlősétánynak nevezett területen megvalósítani. Hatalmas élmény volt, amiben még nem csak a Villányi Szoborpark, ugyan Nagyharsányban van, de Villányi Szoborparkként ismeri mindenki a kezdetektől fogva. Tehát itt nem csak akkor közel 150 szobornak a felújítását találtam fontosnak, hanem emellett a szimpóziont úgy oldjuk meg, hogy legyen restaurátor hallgatóknak is egy csatolt rendezvénye, hogy 3 új szobor elkészült, emellett legyen 3 legelső szobornak a restaurálása elvégezve hallgatók által, és a két egyetemen, ahol restaurátor képzés zajlik, a Képzőművészeti Egyetem Budapesten, a másik pedig a pécsi, és a mesterek rögtön partnerek lettek, nagyon nagy örömmel szervezték a hallgatókat, és hát egy gyönyörű felújítási program lett. Amit nagyon tudok mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hogy a Dunadráva Nemzet Park honlapján megtalálható az egész történet filmekre feldolgozva. Most készül a zárófilm, a 20., úgyhogy bőségesen van, miben gyönyörködni és ismerkedni ezzel az egész történettel.
0: Múlt időben beszélsz erről a Villányi Szoborpark felújításról, meg az új szobrok elkészültéről, meg a restaurálásról. Ez azt jelenti, hogy akkor ez most lezárult, ez a projekt, és akkor most megint ott lesznek a szobrok évtizedeken át, és akkor meglátjuk, hogy mi történik velük? Nyilvánvalóan az állagok automatikusan a dolog jellegéből következően romlani fog. Tehát ott valamit majd egyszer megint kell ezekkel kezdeni.
1: Igen, hát a következő 50 évet már nem tudom személyesen megnézni, hogy mivé válnak ezek az alkotások. Egy óriási dolog volt, hogy a szobor állítás az akkori korszakban hogy zajlott, milyen szemlélettel építették fel azt a vizuális korszakot, egy különleges időszakot.
0: Mennyi volt ez?
1: Hát egy 50-60 évvel ezelőtt indult, amikor még a köztereken tudjuk, hogy milyen szobrok jelenhettek csak meg, és itt volt egy ilyen szabad légkör, ahol gondolkozhattak a művészek azon, hogy mi is a saját üzenetük, kifejezés módjuk, és ezzel épült fel egy gyönyörű világ, viszont most ez a 3 új munka, ez megint tényleg egy hatalmas korszakváltás.
0: És akkor most annyi, most senki nem dolgozik ott?
1: Hát most még mindig vannak olyan szálak, amiken szeretnénk tovább jutni, az egyik, hogy legyen egy gyönyörű album, amiben feldolgozódik ez a történet, egyfelől. Másfelől ugyanúgy ez az augmented reality menüpontban, világ minden helyéről elérhető a Nemzeti Park által fejlesztett szobor bemutató. Ez még mindig persze ahhoz tartozik, hogy eddig itt tartunk. Tehát azért ez az idei év, ez egy hatalmas változás, de hogy a következő évben mennyire tudjuk folytatni a szimpóziont magát, mennyire tudunk arra felkészülni, lesz arra befektetés, hogy a szobrászoknak lehet egy újabb ilyen területi kihívást szervezni. Most például nemrégen volt a Magyar Tudományos Akadémiának egy köztéri szobor pályázata, ahol 200 éves évfordulóra terveztettek munkákat, és a beérkezett közel 130 alkotásból 30 se volt szobrász munka, a legtöbb munkát építészek adták be. Ez egy látlelet egy korszakról. Emlékszem rá, hogy sokkal régebben volt olyan pályázat, ahol 130 csak szobrász adott be pályázati munkát. Úgyhogy én, mint szobrász, nekem ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyen olyan terep, ahol nagy méretben, tudatos helyszín választással lehet készíteni munkákat. A filmben erről beszélnek az alkotók, hogy ez mekkora hatalmas élmény volt nekik is, hogy nem csak műtermi polcokra kerül merülnek az újabb és újabb elgondolások, hogy itt a művészet, ami végül is az életben mindennek az alapja, a művészek hogy tudnak tovább fejlődni. Tehát ez egy hatalmas kihívás. Csak jó lenne a támogatási oldalnak fogalma lenne arról, hogy miről szól a művészet.

0: Tehát túl vagytok ezen a nyáron, és a 20. Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózionon, valamint lezárult a Villányi Szoborpark féle szimpózion is. Jönnek az őszi-téli hónapok. Mi a terved neked művészként, művészet szervezőként, tehát mik a legközelebbi munkák, és hogyan látod a jövőt?
1: Jóslatokban nehéz lesz bonyolódni, de az már egy megkönnyebbülés lesz, hogyha ez a 20 év könyvben elkészült. Szeptember végén azért már nagyon bízok benne, hogy közel állunk ehhez. Aztán ezen kívül ugye folyamatosak a kiállítások, amiket különböző művészeti szervezeti tagként is kapunk. Most nagyon örültem, mert a Vigadóban volt elektrográfiai társaságnak egy kiállítása, ahol kaptam egy fődíjat, úgyhogy ez azért mutatja azt is, hogy még én is alkotok, nem csak másokat biztatok alkotásra. És most nekem az is egy kihívás volt, hogy látom, hogy az AI hogy mennyire berobban a térbe, és hogy mint művész hogyan tudom használni. Tehát ugyanúgy, mint ahogy milyen esztétikája van a hiánynak, például ugye a vízhiánynak, ami itt a tó körül van. De milyen esztétikája van az AI-nak, vagyis a mesterséges intelligenciának. És nagyon izgalmas kérdéseket vett fel az is, hogy mire alkalmas, hogyan lehet egyezkedni az AI-jal. Tehát nekem az is szórakoztató volt, ugye, hogyha Flüsszer fotográfia filozófiája könyvében azt olvashatjuk, hogy a sík képből hogyan tud az ember teret érzékelni, és válik szöveggé egy-egy információs anyag, akkor itt az a kérdés, hogy szöveggel hogyan tudok képet építeni. Egy nagyon vicces játékként kezdtem megélni ezt az egészet, hogy egy-egy szónak a variációi, mondjuk mint a tér, térség, hogy mennyire más vizuális anyagot fogok ezzel előhívni. És akkor volt olyan játék, hogy van egy képem, amit szeretnék az AI-jal elkészíteni, és körülbelül 15 verziónál jutottunk elég közel ahhoz, hogy mi az, amit én szeretnék látni. Na most az AI az tulajdonképpen egy ilyen nagy lopó rendszer, mert abból tud dolgozni, ami már fent van valahol. Összegerebjézi az elérhető vizuális anyagot, szöveganyagot, és abból hoz létre valamit. Na most iszonyú könnyű gicseket előállítani. Például beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és a grafikai minták azok mind gusztustalan gicsek voltak. Ez is egy kihívás, hogy ugyan a gép, az produkál sok mindent, na de az ki fogja kontrollálni, hogy azt szabad-e közzé tenni, vagy sem. Nagyon sok érdekes kérdést vett fel ez a promptok, azok a parancsok, amiket diktálunk, és ezt én így elneveztem promptográfiának az elektrográfia mellett.
0: Na jó, de Ági, akkor ezek a alkotások a tieid lesznek, vagy az AI-é?
1: Érdekes kérdés, ugye sokat szoktunk erről beszélgetni.
0: Ez alapvetően meg fogja változtatni akár a szobrászművészetet. A fotóművészetről ne is beszéljünk, az evidens szinten, igen. Tehát abban eleve nagyon könnyű volt már bele nyúlni Photoshopokkal már még az AI megelőzően is, de nyilván a tényleges festményeket, szobrokat olyan szinten fogja megváltoztatni, hogy én nekem nagyon komoly kétségeim vannak így a művészetnek a szerepét illetően is, vagy hogy mennyiben higgyük el, hogy ez most Péter Ágnesnak az alkotása, vagy pedig csak egy AI.
1: Abban a pillanatban, amikor megjelenik egy kiállításon, és azt mondom, hogy ez az én munkám, akkor az az én felelősségem, hogy az én nevem alatt milyen színvonalú kép jelenik meg. Hogyha használok is AI elemeket egy kép felépítésében, abban biztos, hogy van nekem még saját munkám is. Egy ilyen hibrid állomány születhet, ami, hogyha én azt aláírtam, akkor az az én munkám.
0: De várjál, elengedhetetlen innentől kezdve az AI-nak a használata? Úgy
1: nem,
0: általában?
1: Nem fontos. De a szövegépítésben, gondolkodásban, szerkesztésben nagyon hasznos. Tehát van egy csomó nagyon hasznos oldala, de az, hogy mondjuk képteremtésben, vagy új anyagok elkészítésében mennyire színvonalas, azt nyilván a beszélgető partnernak kell fölépíteni. Tehát aki az AI-jal vitatkozik, mert hogy folyamatosan kontrollálni kell, és visszaírni, hogy ez hülyeség, szedjél elő fontosabb információkat, és akkor bocsánatot kér, rendkívül udvarjas, nagyon jól lehet vele így kommunikálni.
0: Te, aki egész életedben anyagokkal dolgoztál, és föl nem merült, hogy az AI-t, vagy bármit használsz, akkor még kell neked abban gondolkodni, hogy esetleg mégis elkezdesz ezen az útvonalon menni, hát elhagyhatnád. Abszolút old school módon haladhatnál a saját utadon, mint ahogy mindig is haladtál már most nem tudom, 50-valahány éve.
1: Ez mindenkinek szabad választása, hogy mennyire nyitott, mennyire kíváncsi, meg kell érteni, hogy mi az. Addig nem ítélhetem el se pro, se kontra. Nekem ez fontos, hogy lássam, hogy valóban milyen értéket képvisel, hogyan használható, mire való, és aztán az én dolgom már, hogy ezzel tényleg tudok-e együttműködni, vagy semmi szükségem rá. Nagyon sokan ragaszkodnak a hagyományokhoz, de hát egy hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha én már megcsináltam egy olyan munkát, amiben esetleg AI alkatrész is szerepel, tehát amikor már elkészült, akkor a művészeti élet hagyomány részébe tartozik. Tehát ez is egy nagyon érdekes, aktuális kérdés, sőt ilyen viszály alapkérdés, hogy most mennyire lehet AI-jal dolgozni, vagy mennyire kell hagyomány szerint is működni. De szerintem ezt ugyanúgy nem lehet szétválasztani, mint az, hogy művésztelep vagy szimpózion legyen.

0: A mai kávéház vendége Péter Ágnes szobrászművész, a Nemzetközi Velencei Tavi Szimpózión alapítója és művészeti vezetője volt. Ezzel mai műsorunk véget ért, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Nátrán István, valamint a műsor készítője Farkas Éva nevében is búcsúzom. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az elmúlt percekben a Mantovani zenekar, Gerald Weasley és a Fugato Orchestra felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő hívta fel a figyelmet keddi közleményében a NAV. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. 5 éves csúcsra nőtt az eladásra kínált új építésű ingatlanok száma Magyarországon. Jelenleg országosan 10.700 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők. Közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com az MT-vel. Egyúttal jelezték, hogy lassult a drágulás az olcsóbb új lakások körében. A meghirdetett ingatlanok legolcsóbb 10%-a legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitás orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Vojcek László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyáligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján, 34 településen, 94 alkalommal tartottak szűréseket, és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottak.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A főigazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. A román légtérbe észrevétlenül behatoló lezuhant drón roncsaira bukkantak mintegy 30 kilométerre az ukrán határtól, közölte a román védelmi minisztérium. A pilóta nélküli eszköz egy szántóföldre zuhant Brajla megyében. A tárca szerint a radarok előzőleg nem jeleztek jogosulatlan légtérsértést. A roncsokat vizsgálják. A becsapódást követően tűz keletkezett, de személyi sérülés és anyagi kár nem történt. A horvátok több mint fele tudatosan kerüli a híreket, derül ki a horvát médiahatóság megbízásából készült, kedden közzétett felmérésből. A válaszolók 51,6%-a legalább időnként szándékosan mellőzi a hírfogyasztást. A teljes lakosság főként televízióból és hírportálokról tájékozódik, míg az 1997 és 2012 között születettek, vagyis a Z-generáció, több mint 52%-ának már a közösségi média és más digitális platformok jelentik a legfontosabb hírforrást. Hazánk időjárásáról. Derült napos, száraz idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, késő este 7 és 15 fok valószínű. Híreket legközelebb 15 órakor mondunk.
0: Hangárium. Szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kedves művészbarátomat, Tóth Zoltánt, a Republik zenekar alapítóját, megalapítóját és korábbi gitárosát, remek zeneszerzőjét, aki természetesen így azóta már 2013 óta parád és szenvedélyes szóló pályába kezdett, és nagyon sikeres benne, természetesen, hiszen tehetséges és szorgalmas művész, kiváló zenész, dalszerző, szövegíró, gitáros, énekes, hangszerelő, hangmérnök. Úgyhogy egy csodálatos produkciót választottunk a zenei aláfestésnek, amit már elkezdtünk játszani a beszélgetés előtt, és először is ezt kérdezem most Zolitól, hogy ezt dióhéjban mutassa be szóban is, hiszen ez a zene szerepel a beszélgetésünk után is, a Bolhapiac tündérei. Tóth Zoltántól.
1: Hát köszöntök én is mindenkit. Ez nálatok, ez egy ismert produkció már, ugyanis már évek óta játszátok itt a Katolikus Rádióban. Ezt a dupla albumot egy 2015-ben kezdődő kalandom volt. Ez egy nagyon régi vágyam volt, instrumentális felvételeket készíteni. A régi Republikban is minden egyes album, majdnem minden albumon volt egy ilyen kísérleti instrumentális darab. Republik előtt én igazából ebbe az irányba is szerettem volna elmenni. Mielőtt csak aztán a dalos pályát választottam Republik kapcsán, de ez nekem egy régi szenvedélye. Mm. Nem titok, nekem nagy mesterem volt a Mike Oldfield, például a hangszerelést és egyébként tekintve.
0: Persze.
1: Mindenkinek kell egy példakép.
0: Nagyszerű. Hát nekem is most hirtelen beugrottam Frank Zappa csodálatos ugye pályája, igen, ahol ugye hát Shut Up and Play Air Guitar című tripla albumos ma is megvan amerikai dobozban LP-n nekem, ugye amikor azt mondta, hogy na jó van, akkor most már sokan próbálták őt szerencsétlenek gúnyolni, akik nem értettek az zenéhez, hogy nem tud gitározni, ott a világ egyik legjobb gitáros, és akkor na azt mondja, jó van, úgyis kedvem lenne egy jó kis hangszeres, és akkor egy három lemezes hanggitározást bemutatott, mint te itt ebben a dologban, úgyhogy örülünk, hogy megmutathatjuk. Na hát akkor megyünk egy standard pályára, pár percben, nem lesz túl hosszú, de azért a lényeget szeretném megtudni, mert hogy te harmonikával, citerával, banjoval kezdted, és Beatles hatás a gitározásra, Abba hatás a hangszerelésre, Shadows hatás szintén a gitárjátékra, még a Help volt a Beatles alapján szerintem talán az első zenekar is.
1: Hát ezek egy gyerekkori példaképek.
0: Tudom, gyerekként
1: voltak. Elmaradhatatlan példaképek, az ember identifikálódik különböző mesterekkel, és anélkül szerintem nem is lehet zenélni egyébként. Ha egy picit belebújsz valakinek a bőrébe mindig, és szerepet játszol, úgymond, valami mintába. Igen, és ezek után alakul ki valami olyasmi, ami talán önmagadnak nevezhető, illetve mások benyomása szerint és elmondása szerint van egy stílusod, de valójában te jössz valahonnan, és ezt nem lehet megúszni. És van, aki egész élete végéig nem ússza meg, mert annyira belebújik valakinek a bőrébe, hogy benne is marad. Ez egy másik beszélgetést.
0: Igen. Hát, nyilván dicsérendő vagy becsülendő azok a másoló zenekarok, vagy mindegy, most milyen
1: nem csak erről beszélek, hanem mondjuk a pszichológiában identifikációnak hívják. Ja. Ezt valaki úgy tartja, hogy a szociális tanulás egy fokozata, de sokkal többről van szó. Ez valamiféle kimenekülés az embernek önmagából, és annyira belebújik, nevezhetném meditációs formának, és nem tudom minek, hogy elmenekülni magadtól, annyira sikeresen bújik bele valakinek a bőrébe, hogy hajszál pontosan le tudja utánozni, mesterfokon. Uh-huh. És nagyon sok ilyen zenész van, ez nem annyira ismert ez a szakmában.
0: Igen, izgalmas, amit mondasz, ez már látom, hogy külön műsor is
1: igen,
0: lehetne.
1: Igen, ez egy másik műsor.
0: Majd visszahívlak. Most minden esetre az a lényeg, hogy azért az az igazi, ha kialakul az egyéni saját út, saját pálya, szívesen, lelkileg és természetesen művészi szempontból is, ugye azért nálad ez megvolt. Az érdekes, ugye most azt tudjuk, hogy nálam ez úgy van, mint ahogy az Eddát is a Slamovicssal szerettem, és addig volt jó. Jó lehet, a Lapi Pisti barátom zseniális gitáros, de ugye ahogy a Republiknál is te a zeneszerzőként, vagy a, tehát az Omegát is csak addig hallgattam az Éjszakai Országútig bezárólag, amíg a Presser Adam és Laux trió ott volt, és a gyönyörű, zseniális muzsika megszületett, a jó hangszerelés és a jó szövegek. Tehát ezt most nem akarok ebbe belemenni, de egy biztos, te becsülettel és tisztességgel felálltál, és szóló pályára kezdtél, ugye Cipő megboldogulása után 2013-tól, és igazából akkor mennyire volt nehéz a te helyzeted, vagy mennyire volt felszabadult, vagy nyomasztott-e, vagy lelkes szabadsággal léptél tovább, vagy szomorkással? Ez hát, milyen időszak volt?
1: Az, hogy milyen helyzet alakult ki ebből, és mennyire lett nehéz, vagy könnyű, az akkor nem lehetett ezzel operálni. Egyetlen egy szempont volt csak, hogy cipő nélkül lesz. Uh-huh. Ez nem lehet. És akkor, hogy ebből mi következett, tehát azt az idő megmutatta, például nagyon, nagyon nehéz dolgom lett ezek után. Tehát egy ilyen márkanévvel, hogy
0: igen,
1: egy ilyen 23 éven keresztül bevezetett Republik márkanévvel, én pontosan tisztában voltam vele, hogy életem végéig tudnék játszani egyébként. De egyébként használom most is a produkcióimban, de mint entitás nem azonosítom magam természetesen a régi zenekarra.
0: Hát te teljes joggal játszol, hát természetesen.
1: Igen.
0: Mert
1: igen,
0: ugye volt igen. Itt azt mondja, hogy puskázok én is, hogy a ex-Republik exkluzív trió is
1: igen,
0: volt.
1: Igen, igen, igen. Tehát ezekben belefoglalva ott van a Republik.
0: Ami név, most viszont igen. Élő névvel és aktuálisan.
1: Most ott van a Republik formáció, ilyesmi. Most ezzel megyünk.
0: Igen,
1: tehát akkor egyértelműen megkülönböztetve a régi Republiktól, de hát ezt mindenki így gondolja.
0: A művészi pályán kívül, mert több formációt hoztál létre, és sokakkal dolgozol együtt, van-e úgymond olyan stabil, fix tanári, tanítói, vagy más lábad, amin még állsz, ami esetleg biztosítja a nyugodtabb alvást? Hú. Művésztől lehet talán érkezni.
1: Alapvetően mindig zenész voltam, ilyen 17 éves koromtól már lehet mondani, hogy nem szeretem ezt a szót, hogy professzionális módon. Nálam ez azt jelenti, hogy abból élsz, az, hogy professzionális, nem az, hogy mennyire értesz hozzá.
0: Persze, igen, világos, itt kétértelműen szokták, hogy kétfajta értelemben, ahogy mondod, hogy jobb vagy, attól profi vagy, vagy pedig az, aki hivatásos, úgymond az a másik szó.
1: Igen.
0: És a minőség az nem feltétlenül jelzi azt, hogy most valaki amatőr vagy profi. Jó, hát ez jó hallani, hogy a mai nehéz világban a kulturális környezet szennyezés dühöng évtizedek óta, és valaki, aki tartalmat a tehetségéhez méltó tartalmat produkál, művészi produkciókkal él, annak esetleg nem kell elmennie más dolgozni, olyat, amihez más ért.
1: Hát
0: és
1: nem
0: vegye el a kőművestől a munkáját, hanem csinálhassa azt, amit tehetséget kapott
1: és
0: az
1: hát úrtól. Nem volna baj, ha más se vennél az én munkámat. Mondjuk a mesterséges intelligencia.
0: Ja, de látod.
1: Az meg egy harmadik neked, műsort megér.
0: Neked vannak mély témáid, igen. Azt hiszem fel kell kötnöm, ha legközelebb vissza jövünk a más muzsikus bőrébe bújós pszichológiai problémakörrel, meg a mesterséges intelligenciával. Jó is, hogy most nincs több időnk, mert nem is merek belemenni, nem is mernék, nem vagyok elég felkészült ez ügyben, de annak örülök, hogy te tudsz így tovább a művészi pályáddal érvényesülni. És hát ez a remek muzsika, az instrumentális Tóth Zoltán, ugye, akkor felcsendül most, hiszen ahogy ígértük a beszélgetés után, szintén ebből a remek dupla albumról fogunk muzsikálni, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor nagy sikert kívánok neked.
1: Köszönöm
0: minden
1: szépen.
0: Produkciódban és felállásodban.
1: Köszönöm
0: visszavárunk.
1: Szépen.
0: Tóth Zoltán. Köszönöm.

0: Elhangzott a Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Kilencedik rész. Hajnalban bármi megtörténhet.

A nap kínkeservesen araszolt följebb a látóhatáron, s próbált urrá lenni a völgyekben sündörgő ködgomolyagokon. Lambert Gyuri most már nem sietett, jobban összehúzta bekecsét, hogy ez a nyírkos, tapadós levegő ne férkőzhessen túl közel hozzá. Csomatelke nincs olyan messze, erősen kívánta már, hogy végre célba érjen, de az úton senki emberfiát nem látott, akitől megtudhatta volna, merre is laknak árvaiék. Ha az úton nem is, de a faluban az egyik porta udvarán csak meglátott egy asszonyt, aki az apró jószággal foglalatoskodott. Jó reggelt, néném! Meg tudná mondani, hol lakik Árvai Pál? A kérdezett fölnézett, és pár lépéssel közelebb ment a kérdezőhöz, mert kissé nagyot halló volt. Kit keres a fiatal úr? Az árvait? Pontosan. Itt a szomszédban megtalálja, még itthon van, mondta az öreg asszony, majd hozzátette. No,

Isten áldja! És tovább etette vágott répa levéllel a tyúkokat. Gyuri köszönetképpen megemelte a kalapját, és tovább indult. Ám néhány lépés után megállt, mert a szomszéd udvarból ekkor lépett ki Árvai Pál, a füleki Cebrián grófok uradalmi intézője. A fiú még köszönni is elfelejtett nagy meglepetésében. Az intéző szintúgy meglepődött, de hamarabb nyerte vissza lélek jelenlétét, mint Gyuri. Jó reggelt, öcsém uram! Ugyan mi járatban erre felé ebben a korai időben? Azt itt az utcán nehéz elmondani, válaszolt halkan Gyuri, miközben kalapját a tarkójára tolta. Akkor kerüljön beljebb. A fiú követte a házigazdát, de az udvaron megállt. A házigazda kérdőn nézett rá. Ha lehet, előbb Piroskával beszélnék, nyögte a fiú. Árvai bólintott. Lehet. Néhány pillanat múlva Piroska kilépett a házból. Igencsak meglepődött, amikor megpillantotta Gyurit. Aztán elmosolyodott, odafutott a fiúhoz, és átölelte. A fiú halkan súgta a lány fülébe. Meg tudsz nekem bocsátani, Piros, mert igazán otromba voltam veled szemben. Piroska szótlan maradt, de élénken bólogatott. Leszel a feleségem? Kérdezte ekkor Gyuri. A lány szeméből néhány könnycsepp gurult az arcára. Szólni most sem szólt, de az igenlő bólogatás teljes értékű válasznak számított. Akkor most beszélek édesapáddal, mosolygott Gyuri. Árvai Pál néhány lépésre állt a fiatalok mögött, így mindent hallott. Tanácstalanul simogatta enyhén borostás állát, mert sehogyan sem értette, mi történt Gyurival. A lánykérés teljesen váratlanul érintette, még akkor is, ha jól esett ezt hallania. Lassan kezdett megváltozni a véleménye a fiú jelleméről. Aztán az jutott az eszébe, hogy ami megtörtént, abban azért Piroskának is volt szerepe. Gondolatait Gyuri szavai szakították félbe. Nem vagyok nagyszónok, nemzetes uram, de azért annyit ki tudok nyögni, és itt elmosolyodott, hogy szeretem a lányát. Szeretnék vele együtt élni a házasság szent kötelékében, egészen addig, ameddig a teremtő engedi. Vagyis tisztelettel kérem, bár nincs nemesi levelem, adja hozzám feleségül Piroskát. No, barátom! Ezt már Várgedén is elmondhatta volna. Mégis mi történt, hogy megváltoztak az érzelmei? Igazából nem az érzelmeim változtak meg, hanem bevallom. Akkor még gyáva voltam, Árvai uram. Gyáva a nősüléshez, a kötöttséghez. Ezért menekültem a nehéznek látszó jövendő elől. De találkoztam valakivel, aki észhez térített. Beláttam, hogy az elkövetkező évek egyedül lennének borzasztóak, nem pedig Piroskával. Vele az előttem álló évek azért lesznek nyugodtak és békések, mert szeretem. A születendő gyermekünkről nem is beszélve. Az intéző fölnevetett. Nyugodtak, békések! A házas életben bizony előfordul, hogy megcsörrennek a tányérok. De ha valóban szereti a lányomat, az nekem teljesen elegendő. Nem is kell ehhez semmiféle kutyabőr. Emellett megvallom,
Kellemesen csalódtam magában, mert ritka dolog, hogy valaki képes revideálni önmaga csúfságait, belátni ballépéseit. Tehát szívesen adom a lányomat olyan férfi mellé, feleségnek, aki majd az igazság és a szeretet útján vezeti őt és saját magát is. Tudom azt is, hogy lelki erőre és bátorságra is szüksége volt, hogy eljöjjön hozzám Piroska kezéért. Mégis arra kérem, hogy ezt a rövid lánykérési beszédet mondja el még egyszer a feleségem előtt is, mert megöl engem, ha ő nem hallhatja, ugye megérti? Gyuri elnevette magát. Szívesen megteszem. Árvai Pál bólintott. Akkor szólok Zsuskának, hogy vegyen tiszta kötényt, te pedig, leányom, menj, teríts meg, tégy az asztalra mindent, ami egy ilyen alkalom megünnepléséhez szükséges. Tudom, szokatlan az időpont, de emiatt most ne fájjon a fejünk. Aztán Gyurihoz fordult. Mielőtt mi is bemennénk, mondanék még valamit. Pontosabban kérnék valamit. A lányom nagyon szereti magát. Ne okozzon neki csalódást. Legyen hűséges férj és kiváló apa. Minden előforduló nehézségükben számíthatnak a segítségemre. Na, kezet rá! Gyuri mélyen Árvai Pál szemébe nézett, és erős kézfogással jelezte, igyekszik megfelelni minden kötelezettségének.

Odabent azután Gyuri a nemzetes asszony elé állt, és megismételte mindazt, amit az imént az udvaron mondott a házigazdának. Ha valóban szereti a lányunkat, és ő is magát, akkor eszem ágában sincs meggátolni kettejük boldogságát. Mosolygott Zsuska nemzetes asszony, majd rövid töprengés után így folytatta. Ha meg nem sértem a kérdésemmel, elmondaná, miként jutott el hozzánk? Gyuri hajnal óta tudta, hogy ez a kérdés el fog hangzani. Készült is rá, mégis zavarba jött egy kicsit. Vagyis, hogy mi történt velem? Tette föl a kérdést, mint egy önmagának a fiú. Rövid csönd után folytatta. Miután Árvai uram és Piroska elmentek, sokáig magamhoz sem tértem a meglepetéstől és a szégyentől. Kibotorkáltam az istállóból, ott hagytam a munkámat, és csak vitt a lábam föl a dombra, a gondolataim pedig igencsak zavarosak voltak. Ekkor eszembe jutott egykori lovászmesterem intelme. Azt tanította, hogy egészében ismerjem meg a lovakat, vagyis sajátos természetükkel, érzelmeikkel, valamint, ha lehet ilyet mondani, akkor az eszejárásukkal is legyek tisztában. Nyilván igaza volt. Sőt, rájöttem, hogy a magam lelki dolgait is át kell látnom. Ezért nem ártana, ha olykor tükörbe néznék, hiszen a kendőzetlen önismeret mindennél jobb iránytű az életben. Nagyon megijedtem attól, amit Árvai uram mondott, de nem néztem tükörbe, hanem gyávaságom útmutatását követve el akartam menekülni. Legbelül tudtam, ez ostobaság, de félelmem ekkor még erősebb volt annál, hogy hangosan kimondjam, én szeretem Pirost, és ő az, aki képes megmenteni engem. Hogy mitől? Nos, a gyávaságomtól, a félelmeimtől, kicsiny hitűségemtől. Aztán ma hajnalban mégis elfutottam otthonról, de csak az elágazásig jutottam. Ott vált előttem minden világossá. Megszólította a lelki ismerete, igaz? Kérdezte Zsuska asszony. Nem is akárhogyan, bólintott Gyuri. A végén pedig habozás nélkül kimondta a szentenciát. Válassza a jobbra térő utat, menjen Csomatelkére, keresse ott a boldogulását. Nagyon okos a maga lelki ismerete, nevetett az intéző. De hogy van az, hogy nem Pertúban beszélgettek? Talán nem illett a ruhájához, mert nem is akármilyen volt neki, mondta mosolyogva Gyuri. Az asszony, aki mindvégig figyelmesen hallgatta a fiút, megcsóválta a fejét. Nem föltételezte, hogy ilyen gondolatai is lehetnek egy lovásznak. Bizony tetszett neki, amit az önismeretről mondott. Jó helyre kerül ez a Piros, nyugtázta magában. Nem hittem volna, hogy ennyire bölcs, jegyezte meg hangosan az asszony. Majd megkérdezte, de hogy értette azt, hogy ruhája is volt? Elmondom, de nem biztos, hogy el fogják hinni. Ma hajnalban ott ültem az útelágazásnál egy farönkön. Hirtelen ott termett előttem egy férfi, bő, fehér köpenyben, fehér kalapban, és faggatni kezdett. Azt szerette volna tudni, mi miatt gyötrődöm. Úgy beszélt hozzám,
mint aki ismeri a legtitkosabb gondolataimat. Nem vádolt semmivel, de rávezetett, mit tegyek, hogy ismét békességet érezzek legbelül. És ki volt az az ember? Kérdezte az intéző. Gyuri tanácstalanul vállat vont. Ezt igazán nem tudom. Azelőtt sohasem láttam. Lehet, hogy a nemzetes asszonynak igaza van, amikor azt mondta, a lelki ismeretem volt az a fura idegen. Persze az is lehet, hogy álmodtam az egészet. Piroska mindeddig nem szólt egy árva szót sem, csak csöndben hallgatta a többieket. Ám most halkan megszólalt. Hajnalban bármi megtörténhet, még az is, ami lehetetlenség. A hajnal a lélek időszaka, mert a lélek akkor a legérzékenyebb, a legszabadabb, amikor a test kimerült. Jól mondom, anyuska? Bizony jól, hagyta helyben az asszony. Árvai Pál a fejét csóválta. Miket hordtok ti itt össze-vissza? Gyuri csitítani próbálta leendő apósát, aki erre csak legyintett. Az igazság persze az, hogy a fiút is meglepte úgy Zsuska asszony vélekedése a fehér köpenyesről, mint Piroska megjegyzése a lélek és a hajnal titokzatos kapcsolatáról. Az intéző az asztalra csapott. Na, akkor most reggelizzünk, s utána Gyurka azonnal visszamegy Várgedére az édesanyjához, és mindent elmond neki megnyugtatásul. A többi teendőt pedig majd szépen sorjában elvégezzük. Nem lenne jobb, édesapám, ha Gyurit esetleg a homokfutóval visszarepítené Várgedére? Ma úgyis a gróf úrhoz megy Fülekre, talán nem olyan nagy kitérő. Nem bánom, elviszem. Egyezett bele Árvai Pál, a füleki Cebrián gróf uradalmi intézője.

mintha hallgatna az ég. János már egy ideje nyugtalan volt. Pontosan azóta, amióta Nátán beszélt vele arról, hogy fuvaros társaságot alapítson, kössön kontraktust a leendő bánya tulajdonossal, illetve egy majdani téglagyárossal. Értette ő, hogy ezekből az ötletekből meglehetős jövedelemre tehetne szert, de úgy találta, hogy ez nem igazán az ő világa. Nem érzett magában semmiféle vezetői hajlamot. Ugyanakkor kénytelen volt konstatálni, hogy valamilyen titkos erő mégis hajtja a cselekvés felé. Imádkozott ő eleget, s várta is a választ az égiektől, de a fénylő magasság néma maradt. Nem értette e csöndesség okát, hiszen eddigi élete során gyakran megtapasztalta az isteni segítséget, amely akkor is elérte őt, ha éppen nem számított rá. Talán mert akkor nem is kérte. És most itt van ez az üzlet. Úgy érezte, hogy az Úristen, aki eddig a tenyerén hordozta őt, Bazsó Jánost, most hirtelen letette a földre, mondván, itt az ideje, édes fiam, hogy állj meg a magad lábán, és te döntsd el, mi történjen a jövőben. Igen, az üzlet nagyon komoly dolog. Ott nem szabad hibázni, hiszen rámehet mindene, és ezen fölül még a családjára és a társaira is gondolnia kell. Igaz, Nátán olyanokat is mondott, hogy ebben az ügymenetben nincs semmi rizikó, csak ügyesen kell megkötni azt a kontraktust. De mit jelent az, hogy ügyesen? János egyenes ember volt, s fölmerült benne, miszerint az ügyesen azt is jelentheti, hogy furfanggal, esetleg a másik becsapásával kell, vagy lehet üzletet kötni. Azért, hogy a maga hasznát a lehető legnagyobb mértékben növelje. A fiatal szekeres gazda azonban idegenkedett az efféle megoldásoktól, és azon törte a fejét, miként lehet az üzletet létrehozni úgy, hogy egyik fél se károsodjon, se anyagiakban, se becsületében. E benső vívódását akarta megbeszélni József atyával, remélve, hogy a pap tud ebben tanácsot adni neki. Kora este indultak el Ankával, hogy fölkeressék József atyát. Mariska néni engedte be őket. Na gyertek csak be, drágáim, az atya a dolgozó szobában van. A kopogtatásra József atya fölkapta a fejét. Kissé elbóbiskolt a terjedelmes bőrfotelben, de amikor meglátta Jánosékat, rögtön fölélénkült. Isten hozott, barátom! Dicsérjük az Urat! Köszönt János. Ketten jöttünk, atya, nehogy unatkozzunk. Anka hozzátette, sütöttem túrós kifliket, s hoztunk belőle az atyának, de Mariska néninek is. Az én drága házvezetőnőm nagyon fog örülni, de örülök én is, nevetett József atya, majd hellyel kínálta vendégeit. És most halljam, hogy vagytok otthon? Gondolom, ki sem látszatok a sok tennivalóból, ugye? János bólintott. Nem érünk rá a lábunkat lógatni, de ez így van jól. Mert jó, ha a szőlő rendben van, jó, ha szárba szökken a búza, csak egy kis eső kellene. Az is megjön, nyugtatta a fuvarosta pap, de rögtön hozzá is tette, a rendelt időben. No, de az időjárás úgy is teszi a dolgát. Halljam, mi járatban vagytok?
A véleményedet szeretnénk kérni arról az ügyről, amiről már beszélgettünk. A fuvaros testület létrehozásáról, bökte ki János, majd elmesélte, miként és miről tárgyalt a bánya tulajdonossal, milyen aggodalmai támadtak ezek után. Aztán így folytatta. Ha mégis belevágok, akkor valóban szükségem lenne okosításra, ahogy erről már beszéltünk is. Ugyanakkor van egy másik nehézségem is, és ez legalább annyira foglalkoztat, mint a magam kitanítatása. Halljam, mi az a másik gond? Nos, ez a fuvarozó testület olyan munkát is jelent, amihez végképp nem értek. Ilyen-olyan kontók, fuvarlevelek, szerződések, járandóságok kifizetése, és még sorolhatnám. Még Anka sem tudja, de ezek intézésére őt szeretném megkérni. Ha találnánk valakit, aki megmutatná, elmagyarázná, mindezt miként kell csinálni, talán el tudná vállalni. Persze tudom, nem sokára jön a gyermek, de a testület megalakítása azért még arrébb van. József atya elmosolyodott. Tényleg nem szóltál még erről a feleségednek? Nem mertél, igaz? Na de semmi baj, ha vállalja, akkor tudok olyan hozzáértő embert, aki eligazítaná Ankát. Aztán ismerek olyas valakit is, aki rendre elmondja majd neked, miként kell irányítani egy ilyen vállalkozást. Jaj, milyen ember vagy te, János, nevetett Anka, hogy erről nem is szóltál eddig. Persze, hogy elvállalom, mert nekem is öröm, ha hasznomat veszed majd a munkád során. József atya elgondolkodva nézte a házaspárt. Az igazság az, hogy üzleti dolgokhoz nem nagyon értek. Ezért azt mondom, bízom a rátermettségedben, bízom abban, hogy komoly döntéseket, komoly mérlegelések után fogsz meghozni, mind a magad, mind a majdani testület tagjainak javára. Egyébként a döntésképessége, emberi mi voltunk egyik legnagyszerűbb megnyilvánulása. János a fejét ingatta, s halkan megszólalt. Szépen mondod, József atya, ám ez a kérdés nem fekete-fehér. Átgondolom én a döntésemet minden oldalról. Ezzel nincs is gondom. Körüljárom, alaposan megrágom. Mégis előfordul, hogy amikor végre elszánom magam, kiderül, esetleg másnak mekkora kárt vagy szenvedést okoztam. Igaz, ezek a dolgok helyrehozhatóak, de ha már a döntéseket hoztuk szóba, kénytelen vagyok elmondani valamit, valami egészen mást, ami nagyon nyomja a lelkemet. Hallgatlak, mondta a pap. Amit most hallani fogsz, az megtörtént, illetve majdnem megtörtént itt, ebben a faluban, és nagyon megrázott. Mert mi van akkor, ha egy ember olyan döntést hoz, amit ha végbe is visz, már nincs visszaút?

0: Wittinger László tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A főigazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. Gombos Katalin személyszorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Wojciech László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvosmisszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket, és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Ma Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok liturgikus ünnepét tartja a Katolikus Egyház, olvasható a Magyar Katolikus Egyház honlapján. Szeptember 29-én azt a 3 főangyalt ünnepeljük, akiket a Szentírás név szerint is említ. Szent Mihály az egyház védelmezője, Szent Gábor vitte hírül Szűz Máriának Jézus születését, Szent Rafael pedig Tóbiás kísérőjeként jelenik meg a Bibliában. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautó parkolási díjának emelése. Míg a zöld rendszámos autó díjmentes parkolása 2027. január 1-én szűnik meg, közölte a főpolgármesteri hivatal az MT-vel. A 2 tonnánál nehezebb személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni. A főváros ugyanakkor megvizsgálja a környezetkímélő járművek esetleges parkolási kedvezményeit. 5 éves csúcsra nőtt az eladásra kínált új építésű ingatlanok száma Magyarországon. Jelenleg 10.700 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak országszerte a vevők, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com az MTI-vel. Egyúttal jelezték, hogy lassult a drágulás az olcsóbb új lakások körében. A meghirdetett ingatlanok legolcsóbb 10%-a legfeljebb 59 millió forintba kerül. Ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Az élelmiszerpazarlás elleni küzdelem mai világnapjához kapcsolódva megnyílt a Muncs ételmentő vállalkozás első fizikai boltja Szegeden, közölte az MTI. A Muncs pontban mintegy 250 féle még jó minőségű élelmiszert kínálnak a megszokottnál alacsonyabb áron. A Nébih legfrissebb felmérése szerint a magyar háztartásokban fejenként évente csaknem 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik. Ebből mintegy 21 kg tényleges pazarlás. A jó hír, hogy ennek mennyisége 2016 óta több mint 37%-kal csökkent. Hazánk időjárásáról. Derült napos, száraz idő várható, a keleti szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő este általában 7 és 15 fok valószínű. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra 4 perc van.

Kulturális palettánk az Akvarell következik, a szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban ellátogatunk a műcsarnokba, ahol Plakátok és rajzok címmel az idén 80 éves Munkácsy Mihály díjas tervezőgrafikusnak, Árendás Józsefnek nyílt kiállítása. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a már közelgő Assisi Szent Ferenc ünnepre is hangolódva Molnár C. Pál festőművésznek a Ferences rend alapítóhoz kötődő munkáiról is szólunk. Tartsanak velünk!

0: Polnár C. Pál festőművész 1928-ban került ösztöndíjasként a Római Magyar Akadémiára. A római évek után sorozatosan kapott nagy egyházi megrendeléseket. A Fények éneke címmel Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó műveiből nyílt kiállítás a Rát lépcső galériában. A tárlat Molnár C. Pál Assisi Szent Ferenchez, a ferences rend alapítójához fűződő különleges kapcsolatára is rávilágít. A megnyitón Zsoldos Szilvia járt, ahol először Berhidai Piuszt, a magyarok tagyasszonya ferences rendtartomány tartományfőnökét kérte mikrofon elé.
1: Közösségünknek nagyon fontos ebben a jubileumi évben, 800 évvel Szent Ferenc halála, tranzitusa után, hogy Assisi Szent Ferenc üzenetét minél több módon, minél többeknek megmutassuk, újra kimondjuk. És ennek az egyik lehetősége mindenképp a szépség, a kultúra. Így jött az ötlet is, és hál' Istennek meg tudott valósulni. Itt a Rát lépcső galériában érdekessége, hogy jöttem, itt a Sándor palota alatt vagyunk, és a Sándor palota helyén 1400-es években a Budai Szent János konvent állt, ferences rendház, és itt a közelben volt ferences rendházunk, ugye a Szent Ferenc Sebei templomnál, ide Margit körúti jelenlegi rendházunk sincs messze, de mégis ez a galéria, ez nem egy templomon belüli hely, hanem egy templomon kívüli, lehet azt is mondani, hogy egy profán helyen jelenjék meg ez a ferences üzenet, és Molnár C. Pál művészetében fantasztikus módon megjelennek Szent Ferenc életének azok az epizódjai, amelyek ma is aktuális üzenetet jelentenek, Grecsótól kezdve a naphimnuszon át Alvernáig.
2: Mik ezek az aktuális üzenetek 800 év táblatából?
1: Az egyszerűséget mondanám először, hogy Assisi Ferenc fölismerte, megsejtette azt, amit az evangéliumban úgy hallunk, hogy csak egy a szükséges, hogy merjünk a Jóisten jelenléte köré szervezni mindent, merjük a Jóisten jelenléte köré szervezni az életünket, hiszen az evangéliumban ez az, amit tanulhatunk, az Úr Jézusban a Jóisten mindent megmutatott önmagából, és Ferenc így ragaszkodott az evangéliumhoz éppen ezért, és egy nagy felfedezése volt, hogy a Jóisten láthatóvá tette magát nekünk a teremtett világban, de a kultúrán, ebben a világban megjelenő szépségen keresztül is, és nem lehet olyan helyzete és olyan szeglete még az úgynevezett profán világnak se, ahol mi távol lennénk ettől a teremtő Istentől.
2: Molnár C. Pál művészetében, képein hogy jelenik meg Szent Ferenc?
1: Nagyon szép volt itt a kiállítás megnyitón Molnár C. Pál unokájának, Csillag Péternek. Ez az áttekintése, ahogy Molnár C. Pál munkásságán, meg életpályáján szinte átível Assisi Ferencnek a jelenléte, üzenete. Nagyon tetszik a világosság több képén. Cantico della Luce, a fény éneke, vagy a fények éneke. Nem véletlenül ez a kiállítás címe, mert valahogy ráérez Molnár C. Pál arra a Szent Ferenci felismerésre, hogy Isten láthatatlan ebben a világban, mégis így láthatóvá teszi magát. Magának Szent Ferencnek is az írásaiban, imádságaiban felfedezhetjük ezt a felismerést, hogy a naptestvér úr azért olyan nagyszerű teremtmény ebben a világban, akit mi tapasztalunk, mert a fényességével, a világosságával az Istenről hordoz jelentést számunkra. Például ez megjelenik egészen csodálatos módon ezeken a képeken. De lenyűgöznek egyébként azok a fametszetek is, amelyeket itt láthatunk szintén kiállítva, és amiket majd viszont láthatunk akár most a Fiorettinek a díszkiadásában, ami most itt a 800 éves jubileum alkalmából október elején megjelenik. Ugye Szent Ferenc virágos kertje, egy legenda gyűjtemény, igazából az első népnyelvi legenda gyűjtemény, ami hát nagy karriert fut be végig az elmúlt szinte 700 évben, és ugye ennek a Fiorettinak, legenda gyűjteménynek egy új magyar kiadását szerveztük meg Molnár C. Pálnak a metszeteivel, amely itt Magyarországon eddig még nem láthatott napvilágot.
3: Buzás Kálmán vagyok, a Rát lépcső galéria tulajdonosa, kurátora.
2: Miért gondolták, hogy helyet adnak ennek a kiállításnak?
3: Igazából kultúra antropológiát tanítok évek óta, és ott az a lényeg, hogy mindig a hely a legfontosabb. Nem véletlen, hogy itt találta meg a helyét ez a kiállítás, azonban azért voltak előzményei, mert nem olyan régen római iskolát mutattam be egy előző kiállításon, ahol Molnár C. Pál, aki a római iskola első generációjának az egyik mondjuk, hogy tanítványa volt, vagy résztvevője, képviselője, is jelen volt. amikor ennyire részletesen megismertem az ő munkásságát, akkor úgy gondoltam, hogy izgalmas lenne folytatni ezt a szériát, és ugyanezen pillanatban bekapcsolódott a Ferences rend is, és aktualizálta a kiállítást, hiszen ebben az évben van a 800. évfordulója Szent Ferenc tranzitusának.
2: Illetve, hogyha már évforduló, akkor Molnár Cépel halálának 45. évfordulója.
3: Az évfordulókon túlmenően azt is gondolom, hogy éppen itt van az ideje az ilyen típusú kiállításoknak, mert néha úgy érzem, hogy lélekvesztőkben lavírozunk.
2: Hogyan válogatták össze a képeket, és miket láthatunk?
3: Nagy segítségemre volt a Molnár Cépel Múzeum. Amitől izgalmas ez a kiállítás, az az, hogy olyan képek is egymás mellé kerültek a rendszerben, amik feltehetően soha nem voltak egymás mellett, hiszen gyűjtők által gyűjtött képeket is megkerestünk, és templomokból is begyűjtöttünk műtárgyakat. Ilyen módon egy nagy merítésű kiállításról van szó, szinte teljes egészében Szent Ferenc tematikájú.
2: Mi az, ami önnek különlegesen érdekes volt?
3: A Szent Ferenc madaraknak prédikált című kép, amelyet én egyetlen egyet ismertem, nem olyan régen Virág Judit galériájában megjelent műtárgyat, és egyszer csak összetalálkoztam a Molnár Cépel Múzeumban is egyikkel, majd egyre másra, összesen 4 vagy 5 darabot ismertem meg ezekből a művekből, hiszen ezeknek voltak vázlatai, utóélete, egyéb munkák, ajándékok, amelyek megjelentek még Molnár Cépel életében, és így együtt ezeket látni, és azt a fejlődést, ahogy ő megfogalmazta a madarak énekét, a madaraknak prédikáló Szent Ferencet, ez egészen elképesztő.
2: Itt a kiállító térben egy hatalmas kalitka is megjelent, gondolom akkor ez nem véletlen.
3: Nem, és úgy gondoltam, hogy egy trúvájt beteszek a kiállításba, talán egy múzeumpedagógiai eszközt. Azonban ez nem az lett. Mindenki tátott szájjal tekintett az óriás kalickára. Ez nem egy különleges dolog eddig még, azonban amikor ott álltak és nézték a madarakat, érdekes volt, hogy a madarak az emberek felé fordultak, mint ahogy a mai kiállítás megnyitón a zongora művésznő felé mindegyik madár odafordult, lehajtott fejjel, és néma csöndben feszülten hallgatták a zenét. Nos, ugyanilyen volt az egyéb emberekkel a kapcsolat, és innentől kezdve úgy érzem, hogy ez egy misztérium, ami történik a madarak és az emberek között. Azt láttam, hogy az emberek valóban, mintha elkezdenének beszélni a madarakkal, és a madarak, mintha válaszolnának és reagálnának. Szent Ferenc legendája az nem kitaláció, hanem igaz, ige történet.
2: Csillag Péter, Molnár Cépel unokája.
4: A gyermek boldog édesapja, és 18 unokánk van most érkezőben, van a következő. Nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy körülvesznek bennünket ezek a következő nemzedékek, és hogy továbbadni azt, ami nálunk fölhalmozódott érték, és szolgálok Budapesten is a Szent Imre plébánián Gellérthegy mellett, ahol élünk. Amúgy Veresegyházon vagyok állandó diakonusként, és idegenvezető az én polgári foglalkozásom. Ami ebből megmaradt mostanra, az, hogy tematikus budapesti sétákat szoktam vezetni Budastep néven.
2: Itt a Rát Lépcső galériában a kiállításnak a címe mi lett és miért?
4: Nagyon érdekesen Ferenccel együtt Molnár Cépel jelenik itt meg a falakon, és az a kiállítás címe, hogy Il Cantico della Luce, tehát a fények éneke, utalva a naphimluszra, amely így összefoglalja Ferencnek az egész életművét, és Molnár Cépel pedig ennek a fénynek a megfestőjeként, grafikusként, fametszetben, tusrajzban csodálatos módon adja vissza ezt a ferences lelkületet. Amikor eljöttünk most, hogy megtekintsük a kész kiállítást, éreztük, hogy nagy meglepetések fognak érni, ismerve Kálmánt és Andrát, a feleségét, akár térbe hozva egy két dimenzióban megalkotott festményt, akár mennyezetre való vetítés, amikor a Batonyai templom mennyezet freskójáról szól az a kiállítási rész. Itt van egy általunk készített filmnek a folyamatos vetítése, az Örömhír az a címe, szintén Szent Ferencnek dedikálva, de tulajdonképpen a teremtés története egészen Jézusig, és mindez Molnár Cépel művekkel illusztrálva. A fametszetek, ahogy megjelennek a Fioretti illusztrálására készült fametszetek, ott vannak a szombathelyi Szent Erzsébet templom számára készített oltárhoz a tanulmányok, és ezek is egy kicsit egy ilyen kis külön kabinetben, a madarakról esett szó már, és megjelenik Molnár C. Pálnak az a levele, amit 45-ben írt a Batonyai plébánosnak, hogy nagy lendülettel fogott tavasszal újra a háború utáni első hetekben hozzá a Batonyai mennyezet freskónak a munkáihoz, és minden rendkívül ötletes, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel és nagy örömmel vagyunk itt jelen a Rátlépcső galériában.
2: Az itt kiderült a kiállítás megnyitón, hogy különleges kapcsolatban állt Szent Ferenccel Molnár C. Pál.
4: Tavaly voltunk egy Ferences Pedagógiai Napok nevű rendezvényen Mátra Verebé Szentkúton, feleségem Évi hitoktatóként ott előadást tartott, és ott találkoztunk Piusz atyával, Kardos Csongorral, így jött ebből ez a kiállítás, így jött ebből a Fiorettinek ez a díszkiadása, amely néhány napon belül megjelenik, és először Molnár C. Pálnak ezekkel a fantasztikus fametszeteivel, amivel 30-ban egy amerikai bibliofil kiadást illusztrált, ami több díjat is nyert az időbe. Ez az ív akkor vált számunkra kézzel foghatóvá, amikor ezen a kiállításon keresztül szaladtunk Molnár C. Pál életművén, és kiderült, hogy a Ferenchez való kapcsolódásokat folyamatos díjak kísérik a kezdetek óta. 1926-ban kapott egy ifjúsági díjat a Szent Ferenc halálának 700. évfordulója, volt egy nagy kiállítás, és ezzel indul ez a történet, ami hát tulajdonképpen élete végéig, sőt az élete végén átörökítette nekem ezt a csodálatos kapcsolatot, hogy az ő választott védőszentje Assisi Szent Ferenc.
2: Látható egy grafika, amivel kapcsolódnak a nagyapjával. Melyik ez, amit önnek ajánlott?
4: Ez egy személyesen nekem dedikált mű. 1980-ban a 25. születésnapomra ajándékozott meg vele, és akkor talán ő már lehet, hogy tudta, pontosan napra, egy évre rá lépte ő át a nagykaput, az én 26. születésnapomon. És ettől kezdve ennek a műnek a jelentősége még nagyobb lett, de csak nemrég fedeztem fel, hogy ezzel ő akkor nekem átörökítette Szent Ferencet, akivel ezt a lelki kapcsolatot én is megtapasztaltam, mikor Assisiben voltunk, megéreztem az ő jelenlétét, és ma is nap mint nap imádkozunk az ő közben járó szeretetét kérve, és nagyon is megtapasztaljuk azt, hogy ő él, közben jár és segít, és én ezt az ajándékot nagyapámnak köszönhetem, aki ezt a rajzot egy olyan aláírással vagy felirattal dedikálta, hogy Peti unokámnak célzás nélkül, és rajta Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
2: Esetleg van-e olyan családtag, akit a képzőművészet, a festészet így érdekel, vagy aki tovább viszi?
4: Művészettörténészek vannak, figyelgetjük az unokáinkat, van, aki nagyon szeret rajzolni, és nagyon szépen is rajzol, van egy-két unokánk, akiket látjuk, hogy nagyon szeretik a szépet. És ez nagyon fontos, a szépnek óriási üzenete van. Molnár C. Pál ezt mondja, hogy a szépség a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik. Ő a szépség festője, és ezért a szép az nagyon-nagyon fontos az ő művein. És hogyha valamelyik unokánknál érezzük, hogy nagyon különleges érzéke van a széphez, az már óriási öröm.
0: Berhidai Piuszt, a Magyarországi Ferences Rend tartományfőnökét, Búzás Kálmánt, a Rátlépcső Galéria tulajdonosát, kurátorát és Csillag Pétert, Molnár C. Pál unokáját hallották. A Fények éneke című kiállításról Zsolda Szilvia összeállításában. A tárlat december 30-áig tekinthető meg a Clark Ádám téri galéria nyitvatartási idejében.

0: A Magyar Katolikus Rádió Akvarell című kulturális programajánló műsorát hallják. A műcsarnok legújabb időszaki tárlatával a kortárs magyar kulturális plakátművészet egyik legmeghatározóbb iskolateremtő alakja Árendás József előtt tiszteleg. A Munkácsy díjas művész nevéhez kötődik többek között Fellini Országúton című klasszikusának filmplakátja, a Hülyeség nem akadály című 1985-ös Xanthus filmplakátja, továbbá a Ragtime, a Popeye vagy éppen a Kodzsák Budapesten című alkotások számára készített grafika is. A múlt csütörtöki megnyitón a szerkesztő a tervező grafikus előtt a tárlat kurátorát, Garami Gréta művészettörténészt kérdezte.
1: A műcsarnok egy reprezentatív tárlattal tiszteleg a Munkácsy Mihály díjas grafikus tervező plakátművész Árendás József munkássága előtt.
2: Ez itt a műcsarnoknak a földszintjén van.
1: Igen, az úgynevezett kamaraterembe, ami egyébként nevével ellentétben nem egy kis terem, úgyhogy egy nagyon gazdag kiállítást tudtunk itt megrendezni. A művésznek idén van a 80. születésnapja, tehát ez a jubileum jó alkalom arra, hogy az életművet egy kicsit összegezzük, esetleg megmutassuk valamilyen más szempontból, és még egy izgalmas dologra, hogy magára a kulturális plakátra is, mint műfajra is egy kicsit rávilágítsunk, vagy ráirányítsuk a figyelmet. Tehát ez egy úgynevezett sűrített retrospektív kiállítás, ami nyilván nem képes arra, hogy bemutassa a művész teljes életművének minden egyes darabját, de mégiscsak a kiállításba felállított installáció segítségével és az egész gondolkodásunkban az volt a cél, hogy tulajdonképpen a művésznek az úgymond DNS-ét mutassuk be, az ő igazi jellegzetességeit, az ő igazi sajátos stílusát és a legfőbb témákat.
2: Szarkazmus, rajztudás, humor, ilyesmi jutnak eszembe.
1: Így van, mindezekről azt gondolom, hogy sikerült ezt egy impozáns, vizuálisan is nagyon erős, és egy tartalmilag is rendkívül gazdag egyetlen térbe belefoglalni. Úgy, hogy két nagy fekete fogadó fallal tulajdonképpen ketté választottuk a teret, és a tér egyik felében láthatóak a monokróm, tehát fekete-fehér rajzai, akár az 1968-as évekből, 70-es, 80-as évekből is számos rajzát mutatjuk itt be. A tér másik felében pedig a plakátjai láthatók. Ezek kulturális plakátok. Négy téma, vagy négy szekció jön létre az egyébként egyteres kiállításban. Az első tehát a rajzok, amiket úgy állítottunk ki, hogy érzékelhető legyen az is, hogy ezek önálló alkotásokként értelmezhető rajzok, de természetesen mindezek mögött ott van az a nagyon fontos gondolat és jellemzője, sajátossága Árendás Józsefnek, hogy a plakátjaiban is nagyon erős rajzosság érvényesül, és hogy a manuális technikák, a manuális tehetség az nagyon fontos része az ő munkásságának. Erre utal egyébként az a vívőkép is, amit a kiállítás legfőbb képévé választottunk. Ez a konnektorból kiálló, a fémek helyett kiálló ceruza végek, a ceruza ugye, eleje és a vége, ami ugye azt is mutatja, hogy Árendás József a digitális technológiai változások után is megtartotta ezt a szemléletmódját. Emellett egyébként egy objekt is van a térben, ami az ő kvázi szobor objektje, egy faragott ceruza, amit egy láncon keresztül egy súly húz le, mint azt mondaná, hogy ő már pedig a rajznak, a vonalnak, a ceruzának, a manuális tudástehetségnek továbbra is és örökkön-örökké is rabja, akkor is, hogyha természetesen, ahogy a megnyitó beszédben is hallhattuk, a 90-es években ő volt az elsők egyike, aki a digitális szoftvereknek a sajátosságait és tudását elsajátította.
2: Árendás József képet, plakátot, hát aki a 90-es években már élt, biztos látott. Viszont a nevét nem mindenki ismeri, de Árendás József volt az egyik legjelesebb képviselője a 70-es évektől a filmplakátoknak, és aztán a 80-as években az Zalaegerszegi, illetve a Hevesi Sándor színháznak volt a plakát művésze, talán ez a legtalálóbb kifejezés rá, hogy plakát művész, miközben ő egyébként az Iparművészeti Főiskola tipográfia szakát végezte el, és ezt azért mondom, mert a képeire nagyon jellemzőek azok a betűtípusok, vagy az, ahogyan azok megjelennek.
1: Igen, ma sok esetben elfelejtjük, hogy a 70-es, 80-as években, de még a 90-es években is a plakátok manuálisan készültek rajzzal, tollrajz, festék, tempera, és így tovább. Tehát a úgymond offline technikáknak az alkalmazásával. És valóban, tehát a 70-es években a pop artot megérezve, annak az izgalmasságát, annak a nagyon sűrített, vizuális, metaforikus jellegét, nagyon sok képregényes és egyszerű, a banálist a művészetbe beemelő gesztussal alkotott Árendás József, valóban olyan a magyar és amerikai filmeknek készített plakátot, amit egyébként mind jól ismerünk, tehát mondok csak egyet a Szándokán, de egy kicsit komolyabbat mondjuk az Országúton.
2: Fellinitől.
1: Igen, és aztán 1983-tól pedig kifejezetten színházakban dolgozott. A előbb említett Zalaegerszegi Színházban, ahol a Rusz Józsefnek a nagyon progresszív, nagyon újszerű alternatív színházának volt ő a plakát művésze. Tehát tulajdonképpen az ő feladata az volt, hogy még mielőtt a darab megjelenik, még mielőtt bárki látja, egy olyan vizuális felütés jöjjön létre a színházi darabhoz, ami már kikerül az utcára, hiszen ugye nem zárójelben ezek a munkák akkor még a városi flaszteren, a hirdető oszlopokon jelentek meg, és amelyek felkeltik a közönségnek az érdeklődését, idézőjelben eladják a színházi darabot.
2: Úgy érzem, hogy a plakátművészet és a karikatúra egy picit rokon, mert egy pillanat alatt le kell hozni a csúnyán mondva a lényeget. Valami olyat kell létrehozni, ami azonnal felkelti az érdeklődést, ugyanakkor persze lehet ez több rétegű tartalom.
1: Igen, Árendás József módszere az, hogy mindig használ valamilyen frappáns vizuális jelet, ami viszonylag gyorsan hat, de közben ez csak az értelmezés első szintje, tehát látványos, erőteljes, és ezt a kiállításban is láthatjuk. Mi magunk is a tervezéskor ezt az elvet igyekeztünk megvalósítani. De közben

0: alaphoz, egyébhez készülnek, hanem egy önálló gondolatot teremtenek meg vizuálisan. Mindeközben tele van humorral, tele van intelligenciával, szellemességgel és rengeteg szeretettel, ami őt jellemzi.
1: Garami Grétának köszönöm szépen, akkor ezek után megpróbálom a művész urat is mikrofon elé kérni. Gratulálok, művész úr, ehhez a kiállításhoz, és Isten éltesse.
2: Köszönöm szépen, hát 80 éves múltam, egészen máshogy látom a világot.
1: Maga a kiállítás megnyitó az nagyon sikeres volt. Annyian voltunk itt, hogy bő fél órát kellett várni, hogy részletekbe bejussunk és megnézzük a kiállítást. Magával ezzel a kiállítással mennyire elégedett, mert ugye jóval több munkájából került ide egy olyan átfogó, betekintést adó válogatás, amiben a jóformán a legújabb munkái is megjelennek, amelyikben nagyon relevánsan hozzászól akár a felmelegedéshez, vagy nagyon aktuális most az 1956-ról szóló plakátja, de megjelennek itt a 70-es, 80-as évek nagy klasszikus műve is. Szóval mennyire elégedett a kiállítással?
2: Hát én terveztem. A műcsarnok megcsinálta, volt emberek, én adtam az anyagot, a rajzokat, mindent, tehát nem volt meglepetés. Én válogattam. Hát a 80 évből, hát körülbelül a 380 plakáton van, abból 60-at ki tudtam tenni a jellemző korszakokra, megjelentettem a legjelentősebbeket, nem voltak gyengébbek is azért, de azt is vállalom, és tanítottam én a főiskolán, az Iparművészeti Egyetemen mesterképzőn, tehát itt voltak a tanítványaim, és aki szereti a plakátot, ami végül is hát haldokló műfaj, de én hiszem azt, hogy a vizualitás nem hal meg, tehát tovább él. Meg a rajzaim is, tehát én nagyon szeretek rajzolni, és a rajzaimat is bemutattam, ami előkészíti a plakátokat, meg a tervezést. Én rajzba gondolkozom, és ezt meg is valósítottam.
1: A plakátért nagyon sokat tett, a kiállítást egyébként itt Pincehelyi Sándor, szintén Munkácsi díjas képzőművész nyitotta meg, aki Pécset tett sokat a plakátokért, a Pécsi Galériában volt egy sorozata plakátokról, ott is kiállított, és ő kimondottan kortársa, ő szintén kerek 80-at ünnepel.
2: Ketten együtt 160 évesek, vagy a Sanyi az öcsém, mert én július 1-én születtem, a Sanyi július 6-án. Tehát azt mondom, hogy öcskös. Tehát ketten 160 évesek vagyunk, csináltam is ilyen fotót.
1: 2005-ben hozta létre a Magyar Plakát Társaságot. Akkor mi motiválta erre? Hiszen már akkor is kezdett haldokolni ez a műfaj, vagy az a nagy klasszisa, ami korábban volt.
2: Hát Pécset volt ugye az első nagy kiállítás, amit a Sanyi rendezett, megcsináltuk a plakáttárságot, és 10 évig volt ő az elnöke, én 10 évig az alelnök, csináltunk vagy 70 kiállítást Milánótól Prágáig és Varsóig, úgyhogy együtt dolgoztunk, és jó barátok maradtunk, azért bíztam rá most a megnyitót, amit avval fejezett be, hogy Árendás Jóska a barátom.
1: Ez egy nagyon szép végszó volt. Ugye Varsóban, a Nemzeti Galériában és még számos helyen láthatóak a kiállításai a mostani időszaki tárlata mellett. Hadd kérdezzem meg végül, hogy van-e most valami terv a fejében? Milyen lesz a következő plakát?
2: Hát, 80 év után nincsenek terveim, ahogy kedvem tartja. És én körülbelül majdnem 400 plakátot csináltam. Sehol a történelemben Magyarországon nem volt ilyen pasi, aki ennyi plakátot csinált. Ha mondjuk annak a fele jó, az 200, akkor is első helyezett vagyok, és általában jó. Úgyhogy nem bántam, hogy az életem erre áldoztam.
1: Meg kell nézni.
2: Köszönöm. Köszönöm.
3: A Műcsarnok november 22-ig látogatható Plakátok és rajzok című tárlatáról Garami Gréta művészettörténészt és a kiállító Árendás József tervezőgrafikust hallották.

0: Az akvarel hátralévő perceiben kulturális kis híreink következnek. Kultúrmorzsák rovatunkat a szerkesztőtől hallják.
1: A macskafogó bemutatójának 40. évfordulóján, október 2-án, most pénteken 19 órától online a Nemzeti Filmintézet YouTube csatornáján és országszerte számos helyszínen is levetítik az animációs filmet. Az esemény kiemelt helyszíne a Pannónia stúdió lesz, ahol sok más kultikus animációs film mellett a Macskafogó is készült. Az esti vetítés előtt közönség találkozót szerveznek az alkotókkal, valamint koncert is lesz. A részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Az esemény részleteiről a vetítéshez kapcsolódó Facebook eseményen ígérnek hamarosan részletesebb tájékoztatást a szervezők. Csaknem 200 programmal és 400 dedikálással várják a közönséget a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, amit új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban rendeznek meg október 1-e és 4-e között. Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke elmondta: hagyomány, hogy a fesztiválon bemutatják egy-egy ország, régió kultúráját, irodalmát és könyvkiadását, de ebben az évben rendhagyó módon három ország, Németország, Ausztria és Svájc, egyben a kortárs német nyelvű irodalom kap kiemelt figyelmet. Az idei fesztivál díszvendége a kortárs irodalom világszerte ismert alkotója Kálum Tubin, aki a Budapest nagydíjat is átveszi majd. A fesztiválra új, a Varázsló című könyve is megjelenik magyarul, továbbá az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az ír irodalom is hangsúlyos szerepet kap a fesztiválon. A Magyarországi Francia Intézet által 2025-ben alapított Somjó György műfordítói díjat is átadják, melynek célja a fiatalabb generáció ösztönzése a franciáról magyarra való fordításra. A könyvfesztiválon a hazai alkotók mellett csaknem 100 külföldi író is várja majd a közönséget, és gyerekeknek szám terekkel, eseményekkel is készülnek a szervezők. A programban továbbá kiemelt helyet kapnak a képregények is. A halál, temető, síremlék mottóval meghirdetett országos képző és iparművészeti kiállítást Szemedám György, Munkácsi Mihály díjas festőművész, író, az MMA rendes tagja nyitotta meg, és a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium fődíját és a zsűri erkölcsi díjait ifjabb Gyergyádesz László, Móra Ferenc díjas művészettörténész, a Kecskeméti Katona József Múzeum képzőművészeti osztályvezetője, a Biennálé alapító kurátora adta át. A szervezők tavaly júliusban közzétett felhívására ezúttal 217 alkotás, illetve sorozat érkezett, amiből a Biennálé zsűrije összesen 146 művet javasolt kiállítani és a katalógusban megjelentetni. A 13. alkalomra választott témák egyrészt a korábbiakhoz, például 7 főbűn, apokalipszis vagy a profécia témaköreihez kapcsolódnak, másrészt a közelmúlt aktualitásai, tehát a járványok, a háborúk, illetve a klímaválság adják. A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia immár hagyományos filmklubjában, a Premier Kultkaféban, most szerdán Liassuk Dimitri Jó Reménység Sziget című 2022-es drámáját vetítik. A film főszereplője a világjárvány idején úgy dönt, hogy önkéntes karanténba vonul egy apró lakatlan szigetre, a Tisza-tavon. A szigeten egy kis kunyhó áll, amit még édesapjával épített évekkel korábban, de álmukat nem tudták befejezni, mert az apa időközben meghalt. A fiú ki akar szakadni a mókuskerékből, ezért 7 év után visszatér a szigetre, azonban hamar próbára teszi a magány, ami rávilágít gyengeségeire és félelmeire. A csodálatos természet, a Tisza gyógyító ereje, a nomád élet és apja régi tanításai szépen lassan megváltoztatják az értékrendjét. Megérti, mi az, ami igazán fontos az életben, és mi az, ami nem. Megtapasztalja az igazi szabadságot és az egyszerű boldogságot. Valami mégis hiányzik az életéből. Fél év elteltével egy jó és egy rossz hírt kap a szigetre érkező paptól, aminek a hatására végleg szembe kell néznie az elengedéssel. A Jó Reménység sziget című filmről a vetítés után Mispál Attila filmrendezővel lesz beszélgetés a 8. kerületi Baross utca 1 szám alatt a Premier Kult Caféban. A program most szerdán este 6-kor kezdődik.
0: Kedves hallgatóink, Kultúrmorzsák rovatunk egyúttal a mai akvarel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a zenéket válogató Szabó Ágnes és Tóth János András szerkesztő nevében is a műsorvezető Lázár Csaba.

0: 15 óra 50 perc van, kedves hallgatóink, műsorajánlóval folytatjuk a műsorunkat, mégpedig a 17 óra hírek után kezdődő Kerengőt ajánljuk szíves figyelmükbe. Itt ül velem a stúdióban Sáy András szerkesztő kollégám. Szervusz András!
1: Üdvözlöm a
0: Előzetesen annyit tudtam meg tőled, hogy ma kivételesen nem kétszer fél óra lesz, hanem három vendégeddel hosszan beszélgettek.
1: Így van, a kérdés pedig az energia. Honnan jön és mennyibe kerül? Kérlek szépen, elmondom neked, hogy Dániában a dízelolaj ára 999 forint, illetve ennek megfelelő euró. Hát a ma reggeli hírek szerint. Magyarországon nincs ennyi, de a környező országokban is elég magas. A kérdésem az, hogy van-e bármifajta stratégia arra vonatkozóan, hogy a következő évben, években milyen energiát használ Magyarország, az átlagpolgár, aki hallgat minket, mit csináljak a mikrofonnal?
0: Most már jó
1: lesz, csak történt, hogy műsorvezető kollégám megigazította a mikrofonomat. Szóval az a kérdés, van-e ilyen stratégia?
0: Igen, de bocsáss meg, az, hogy mennyibe kerül ugye egy liter benzin ára, az mondjuk egy úgy értelmezhető adat mondjuk, hogyha mellé teszünk egy átlag jövedelmet is. Gondolom Dániában magasabb egy átlag jövedelem, mint Magyarországon.
1: Hát, felteszem, hogy egy kicsit magasabb, mint Magyarországon, de egyébként tőlünk nyugatra általában magasabb, mint Magyarországon, de egyébként azért a környező országokban, mondjuk Ausztriában, Olaszországban, Németországban azért a 220-230-240-es már ilyen is van, dízelár sem egészen szokatlan. Persze lehet mondani, hogy egy német átlagpolgár számára ez nem olyan nehézséget jelent, mint nekünk, de ha abba is belegondolunk, hogy a dízel egyáltalán az olajár, az mennyi minden beszúl bele, akkor láthatjuk, hogy ez sokkal nagyobb probléma annál, mint ami most így ebben a pillanatban fölmerül. De nem csak erről van szó, arról is szó van, honnan lesz gáz, mennyibe fog kerülni, honnan lesz áram. Most volt ez a Paks körüli havária, hogy mi lesz az atomerőművel, hogy lesz áram, működik-e, nem működik. Magyarország nagyon kitett. Mi energiát importálunk mindenhonnan. Mindenféle energiát. Van-e bármifajta stratégia arra vonatkozólag, hogy honnan vesszük, hogy milyen energiát használunk, hogy mi az, amit szeretnénk esetleg az úgynevezett energiamixben bővíteni,
0: hát
1: mi az amit szeretnénk kisebbíteni.
0: Ugye az is egy friss hír, azt hiszem talán tegnap vagy tegnap előtti, hogy Ursula von der Leyen ugye bejelentett, hogy 2027. január 1-től megszüntetnek minden orosz energiaimportot. Tehát ugye ez jelentősen át fogja rajzolni az energiamixet, ahogy fogalmaztál.
1: Ez egy nagyon érdekes probléma, tehát mindig elmondom, 50-szer elmondtam, hogy az amerikai LNG gáz az biztos drágább lesz Európában, mint Amerikában. És egyébként meg van egy helyzet, tehát van egy földrajzi adottság, van Európa, Európában vannak országok, ott helyezkednek el, ahol a határok a közeljövőben nem úgy néz ki, hogy változnának. Tehát Oroszország az ott lesz, ahol lesz. Most Oroszországot ki lehet közösíteni, sok mindent lehet mondani, de mennyi ideig lehet fenntartani azt a helyzetet, hogy Oroszország mint kiközösített éli világát? Nem tudom. És akkor még ott vannak azok a szempontok, amiket a zöldek annyira hajtogatnak, bár azért ők is úgy kezelik a dolgokat, hogy vannak fontos, meg kevésbé fontos dolgok. Mindez mit jelent a természet, a környezet, a klíma szempontjából? Mit jelent az LNG, amit lefagyasztanak, aztán vissza, hajón hozzák? Ez mind-mind. Mennyi metán szabadul fel egy-egy ilyen alkalommal? Ez hogyan hat a klímára? Nem tudjuk. De ha csak Magyarországnál maradunk, hogyan alakul a helyzet? Szélerőművek. Annyi energiát jelent majd a szélerőművek jelenléte, hogy minden megoldódik? Vagy éppenséggel azt mondhatjuk, hogy Magyarország ebből a szempontból nem egy ideális hely. Sok szempontból ideális, de a szélerőművek szempontjából kérdéses. És egyáltalán ki szeret egy szélerőmű árnyékában élni? Ahol fütyül az a lapát, ami forog, persze erre azt fogják mondani, hogy a mai lapátok már nem fütyülnek, meg a madarak is megszerették, amire azt mondta Haraszti László, ornitológus 2 héttel vagy 3 héttel ezelőtt, hogy a madarak azok elpusztulnak, mert a lapátokba belerepülnek, és én kérdeztem, hogy hogy van ez? Hát az olyan lassan megy, nem, a végén gyorsan megy, és a madarak elpusztulnak. Tehát egy sor olyan probléma van, és akkor még ott van az árkérdés. A politika vagy a racionalitás határozza meg. És ráeresztjük a magyar lakosságra a direkt árakat, a világpiaci árakat, vagy marad a rezsicsökkentés. És hogy van ez? Kinek kedvezünk ebben a vonatkozásban? A multiknak, a nagy cégeknek, vagy a kisembernek? Nem tudom. Egy sor olyan probléma van, amire a tisztelt résztvevőket, Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, az egyik legismertebb szakértő energia, atomenergia, villamos áram és egyéb ügyekben. Ifjú Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója. Ez a társaság az utóbbi néhány évben hihetetlen gyorsasággal fejlődött, egyébként rengeteg szélerőművel is rendelkeznek. Sejtem, hogy azt fogja mondani, hogy a szélerőmű jó. Majd meglátjuk. Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára, aki talán azt is el tudja mondani, hogy mit jelent az árban az, hogyha különböző irányból érkezik mondjuk a kőolaj, hogy az Adria vezeték mennyivel drágább, mint a barátság. Barátság, igen, furcsa dolog ez, a barátsággal történt meg legtöbbször, hogy idézőjelben mondom, barátságból leállították. Szóval energiakérdések. A nagy kérdés az ember számára, a kis ember számára, az átlagpolgár számára az hogy
0: ár.
1: Mennyibe fog kerülni. Még mindig Európa legalacsonyabb rezsijára lesz a magyar, vagy sem? És ha nem, akkor ez kinek lesz jó? Na, szóval kerengő 17 óra 4 vagy 5 perctől 3 tisztelt vendége.
0: Tehát kerengő. A téma az energia.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára azoknál a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZIA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kezdeményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radecki András, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgató helyettese. Közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte dr. Radecki Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes és áldozatos munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését, az alapító Vojcek László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket, és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjának emelése, míg a zöldrendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január 1-én szűnik meg, közölte kedden a főpolgármesteri hivatal az MT-vel. A 2 tonnánál nehezebb személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni. A főváros ugyanakkor megvizsgálja a környezetkímélő járművek esetleges parkolási kedvezményeit. Az élelmiszer pazarlás elleni küzdelem mai világnapjához kapcsolódva megnyílt a Muncs ételmentő vállalkozás első fizikai boltja Szegeden, közölte az MTI. A Muncs.ban mintegy 250 féle még jó minőségű élelmiszert kínálnak a megszokottnál alacsonyabb áron. A Nébih legfrissebb felmérése szerint a magyar háztartásokban fejenként évente csaknem 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik, ebből mintegy 21 kg tényleges pazarlás. A jó hír, hogy ennek mennyisége 2016 óta több mint 37%-kal csökkent. A horvátok több mint fele tudatosan kerüli a híreket, derül ki a horvát médiahatóság megbízásából készült kedden közzétett felmérésből. A válaszolók 51,6%-a legalább időnként szándékosan mellőzi a hírfogyasztást, a teljes lakosság főként televízióból, hírportálokról tájékozódik, míg az 1997 és 2012 között születettek, vagyis a Z-generáció, több mint 52%-ának már a közösségi média és más digitális platformok jelentik a legfontosabb hírforrást. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi hídon Buda felé a Budai hídfőnél a belső sávban. Egyirányosították a Podmanicki utcát az Ötvös utcától a Teréz körútig csatorna javítása miatt. A 72-es trolibusz terelve közlekedik Zuglóvasút állomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél Kálmán tér között, de a járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik. Ekkor a Móricz Zsigmond körtér és a Szél Kálmán tér között Újbuda központ érintésével pótlóbusz jár. Szép Csilla, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról: derült száraz idő várható, a szél megélénkül, a hőmérséklet késő este 7 és 15 fok között alakul. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. 16 óra 5 perc. Kedves hallgatóink, következik a Kultúrpalánták, a fiatal művészek műsora. A szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Egy poros citera a nagyapja polcán, amely elindított mindent. Letette a hangszert a földre, megpengette, és ahogy ő fogalmazott, a világ áramlása barátságosan megdermedt körülötte, és otthonos burok vette körül. Így lépett az örök felfedezés útjára. Ezek a sorok szerepelnek Debreceni Kis Helga, zenész és zenetanár saját honlapjának bemutatkozó oldalán, amely azt gondolom hűen illusztrálja különleges kötődését hangszeréhez, a citerához. Nevét már 2017-ben sokan megismerhették, amikor a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató műsor döntőjébe jutott. Ezt követően Írországtól Kazaksztánon át egészen Ausztráliáig számos országban lépett színpadra, majd 2022-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem citera, koboz, tekerő és népi hegedű szakán. Egy ilyen hosszabb bevezető után akkor köszöntjük sok szeretettel a hallgatókat, és természetesen a mai vendégünket is, akinek ezúton is nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm, hogy itt lehetek.
0: Ugye jó ideje már a Helka művész nevet viseled, amely alatt a saját zenei projektjeidet is futtatod, de azért avassuk be a hallgatókat, akik ezt nem tudják, hogy pontosan mióta használod ezt a nevet, illetve hogyan jutottál erre az elhatározásra.
1: Sosem szerettem volna művész nevet, így indult, mert hogy jobban szeretem azt képviselni, ami vagyok, és amilyen éppen vagyok, ezért inkább a saját nevemmel akartam volna ezt a zenei kis világot is képviselni. Azonban abba a problémába ütköztem, hogy hosszú a nevem, és van benne egy-két csavar, ami miatt nehezen megjegyezhető. Az, hogy a Debrecenit CZ-vel kell írni, van egy kötőjel, utána van a kis, amit egyessel kell írni, és utána a Helga. Ez olyan hosszú volt, hogy abba ütköztem, hogy a magyarok is néha belebotlanak, de ha meg külföldön megkérdezik, hogy tudnak megkeresni engem, akkor az egy lehetetlen küldetésnek bizonyult, és ezért praktikus okokból szerettem volna lerövidíteni ezt a nevet, hogy kereshető legyen. És először hát a Helgában gondolkoztam, mert hogy szeretem az önazonosságot, de azt láttam, hogy mivel a Helga az egy olyan név, ami német nyelvterületről származik, ezért találtam olyan zenészeket, akik ezzel a névvel futnak, és ezért akartam egy kicsit átformálni, hogy egy olyan nevet találjak, ami tükröz engem, de egy kicsit más, és jól kereshető. És akkor az akkori közönségemet megkérdeztem, hogy szerintük mi legyen, felajánlottam 4-5 verziót, és akkor a Helkát szavazták meg, ez volt 2020-ban.
0: Igen, azt azért érdemes elmondani, hogy ennek a névnek mély kulturális gyökerei vannak, ugyanis Helka egy klasszikus balatoni legenda főhőse volt, akinek történetét először egyébként Fáy András örökítette meg 1836-ban megjelent Sió tündéres reggel című művében, aztán pedig ebből merítve nevezték el 1891-ben a Balaton egyik legrégebbi nosztalgia hajóját Helkának, amely a mai napig működik sokak nagy örömére. És akkor így tudok átkapcsolni rád, ugyanis tudtommal a nosztalgia, vagy legalábbis a régi dolgok iránti vonzódás, az nagyon is fontos részét képezi az életednek, sőt, tulajdonképpen ez indított el téged a népzene útján?
1: Leginkább az indította, hogy megtaláltam ezt a citerát a nagyapám polcán, de azt hiszem, hogy ez a fajta nosztalgikus életmód, ez a fajta érdeklődés a tárgyak története iránt, meg a régi világ felfedezése iránt, azt otthonról hozom. Apukám nagyon hasonlóan viszonyul a világhoz, és ezt én átörököltem, vagy megtanultam, és én is ilyenné lettem, akit érdekelnek a régi dolgok. És az, hogy ott találtam egy hangszert, ami poros volt, és régi, ez tetszett meg igazán, és az, hogy nem ismertem, és elkezdhetem megismerni, ez nagyon izgalmas volt számomra.
0: És nagyjából hány évesen kezdtél el citerázni?
1: Azon a nyáron volt, amikor az alsós Helga a felsős Helgába lépett át az iskolában, tehát nagyjából ilyen 10 éves lehettem.
0: És más hangszert is kipróbáltál esetleg gyerekként?
1: A zenei pályafutásom úgy indult, hogy szolfésre jártam alsóban, de az nem igazán tetszett, és emiatt nem is kezdtem el hangszert tanulni. Volt egy kis zongora, ami egy ilyen 30 centiméteres játékzongora lehetett, és szép piros színe volt. Azon otthon próbáltam felfejteni a dallamokat, megtanultam egy kis Bach részletet magamtól, de hivatalosan nem kezdtem el sehol sem zenét tanulni a szolfézs okán. És amikor megtaláltam ezt a citerát a nagyszüleimnél, akkor anyukám nagyon támogató volt igazából bármiben, ami bennünket érdekelt, és utána járt annak, hogy hogyan is tudnék én citerát tanulni, vagy tudnék-e egyáltalán. És a helyi zeneiskolában ott Szentesen volt citera tanár, és beiratott a zeneiskolába, azért, mert úgy tudtuk, hogy nem kell hozzá szolfézs. És útközben kiderült, hogy hát mégis kell, de akkor már mindegy volt. És ez olyan érdekes dolog, hogyha tudtam volna, hogy kell a citerához is szolfézs, akkor nem biztos, hogy ezt vállaltam volna, de így a félreértések okán, meg mégis így alakult, és hát milyen jó.
0: És a családban más is foglalkozott, vagy foglalkozik aktívan zenével? Tehát például, ha a nagyapád citerája inspirál tulajdonképpen téged erre az útra, őt láttad esetleg játszani citerán?
1: Nem, a családban nincs zenész. Ez a citera csak abból fakadóan került oda arra a polcra, hogy a nagyapámnak tetszett ez a hangszer, és szerette volna, hogyha valaki a családban megtanul zenélni. Az a történet járja, hogy azt szerette volna, hogy a lánya tanuljon meg, aki az én keresztanyukám. Ő végül nem tanult meg, de én megtaláltam, és megtanultam rajta játszani.
0: Te ugye Dél-Alföldről, azon belül is Szentesről származol. Ez mennyire határozta meg akár a kezdetekben, akár a későbbiek folyamán a te zenei, népzenei repertoárodat, amiből játszol?
1: Érzelmekben nagyon lokálpatriótának érzem magam, tehát nagyon erős bennem az, hogy én délalföldi vagyok, és habár már nem ott lakok, de nagyon erősen szentesinek érzem magam. Ugyanakkor ez a zenében nem annyira jelenik meg. Ennek talán az az oka, hogy az alföldi meg a délalföldi zenére nagyon sok minden hatással volt. Átjártak a népek, belettek telepítve, és ezek miatt kevésbé őrizték meg a régiségeket. Nyilván ott is voltak a szokásdalokban, vagy a pásztordalokban olyan dallamok, amik nagyon értékesek, de többnyire nyitottak voltak az újdonságokra, és ezáltal azokat az igazán ősi, régi dallamokat kevésbé őrizték meg. Én igazából az egész nyelvterületről szeretek szemezni, és azokat szeretem a koncertjeimen játszani, amik valamiért megszólítanak. Itt nem ragaszkodok ahhoz, hogy délalföldiek legyenek ezek a dallamok, de nagyon örülök neki, hogyha van még egy ilyen plusz kötődésem is hozzá, akár a gyerekkorban tanult dallamok révén.
0: Sőt, ha jól tudom, nem csak a magyar, hanem más népek zenéje, népzenéje is nagyon érdekel téged.
1: Igen, ha bár most már újra visszakanyarodtam csak a népzenéhez. Tehát volt ennek egy útja, hogy a népzenéből indultam, az autentikus népzenéből, utána az improvizáció, népzenei feldolgozások világa is elkezdett foglalkoztatni, utána a klasszikus zene, a citerám, más népek zenéje, saját dalok szerzése, és most újra visszakanyarodtam a népdalok világába, mind az autentikus, mind a népzenei feldolgozások területére.
0: Igen, erről egyébként akartam is beszélni, hogy így, hogy kísérletezel és mondani kalandozol a különböző zenei stílusok között, hogy ez is jól megmutatja, hogy mennyi lehetőség rejlik a citerában. De akkor, igen, ahogy te is említetted, hogy akkor most visszatértél alapvetően a népzenéhez, de gondolom azért ez a kísérletező hajlam, ez továbbra is benned van.
1: Igen, mostanában tematikákban gondolkozok, meg koncertműsorokban. Van egy népzenei feldolgozásokat tartalmazó koncertműsorom, ahol kísérletezek az elektromos citerával, a loop pedállal, a különböző pedálokkal, akár az elektronikus hangzással is, de ez még nagyon gyerekcipőben jár, de ez egy olyan világ, amiben tudok alkotni, és mégis a népzenéből és a hagyományból és az értékből válik egy külön világgá, és emellett pedig igyekszem olyan műsorokat is készíteni, amik hagyományos népzenére épülnek. Így most lett egy boros dalokat tartalmazó koncertműsorom, van egy olyan koncertműsorom, ahol a szerelmi szimbolikákról van szó a népzenében, illetve nagyon sok koncertünk van most idén a Petőfi program keretén belül, ahol Bartók Béla Békés megyei gyűjtését dolgozzuk fel.
0: Igen, tehát jó pár zenei projektben vagy benne esetleg. Kicsit mesélj azokról a tehetséges zenészekről is, akikkel rendszeresen együtt szoktál játszani, és hogy ez milyen élmény számodra.
1: Az idei évben ez a két projekt van fókuszban, az egyéni fellépések, illetve a korábban említett Bartók Béla Békés megyei gyűjtéséből kialakult koncertműsorunk. Itt Szokolai Dongó Balázzsal játszok, aki furujázik, illetve Nagy Gábor bracsázik, és Csepregi András pedig bőgőzik. Így vagyunk négyen ebben a műsorban.
0: Ha egy kicsit visszaugrunk az időben, ugye 2017-ben jött egy komoly mérföldkő az életedben, amikor jelentkeztél a Fölszállott a páva című tehetségkutató műsorba, ahol ráadásul lehet mondani, hogy történelmet írtál, hiszen te vezetted elsőként a citera hangszerét a döntőbe. Egyrészt arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan élted meg ezt a komoly sikert, másrészt, hogy érezted már akkor is, és aztán később is, hogy egyfajta küldetésed népszerűsíteni a citera hangszerét?
1: 2017-ben a Páva műsor az nagyon sokat hozzáadott a zenei pályámhoz is, és a személyiségemhez is. Nagy dolognak éltem meg, nagyon élveztem, alapvetően egy izgulósabb fajta vagyok, de szépen fel volt építve a menete a műsornak, hogy mire már az élőadásba jutottunk, addigra már álltam annyiszor a színpadon, mondjuk 2-3-szor, hogy azért nem volt teljesen ismeretlen az a közeg. És amit én nagyon köszönhetek ennek az egész műsornak, amellett, hogy megismertetett emberekkel, hogy onnan indult el az én zenei pályafutásom, nem csak kívülről, hanem belülről is. Tehát onnan éreztem azt, hogy én most már Debrecen Kis Helga vagyok, a citerás, és létrehoztam a Facebook oldalamat, ami banális dolog, de nagyon sokat számított abban, hogy el tudjam képzelni magamat, mint egy önálló előadó. És hogy célom-e a citerának a megismertetése, megszerettetése, hirdetése, régebben az volt, most már kevésbé. Inkább az a célom, hogy felfedezzek, hogy alkossak, hogy kreatív legyek, és ezt élvezzem, és emellett az is cél, hogy értéket adjak át.
0: De ezáltal egyébként végül is ugyanúgy tudod népszerűsíteni a citerát. Tehát, igen, hogy végülis ezek a dolgok nem zárják ki egymást. És ahogy már szintén a bevezetőben valamennyire említettük, hogy Európa számos nagyvárosában, sőt még azon túl is felléptél citera művészként, miközben népzenei versenyeken is rendkívül eredményesen szerepeltél. Például ugye Nívódíjjal és Aranypávadíjjal is kitüntettek téged. Még erre lennék kíváncsi, ha már beszéltünk a zenei projektjeidről, hogy te alapvetően egy introvertált, félénk embernek tartod magad valamennyire. Ez mennyire jelent kihívást abból a szempontból számodra, hogy csapatban együtt dolgozni? Vagy a közös zenélés révén tulajdonképpen teljesen átalakulsz ilyen szempontból?
1: A félénkség régebben sokkal jobban a részem volt, még most sem múlt el nyomtalanul, de nyilván ahogy növök és idősödök és érek, azáltal egyre több olyan helyzetet megtapasztalok, ami segít abban, hogy növekedjen az én önbizalmam, meg az az érzés, hogy én helyt tudok állni különböző helyzetekben. És onnan indultam, hogy nem mertem föltenni a kezemet, amikor tudtam a helyes választ, meg nem mertem köszönni, hogy mi van, ha nem hallják meg. Szóval egy igencsak szorongó félénk gyerek voltam, és most már azért ez sokkal jobb, de azt érzem magamon, hogy akkor tudok megnyílni, hogyha érzem az érdeklődést, és érzem azt, hogy kíváncsiak a gondolataimra, kíváncsiak a zenémre, és kíváncsiak arra is, hogy én mit szeretnék. És hogyha egy ilyen zenei közegben vagyok, hogyha ilyen zenésztársaim vannak, akik elismerik a szakmaiságomat, és kíváncsiak rám, akkor könnyen meg tudok nyílni, és ki tudom fejezni azt, hogy nekem mik az ötleteim, és mik a javaslataim.
0: És akkor lehet mondani, hogy valamennyire ez a komfortzónából való kimozdulás, ez szintén a lételevednek tekinthető most már?
1: Igen, ez valahogy örökké így van, úgy érzem, hogy már régóta része az életemnek az, hogy olyan dolgokat csináljak, amik nem komfortosak. Ez régebben is így volt, meg még most is így van, de ezáltal leszek egyre nyitottabb, meg egyre bátrabb. Tehát régebben az azért óriási nagy dolog volt, hogy elutaztam egyedül külföldre, és még most is nagy dolog, de az, hogy ezt átéltem többször, hogy egyedül megyek átszállással olyan nyelvterületre, amilyen nyelvet én nem tudok beszélni, ráadásul olyan emberekhez megyek, akiket nem ismerek, az feltöltött annyira önbizalommal, hogy már egyre kevésbé nehéz egy ilyen szituációban helytállni.
0: És azt is mondhatjuk, hogy ez is egy komfortzónából való kimozdulás volt talán számodra, hogy saját weboldalt indítottál. Ezt pontosan mikor is indítottad, és mi vett rá erre?
1: Sajnos pontosan nem tudom, hogy mikor indult, de néhány évvel ezelőtt. Szerettem volna, hogyha profibb az, amit csinálok, és van egy olyan felület, ami összegyűjti az én gondolataimat és tevékenységeimet.
0: És egyébként ezen a saját honlapon, a helkamusic.hu oldal, itt lehet megtalálni, azt is írod magadról, mert ugye ott van egy ilyen kisebb bemutatkozás rólad, hogy egy alkotó, kedvű és folyamatosan fejlődni akaró ember, személyiség vagy. Esetleg utóbbi dolog vezetett oda téged, hogy zenetanár legyél?
1: Elképzelhető. Gondolkoztam ezen, hogy miért is akartam én zenetanár lenni, és az az igazság, hogy elsősorban én abban gondolkoztam, hogy szeretek zenélni, és szeretnék zenész lenni. És valahogy egyértelmű útnak érződött az, hogy hát akkor zenetanár leszek. És ez még most is kialakulóban van, hogy milyen is az én viszonyulásom a zenetanárság léthez, vagy a pedagógus léthez, mert alapvetően azt gondolom, hogy bárki, hogyha jön zenét tanulni, az egy nagyon fontos és jó dolog, és azáltal csak fejlődhet, hogy ott van, és csináljuk, és tanulunk közösen dolgokat. Ugyanakkor a másik oldala ennek az, hogy én hogyan tudom ezt hosszú távon úgy csinálni, hogy én is építkezzek belőle, és hogyan tudok kereteket szabni, mik is azok a dolgok, vagy mekkora is az a keret, amit én meg tudok szabni, vagy amiben jól érzem magam, és amiből én is táplálkozni tudok. Tehát a zenetanárság számomra egy fontos dolog, hogy átadjam a tudásomat, ugyanakkor mindig keresgélem, hogy hol van benne az én határom.
0: De végül is ezeket a határokat ugye át is lehet törni, hogyha már tényleg erről többször beszéltünk már, hogy folyamatosan tolod ki a komfortzónádnak a határait.
1: Igen, igen, sokszor szembesülök ezzel a tanítás során is.
0: És egyébként, ami szintén bizonyítja a benned lévő hatalmas nyitottságot, ha már többször említettük a weboldaladat, hogy például egy blogot is elkezdtél ott vezetni, amit, ha jól tudom, most annyira nem vezetsz, de ugye érdekesség, hogy ehhez anno az inspirációt még gyerekkorodban kaptad, ha jól tudom, egy helyi paptól. Pontosan mi ennek a története, azért avasd be minket, illetve hogy maga a hit az milyen szerepet játszik a te mindennapjaidban?
1: El is felejtettem, hogy ez rajta van a honlapomon, de nagyon örülök neki. Tavaly vezettem rendszeresen cikkeket, amiknek az volt a célja, hogy a havi népszokásokat egy kicsit összeszedjem, és valamennyire színesen, szagosan megfogalmazzam, tehát vannak ott népzenei linkek, meg archívképek, és egy ilyen szép kis képet ad a népszokásokról. Maga az írás, az most már nincs benne a mindennapjaimban, nem is tudom valamikor benne volt-e, de amit említettél történet, az kedves számomra, mert a Szentesi helyi katolikus újságba írtam néhány cikket, mondjuk ilyen 3-4-et, ami megjelent, és akkor ott volt a nevem, hogy azt én írtam, és nagyon kedves történet volt számomra, hogy ezt a helyi pap értékelte, és adott is egy tollat, amiben bele volt gravíroztatva a nevem. És ugye ezzel bátorítani akart arra, megbiztatni, hogy neki tetszik az, amit csinálok, és szerinte érdemes az írással is foglalkoznom. 8 évig katolikus iskolába jártam, és otthonról nem hozom ezt a keresztény kultúrkört és értékeket, ugyanakkor nagyon nyitottak voltak ők is erre, a szüleim. Amit én az iskolából hozok, az számomra nagyon fontos volt, és fontos most is. Én akkor benne voltam a minisztránsi közegben is, rendszeresen jártunk templomba, meg különböző kis kirándulásokra közösen, és én azt gondolom, hogy ez a 8 év, ez nagyon meghatározó egy ember életében, amikor kisgyerekből már-már egy kis felnőtté válik, és ez a keresztény kultúrkör is nagyon fontos volt számomra akkor, és fontos még most is, de jelenleg abban a fázisban tart, hogy mint egy tinédzser elkezdtem megkérdőjelezni a dolgokat, és nem kerestem meg még a válaszokat rá sajnos.
0: De mennyire tartod spirituális léleknek magad? Hogyha már tényleg most éppen egy ilyen útkeresésben érzed magad.
1: Nyitottnak érzem magam a hitre.
0: És akkor ennek szellemében kívánjuk neked a legjobbakat a továbbiakban is az életed minden területén. Záró kérdésként még azt áruld el nekünk, bár valamennyire már így említetted, de hogy konkrétan, hogy hol láthatnak és hallhatnak téged az érdeklődők a következő hetekben, hónapokban?
1: Mostanában a Facebook oldalamon szoktam ezeket megosztani, mivel még nagyon sok koncert hátra van idén abból a 70 koncertes projektből, amit készítünk, illetve lesznek más fellépések is, ezért szinte lehetetlenség felsorolni, de leszek novemberben a Dugattyúsban, illetve Tokajban a Boros műsort mutatom meg, és számos helyen fel fogunk lépni a Békés megyei gyűjtés kapcsán is.
0: Akkor melegen ajánljuk a hallgatók figyelmébe ezeket a koncertjeidet is, amikhez természetesen sok szép élményt kívánunk neked, és ezúton is nagyon köszönjük, hogy itt jártál nálunk.
1: Köszönöm szépen.
0: A Helga művész néven ismert debreceni kis Helga Citera művésszel beszélgettünk Kultúrpalánták című műsorunk mai adásában, 4 hét múlva pedig egy újabb fiatal művésszel ismerkedhetnek meg. Mostanra megköszöni figyelmüket a technikai munkatárs Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.

0: Elhangzott a Kultúrpalánták, a Fiatal Művészek műsora. A beszélgetést szerdán hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett

Hát Marton Árpád vagyok, a Dallamív következő fél órájában szíves engedelmükkel tovább időzünk a barokk Rómában. Ha egy héttel ezelőtt velünk tartottak, bevezetést nyerhettek a korabeli római zenei élet három főközpontjába, Otto Boni bíboros, Pamfili bíboros, valamint Krisztina svéd királynő palotájába, ahol olyan zeneszerzők szolgáltatták a zenét, mint Alessandro Scarlatti, Arcangelo Corelli, vagy éppen a zenei tanulmány útját folytató Georg Friedrich Händel. Hogy a korabeli római életnek milyen meghatározó színfoltja volt a zenei élet, arra mi sem jellemzőbb, mint hogy maga a pápa is kénytelen volt beavatkozni, hiszen az operajátszás úgy elburjánzott, hogy a pápa szinte már az erkölcstelenség árnyékát vélt le felfedezni a sok antik istenben meg szerelmes hősben, akik elárasztották az opera színpadokat. 1790-ben egy bullát adott ki, amelyben megtiltotta az operajátszást, többek között arra hivatkozva, hogy a spanyol örökösödési háború, valamint két Rómát megrázó földrengés égi jelek, amelyek arra intenek, hogy az örökváros térjen vissza a pogány élvezetektől a keresztény szentség útjára. Mit tehettek a római zenekedvelők? Olyan fondorlatos megoldást eszeltek ki, amely egyúttal megfelelt a pápa operatilalmának, de a zenekedvelőket sem hagyta zenei gyönyörűség nélkül. A recept igen leleményes volt, innentől kezdve keresztény témákat, többek között keresztény szentek, mártírok életét zenésítették meg. Zenei tekintetben ezeknek a műveknek a közönsége semmiféle veszteséget nem szenvedett, hiszen ugyanazokat a zenei paneleket használták a zeneszerzők, kialakítva opera helyett a dramatikus oratórium műfaját. Különös pikantéria a történetben, hogy ennek a pápai bullát némiképpen megkerülő cselnek a két főkolomposa, éppen az említett két bíboros, Otto Boni és Pamfili bíboros voltak, akik nem csak palotáikat nyitották meg a keresztény hitre tért zenei múzsák előtt, de alkalmanként maguk írták a szöveget ezekhez a szent oratóriumokhoz. Ma ezek közül hallunk néhány részletet Cecilia Bartoli és a Louvre muzsikusainak fölvételéről Mark Minkowski vezényletével. Ha pedig az antik istenek és szerelmeskedő pásztorok tilalom alá estek, akkor a darabok főszereplőit az antik istenektől és szerelmeskedő pásztoroktól immár a keresztény erények allegóriái vették át. Így történt ez Alessandro Scarlatti a rózsafűzér királynőjének szentelt oratóriumából, amelyben a remény és a szeretet is megjelenik, most a remény áliáját halljuk. Hogy a kor hangulatához hűségesek legyünk, igyekeztem némi bot csinált a fordítással magyarítani a szöveget, a remény, tehát a következőképpen énekel tulajdonképpen bármelyik antik isten szájából kölcsönözhette mondandóját. Míg édességgel borít a felejtés, hadd suttogják körül játszi szelek bágyattan szívemet, hullámok nyaldossák körül fodrozva a vízpartokon, míg elpihenek a virágok között. Cecilia Bartolit hallják.

1750 ottoboni bíboros palotájában mutatták be a Néri Szent Fülöp élete által megihletett oratóriumot. Ennek a szövegét maga ottoboni bíboros írta, benne a szeretet recitatívójával és áriájával, amelynek szövege valahogy így hangzik, és Rómát magasztalja témánk szempontjából emiatt is. Különösen érdekes, torpanj meg itt a hét magasztos dombnál, hol a városok városának tornyai magasodnak, mert itt kezdődik küldetésed, ápold és öntözd a megszentelt földet, amelyet mártírok vére fest sötét lilára, akik hitükért haltak, s imígy majd láthatod küzdelmeidnek beteljesedését. Ó, nemes Róma, világkirálynője, amelyet pálmalevelekkel koszorúz meg a végzet, és amelynek a béke enyhületét hozza, mars barbár tüzeit, a szeretet mécseseire váltva.

A velencei zeneszerzők egyik legjelesebbike, Antonio Caldara sem maradt ki a csalásból, amelyel a pápai tilalmat megszegve keresztény mezbe öltöztették az operai zenét. Szent Franciska tiszteletére szentelt oratóriumából következik most egy ária. A könnyezzetek bánatos szemek, hulló könnyeket ejtsetek, hadd vezekeljen tékozló szívem és szörnyű fájdalmam maradjon mégis rejtett e hallgatag ajkon. Tipikus barokk szöveg. Csecsirja Bartolit halljuk.

Handel, aki tanulni ment Olaszországba, már is hatalmas sikereket aratott többek között a Néróról írott Agrippina című operájával, de itt még nem tartunk, hiszen még érvényben van a pápai operatíralom. Handel tehát oratóriumot komponál az olaszok számára, nem kevésbé jelentős témában, mint Krisztus Urunk feltámadása. Ennek a részletével búcsúzunk, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk, és akkor a rögtönzött magyar szöveg. Táruljatok fel, poklok kapui, és tüntessen el minden rettenetet, az örök világosság lobbanó fénye. Újjongjatok, mennyei kapuk, újjongjatok a dicsőség királyának, mint diadalának legelső szószólói.

0: John Barry felvétele szólt. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Több mint 5,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjának emelése, míg a zöldrendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január 1-én szűnik meg, közölte kedden a főpolgármesteri hivatal az MTI-vel. A 2 tonnánál nehezebb személyautók után a normál parkolási díj kétszeresét kell majd fizetni. A főváros ugyanakkor megvizsgálja a környezetkímélő járművek esetleges parkolási kedvezményeit. Ma Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok liturgikus ünnepét tartja a Katolikus Egyház, olvasható a Magyar Katolikus Egyház honlapján. Szeptember 29-én azt a 3 főangyalt ünnepeljük, akiket a Szentírás név szerint is említ. Szent Mihály az egyház védelmezője, Szent Gábor vitte hírül Szűz Máriának Jézus születését, Szent Rafael pedig Tóbiás kísérőjeként jelenik meg a Bibliában. A függőségek rabságában szenvedőkért imádkoztak a Makkos Máriai kegyhely búcsóján szeptember 20-án. Számolt be kedden a Magyar Kurír. Az ünnepi szentmisét Spániantól püspök mutatta be, fogolykiváltó boldogasszony ünnepén Farkas István piarista szerzetessel, a kegyhely lelkészével és Harkai Gábor plébánossal együtt. A főpásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem csak a kábítószer, alkohol vagy szerencsejáték függőség jelenthet rabságot, hanem rossz szokásaink is. Arra kérte Szűz Máriát, mutasson utat a változáshoz. Második napja bénítja meg Zágráb tömegközlekedését a városi közlekedési és közszolgáltató vállalatok dolgozóinak sztrájkja, írja az MTI. A Zágráb megyei bíróság kedden elutasította a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltását kérő beadványt. A sztrájk jogszerűségéről szerdán dönt. A hétfő hajnalban kezdődött munkabeszüntetés miatt kedden reggel mindössze 2 villamos és 1 autóbusz közlekedett a horvát fővárosban, miközben a személyszállítás is erősen korlátozott. A román légtérbe észrevétlenül behatoló lezuhant drón roncsaira bukkantak mintegy 30 kilométerre az ukrán határtól, közölte kedden a román védelmi minisztérium. A pilóta nélküli eszköz egy szántóföldre zuhant Brajla megyében. A tárca szerint a radarok előzőleg nem jeleztek jogosulatlan légtérsértést, a roncsokat vizsgálják. A becsapódást követően tűz keletkezett, de személyi sérülés és anyagi kár nem történt. Az Útinform hírei. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M5-ösön Budapest felé, a Dabas-Újhartyán csomóponthoz közel, a 41-es kilométernél, ahol egy sávot lezártak. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon Siófok térségében egy kamion kereke korábban kigyulladt. A 103-as kilométernél a műszaki mentésig a külső sávot továbbra is zárva tartják. A 2-es főúton Hont határában egy műszaki hibás kamion veszteg el. A 75-ös kilométernél a fél útpályát lezárták. Hazánk időjárásáról. Derült, száraz idő várható, a szél megélénkül, késő este általában 7 és 15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc, kerengő.

0: 999 forint a dízelolajára. Nem Magyarországon, Dániában, illetve ennek megfelelő euró. A kérdés az, hogy nálunk hogyan alakulnak a viszonyok. Nem csak a dízelolaj, hanem általában az energiaárak. És milyen lesz az úgynevezett energiamix? Emelkedik-e az áramára a jövőben, vagy sem? És egyáltalán, hogyan alakulnak a dolgok? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégeimet. Szigorú ABC sorrendben Aszódi Attilát, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánját, ifjabb Csikán Attilát, az Alteo csoport vezérigazgatóját, és Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát. Köszönöm, hogy itt vannak.
1: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetünk.
0: Ha lehet egy rövid kör, ha egy dolgot kéne mondani, csak egyetlen egyet, hogy mi az, ami az energia ügyben Magyarországon ma megoldandó. És lehetőleg az átlagpolgár szemével nézve a dolgokat, de ha nem, hát akkor nem. És akkor megint menjünk így, nem, most nem ABC sorrendben, hanem balról jobbra, ami azt jelenti, hogy Csigán Attilának van a legkevesebb gondolkodási ideje, de egyből rávághatja.
2: Engem most a legjobban, és talán a lakosságot is az izgat, hogy miből fogunk villamos energiát termelni Magyarországon, milyen energiamix lesz, milyen erőműveket építsünk, és mit ne építsünk.
0: Grád Ottó?
1: Az ellátásbiztonság, én azt gondolom, ez az egyik legfontosabb kérdés ma. Persze az is nagyon fontos, hogy mi majd mennyibe fog kerülni, de ha már ugye a dízel árával lett felvezetve a műsor, akkor én azt gondolom, most az a legfontosabb, és nem csak üzemanyagban, hanem valamennyi energia, forrást, energia típust nézve, hogy az ellátás megfelelő legyen a következő időszakban Magyarországon.
0: Aszódi Attila?
3: A két előttem szóval maximálisan egyetértek. Én úgy fogalmaztam volna, én vagyok a legelső, hogy egy olyan energiamix, ami szavatolja azt, hogy folyamatos és biztonságos energiállátásunk legyen.
0: Na most akkor a következőt mondom. Nálunk, otthon, ahol én lakom, előfordul, hogy egy pillanatra, de egy másodpercre elmegy az áram. És akkor a sütőnek a kijelzője elkezd villogni, onnan tudom, hogy elment az áram. Ez miért van?
3: Nálam is elment tegnap egyébként, csak úgy mondom. Sok oka lehet. Szerencsére az elmúlt időszakban nagy léptékű, az egész országra kiterjedő, vagy nagy fogyasztói körzetekre kiterjedő áramszünetekkel nem találkoztunk. Hogy miért lehet ilyen egyébként egy kisebb, szűkebb körzetben? Például azért, mert hogy a hálózatüzemeltető karbantartást végez, vagy valami a transzformátorállomáson meghibásodott, vagy adott esetben túlfeszültség jelentkezett, ez utóbbi időben azért viszonylag gyakori sok fogyasztói körzetben, és ez a túlfeszültség, ez védelmeket indított be.
0: Honnan lesz energia, és milyen energia lesz? Hogy végigmegyünk, az elektromos áram az úgy magától értetődik, áram kell, hogy legyen otthon a lakásban, különben nem tudjuk feltölteni a mobiltelefont. Honnan lesz áram? Csikán Attila már rögtön ezt a kérdést tette fel az elején.
2: Igen, és én ugye mindig elmondom azt, hogy a portfólió szemlélete nagyon fontos, ne egy valamit próbáljunk az ászlónkra tűzni, és oldjuk meg vele, hanem vannak az országnak adottságai, és vannak pozitív adottságai, ezért a nukleáris energiát, a megújuló energiát, és a fosszilis energiát, természetesen főleg a földgázt valamilyen ideális portfólió mentén kell tudni működtetni. Pontosan úgy, ahogy az urak is az előbb mondták, hogy az ellátásbiztonság, a költséghatékonyság és ugye nyilván a környezetvédelmi szempontok egyszerre érvényesüljenek.
0: Az elképzelhető, hogy Magyarország mondjuk a villamos energia terén önellátó legyen?
2: Minden elképzelhető, ugye voltak olyan gazdasági modellek, itt Albániában talán a legközelebb, amikor megpróbáltuk önállátóak lenni. Igen, azért vezetem így föl, mert nem érdemes. Tehát nem kell, hogy cél legyen az, hogy Magyarország egy picike ország, egy óriási energiarendszer kellős közepén elképesztő pénzekbe kerülne, és semmi értelme nincsen teljesen önellátónak lenni. Csatlakozni kell azokhoz a közösségekhez, és azokhoz a rendszerekhez, amiktől ez a szuverenitásunk egyáltalán nem csorbul, viszont az ellátás biztonságunk az emelkedik.
3: Több mint 120 éve fejlődik a villamos energiarendszerünk, és ahogy Attila Csigán Attila nagyon helyesen mondta, ez egy nagyon jól integrált rendszer. Tehát nem csak a magyar villamos energiarendszer jól épül fel, hanem nagyon integrálódik az összes szomszédos ország villamosenergia hálózatához kapcsolódva az egész európai villamosenergia rendszerbe, és ma már lehetséges az, hogy akár több országgal odébről kapjunk adott esetben villamosenergiát. Ez az integrált rendszer, ez rengeteg átviteli lehetőséget kínál, és láttuk, hogy nyáron, amikor nagyon komoly szűkület volt a magyarországi ellátásban, akkor pont, hogy a környékbeli országokról származó villamos energia volt az, ami kisegített bennünket, mind a mellett, hogy a lakosságnak és az iparnak a közreműködései szükséges volt ahhoz, hogy vissza lehessen fogni a legkritikusabb órákban a fogyasztást. De még egyszer hangsúlyozom, hogy jól integrált a magyar rendszer az európai villamosenergia rendszerbe, nagy határkeresztező kapacitásokkal bírunk. Tulajdonképpen valamilyen szempontból még tranzit szerepet is játszunk, tehát egy folyosónak, egy észak-déli és egy kelet-nyugati folyosónak nagyon fontos helyén vagyunk találhatóak. Van, amikor a Balkánról megy északra, és van, amikor az északi országokból, vagy mi tőlünk megy a Balkánra délre a villamos energia.
0: Ez az integráció nagyon jó, de azért volt már olyan, hogy Németországban megroppant az elektromos hálózat, és akkor egész Európában egyszer csak megroppant az elektromos hálózat.
3: Sőt, tehát ugye ez oda-vissza. Nem olyan nagyon régen, másfél évvel ezelőtt, akkor Spanyolország és Portugália látott egy hatalmas, nagy 60 millió lakosra kiterjedő nagy áramszünetet, és akkor ez az integrált rendszer képes volt arra, hogy a védelmeink keresztül megvédje Magyarországot és a többi országot, tehát tulajdonképpen a spanyol-francia határon megállította ezt a nagy villamosenergia üzemzavart, rendszerüzemzavart a védelem. Tehát ebben a rendszerben igenis vannak visszacsatolások és vannak védelmi mechanizmusok, de hangsúlyozni kell, hogy erre az integrált rendszerre és az abban rendelkezésre álló átviteli kapacitásokra egyre inkább szükség lesz, mert ahogy András az előbb a legelején említetted, a helyzet az, hogy az egész energiaellátásunkban, amiben benne van a fűtés, a közlekedés energiaellátása és a villamosenergiaellátás is, abban a villamosenergia egyre nagyobb szerepet kap. Ugye látjuk, hogy egyre több autó villamosenergiával működik, egyre több háztartást állítunk át, állítanak át mondjuk földgázról, vagy biomasszáról, tűzifáról, mondjuk hőszivattyúra, ami szintén villamosenergiát igényel. Egyre több olyan ipari terület van, ahol valamilyen hagyományos fosszilis energiahordozó helyett villamosenergiát fogyasztó eszközöket építenek be. Tehát a villamosenergia itt a 21. században egyre nagyobb szerepet kap, nem csak nálunk, hanem szerte a világon.
0: Még majd kérdezek a villamosenergiáról. Az egyik kérdés az, hogy állítólag az osztrákok azt csinálják, hogy a nap delején, dél körül, amikor a legolcsóbb a villamos áram, akkor vesznek, és akkor föltöltik a tározóba, este, éjszaka, meg vissza, de hát nekünk nincs ilyen tározónk.
3: Elkezdem én, és aztán talán Attila még biztosan rácsatlakozik. Igen, ez a fajta piaci működés az abszolút jogos, van ilyen, nagyon régóta van ilyen. Amióta egyre több napenergia van a villamosenergia rendszerekben, így nálunk is, azóta egyre inkább szükség van ezekre a tároló kapacitásokra. Hagyományosan sok évtizede Németországban, Svájcban, Ausztriában, más országokban is szivattyús tározós erőművek látták el ezt a funkciót, amelyek nagy, akár több gigawattórányi villamosenergia tárolására is képesek.
0: Hogy felszivattyúzzák a magasba, és aztán onnan visszajön, meghajtja a generátort, és áram lesz.
3: Így van. Mind a mellett, hogy manapság leginkább akkumulátoros energiatárolók épülnek, bár nagyon sok más fejlesztés is van, ami még a jövőben kisegíthet bennünket. Azt kell látni, hogy a mai magyar villamosenergia rendszer olyan, hogy bizony napközben nagyon sok esetben a piaci ár, nem a lakosság számára biztosított ár, hanem a piaci ár az nulla, vagy adott esetben akár negatív is lehet. A negatív ár az nyilván a tárolóknak még kedvezőbb piaci lehetőséget teremt. Ugyanakkor ebben a pillanatban Magyarországon, a környékbeli országokban ezek a tároló kapacitások nem elégségesek arra, hogy a teljes esti csúcsfogyasztást le tudják fedni. De bizony a villamosenergia rendszer fejlesztése szempontjából ez a tárolás, két dolog, a tárolás és a flexibilitás, tehát hogy a rugalmasság, a rendszernek a rugalmassága, két olyan terület, ami mindenképpen fejlesztendő, és látszik, hogy a magyar kormány, de más kormányok is nagyon próbálnak ezen a területen odahatni, hogy a piaci szereplők egyre több ilyen kapacitást építsenek be. Attila, szerintem te is...
0: Igen. Csak egy fél mond, igen.
2: Talán két dolgot mondanék, az egyik az az, amivel egészíteném, hogy ezt nem csak az osztrákok csinálják, ezt ugye szerintem mindenkinek csinálnia kell, cégek is csinálják, kereskedő cégek, ez teljesen jó és normális, ugye vannak áramtőzsdék, van egy, kell, hogy legyen egy likvid piac, és mindenkinek az a feladata, hogy optimálja a saját rendszerét és a saját dolgait, ugye, és hát igen, a tárolás az nagyon-nagyon fontos, az is egy befektetésként, és az is egy eszközként értelmezhető. Nagyon-nagyon sokat fejlődött ez a technológia, és rettenetesen olcsóbb lett ahhoz képest, mint akár 3-4-5 évvel ezelőtt
0: volt. Hát indultunk a trilliótól valahol.
2: Igen. Kicsit igen, ugye azt tudom mondani, hogy pont az én cégem volt az első Magyarországon, aki ilyet ipari méretben épített 2018-ban, és hát már azért akkor is meg tudott ezt érülni, mondjuk így, hogy egy magánvállalat megcsinálta, de még tényleg valóban sokkal-sokkal drágább volt, mint ma.
0: Elhangzott itt, bocsánat.
2: Igen, egy dolgot mondanék még, bocsánat, hogy a tárolók kapcsán, hogy és ez egy olyan dolog, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy követi a naperőműveket, és az a elképesztő boom, ami volt a naperőmű kapacitásoknak a felépítésében, az gyakorlatilag azért le fogja követni egy nagyon komoly tárolókapacitás növekedés, és így van.
0: Azt mondta Aszódi Attila, hogy az villamos energia vonatkozásában Magyarország akár tranzitországként is felfogható. Olaj és gáz vonatkozásában ugyanez fennáll, Grádotto?
1: Mindenképp a klasszikus fosszilis energiahordozókkal azért megvan az a nagy előny szemben az elektromos árammal, hogy ez a kulcs és kritikus elem az ellátási láncban, azaz a tárolás sokkal egyszerűbben és kényelmesebben megoldható. Sokkal alacsonyabb költség mellett egy folyékony szénhidrogén tárolása gyakorlatilag egy nagyméretű tárolótartályban legyen az földfelszíni vagy föld alatti tároló, de ugyanúgy a földgáztárolás föld alatti tárolókban kidolgozott technológia hatalmas méretű kapacitásokkal, amik már rendelkezésre állnak, szemben azzal az óriási igényel, ami az elektromos áram esetében jelen pillanatban az egész világon megjelent, pont abból kifolyólag, mivel a termelési oldalon sokkal alacsonyabb a kontroll. Tehát egy napenergia, egy szélenergia szabályozása sokkal kevésbé megoldható. Magunk itt Magyarországon, ugye én olajos ember vagyok, de az energetikai értekezleteken ülve szembesültem azzal, hogy januárban le kell szabályozni majdhogy nem a nukleáris erőművet, mert még januárban is képes akkora mennyiségű napenergiát egy napfényes napon a hazai beépített kapacitás megtermelni, hogy éppen az adott időszakban az meghaladja a fogyasztást. Tehát ilyen szempontból a mi helyzetünk földgázzal, kőolajjal messze egyszerűbb, hiszen ez a technológiai lépés sokkal kiforrottabb és sokkal jobban rendelkezésre áll.
0: Kis kitérő, de ha már szóba került a földgáz megtárolás, szóba került az is, hogy Magyarországon tároljanak földgázt Ukrajnának. Ez már kicsit politika, az urak nem akarnak belemenni, akkor ne menjenek bele. Ehhez mit szólnak, vagy mit szól, hogy ez egy szokásos bevett gyakorlat, hogy egyébként valamelyik ország, egy másik ország földgázkészletét tárolja alkalmattán?
1: Természetesen, tehát ha most tisztán a politikát ebből a kérdésből kiveszük, és azt mondjuk, hogy eltekintünk attól, hogy van egy nagyon komoly háború közvetlenül a határ mögött, az a legtermészetesebb dolog. Magyarország földrajzi lehetőségei biztosítottak ahhoz, hogy a kiépített föld alatti földgáztároló kapacitásunk magasabb, mint amennyire az országnak szüksége van. És már a múltban is, tehát például Szerbiának, a balkáni országok közül átmenetileg többnek is voltak olyan kereskedelmi megállapodások, amik keretében Magyarországon tároltak földgázt, főleg azokban az országokban lehet lehet ezt megoldani, vagy azokkal az országokkal, amelyekkel megoldott a kétirányú földgáz szállítási kapacitás, azaz a földgáz vezetékes hálózatok kapcsolata megvan. Tehát ez egy bevett gyakorlat, és nem csak a földgáznál, ugyanúgy a kőolajra, benzinre, gázolajra, stratégiai készletek egész európai tárolása gyakorlatilag határon átnyúló szerződésekkel megoldott.
0: Akkor a következő kérdés az, hogy honnan jön az olaj meg a gáz? Honnan jön majd 2027. január 1-től az olaj meg a gáz, vagy a következő időszakban? Mi lesz az orosz olajjal meg az orosz földgázzal?
1: Hát ugye megnézzük az első kérdés első felét, honnan jön. Ugye egyértelműen továbbra is importfüggő lesz az ország, továbbra is a feldolgozott kőolajnak nagyjából 80-85%-át importálnunk kell, még annak ellenére is, hogy viszonylag látványosan emelkedett az utóbbi időben a hazai kitermelés. Látványosan ez azt jelenti, hogy a 10% alatti részarány stabilan, most már 10% fölé ment, de ennek ellenére importálnunk kell, az importnak pedig egyetlen egy lehetősége van a földrajzi adottságainkat tekintve, ez pedig az Adria csővezeték lesz, hogyha ténylegesen a másik irányból, azaz a barátság csővezetéken nem lesz módunk olajat vásárolni. Nem szabad elfelejteni, hogy az a csővezeték földrajzilag azért kapcsolatban lehet olyan területekkel, ahonnan esetlegesen, független attól, hogy orosz, a klasszikus irány jöhet onnan még esetleg más típusú kőolaj, de ha a barátság csővezeték kiesik az ellátás szempontjából, az Adria még azért én azt gondolom megfelelő kapacitással bír ahhoz, hogy az ország ellátását megoldjuk fizikailag, az egy másik kérdés, hogy ennek a költségei majd hogy alakulnak.
0: Hát most megkérdezem, ez részben persze politika, aztán az urak majd eldöntik, hogy hogyan válaszolnak, vagy nem válaszolnak. Meddig tartható fenn az az állapot, hogy van Oroszország, rengeteg kőolaj és földgáz mezővel és komoly tartalékokkal, és van európai szankciók, és amerikai LNG gáz, és most már a közel-keleti olajjal is problémák vannak, miközben Oroszország itt van a szomszédban. Szóval ez hogyan érinti az energiakérdést? Most ki akár a saját területéről vehet példákat, hogyha nem nagyon akarnak a politikai vonatkozásba belemenni.
2: Én most szívesen elkezdem, hogy az én helyzetem a legegyszerűbb. Én azt gondolom, miközben tényleg a politikai, vagy pláne ugye ez geopolitika.
0: Ez már nem, nagy politika, nem, igazi gondolom, nagy politika.
2: Egy tetszőleges számot, ha mondunk, akkor se gondolom, hogy az első akármennyiben én benne lennék ebben, mint szakértő, úgyhogy ez talán nem, de ugye a megújulókról akarok egy kicsit elmérkedni ebből a szempontból, mert ugye annak azért az biztos, hogy nagy előnye, hogy a szél meg a nap az itt van.
0: Hát ugye, ha a szél itt van, de majd erről kérdezek, hogy itt van-e a szél.
2: Már most is itt van, ugye ennél jóval többnek lehetne lenni, vagy kellene lenni, igen, arról hogy lehet, hogy tudunk beszélni. Ugye tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet egy ország energiaellátását, most csak a villamos energiáról beszélek ráadásul, tehát ugye ne felejtsük el, hogy van a hő meg a közlekedés, de nem lehet teljes egészében megújulókra alapozni, de azért azt, hogy ezeket optimumon tartsuk, és akkor ugye tényleg feldobom a labdát, aztán majd valamikor lecsapjuk, ugye, hogy például a szélpotenciát is ezért jobban kihasználjuk, annak mindenképpen van értelme. Ami persze majd ugye a tárolóknak a további fejlesztését is fogja ösztönözni. Azért a tárolóknak a, hogy mondjam, képbe kerülésével az elmúlt néhány évben azért bővültek a lehetőségek. Még mindig nem tartunk ott még egyszer, hogy erre kizárólag alapozzunk. Illetve hát majd Attila nyilván ehhez sokkal jobban ért, mint én, de ugye azért a nukleáris energia is egy alternatíva ebből a szempontból, és egyébként, ha csak a villamosenergia termelésről beszélünk, akkor nagyon hosszú távon, 15-20 éves távon egyébként egy nukleáris megújuló kombó megfelelő tárolókapacitással és azzal az integrált rendszerrel, amivel mi Európában integrálódunk, elképzelhető egy forgatókönyv. Nem szívesen mondanék le azért a földgázról, azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy beszéltünk a tárolásról meg a földgázról, de azt nem mondtuk ki, hogy egyébként a földgáz is egy nagyon jó villamosenergia tárolási mód. Ugyanis a legeslegrugalmasabb, legesleg jobban indítható villamosenergia termelő erőművek közé a földgáz erőművek tartoznak. Ugye nyilván a naperőmű még gyorsabban lehet föl ezt szabályozni, de csak akkor, ha süd a nap. Ugye? A földgáz viszont bármikor lehet, a nap 24 órájában, nem véletlen, ugye, hogy a hogy a villamosenergia kiegyenlítő rendszernek mind a mai napig elengedhetetlen részei a földgázerőműnek. Művek, ennek nagyon érdekes, picike, színes híre, hogy holnap utántól fogunk az európai kiegyenlítő rendszerhez csatlakozni, az úgynevezett Marie Picasso platformokhoz, október 1-től csatlakozik Magyarország, tehát ebben is európai szinten tudunk működni, és európai szinten tudunk gondolkodni. Tehát kell a földgáz, szükség van a földgázra, de mondjuk úgy, hogy az ütésállóságot azért lehet fejleszteni.
0: Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, a műsorunkat a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió csatornáin is nyomon követhetik. Vendégem Aszódi Attila, Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, Ifjabb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetségnek a főtitkára. Kicsit kötözködöm. Gyöngyös Újfalu azt mondta, hogy nem akar szélturbinát. És itt volt Haraszti László 2 vagy 3 héttel ezelőtt ornitológus, aki azt mondta, hogy a madaraknak nagyon nem tesz jót a szélturbina, belerepülnek. És azt is mondják, hogy sok termőterületet foglal el, meg azt is mondják, hogy mi lesz a lapátokkal, amelyek 100 méter hosszúak, vagy lehet, hogy még nagyobbak, nem tudom, ellássák őket jelen pillanatban. Németországban most jutottak el odáig, hogy az első szélerőműveket le kell cserélni, és ott vannak ezek a nagy kompozit alapú lapátok, és nem tudnak mit csinálni velük. Na, most mondtam egy csomó érvet a szélenergia ellen.
2: Igen, és majdnem csupa jó hírem van egyébként, bár ugye ez egy műsoridőt
0: mond. Azt hittem, azt fogja mondani, hogy csupa jót mondott, nem.
2: Nagyon-nagyon jókat mond, mert ezekről beszélni kell. Pontosan az a lényege szerintem az energetikai fejlesztéseknek, az egyik nagy problémája, hogy nagyon nehezen kommunikál az energiaipar a maga tudományos nyelvezetével és megközelítéseivel, és ebben mi is kell, hogy gyakoroljunk. De most nem állítom, nem biztos, hogy a műsoridő elég lenne rá, hogy az összesen végig menjünk.
0: A madarak.
2: A madarakra ugye, mint ahogy a legtöbb élőlényre, mert a repülő gerincszemektől kezdve nagyon sok mindenre vizsgálták, és vizsgáltuk a hatásait a szélerőművekre. Ugye ezek most már évtizedes, világszerte kiterjedő tanulmányok és adatok vannak, tehát most már igazán nem lehet azt mondani, hogy ezek elérhetőek, tehát ezek publikált adatok, és a legnagyobb ilyen kutatás az több mint 10 évig tartott, és Amerikában volt, és nincsenek az emberi civilizáció madárpusztulást okozó hatásai között, ha arányosítjuk, akkor sincs az első 10-ben.
0: Még a madarak pusztulnak, mondom én, de igen, ez csak zárójel.
2: Igen, a madarak attól még pusztulnak, de sokkal kevesebbet, mint amennyi mondjuk az ablaküvegeknek csapódik, ettől még ugye teszünk ablakot a házra.
0: Vagy az elektromos oszlop tetején.
2: Mint amennyi, igen, tehát hogy van egy ilyen lista, most ezt fejből nem tudom.
0: Madarakat lezártuk,
2: igen, és az sem mindegy, és ezt tudom, hogy nem akarom, hogy megöljenek a természetvédők, de azért nem teljesen mindegy, hogy milyen madárfajról beszélünk. Azok a rendszerint védett, ritka és egyedi madarak nagy része, azok azért elég jól ki tudják kerülni. Az szokott a probléma lenni inkább, hogy óriási madárrajok, amiben akár több ezer vagy több tízezer madár van, amikor észlelik a szélerőművet és fordulnak, akkor a madárraj legeslegszéle beleér ebben a dologban. Minden életért kár, én is ezt gondolom teljesen komolyan, de azért az, hogy több tízezer rajból 5-10-15-20 madár, kicsi madár oda lehullik, az szörnyű, és lefotózva nagyon csúnya, de hogyha az emberi civilizáció teljes hatását a biodiverzitásra vesszük, és ebbe el lehetne mélyedni, hogy naponta hány árat pusztítunk ki, akkor ezek a szegény szélerőművek tényleg nincsenek az első százban.
0: A kompozit lapátok.
2: A kompozittal az a jó hír, ez tényleg egy óriási probléma. Éppen most jutottak el odáig, hogy most már lesznek, és vannak gyártásban újra felhasználható lapátok. Ez nagyon nagy áttörés egyébként, mert ezt tényleg sokáig egyszerűen ásták őket.
0: Az is kompozit anyag? Tehát mindenféle.
2: Hát egészen őszinte legyek, pontosan nem tudom, hogy ez hogy néz ki. Ugye nekünk is most vannak fejlesztéseink, és gyártói ajánlatokat kérünk be szélerőművekre, és így, így tudom a kollégáimtól, hogy ez már létező technológia. Én a kémiájában nem tudok elmélyedni, mert sajnos ahhoz nem értek, de az biztos, hogy már létezik ilyen.
0: És akkor a látvány, a lakosság. Nekem tetszik, vagy nem tetszik?
2: Hát ugye erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy én több, hál' Istennek több olyan polgármestert, vagy országgyűlési képviselőt ismerek, aki ezt támogatja, és nagyon sok lakossági fórumon is jártam, és nagyon sok helyen támogatja a lakosság. Ez ízlés kérdése. Van, ahol olyan a közhangulat, és alig várják, hogy épüljenek. Van, ahol olyan, hogy nem akarják. Most ugye nem szabad, és nem is kell senkit megerőszakolni. Nyilván azért figyelni kell, hogy a törpe kisebbség azért a többséget ne tudja hangolni, ezt azért számoljuk össze, hogy hányan vannak ellene és mellette. Én nem érzékelem azt a közhangulatot őszintén, szóval, hogy ez mindenki ellene lenne, sőt, én azt gondolom, hogy a többség támogatja, és nagyon-nagyon szeretik a gazdák, mert ugyanis alig veszel termőterületet, mert egy pár száz négyzetméteres területet kell a szélerőműnek ki körbekeríteni.
0: Tehát egy szélerőmű az pár száz négyzetméter, igen, az ilyen 50x50 méteres kocka körülbelül,
2: hát, négyzet? Igen, körülbelül annyi, vagy még annyi sem.
0: De gyors fejszámolás érzékelhető.

0: az menjen, és nem másfél százalék van parlagon, meg nem másfél százalék van különböző ilyen barnamezős, meg egyéb helyeken. Ne a jó fekete termőföldre telepítsünk, ez tény. Mondom, szélerőműnél még ez se teljesen egyértelmű, mert csak nagyon picike részét veszi ki, és az adott gazdának nagyon sokszor a hektáronkénti éves árbevételével körülbelül megegyező az a hektáronkénti bérleti díj, amit egy darab toronyért kap. Tehát azért szóval vannak pro és kontrák minden esetre.
1: Igen.
2: András, csak egy mondatot, hogy én azt gondolom, hogy erre is ugyanaz igaz, ami nagyon sok területen az életben, hogy ésszel kell ezt csinálni, a lakossági hozzáállást figyelembe kell venni, nem lehet mindenhova ilyen létesítményt telepíteni, de nyilván van jó pár olyan lokáció Magyarországon, ahol ez nem zavar senkit. Ahol viszont zavar, ott nyilvánvalóan a fejlesztő az kénytelen lesz másik területet találni. Vannak jó és vannak rossz gyakorlatok. A villamos energia rendszerbe való integrálás szempontjából pedig azt kell látnunk, hogy ténylegesen a szélenergia és a napenergia tud úgy működni, hogy nem ugyanakkor áll rendelkezésre. Mind a mellett, hogy a teljes rendszert nem tudja működőképesen tartani, csak tisztán napenergia és szélenergia. Ezért volt rettentően fontos, amit Csikánati a legelején mondott, hogy egy jó mixet kell találni, ami ezt a stabil ellátást tudja biztosítani. Ugye a szélenergiával az a helyzet, hogy tipikusan a tavaszi, őszi időszak, illetve a tél egy része az, amikor fúj a szél, de nem télen sem tipikus mindig, mert hogy ugye vannak ezek a nagyon ködös időszakok, amikor heteken keresztül köd van, akkor azért van köd, mert nem fúj a szél. Tehát Magyarországon vannak szelesebb és vannak kevésbé szeles időszakok. Ezek nem feltétlenül fednek át azokkal az időszakokkal, amikor a napenergia pont fordítva állna rendelkezésre, tehát emellé még mindenképpen kell másfajta energia forrás ahhoz, hogy a rendszer működőképes maradjon.
1: Igen,
2: ha egy stabilan működő villamosenergia rendszert akarunk építeni, ami karbonsemlegesen működik, akkor az úgy tud felállni, hogy Attila a legelején elmondta, a nap- és szélenergia mellett biztos, hogy szükség van abban a rendszerben nukleáris energiára, kell tároló, és valamennyi kiegyenlítő kapacitás kell, hogy földgázban rendelkezésre álljon, mert vannak olyan időszakok, amikor az a rugalmasság, amit a földgáz biztosít, az szükséges.
1: Ez a bizonyos energiamix. Olaj meg gáz szempontból mit jelent? Hány százalék körülbelül, vagy milyen legyen a jövőben? Van, aki azt mondja, hogy minél több villamos energia kell, mert az a leghatékonyabb. Az olaj meg a gáz, az lassan elfogy majd Grádottó?
3: Lassan elfogy majd. Én azt gondolom, az utóbbi időben azt lehet látni, érezni, hogy egyre lassabban. Tehát azok a jóslatok, amik akár csak a 70-es években legyenek, ezek például a világ kőolajtartalékára vonatkozó számok, hogy 20 év múlva már nem lesz olaj, el fog fogyni, és akkor találtunk a tengereken, és akkor az offshore kitermelések megnyitottak egy új fejezetet az olaj hozzáférésben. Utána kiderült, hogy van palagáz, meg van palaolaj is olyan helyeken, ahol nem is feltételeztük volna, hogy még ilyen típusú energiaforráshoz hozzá lehet jutni, de ez az energiaforrás oldala, vagy a kitermelési, vagy hozzáférési kérdése a dolognak. Az viszont látszik, hogy ha például csak a közlekedést nézzük, hogy messze lassabb az ütem, akár csak az elektromos autókra való váltásban, és hadd mondjak egy aranyos történetet, amikor a lengyel kollégákkal beszélgettünk évekkel ezelőtt arról, hogy az elektromos autók majd miképpen fognak berobbanni, és akkor mondták, hogy persze ez olyan aranyos dolog, hogy megyek a városban az elektromos autómmal, csak mondjuk Lengyelországba, ugye abban az időben 90%-át az elektromos áramnak szénerőművekkel állították elő, és hogy milyen elegáns az, hogy én nem pöfögök ki semmit, a városban, csak 50 kilométerrel arrébb a szénerőműben termelődik meg az a széndioxid, ami lehet, hogy éppen, ha nem is rosszabb hatásfokkal, de semmiképpen nem sokkal jobbal, mint egy belső égésű motor, dízel vagy benzin üzemű belső égésű motor hatásfokát nézzük. Tehát az látszik, hogy mindenképpen csökkenni fog a kőolaj szerepe itt elsősorban ugye a közlekedés

0: nézve csökkenni fog az energia előállítás, tehát a hőtermelés területén is, de azt sem szabad elfelejteni, hogy például pont mai helyzetben Nyugat-Európában, és ez az egyik oka annak, hogy a dízelárak így elemelkedtek, vagy ilyen mértékben elszakadtak például a benzináraktól, az pontosan az, hogy amíg nálunk gyakorlatilag 30 éve azt a szót, hogy háztartási tüzelőolaj már alig-alig ismeri valaki, Nyugat-Európában reális alternatíva mind a mai napig.
1: Annyira olcsó ott?
0: Nem, annyira természetes dolog az, hogy egy normál családi házban is bejön a földgáz, vagy éppen a propán, mert azért a földgáz hálózat messze nem annyira kiépített sok helyen, mint Magyarországon. Ez nekünk szerencse a szocialista időszakból, de meg reális alternatíva az, hogy annak függvényében, hogy mi olcsóbb, a háztartási tüzelőolaj, vagy pedig a földgáz, megoldják, és akár mind a kettőt használják a téli családi ház fűtése időszakában. Tehát ezek az alternatívák azért élnek, és ezek azért fontosak, és ezeknek a váltása azért hosszú-hosszú időt fog igénybe venni.
1: Nem kérdeztem, szoktam kérdezni, hogy az urak elektromos autóval jöttek-e, de most nem kérdezem. Viszont két dologról...
2: Elektromos metróval jöttem.
1: Ez minden esetre megnyugtató, ami azt ír. Föld alattival, igen. De két dolog még mindenféleképpen érdekes lehet. Az egyik az, hogy kell-e Paks 2? Nem tudom, mi az urak véleménye arról, hogy kell-e Paks 2? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy rezsicsökkentés. Hogyan álljanak a dolgok a rezsicsökkentés ügyében. Kezdjük a Paks 2-vel, de nem a Szódi Attilát kérdezem, mert szerintem tudom, hogy mit fog mondani, hanem Grád Ottót kérdezem, hogy mit szól. Van-e bármilyen elhatározott véleménye Paks 2 kapcsán? Kell, vagy nem kell?
0: Grád Ottó coming out-olni fog, mert nukleár technológusként végzett valamikor Veszprémben, tehát hazabeszél, amikor azt mondja, hogy kell több nukleáris kapacitás Magyarországon, hogyha ezt most Paks 2-nek nevezzük, vagy pedig egyéb alternatív megoldások, ugye Paks 2 egy megkötött szerződés annak minden előnyével, hátrányával, ugye itt elsősorban jelen pillanatban ugye a szerződéses partner így annak az élet működés belépésének ugye itt a nehézségeivel is, de ez már valamilyen szinten politika. Egy biztos a portfólióban, én úgy látom, hogy mindenképpen kell még több nukleáris energia, mert a bázis elektromos áram előállításnak a legkényelmesebb módja egy jól működő nukleáris bázis, ami folyamatosan az ideális kapacitással működik, és erre kell majd ugye rátenni a csúcsok időszakára azokat a töbleteket, amelyre szükség van. Tehát az én rövid válaszom az igen, kell Paks 2, vagy kell többlet nukleáris energia.
1: Csikán Attila, kell Paks 2?
3: Én ezt akkor fenntarthatósági szempontból hagy fogjam meg. Ugye azok a kockázatok, amik a klímaváltozásból, a biodiverzitás csökkenésből erednek, azok messze-messze meghaladják azokat a kockázatokat, amit egy jól megépített nukleáris erőműnek a üzemeltetése jelent. Nem is lehet elénekelni a kettő közötti különbséget. Tehát én azt gondolom, hogy a nukleáris energiának a csökkentésével, vagy a mesterséges kivezetésével olyan problémákat generálunk, vagy generálnánk, és ez látszott azokban az országokban, ahol ez megtörtént.
1: Lásd Németország, igen.
3: Ami így van, aminek ugye a CO2 kibocsátása meredeken emelkedett, annak ellenére, hogy egyébként a megújuló beruházásai is emelkedtek, és ez sokkal-sokkal több problémát és nagyobb kockázatokat rejt magában, mint az főleg ugye az egy-két eseményen alapuló hit, ami a nukleáris létesítmények körül van.
1: Szóval,
3: úgyhogy igen, röviden
1: úgyhogy igen. Tehát kell Paks 2. A Szódi Attila?
2: Igen, mindenképpen kell a Paks 2. Én azt látom, hogy ahogy az előbb is már mondtam, a villamosenergia felértékelődik, egyre inkább a villamosenergia irányába tevődik át az energiaellátásunk, és szükség van a folyamatosan rendelkezésre álló zsinórtermelő erőműre. Ezt az atomerőmű tudja megteremteni. A Paks 2 kétségkívül egy nagyon komplikált helyzetben lévő projekt ebben a most jelenleg 2026-ban a háború miatt. Mindamellett, hogy műszakilag teljesen rendben van, ez egy korszerű harmadik generációs technológia, és az a nemzetközi konzorcium, amelyik összeállt nyugati és orosz cégekkel együtt, ennek a megvalósítására ez ezt színvonalasan meg tudja építeni, de még egyszer mondom, a háború és az a körüli körülmények, szankciók nyilvánvalóan bonyolultá teszik a helyzetet. Én nagyon remélem, hogy ez a háború hamarosan véget ér, és lesz egy olyan megállapodás az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország között, ami hosszú távon rendezi a viszonyokat, és biztos vagyok abban, hogy ez a megállapodás, ez számos energia technológiára, így a Paks 2-re magára is ki fog térni, mert hogy végül is a világnak valahogy rendeznie kell a helyzetét Oroszországgal. Technológiailag hangsúlyozom, hogy erre szükség van, a villamosenergia rendszerünkben szükség van arra nagyjából 19 terawattórányi éves villamosenergia mennyiségre, amit a Paks 2 biztosítani tud, és azt is látni kell, hogy bár 2014-ben csak néhány ország volt Európában, amelyek ugyanazt gondolták az atomenergiáról, mint mi,
1: de azóta
2: jelentősen megnőtt azoknak az országoknak a száma, amelyek belátták, hogy a földgázt ki kell vezetni előbb vagy utóbb, hogy a stabil ellátásnak óriási jelentősége van, hogy az üzemanyagnak készletezhetőnek kell lennie, hogy az ellátásbiztonsági kockázatokat csökkentsük. Tehát tulajdonképpen mi a Paks 2 projekttel azzal, hogy erre finanszírozás van, szerződés van, megvan a technológia, megvannak az engedélyek, megvan a terv, és épül mind a két blokk. Ezzel évekkel vagyunk a többiek előtt, és ezt a helyzeti előnyt, a helyzeti hátrányát fordítani óriási nagy hiba lenne.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem Természettudományi Karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteó csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolajipari Szövetség főtitkára. Én Sályi András vagyok, energia. Azt mondta az előbb Aszódi Attila, hogy ha rendeződik a helyzet, ha véget ér a háború, akkor a barátság, meg az orosz földgáz, barátság olajvezeték, meg az orosz földgáz, ez továbbra is jöhet Magyarországra? Grád Ottóra nézek, és azért beszélek közben ennyit, hogy meg tudja fogalmazni azt a diplomatikus választ, ami ebben a helyzetben elképzelhető.
0: Én azt gondolom, hogy így egy ilyen feltételes módban megfogalmazott kérdésre nem nagyon kell diplomatikus választ adni, teljesen egyértelmű. Minden irányt, ahonnan kőolajhoz lehet jutni, addig, ami kőolajra szükség van, azokat fent kell tartani, azokat szükséges használni is, hiszen nem szabad elfelejteni amellett, hogy az ellátás és a fizikai jelenlét, vagy a fizikai megléte a szükséges kőolajnak rendkívül fontos. Maga az ár is egy igen fontos kérdés. Tehát abban a pillanatban, ahogy nem egyetlen egy csővezetékre korlátozódik Magyarország lehetősége, messze jobb a kereskedelmi pozíciója is. De visszatérve azért az alapkérdésre, igen, a csővezetéki kapcsolatokra szükség van, ezek a csővezetéknek működőképesnek kell lennie, és mindenképpen vissza fog térni, én azt gondolom, hogyha rendeződik a politikai kérdés, vissza fog térni nem csak Magyarországra, nem csak Szlovákiába, hanem egész Európába vissza fog térni az orosz energia, az orosz kőolaj, az orosz földgáz, az orosz LNG, az orosz alapgázolaj, ami például a szankciók bevezetését követően rendkívül nagy problémát okozott Európa ellátásában, annak a kiesése, tehát nem lehet más megoldás csak az, hogy normál üzleti kapcsolatoknak vissza kell épülnie.
1: Csak egy félperces kitérő, hogyha mondjuk a barátság vezeték leáll, mondjuk egy hónapra vagy kettőre, akkor utána újraindítani az probléma?
0: Egy kőolajos csővezetéket újraindítani sem egyszerű, azért messze nem akkora probléma egy mint ilyen csővezeték, mint egy atomerőmű, vagy akár egy sima erőműnek a turbináit vagy a generátorait újraindítani, hiszen azért ezek a csővezetékeken szakaszok kiszakaszolhatók, tehát egy szivattyú újraindításával, hogyha maga a technológia nem sérült, tehát a leállásnak nem műszaki, hanem egyéb kereskedelmi, vagy ne adj Isten, ami az utóbbi időben volt, politikai okai vannak, az újraindítás azért sokkal egyszerűbb és rövidebb időig ügy.
1: Még egy kérdés, ami a rezsicsökkentés előtt. Az jó vagy lényegtelen kérdés, hogy az energiarendszer az kinek a kezében van egy országban, hogy nemzeti kézben van-e, vagy külföldi cégek kezében van-e, ennek van-e jelentősége önök szerint? Például, hogy a szélerőművek azok kinek a kezében vannak, de nem akarnám a szélerőművekre lerövidíteni a dolgot, hanem úgy általában mi a jó, kinek a kezében legyen az energiarendszer? Ifjabb Csikán Attila.
3: Én hogy mondjam erre azt, hogy egyrészt ugye mindenhol a világon az adott állam, az adott kormányzat az nagyon komolyan foglalkozik az energetikával, ez abszolút egy stratégiai kérdés, nincs olyan hely, ahol ez ne így lenne, és ez Magyarországon is természetesen így van, tehát az, hogy egy kormányzatnak erős és határozott energiastratégiai, energiapolitikája legyen, az egy abszolút szükséges dolog. Az, hogy egyébként az ebből következő feladatokat milyen megosztásban vállalja magára az állam, és adja ki, hogy úgy mondjam, magántőkének, ez már egy önmagában eldöntető kérdés. Hagy mondjak példákat, ugye a rendszerirányítás nagyon kevésen, nem is tudom, hogy van-e olyan, ahol ezt az állam kiadná a saját kezéből, biztos van a világon minden van, de azért ez biztos, hogy nagyon ritka, de például az erőműépítést nagyon gyakran ki szokták adni, mert ez egy üzleti beruházásként is értelmezhető. Nyilván az sem mindegy, milyen erőmű, ugye itt is vannak olyan speciális gyorsindítási erőművei, például az MVM-nek, amik nem megtérülési céllal, hanem biztonsági céllal épülnek, azokat ugye nyilván megint nehezebb kiadni. Szóval nagyon sok döntés van, amit először az államnak kell legelőször eldöntenie, hogy ezt hogyan tudja megcsinálni, de ugye utána nagyon, a kormány része mindenhol elég hangsúlyosan a pénzügyminiszter is, és akkor szokott előjönni azt, hogy persze ezt finanszírozni is kell valahogy, és nagyon sok olyan feladat van, amit nagyon sikeresen és jól lehet egy kapitalista országban finanszírozni a magántőke bevonásával. És akkor a következő ugye, hogy akkor az a magántőke mennyire fontos, hogy magyar legyen, vagy külföldi, ugye erre azért azt tudom mondani, hogy persze vannak erre hozható példák, hiszen az Altóra is azt mondjuk, ugye magyar alapítású, magyar tőzsdén jegyzett magyar vállalat, de azért alapvetően én mégis azt mondanám, egy Európai Uniós országként, én ebben nagyon-nagyon azért nem merülnék el. Tehát megfelelő finanszírozásnak kell lennie, megfelelő döntéseknek kell lennie, és igenis nagyon sok olyan területe van az energetikának, abban hatékonyan beengedhető a magántőke, és akkor ugye a finanszírozással együtt természetesen a külföldi tőke is, mert az autósa nézi azt, hogy a részvényesei közül hány intézményi befektető van, aki külföldi, vagy mondjuk amikor egy banktól bankhitelt kérünk, akkor annak a banknak milyen a tulajdonosi szerkezete, nem ezt vizsgálja az ember, hanem van ezzel egyéb feltétel.
1: Csak röviden, Aszódi Attila, ugyanez?
2: Az a helyzet, hogy az energetikában általában nagy beruházások vannak, ami egyrésztről nagy tőkét igényel, másrésztről nagyon sok esetben ezek hosszú megtörlési idejű beruházások. Ennek következtében speciális az energetika a nagyon sok más piaci folyamathoz képest. Kell, hogy legyen egy olyan garanciarendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy a magántőke be tudjon menni erre a területre. De ez nem jelenti azt, hogy az állami tőkének ne lenne helye. Tehát vannak kombinált megoldások, számos országban vagy tőkével, vagy valamilyen garanciával, árgaranciával, támogatással, hitelgaranciával, egyebekkel száll be az állam, még akkor is, hogyha adott esetben nem tulajdonos, de látjuk azt is, hogy az Alteo, mint tőzsdén jegyzett cég mellett, ott van az MVM, ami pedig állami tulajdonban van. Tehát megférnek ezek a társaságok is egymás mellett. Persze, vannak olyan piaci szabályok, amelyeket a piac működése szempontjából muszáj, hogy betartson az, aki a piacért felel, mert egyébként valamelyik szereplő sérülne ebben a versenyben.
1: Csak egy fél szográdottó még hozzá tud tenni valamit?
0: Gyakorlatilag minden elhangzott, és talán arra az elemére, amire kevésbé tértek itt tanult kollégánk, a hazai meg a nemzetközi. Ez is ma már nagyon nehezen megfogalmazható, mert ha csak most az olajipart nézem, Ha azt mondom egy megnyilatkozásomban, hogy a MOL a magyar és a hazai olajvállalat kikéri magának a MOL, hiszen ő ma már egy nemzetközi olajvállalat, független attól, hogy eredetileg valamikor egy Magyarországon bejegyzett cégként indult. Tehát ez arra, hogy mennyire kell hazainak, mennyire kell nemzetközinek lennie.
1: Az egy irányítás biztos, a MOL-nál, hogy az irányítás hazai.
0: És akkor itt bejön az állam, meg akkor tőzsde, nyílt végű részvénytársaság, ezek már összetett dolgok, egy biztos, ellátásbiztonság az egyik legfontosabb kérdés ebben a szempontból, legyen megfelelő a szabályozás, amit Attila is mondott, a garanciákat, a jogszabályok biztosítsák a hosszú távú biztonságos működéshez. Visszafordítva, már bocsánat, a félmondat kicsit hosszabb lesz, ahhoz is garancia kell, hogy egyáltalán legyen, aki hajlandó beruházni, mert megfelelő megtérülések, megfelelő hosszú távú garanciák nélkül biztos, hogy állami kézben marad, mert nem lesz olyan privát befektető.
1: Senki nem hozza ide a pénzét.
0: Így van. És csak egy fél mondat még, a legtöbb ilyen beruházás, ahogy korábban el is hangzott, azért nem kicsi. Tehát ez nem olyan, hogy a hátamra veszem és holnap elviszem. Tehát ilyen szempontból is kisebb a kockázat, mert nem olyan egyszerű egy földgáz ellátórendszert lebontani és elvinni, vagy egy finomítót darabjaira szedni és átköltöztetni Kínába. Tehát ilyen szempontból nagyon speciális a mi területünk, az energetika.
1: Akkor a záró kérdés, és 4 percünk van rá, lehet, hogy ez érdekli a közönséget a leginkább. Megmarad a rezsicsökkentés, vagy nem marad meg? Na most megint azt mondom, hogy amennyiben az urak nem akarnak belemenni a politikai részébe, akkor ne menjenek bele, és mindenkinek körülbelül 1,5 perce van a válaszra, és akkor nem tudom, hogy Csikán Attila kezdte az előbb is.
3: Az nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy az energia az egy olyan alap jószág, amit elérhető kell, hogy legyen mindenkinek. Tehát az, hogy az energetika, a fűtés, a villamosenergia az egy szociális kérdés, és ez abszolút vitathatatlan.
1: Tehát megfizethető legyen? Ez így
3: megfizethető legyen, megfizethető legyen, de ez egyértelműen olyan, sajnos azt kell mondjam, bonyolultabb közösségi rendszerekkel érdemes működtetni, ami fair, ami igazságos, és nem csak arra gondolok, hogy aki nem engedhet meg magának, azt valahogy segítsük, hanem arra is gondolok, hogy aki meg megengedheti magának, azt ne segítsük. Tehát a fűnyíró rendszerű nagyon egységes elvekkel mindig az a pozitívum, hogy gyorsan és egyszerűen bevezethetőek, és nagyon jól értetőek, viszont az a helyzet, hogy nem teljesen fel, és olyan plusz finanszírozási terhet jelent, ami viszont már fölösleges. Tehát egy kisebb büdzsével, egy jobb elosztással az, hogy egyébként az energetikának van egy szociális kötelezettsége, az egyértelmű, de én azt gondolom, és hát ugye voltak is már erre azért lépések, hogy az eredeti elv, ami szerint mi a rezsit azt alacsonyan tartjuk, az nem lesz fenntartható. És még egy gyors, nagyon úgy tudom, hogy másfél perc, nagyon-nagyon gyors utolsó félmondat, és egyébként azért sincs értelme fenntartani, mert ugye ezzel demotiváljuk az embereket az energiatakarékosságra, ami pedig fenntartatósági szempontból egy nonsense, mert azért az energiának az értéke az ott is megmutatkozik, hogyha nem fogyasztjuk el.
1: Rád Otto?
0: Gyakorlatilag minden elhangzott, amit még talán hozzátennék, az, hogy meg kell fizetni a valós piaci árát az energiának. Ez segíti azt, hogy annyit használjunk, amennyire tényleg szükségünk van, és egyéb támogatási módokkal kell biztosítani azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. De az nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan ez a valóságban mennyibe kerül, mert talán a legnagyobb problémát jelen pillanatban a mostani rezsicsökkentési rendszer ezen a területen okozta.
1: Csak zárólagos megjegyzés, bocsánat, mert azt is szokták mondani az ellenkezők ilyenkor, hogy a nagyon bonyolult rendszer meg annyira bonyolult lesz, hogy az előnyei elvesznek valahol ott a kézen közön. De Aszódi Attila.
2: András, én azt látom, hogy a társadalom, a magyar társadalom nagyon fontos, pozitív jelzéseket adott az energetikával kapcsolatban az elmúlt időszakban. Az, hogy van több mint 300 000 háztetőn napelem, az azt jelenti, hogy nagyjából 1 millió ember, vagy egy kicsivel több mint 1 millió ember közvetlenül a mindennapokban olyan energiaforrást használ, ami az ő saját döntése alapján van ott, és ezzel valamit kezdenie kellett. Tehát rezonált egy energetikai kérdésre.
1: Óriási ugye, kormányzati támogatással.
2: Világos, sokkal, de nem hagyta ott az útszélén ezt a támogatást.
1: Tehát a harmadát kellett fizetni annak, amibe
2: de
1: kerül.
2: De nem hagyta ott ezt a támogatást, és ma már foglalkozik azzal, hogy mi a háztartásának a fogyasztása, mennyit termel, tehát rezonált egy kihívásra. Ugyanígy rezonált a magyar társadalom akkor, amikor a nyáron nagyon komoly ellátási problémák voltak, és vissza kellett fogni az esti órákban a fogyasztást, és láthatóan egyszerűen a rendszer adatokon látszik, hogy 500-600-700 megawattal néhány órára, több napon keresztül lentebb ment a fogyasztás, mert az emberek erre reagáltak.
1: Tehát mindenki ezek pozitív... megrémült, hogy mi lesz, ha nem lesz áram.
2: Igen, de mégiscsak, tehát reagáltak az emberek erre a helyzetre, ami azt jelenti, hogy érdekli őket az energetika, és hajlandóak rendszer szintű problémák megoldásában együttműködni. Ez azért nagyon lényeges, mert szerintem is egyetértek az előttem szólókkal, itt egy változásra van szükség. Annyira megváltozott az egész környezetünk, a villamos energiarendszer, annyira másképpen fejlődik ez az egész szektor, hogyha ebben nem vesz részt a lakosság, akkor annak súlyos negatív következményei lesznek. Ezeket a negatív áras időszakokat, amelyek ma napközben jelentkeznek, ezeket le kéne vágni, hiszen jelenleg negatív áron exportálunk, és nagyon magas áron importálunk az esti órákban. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha a lakosság ebben együttműködik. Nem csak az ipar, hanem a lakosság is kell, hogy ebben együttműködjön. Mindamellett, hogy nyilván van egy olyan réteg, akinek szociális okokból segítségre van szüksége, ezt a réteget meg kell találni, és meg kell adni direktben a segítséget, de segítenünk kell a piacot abban, hogy ezek a piaci folyamatok, ezek működni tudjanak, mert akkor lesznek tárolói beruházások, akkor lesznek olyan igényoldali beavatkozások, amelyek jelentősen tudnák alakítani azt, hogy hogyan használjuk az energiát.
1: Nem beszéltünk geotermikus energiáról, meg biomasszáról, biogázról, meg arról, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei lehetnek. Azokon kívül, amiket az urak itt elmondtak, de hát ezt majd legközelebb. Itt folytatjuk valamikor, szerintem valamikor tavasszal, mert úgy szokott lenni, hogy nagyjából egy fél év után jön a következő kör. Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunkat a YouTube-on és a Facebookon is megnézhetik a Magyar Katolikus Rádió csatornáin. Vendégeim voltak Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolajipari Szövetség főtitkára. Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak. Technikus kollégám Bójás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Több mint 5,2 milliárd forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT kedden az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a szántódi és a tihanyi rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is. Áldozó pappá szentelte Gál Miklós Dávid lazarista diakónust Böcskei László nagyváradi megyés püspök szeptember 19-én a nagyváradi székesegyházban, számolt be kedden a Magyar Kurír. Az újonnan felszentelt pap másnap származási plébániáján a nagyváradi Katalin telepen mutatta be első szentmiséjét. Gál Miklós Dávid úgy fogalmazotta, a papság nem csupán személyes meghívás, hanem ajándék és küldetés mások felé, különösen a szegények és a rábízottak szolgálatára. Második napja bénítja meg Zágráb tömegközlekedését a Városi Közlekedési és Közszolgáltató Vállalatok dolgozóinak sztrájkja, írja az MTI. A Zágráb megyei bíróság kedden elutasította a munkabeszüntetés ideiglenes megtiltását kérő beadványt, a sztrájk jogszerűségéről szerdán dönt. A hétfő hajnalban kezdődött munkabeszüntetés miatt kedden reggel mindössze 2 villamos és 1 autóbusz közlekedett a horvát fővárosban, miközben a szemétszállítás is erősen korlátozott. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham, brit miniszterelnök kedden a Munkáspárt Liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Megtiltották Oroszországban, hogy 1 millió rubelnél, vagyis mintegy 3 millió 850 ezer forintnál több készpénzt vigyenek ki az országból több szomszédos államba. A kedden kiadott elnöki rendelet magánszemélyekre, cégekre és egyéni vállalkozókra is vonatkozik. Kivételt jelenthet, ha a pénzt nemzetközi repülőtéren viszik ki, és banki dokumentum igazolja annak eredetét. A szabály megsértése esetén a határérték feletti összeget cégeknél és egyéni vállalkozóknál pedig a teljes készpénzt elkobozhatják. Hazánk időjárásáról felhőtlen idő várható, foltokban köd sem kizárt, hajnalban 4-10 fok, a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb is lehet. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. Következik a média világerkölcséről. A szerkesztő Kövér Tamás.
3: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról szólnék, hogy a mesterséges intelligencia történetének eddigi legfélelmetesebb mérföldkövéhez érkeztünk, miután kiderült, hogy az OpenAI egyik autonóm mesterséges intelligencia ágense betört az ausztrál kormány zárt Medicare statisztikai portáljába. Az eset azonnal nemzetközi diplomáciai feszültséget szított. a tech és kiberbiztonsági világ egyik legmegdöbbentőbb eseményének részleteiről Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök beszélt a New York-i látogatása során, és hangsúlyozta, hogy milyen kockázatokat hordoz, ha a mesterséges intelligencia túllép a humán kontroll keretein. Az incidens hátterében egy látszólag ártalmatlan belső kutatási projekt állt. Az OpenAI fejlesztői azzal bízták meg az egyik fejlett modelljüket, hogy elemezze az ausztrál egészségügyi és gyógyszerköltési trendeket. Amikor az ágens a nyilvános interneten végzett kutatásai során zárt kormányzati falakba ütközött, ahelyett, hogy leállt volna, önállóan úgy döntött, hogy nem fogadja el a nemleges választ. Az algoritmus teljesen autonóm módon azonosította a Medicare statisztikai portáljának sérülékenységeit, és kijátszva a biztonsági protokollokat, átmászott a digitális kerítésen, hogy megszerezze a keresett információkat. Bár a kormányzati rendszerekbe való illegális behatolás ténye önmagában is rendkívül súlyos, az ausztrál hatóságok siettek megnyugtatni a közvéleményt a legfontosabb kérdésben, mondván állampolgári adatok nem kerültek veszélybe. Az ágens nem fért hozzá a betegek személyes egészségügyi kartonjaihoz, nevekhez vagy lakcímekhez. Ehelyett olyan aggregált nemzeti statisztikákat, pénzügyi elszámolási adatokat és belső fájlokat töltött le, amelyek a látogatás pillanatában még nem voltak publikusak. A valódi fenyegetést így nem a tömeges adatszivárgás, hanem maga a precedens jelenti, amely szerint egy MI ágens képes volt felismerni a védelmi rendszerek gyengeségeit, és saját elhatározásból végrehajtott egy klasszikus kibertámadást. A helyzetet tovább mérgesítette az OpenAI és az ausztrál kormány közötti kommunikációs fiaskó, amely komoly politikai felháborodást váltott ki. Maga a behatolás még júniusban történt, ám a kaliforniai vállalat csak augusztusban egy belső rutinvizsgálat során észlelte a rendellenes viselkedést. Az ausztrál felet azonban csak szeptember közepén értesítették, ráadásul a jelentést egy általános, ritkán ellenőrzött kormányzati e-mail címre küldték el. Albanese miniszterelnök dühösen vonta kérdőre Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját, elfogadhatatlannak nevezve az incidens ilyen jellegű elbagatellizálását. Az OpenAI elismerte a történteket, és közleményében jelezte, hogy a modell olyan műveleteket hajtott végre, amelyre a mérnökök nem adtak utasítást, és amelyek teljesen ellentétesek a cég biztonsági irányelveivel, eddig a tudósítás. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most folytassuk azzal, hogy óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Alekszandar Vučić szerb államfő beszéde az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán, miután a szónoki emelvényről nyíltan azzal vádolta meg Horvátországot, hogy az büszke a náci múltjára. Vučić szerint a világ vezetői kettős mércét alkalmaznak, és maguk semmisítették meg a globális biztonság alapjait. De a jelek szerint Javier Milei sem finomkodni ment az ENSZ-be, és gyakorlatilag porig rombolta a nemzetközi diplomácia megszokott kereteit. Vučić beszédének leginkább megbotránkoztató része a szomszédos Horvátország közvetlen megbélyegzése volt. A szerb államfő kijelentette, hogy Szerbia számára rendkívül fájó a nácizmus örökségének társadalmi rangra emelése a környezetében, majd név szerint említve a horvátokat, azt állította, hogy az országban a mai napig náci jelszavakat és szimbólumokat használnak. Beszédében felidézte a II. Világháborús Jasenovaci koncentrációs tábort is, és indulatosan visszautasította, hogy a történelmi múlt ezen sötét ideológiáinak árnyékában bárki is erkölcsi leckéket merjen adni Belgrádnak. A regionális viszályokon túl a szerb elnök a teljes nyugati világot is célba vette, mondván, hogy az ENSZ alapokmánya és a területi integritás elve a nemzetközi közösség szemében csak addig fontos, amíg az az ő érdekeiket szolgálja. Vučić szerint a nyugat nyitotta ki Pandora szelencéjét az 1999-es NATO beavatkozással és Koszovó függetlenségének elismerésével, amivel maguk a nagyhatalmak teremtettek veszélyes precedenst a nemzetközi jog semmibevételére. Miközben megerősítette, hogy Szerbia elkötelezett az európai integráció mellett, nyíltan kijelentette, Donald Trump amerikai elnöktől vár egy igazságosabb világrendet, amelyben a kisebb, Szerbiához hasonló nemzetek független külpolitikát folytathatnak. Javier Milei argentin elnök kijelentette, hogy az ENSZ egy működésképtelen, haszontalan paraziták kasztja által irányított bürokratikus szörnyeteg. Szerinte az ENSZ teljesen letért a saját alapító okiratában rögzített céljairól, és a béke fenntartása helyett ma már egy szocialista mintájú szuperkormányként próbálja ráerőltetni az akaratát a szuverén nemzetekre. Az argentin elnök legsúlyosabb vágya a koronavírus járvány időszakára vonatkozott. Kijelentette, hogy a világszervezet által diktált globális lezárások, karanténok és utazási korlátozások konkrétan emberiség elleni büntettel és népirtással értek fel, mivel szisztematikusan lábbal tiporták az egyéni szabadságjogokat. Milei a technológiai fejlődés védelmében szállt ringbe, és határozottan elutasította a mesterséges intelligencia nemzetközi korlátozását, vagy előzetes cenzúráját, mondván, hogy a bürokraták túlterjeszkedése csak elfojtja az innovációt és a gazdasági növekedést. Az igazi nemzetközi feszültséget azonban az okozta, amikor a brit-argentin területi vitára terelte a szót. Élesen bírálta az ENSZ tehetetlenségét a Falkland-szigetek kapcsán, és nyíltan megfenyegette Londont, kijelentve, hogy a szervezet asszisztálása mellett zajló brit olajfúrások miatt Argentina kész a saját kezébe venni az irányítást. Ezzel párhuzamosan azzal vádolta meg a tagállamokat, hogy miközben Izraelt szisztematikusan démonizálják, véres kezű diktatúráknak biztosítanak helyet és szavazati jogot az emberi jogi bizottságokban. Milei a beszédében egyértelművé tette, hogy országa szakít a semlegességgel és a szabadság új globális élharcosa lesz. Azt akarjuk, hogy a nagy technológiai cégek felelősséget vállaljanak. Azt akarjuk, hogy egy szabályozatlan iparág alapvető biztonsági előírásokat vezessen be itt, Ausztráliában, és ezt fogom megpróbálni tenni, amikor októberben bevezetem a digitális gondossági kötelezettséget, jelentette ki mindezek után Annika Wells, ausztrál kommunikációs miniszter. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól, ezúttal is az Ajándék a végzettől című gyűjteményben 1938-ban megjelent Magyar Grácz című írásának néhány részletét idézném ide. Azt írta Márai, a sajtóban visszatérnek az ösztönző cikkek, amelyek bíztatják nyugdíjasainkat, mindenekelőtt persze a felvidékről elszármazott nyugdíjasokat, hogy költözzenek Kassára, így kezdődik a Magyar Grácz című írás 1938. decemberében. Azzal folytatja, Kassa nem csak címe és rangja szerint volt felső Magyarország fővárosa,
4: értelmi és érzelmi, ipari és mezőgazdasági szálak kötözték a Felvidékhez, minden korban vezető nagyváros volt, élénk északi és keleti kapcsolatokkal. Csak közvetlenül a háború előtt kezdték Kassát úgy emlegetni, mint a békés és finom hivatalnok várost. Az igazság, hogy Eperjes és Késmárk, Lőcse, Poprád, de Ungvár, Munkács és Máramaros sziget is a szepesi városok. A lengyel határvárosok tartották a kereskedelmi és szellemi rokonságot e nagy várossal, tartották Rákóczi idejében éppen úgy, mint a közelmúlt évtizedekben, mert Kassa volt az Urbs, az a hely, ahol a dolgozóknak és jelenségeknek fémjelzésük volt. A felvidéki beteg előbb kereste meg békeidőben a szakorvost, mint a budapesti, s elébb, mint a prágait a cseh megszállás idejében. A felvidéki pereskedő kliens Kassára jött jogi tanácsért, a felvidék városaiba innen indult el az áru, s Kassán futott össze egy országrész minden érdeklődése. Kassa nem volt soha zajos város, de nem is volt olyan csendes és aluszékony, mint a csehek hirdették. Volt ipara, amelyet a csehek mesterségesen szorvasztottak el, mindenekelőtt egy országos viszonylatban is jelentős vasgyára. Itt főzték és főzik ma is a kitűnő kassai sört, amely eredményesen vette fel a versenyt a felvidék csehek által bitorolt városai van a világhírű Pilzenivel. Volt textilipara, s mindehez volt gazdasági területe. Most, mikor a kassai határa Bankói menedékház mellett halad el, 8 kilométerrel a város meget, nem szabad belenyugodnunk abba, hogy a bécsi döntés következéseképp ez a művelt és tevékeny város egyszerre csak Magyar Grác legyen, írta mindenről Márai Sándor, majd úgy folytatta, néhány hete csak, hogy a magyar csapatok bevonultak Kassára, se rövid idő alatt nem lehet igazán csodákat művelni. A munka most kezdődik, itthon és a felvidéken. A közös munka, ez az új honfoglalásra emlékeztető közös erőfeszítés, melynek egyetlen célja, hogy emberibb és igazságosabb életfeltételeket teremtsen minden őslakos számára a felvidéken. Csodákat nem művelhetett senki 4 hét alatt, de most, mikor elkövetkeztek a hétköznapok, minden figyelmünkkel körül kell nézni, hogy felvidéki városaink számára a mesterséges, új határok fölött újra megteremtsük természetes ősi gazdasági kapcsolataikat a történelmi felvidékkel. Gazdaságpolitikai megoldások nem maradhatnak el, amikor határon innen és határon túl egyforma kényszer utalja egymásra a visszakapcsolt és az odaát maradt területek és városok lakosságát. Ez az igazi program, most kezdünk dolgozni rajta. A nyugdíjas, akit Kassára húz a szíve, megtalálja itt ez ősi város minden kényelmét, nemes és úri életkeretét, de Kassa mégse legyen Magyar Grác. Kassa inkább csak maradjon és legyen a magyar Kassa, ahol nem csak szemlélődnek, hanem élnek, dolgoznak és alkotnak, mint a múltban, évszázadokon át. Nem nyugszunk bele abba, hogy egy alkalmi fordulat nyugdíjba küldje Kassát, dolgozni fogunk, hogy éljen és dolgozhasson, írta Márai 1938. szeptemberének közepén. Ami a célokat illeti,
3: időszerűnek tekinthetjük mindezt ma is. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve most arról, hogy feljelentő oldalakat indítottak, idézem, homofób és transzfób tartalmak miatt Magyarországon. Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya a DSA alapján a háttértársaság megbízható bejelentői státuszt kapott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. Ennek értelmében a tech óriásoknak a szexuális irányultságon vagy nemi identitáson alapuló általuk gyűlöletbeszédnek ítélt posztokat jelenthetik, amit azoknak késedelem nélkül felül is kell vizsgálniuk. Bár a státusz megszerzése óta eltelt első két hónapban egyetlen releváns bejelentést sem kaptak a magyar felhasználóktól, a jelensd a homofóbiát és a jelensd a transzfóbiát elnevezésű gyűjtő felületein, és a legnagyobb elérést biztosító Metával nem sikerült kapcsolatot kiépíteniük, mégis egy olyan szólásszabadságra veszélyes kultúrát próbálnak importálni, amelyről már több nyugat-európai országban bebizonyosodott, milyen veszélyeket is rejt magában. A háttértársaság olyan jogszabályokba ütköző online megnyilvánulásokat vizsgálhat, amik célja, idézem, valamely társadalmi csoport, esetünkben a szexuális és nemi kisebbségek megalázása, megfélemlítése, vagy a csoport elleni erőszak vagy előítéletes fellépés kiváltása, vagyis a közösség elleni uszítás, vagy az internetes agresszió, írja mindenről a Lakmusz. Bár a tartalmak tényleges törléséről végső soron maguk a platformok döntenek, a háttértársaság új jogköre elvi alapvetést teremt a magyarországi digitális tér ideológiai alapon történő felügyeletére és szűrésére. A gyűlöletbeszéd elleni harc jelszava alatt gyakran a természetes értékrendet képviselő álláspontok a házasságról, a családról és a szexualitásról szóló bibliai meggyőződések is könnyen homofób vagy transzfób bélyeg alá eshetnek. Egyelőre még nem itt tartunk, de hová vezet a hitéleti meggyőződések és a közösségi médiás vélemények hatósági üldözése, mindenre Finnország adja a legintőbb európai példát. Ott P.V. Rezénen volt belügyminisztert és parlamenti képviselőt évekig tartó rendőrségi és bírósági eljárás alá vonták, miután 2019-ben a Twitteren, az X-en egy bibliai idézetet ábrázoló képpel kérdőre vonta egyháza vezetését a Pride támogatása miatt. És bár a finn legfelsőbb bíróság a biblia verseket tartalmazó X poszt vádja alól végül, 7 év után felmentette, kimondva, hogy a szentírás idézése nem minősül uszításnak, egy 20 évvel ezelőtt írt egyházi kiadvány miatt bűnösnek mondta ki gyűlöletbeszéd vádjában egy csoport megsértése címén. Az Egyesült Királyság esete pedig azt illusztrálja, miként alakul át lakossági bejelentgetés a szólásszabadságot erodáló online rendőri ellenőrzésé. A brit rendőrség 2014 óta vezet nyilvántartást az úgynevezett nem bűncselekménynek minősülő gyűlölet incidensekről, amelybe olyan törvényes megnyilvánulások kerülnek be, amelyeket az áldozat vagy bárki más faji, vallási, szexuális irányultsági vagy nemi identitáson alapuló ellenszenvként érzékel. A gyakorlat súlyos jogállamisági aggályokat vet fel, mivel a rendőrségi adatbázisban szereplő bejegyzések a hatályos jogszabályok alapján átvilágítások során átadhatók a leendő munkáltatóknak is. A megvádolt személyeknek ráadásul nincs lehetőségük fellebbezésre. A Forbes adatai szerint a brit rendőrség naponta több mint 30 letartóztatást hajt végre, ami évente 12 000 esetet jelent, olyan internetes bejegyzések, újra megosztások vagy karikatúrák miatt, amelyeket a hatóságok sértőnek minősítenek. A kritikusok szerint a rendszer a valódi gyűlöletbeszéd visszaszorításában nem hatékony. Valódi célja és eredménye a kényelmetlen vagy ellentmondásos vélemények elhallgattatása és a szólásszabadság korlátozása. Hölgyeim és uraim, újabb 2 hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel. Addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.
0: Elhangzott a Média Világ erkölcséről.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Szeptember 29-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
0: a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Szávó Mária. Köszöntjük Önöket, főpíreink röviden. Szerdáig lehet regisztrálni az ESZIA 1%-ára a civil szervezeteknek. Novemberben nyilvánossá

0: benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. Több mint 5,2 milliárd forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból fejlesztik a digitális állampolgárság program szolgáltatásait, közölte az IDOMSOFT ZRT az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a fejlesztés célja egy biztonságos és széles körben használható digitális adattárca kialakítása, valamint az elektronikus azonosítás és a személyes megjelenés nélküli ügyintézés fejlesztése. Őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, volt minisztert, közölte kedden a Bács-Kiskun vármegyei főügyészség. A gyanú szerint a Nemzeti Kulturális Alap vagyonából 1079 esetben a törvényi céloktól eltérően használtak fel pénzt, ezzel 17,3 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozva. Hankó Balázs panaszt tett a gyanúsítás és az őrizetbevétel ellen. Hétfő este családja és fideszes képviselőtársai kíséretében hagyta el az országházat. Távozását Orbán Viktor Facebook oldalán élőben közvetítették. Hankó Balázs politikai koncepciós eljárásról beszélt, Orbán Viktor pedig szintén koncepciós pernek nevezte az ügyet. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben három irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-ig teszik közzé. A főigazgató hangsúlyozta, a kezdeményezés nemzetközi szinten egyedülálló. 5 éves csúcsra nőtt az eladásra kínált új építésű ingatlanok száma Magyarországon, közölte az ingatlan.com az MTI-vel. A szerkesztőt hallják.
1: Jelenleg országosan 10.700 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan hirdetési portál. Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az új építésű lakások piacának olcsóbb szegmensében. Az új építésű lakások legolcsóbb 10%-a országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és a megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanjait. Az ingatlan hirdetési portál közleménye szerint Zalaegerszegen a legolcsóbbak az új lakások, 34 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb 10%-a. Győrben 46 millió, Veszprémben és Szombathelyen 47 millió forint ugyanez. Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal, Kecskeméten 77 millió, Székesfehérváron pedig 87 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb tizede. Budapesten a 19. kerületben a legalacsonyabb a belépőár, ez 50 millió forint, a 10. és 18. kerületben már 62 millió, a 8. kerületben 64 millió forint. A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta, az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg. Az elemző úgy vélte, az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5%-os kedvezményes lakás áfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfa kulcs 27%-ra történő emelése, ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfa kulcs.
0: Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden. Tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MTI-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a szántódi és a tihanyi

0: Lviv kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Egy évvel ezelőtt indított el a Média Unió Alapítvány a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amely a tinédzserkori szerhasználat és a viselkedési függőségek kockázataira hívta fel a figyelmet. A kampány idén kiszállókártyák néven folytatódik, és a korábbi felismerés központú megközelítést gyakorlati kapaszkodókkal egészíti ki, ismertette hétfőn a reggeli riportban Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány ügyvezetője.
1: A kampányt az első pillanattól alapvetően három célcsoportra fókuszáltuk, nem csak a diákokra és a tinédzserekre, hanem a szüleikre, illetve a velük foglalkozó pedagógusokra is. Ezek a kártyák az első lépést jelenthetik afelé, hogy az érintettben legyen szó tinédzserről, vagy szülőről, pedagógusról, tudatosuljon az, hogy egy olyan helyzet állt most elő, amivel foglalkozni kell. Hogyha ezeknek a kártyáknak a végigolvasásával valaki arra döbben rá, hogy bizony ő érintett, vagy valaki a környezetében, aki fontos számára, akkor ezek segítséget tudnak nyújtani. Ugye a kártyáknak a struktúrája következőképpen néz ki, az elő oldalán maga a probléma fogalmazódik meg, például ha minden este felbontunk egy üveg bort, az ugye nem gáz, tesszük fel a kérdést az első oldalon, majd rögtön utána, megfordítás után, lehet, hogy ez egy jel, néhány mondatos szöveg, majd utána, és ez a legfontosabb része a kártyának, a lehetséges első lépések kerülnek terítékre, amelynek az lehet a következő folyamánya, hogy valaki szakemberhez fordul, vagy elkezd mélyebben beszélgetni erről valakivel, aki fontos számára. Tehát a kártyák nem minden esetben adják meg a konkrét megoldást, de a megoldás felé vezető lépéseket igen. És itt szeretném elmondani, hogy a honlapnak a másik óriási erőssége, hogy létrehoztunk egy olyan országos intézményi, illetve szakemberlistát, akik tudnak segíteni ezekre a problémákra, legyen szó droghasználatról, alkoholról, cigarettáról, képernyőfüggőségről, mert rá tudnak szűrni a látogatók a honlapon, és az adott problémára vetítve célirányosan tudnak segítséget kérni.
0: Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Vojcek László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radetzky András rádiónk vezérigazgató helyettese. Közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte Radetzky Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes és áldozatos munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Nagyobb károkat okozott Nagy-Britanniának a kilépés az Európai Unióból, mint amennyi előnnyel járt, jelentette ki Andy Burnham, brit miniszterelnök kedden, a munkáspárt liverpooli kongresszusán. A kormányfő közölte, a közelgő brit uniós csúcs találkozó előtt ismerteti elképzeléseit London és az Európai Unió hosszú távú kapcsolatáról. Burnham szerint több lehetőség is szóba jöhet, és megvizsgálják, melyikről alakulhat ki egyetértés. Ukrajna további európai támogatást csürget, miközben Oroszország újabb légi támadást indított az ország több területe ellen. Nyíri Kata jelenti.
2: Az Európai Uniótól már ősszel további védelmi forrásokat kér Ukrajna. Jevhenyik Mara ukrán védelmi miniszter azt kezdeményezte, hogy az uniós hitelből Ukrajnának szánt összeget ne csak 2027-ben, hanem már idén bocsássák rendelkezésre. A tárcavezető szerint erre azért van szükség, hogy az ukrán gyártók időben beszerezhessék az alkatrészeket, és felkészülhessenek a drónok előállítására. Kijev emellett légvédelmi és F-16-osokhoz használható rakétákat, valamint lőszert is kér európai partnereitől. Közben újabb éjszakai légicsapásokkal folytatta támadásait Oroszország. Az ukrán légierő közlése szerint 152 drónt és több rakétát indítottak különböző ukrajnai célpontok ellen. A légvédelem 109 légieszközt semmisített meg, ugyanakkor több helyszínen becsapódásokat is jelentettek. A fővárosban lakóépületek rongálódtak meg, egy ember megsérült és egy 6 emeletes házból 10 embert kellett kimenekíteni. Kijevben a támadások a közösségi közlekedést is megzavarták. A kijevi területen egy drón lakóházba csapódott, 2 ember megsebesült, Odesszában 6-ra nőtt a sérültek száma, Szumi megyében pedig 4 ember sebesült meg az orosz támadásokban. Washingtonban és Európában is napirenden van az ukrajnai háború és a biztonsági helyzet. A Pentagon közben több milliárd dolláros szerződést készít elő Patriot rakéták gyártására. Norvégia pedig csak nem 2,3 millió euróval támogatja az Oroszország által elhurcolt ukrán gyermekek felkutatását, valamint a fogságba került ukránok megsegítését.
0: Öt pontos tervvel erősítené meg az Európai Unió külső határainak védelmét az Európai Bizottság, jelentette be kedden Brüsszelben Magnus Brunner uniós biztos. A javaslat célja a hirtelen és tömeges határzsértések megelőzése és kezelése. Brunner szerint mintegy 70 ezer embert tartóztattak fel az unió határainál, közülük 2000-en biztonsági kockázatot jelentettek. A bizottság erősíteni az unión kívüli országokkal folytatott együttműködést és az információcserét, valamint külön vészhelyzeti rendszer dolgozna ki azokra az esetekre, amikor a tömeges migrációt mesterségesen idézik elő és eszközként használják fel. Folytatódik a magyar oktatási program Csángóföldön a kormány 1 milliárd forintos kiegészítő támogatásának köszönhetően. Gáspár Sándor tudósít.
3: A Moldvai Csángó Magyar Szövetség évi 2-4 milliárd forintos költségvetési támogatást kapott a magyar államtól, azonban 2026-ra az előző kormány csak az első fél évi támogatást hagyta jóvá, emiatt nagyon fontos volt a kiegészítő támogatás, nyilatkozott Pogár László, az MCMS elnöke. A programban jelenleg mintegy 2200 gyerek vesz részt óvodástól egyetemista korig, akikkel a szervezet csak nem 200 alkalmazottja foglalkozik. Az őshonos kisebbség tagjainak magyar identitását erősítő programot 37 településen működtetik, és a moldvai helyszínek mellett Csíkszeredában kollégium is nyílt a magyarul tovább tanuló csángóföldi középiskolások számára. Az oktatás és hagyományőrzés mellett szociális, vallási és sportprogramokat is szerveznek. A támogatás révén folytatni tudják az évtizedek óta tartó, évről évre bővülő tevékenységüket. Az elnök elmondta, a Kárpátokon túli régióban az MCMS egyedüliként foglalkozik a csángó magyar kultúra őrzésével és ápolásával, a magyar identitás erősítésével. A csángóföldi magyarok anyanyelvi képzését 37 tanintézmény, bölcsőde, óvoda és iskola biztosítja. Ezeket a magyar állam tartja fenn, finanszírozásukhoz a román állam nem járul hozzá. Ezzel egy időben folyamatban van az MCMS átvilágítása. Átvizsgálják a teljes program működését és költségeit. Gond, hogy a normatív támogatás szintje az intézményhálózat bővülése ellenére változatlan maradt. A pénzhiány miatt az új tanévben veszélybe került a magyar nyelvű oktatás folytatása Moldvában, ezért kellett a kiegészítő támogatás. Az átvilágítás révén a 2027-es költségvetés tervezésénél már a reális költségek szerinti finanszírozási szükségletet lehet figyelembe venni, hangsúlyozta Pogár László, a Moldvai Csángó Magyar Szövetség elnöke.
4: Kárpát-medencei lapszemle. Évvégéig bérelt gépsorral folytatják a hulladékválogatást a Lécfalvi Integrált Hulladékkezelő Központban. Kovászna megye tanácsa azt követően folyamodott ehhez a megoldáshoz, hogy az augusztus 16-án keletkezett tűz megrongálta az infrastruktúrát, írta meg a Székelyhon. Amint Tamás Sándor tanácselnök kiemelte, mindenképp szerették volna elkerülni a hulladékválogatás leállítását, illetve az ebből fakadó elbocsátásokat, és azt is szem előtt tartották, hogy ne kelljen emelni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás díját. Az elfogadott összeg 2026 végéig fedezi a bérleti díjat, remélhetőleg addig sikerül helyreállítani a központ saját működési kapacitását. Az önkormányzati testület ugyanakkor elfogadta a Zabolai Csipkés Szabadidő Központ felújításához szükséges, frissített megvalósíthatósági tanulmányt és a műszaki gazdasági mutatókat is. A Művészeti és Népiskolával partnerségben megvalósítandó uniós pályázat révén lebontanák a tábor elavult épületeit, és helyükre egy pincével, földszinttel és tetőtérrel rendelkező újat húznának fel. Számtalan tánclépés, különböző korosztályok és egy együttes, amely az évek során közösséggé nőtt. Negyed évszázada alakult meg a csíkszeredai Borsika Néptánc Együttes, azóta a néptánc és a hagyományok továbbadását szolgálja, olvasható a Hargita Népe cikkében. A Borsika Néptánc Együttes szeptember 26-án jubileumi műsorral és táncházzal ünnepelte 25. évfordulóját, amelyen az egykori és a jelenlegi táncosok együtt élhették át a lépéseket, ritmusokat, népdalokat. Generációk találkoztak a tánc nyelvén keresztül, és az elmúlt 25 év történetei újra előkerültek. Antal Rozália alapító már kezdő tanítóként is oktatott néptáncot tanítványainak. A lehetőség bővült, amikor 2000-ben a csíkszeredai gyermekek házában kezdett néptánckört vezetni, és nagyobb tér nyílt arra, hogy több gyermekkel dolgozzon. Kis idő múlva megalakult a néptánc együttes, amely a Borsika nevet kapta. A 25. jubileumi ünnepségről Antal Rozália azt mondja, az előadáson több mint 140 táncos lépett színpadra, utána közös táncházzal ünnepelték az évfordulót. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Felhőtlen idő várható, néhol párásság, foltokban köt sem kizárt. Szerdán derült, napos, száraz idő várható. A szelet élénk, erős lökések kíséretik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Főpírenk még egyszer röviden. Szerdáig lehet regisztrálni az SZIA 1%-ára a civil szervezeteknek. Novemberben nyilvánossá válnak az ügynökakták. Új szakmai vezetője van a Katolikus Karitász orvos missziójának. Kedves hallgatóink, elhangzott a hírtükör. A szerkesztő Szávó Mária, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Szikora Józsefet hallják.
5: 2026. szeptember 29-e, kedd van. Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyal ünnepe. Isten éltesse névnapjuk alkalmából Mihály, Gábor és Rafael nevű hallgatóinkat. Szent Mihály mind a zsidó, mind a keresztény hagyományban a legnagyobb az angyalok között. Ő a lázadó angyalok elleni harc vezére az égben. A Szentírás szavai szerint Szent Gábor angyal a hírvivő. Megjelent Dánielnek a fogság idején, Zakariással tudatta keresztelő Szent János születését, Mária számára ő vitte a megtestesülés hírét. Szent Rafael a Bibliában Tóbiás könyvében szerepel az ifjú Tóbiás kísérőjeként. 1566. szeptember 29-én tűzvész pusztította Győr városát. Porig égett a város, a Piac tér, a mai Széchenyi tér felett elterülő utcácskák és a Káptalan domb alatt álló egy-két ház kivételével. Az éppen Győrött tartózkodó Miksa császár személyesen adott parancsot a város újbóli felépítésére. 1941. szeptember 29-én konferencia kezdődött Moszkvában. A Szovjetunió, Nagy-Britannia és az Egyesült Államok képviselőinek részvételével a német agresszió elleni összefogás jegyében. 1511-ben enapon született Szervét Mihály, spanyol orvos, reformátor. 1531-ben Németországban jelentette meg De Trinitatis Erroribus című művét, amelyben tagadta a Szent Háromság dogmáját. Tanai nagy hatást gyakoroltak az unitárius felekezet alapítóira. 1811. szeptember 29-én született Kolozsváron Sódelné Klein Rozália, operaénekesnő, az első magyar drámai énekesnő. Az ő közreműködése segítette diadalra Erkel Hunyadi Lászlóját. A Normafa helynév is Sódelnének köszönhető. 1840-ben a budai hegyekben egy fa alatt ugyanis olyan szépen énekelte Bellini Norma című operájának nagyáriáját, hogy a helyet később Normafának nevezte el a hálás közönség. 1901. szeptember 29-én született Enrico Fermi, Nobel-díjas olasz fizikus, az első atomreaktor tervezője. A fizikai Nobel-díjat 1938-ban kapta, az újabb radioaktív elemek neutron besugárzással való létrehozásáért, és a lassú neutronok segítségével létrejövő magreakciók egyidejű felfedezéséért. 1941-ben Fermi mutatta ki először a spontán bomlásnál keletkező neutronokat. 1942-től a Chicagói Egyetem professzora, s az ő tervei szerint és vezetésével épült meg Chicagóban az első atomreaktor. 1931. szeptember 29-én jötte világra Anita Ekberg, svéd színésznő. Népszerűségét dekoratív külsejének és temperamentumának köszönhette. Annak a kettősségnek, hogy jellegzetes skandináv külsejéhez olaszos temperamentum párosult. Ezt az adottságát használta ki Fellini, amikor felkérte őt az Édes Élet című filmje Rómába látogató híres filmsztárjának szerepére. Azóta legendássá vált Anita Ekberg Trévikútbeli éjszakai fürdési jelenete. Ugyancsak 95 éves lenne Ihász Mihály, orvos, sebész, akadémikus. Kiemelkedő szerepet töltött be a korszerű sebészet megteremtésében, elsősorban a funkcionális szemlélet megvalósításában, a proximális szelektív vagotómia hazai kidolgozásában, a minimál invazív sebészet oktatásában és hazai elismertetésében. 90 éves lenne Silvio Berlusconi, olasz vállalkozó, politikus, miniszterelnök. Magántelevíziós társaságokat, kábelhálózatokat létesített, s médiabirodalmát spanyol, francia és német televíziós társaságok egy részének megvásárlásával is bővítette. Silvio Berlusconi 1993-ban alapította a Forza Italia nevű pártot. 75 éves lenne Gál Erzsébet, színésznő, rendező. 1941-ben e napon halt meg Aba Novák Vilmos, festő és grafikus, a modern magyar festészet egyik legeredetibb tehetsége. Ő festette többek között Szegeden a Hősök kapuja freskóit, a Városmajori templom mennyezet freskóit és a szentélyfalak alumínium pannóit, Pannonhalmán a milleniumi kápolna szekkóit, a székesfehérvári Szent István mauzóleum és a székesfehérvári városháza lépcsőházának falfestményeit. 1956. szeptember 29-én halt meg Pattantyús Ábrahám Géza, Kossuth-díjas gépészmérnök, akadémikus. A Műegyetem tanársegédje, adjunktusa, majd haláláig egyetemi tanára volt. Több kisváros villamosítását tervezte és vezette. Foglalkozott a hajdúszoboszlói földgáz hasznosításával. Felvonókat tervezett, és közreműködött a ganzmávak szivattyúinak és egyéb vízgépeinek kialakításában. Oktatói és szakirodalmi munkásságával kimagasló szerepet játszott a magyar műszaki kultúra fejlesztésében. 36 könyve és több mint 100 műszaki, illetve mérnöki pedagógiai cikke jelent meg. Pattantyús Ábrahám Géza főműve a gépek üzemtana, amely sok évtizeden át szolgálta mérnökhallgatók képzését.
0: A múlt idéző Cikora József készítette.

John Lann muzsikált. Kedves hallgatóink, az esti harangzót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak önünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítsen.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, süld a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szent szíve szándékára.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozz az életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a kedves testvérek egyéni szándékaira. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, sírd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a munkanélküliekért, hogy tisztességes munkát találjanak.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, te vissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Imádkozzunk a betegeink gyógyulásáért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzunk hazánkért és egyházunkért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindig.

0: rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.

forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjának emelése, míg a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január 1-én szűnik meg. Közölte kedden a főpolgármesteri hivatal az MT-vel. A 2 tonnánál nehezebb személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni. A főváros ugyanakkor megvizsgálja a környezetkímélő járművek esetleges parkolási kedvezményeit. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői bunglókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek szeptember 20-án, számolt be a Magyar Kurír. A templom felújítása több évtizedes munka eredménye, legutóbb a templomhajót és a karzatot újították meg, restaurálták a falakat és a mennyezeti festményeket is. A munkálatokat az esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program is támogatta. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntése alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlan vásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakás kiadásra. Megtiltották Oroszországban, hogy 1 millió rubelnél, vagyis 3 millió 850 ezer forintnál több készpénzt vigyenek ki az országból több szomszédos államba. A kedden kiadott elnöki rendelet magánszemélyekre, cégekre és egyéni vállalkozókra is vonatkozik. Kivételt jelenthet, ha a pénzt nemzetközi repülőtéren viszik ki, és banki dokumentum igazolja annak eredetét. A szabály megsértése esetén a határérték feletti összeget, cégeknél és egyéni vállalkozóknál pedig a teljes készpénzt elkobozhatják. Hazánk időjárásáról: felhőtlen idő várható, párásság, foltokban köd sem kizárt, hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Lackfi János, Szent Mihály dala. Szent Mihálykor a jószágot a mezőről beterelik. Hidegben a négy lábúnak nem sok örömetelik. Piros orrot mindenkinek Mihály angyal maga fest. Köhög, prüszköl ki utcán jár, kabátot vesz, méretest. Szent Mihály után fű nem nő, jönnek majd a locspocsok. Könnyezik az eresz alja, vacog minden kis pocok. Szent Mihálykor szüretelnek, esküvőt is tartanak, kukoricát muszáj törni, míg a tér ránk nem szakad. Ilyen tájban kinn a kertben sertepertél Szent Mihály, szél fuvolán fütyörészik, kémény kürtőn trombitál. Szent Mihály az danulássza. Készülj, ember, jön a tél! Tele kamra, tele pajta! Kályhában a tűz beszél.
1: Lackfi János versét Pápa Jerika mondta el.

0: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon, még az óperenciás tengeren is túl volt egyszer egy szegény asszony. Annak a szegény asszonynak volt egy fiacskája, Jancsika. Szegények voltak, mint a templom egere. Egyszer a bíró kidoboltatta, hogy neki nagyon sok báránya van, pontosan 100 darab, s kellene neki egy báránypásztor. Oda ment a szegény asszony, és azt mondta a bírónak. Bíró uram, van nekem egy fiacskám, Jancsika. Az olyan ügyes gyermek, hogy olyan nincsen a faluban, az megőrizné a kent bárányait. Jól van, küldd ide a fiadat. Ha az olyan ügyes, ami ennek te mondod, akkor felfogadom. Oda is küldte másnap reggel a szegény asszony a fiacskáját, Jancsikát. Megnézte a bíró erről is, arról is, és azt mondja. Hát édesanyád nagyon dicsért, s ha csak ugyanolyan ügyes vagy, ami ennek mondta, te leszel a bárányaim pásztora. Kifizetlek. Fogadkozott Jancsika, hogy ő ügyes, szorgalmas. Azt mondja neki a bíró. Itt a tarisznyádban egy darab kenyér, s 99 bárány. A 100. az aranyszőrű bárány. Úgy vigyázz rájuk, mint a szemed világára. Avval kieresztette a bárányokat az akolból. Sorra mentek a bárányok a kapu felé, s Jancsika utánuk. Kihajtotta a bárányokat a legelőre. Mire kiértek, úgy elfáradt, s meg is éhezett, leült egy dombra, s elővette a tarisznyáját, azt a darab kenyeret, hogy megegye. Hát, ahogy ellegeti, egyszer csak oda ment egy egérke, és azt mondja. Hallod, Jancsika, adj nekem egy darabocska kenyeret, mert már 3 napja egy falatot sem ettem. Adok én szívesen. Letört egy darabot, odaadta az egérkének. Az megette, és úgy eltűnt, mintha ott se lett volna. Egy kicsi idő múlva hozott egy furuját. Azt mondja a Jancsikának. Jót egy helyébe, jót várj! Amiért adtál nekem kenyeret, adok neked egy furuját. Ügyelj rá, mert ennek még nagy haszlát veszed. Azzal az egérke eltűnt. Jancsika elővette a furuját, nézegette erről is, arról is, és belefújt az egyik végébe nagy szomorúan. Amikor belefújt, a bárányok mint összebújtak, és úgy sírtak. Akkor megfordította a Jancsika a furuját, és belefújt a másik végébe. Elkezdte gyorsabban fújni, és a bárányok összefogóztak, s rúgták a táncot, csak úgy porzott ott a rét, ahol voltak. Addig fújta Jancsika a furuját, hogy este felé lett. Összeszedte a bárányokat, nagyon ki voltak fáradva a sok tánctól, s hazafelé indította. Hát, az aranyszőrű bárányka sehol se volt. Ameddig ő furójázott, a bárányok táncoltak, addig az aranyszőrű bárányát elvitte a farkas. Na, gondolta magában Jancsika, lesz majd otthon nem ulas. Hazahajtotta a bárányokat, s a kapuban várta a bíró. Na, Jancsika, szerencsésen megőrizte, de a bárányokat. Meg, bíró uram, meg. Csak egy kicsi baj történt. Miféle teringettét, kiabált a bíró. Hát, elveszett az aranyszőrű bárányka. Az ide odáját, szitkozódott a bíró, s megragadta a gyermeket. Na gyere csak, bezárlak egy kamrába. Nézze meg az ember. Majd holnap anyát kivált. Vagy egy aranyszőrű báránykát ad, vagy megfizeti. Jancsikát becsukták egy kamrába. Másnap odahívatta a bíró az anyját, és azt mondta neki. A fiad egész életében itt szolgál, hogyha nem tudott kifizetni nekem az aranyszőrű báránykát. Vagy pedig teremtsél egy ugyanolyan bárányt ide. Sírt a szegény asszony. Mit tudjon ő csinálni? Hol talál ő egy olyan aranyszőrű báránykát? Miből fizeti ki, mikor neki egy fillére sincs? De a fiát is, Jancsikát is sajnálta, hogy egész életén keresztül ezért az aranyszőrű báránykáért dolgozzon. Hát ahogy sírt, potyogtak a könnyei, oda gyűltek a szomszédok, mindenki. Kérdezték, mi baj van, jó asszony? Elpanaszolt a szegény asszony, hogy mi történt. Kiabáltak a szomszédok. Megállj, te konosz bíró! Engedd ki a gyermeket! Kiengedem, de csak addig, amíg megcsókolja az anyját, kiabált vissza a bíró. Kiengedte Jancsikát. Jancsika odafutott az anyjához, s látta a sok népet. Alattomban elővette a furujáját, s belefújt az egyik végébe. Hát ott az asszonyok úgy elkezdtek sírni, potyogott a könnye mindenkinek, mint a zápor eső. Sírt az édesanyja Jancsikának, s még a bírónak is kellett sírnia, ha akart, ha nem. Ahogy ott sírtak, nem vették észre, hogy Jancsika belefújt a másik végébe a furujának jó gyors ütemben. Hát, uram, teremtőm, rúgta ott mindenki, összefogóztak az asszonyok, stáncoltak, hogy nem, a bárányok is meghallották, két bárány összefogózott, és azok is úgy táncoltak, hogy a kamrának az oldalát rúgták ki. A nagy tánc közben kifáradtak. Mindenki, ahova érte, oda elesett. Jancsika megfutamodott, és azt mondja az anyjának. Édesanyám, jöjjön utána. Az anyja is futott, ahogy tudott. Mikor kiértek a falu végére, azt mondta Jancsika. Édesanyám, kend most menjen haza, és én majd jövök. Addig haza nem megyek, ameddig király nem lesz belőlem.
1: Jaj, édes fiam, ne legyél te király, gyere haza velem, könyörgött az anyja.
0: De Jancsika csak futott. Befutott az erdőbe, s volt nála egy bugylibicska. Csinált azzal egy kocsikát, két kereket, deszkát az oldalára, egy jó formájú kocsikát csinált. Abba beleült, meglökte magát, s a kocsika úgy ment ló nélkül, minden nélkül. Hát, ahogy így megy a kocsikával az úton végig, egy asszony éppen kenyeret sütött. Oda ment a kúthoz, hogy lemossa a sütőlapátot, s meglátta Jancsikát.
1: Jaj, né! Az a gyermek hogy megy azzal a kocsival, se ló nem húzza, se semmi, s mégis tud menni. Oda ment a lapáttal, hogy ráüssön Jancsik a hátára. Amikor odaért volna, azt mondja Jancsika.
0: Bár csak oda ragadna.
1: Oda is ragadt abban a szent helyben.
0: Futott az asszony Jancsika után.
1: Egy asszony mosott a kútnál, s ahogy öblögötte a ruhát, meglátta, hogy fut a másik asszony a sütőlapáttal.
0: Ahogy kicsavarta a ruhát, oda lapcsantott az asszonyra.
1: Nem szégyeled magad? Futni egy gyermek után? Azt mondja Jancsika.
0: Bár csak oda ragadna.
1: Hát, ahogy így mennek, megy egy leány egy lúddal a hóna alatt. Ő is utána futott.
0: Félre akarta rántani. Jöjjön csak félre, keresztanyám, onnan. De azt mondja Jancsika, bár csak oda ragadna.
1: Egy asszony vitte a vajat a kosárba, s azt mondja.
0: Te lány, nem szégyeled magad futni az asszonyok után? S a gyermek után?
1: Ennek is mondta Jancsika, bár csak oda ragadna. Ahogy odakapott, oda ragadt ő is.
0: Hát, ahogy így futnak, meglátta egy egérke, hogy az egyik asszonynál vaj van a kosárban.
1: Na, gondolta magában, ide beleugrom, s jót eszem belőle.
0: Beleugrott, de mikor? Beleugrott.
1: Jancsika azt mondja,
0: bár csak oda ragadna.
1: És oda ragadt ő is. Éppen ment keresztül az úton egy nagy szürke macska, s meglátta a kosárban az egeret.
0: Gondolta magában.
1: Na, ezt megfogom.
0: Utána kapott, de amikor utána kapott, Jancsika azt mondja.
1: Bár csak oda ragadna, és oda ragadt a macska is.
0: Hát így futnak, mennek, beérnek egy országba. Abban az országban ki volt téve egy nagy fekete zászló. Ebben az országban volt a szomorú király kisasszony. Senki se tudta megkacagtatni. Örökké csak sírt. Pedig a király annak adná a fele országát, fele királyságát, s feleségül a lányát, aki megkacagtatja. Akkor is a király kisasszony ablakába ki volt téve egy nagy lavór, s abba potyogtatta a könnyeit. Jancsika, amikor odaért ezzel a menettel, a király kisasszony rápillantott, s akkor hát kacagott, hogy a palota megcsendült. Fut a királyné! Mi van, édes leánykám? Miért kacagtál ekkorát?
1: Jaj, nézzenek csak oda! Ilyen csodát még soha se láttam.
0: A király oda nézett, és ő is egy nagyot kacagott. Hamar kifutott, s kinyitotta a királyi palotának a kapuját.
1: Gyere csak be, édes fiam!
0: Jancsika a kocsikáját beirányította, s a királyi palota udvarán azt mondja Jancsika.
1: Most mindenki engedje el egymást!
0: És akkor elváltak egymástól. Akkor a király megparancsolta, hogy nagy asztalt terítsenek az udvarra, Jancsikára királyi ruhát adtak, s feleségül vette a király kisasszonyt.
1: Nagy lakodalmat csaptak,
0: és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: De még előbb Jancsika hazafutott,
0: és odavitte az édesanyját,
1: hogy az is legyen ott a lakodalomban.
0: A király azután hazasa eresztette, Jancsika lett a király.
1: Úgy láttam, mint most. Itt a vége, fuss el vélem.

0: Az aranyszőlő bárányka. A magyar népmesét Csurka László olvasta fel. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Erován Kata.
1: Ó, édes Istenem, hálát rebegi lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Vírasszom felettem, gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám s őrangyal, legyetek én velem, hatirán vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! 5 éves csúcsra nőtt az eladásra kínált új építésű ingatlanok száma Magyarországon. Jelenleg országosan 10.700 eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com az MT-vel. Egyúttal jelezték, hogy lassult a drágulás az olcsóbb új lakások körében. A meghirdetett ingatlanok legolcsóbb 10%-a legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Egy évvel később, 2028. január 1-én lép életbe Budapesten a 2 tonnánál nehezebb személyautók parkolási díjának emelése, míg a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása 2027. január 1-én szűnik meg. Közölte kedden a főpolgármesteri hivatal az MT-vel. A 2 tonnánál nehezebb személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni. A főváros ugyanakkor megvizsgálja a környezetkímélő járművek esetleges parkolási kedvezményeit. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői bunglókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. Megáldotta a süttői Szent Lipót templom megújult belső terét Erdő Péter bíboros prímás Esztergom budapesti érsek szeptember 20-án, számolt be a Magyar Kurír. A templom felújítása több évtizedes munka eredménye, legutóbb a templomhajót és a karzatot újították meg, restaurálták a falakat és a mennyezeti festményeket is. A munkálatokat az Esztergom budapesti főegyházmegye és a Magyar Falu program is támogatta. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntése alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlan vásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakás kiadásra. Megtiltották Oroszországban, hogy 1 millió rubelnél, vagyis 3 millió 850 ezer forintnál több készpénzt vigyenek ki az országból több szomszédos államba. A kedden kiadott elnöki rendelet magánszemélyekre, cégekre és egyéni vállalkozókra is vonatkozik. Kivételt jelenthet, ha a pénzt nemzetközi repülőtéren viszik ki, és banki dokumentum igazolja annak eredetét. A szabály megsértése esetén a határérték feletti összeget, cégeknél és egyéni vállalkozóknál pedig a teljes készpénzt elkobozhatják. Hazánk időjárásáról. Felhőtlen idő várható, párásság, foltokban köd sem kizárt. Hajnalban 4 és 10 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsodi Heni.
4: Elment a nyár fehér és fekete napokkal, riadalmas éjszakákkal. Mikor a gyermektől azt kérdezték, mennél-e kollégiumba, felsőbb iskolába? Hát mehetnék. Most már igen, mert olyan idők járnak. S mikor a mesés fordulattal a gyermek álombéli repülései az ébrenlét boldog óráiban is folytatódtak, mert akármerre szalasztották, néhány futólépés után fölszállt, és a szíve táját bizsergető légsúrogásban röpködött a porba fulladt utcák, terek, szürke tarlók és az örökké zengő nádasok felett. Szeretettel köszöntöm Önöket! 20 évvel ezelőtt hunyt el Sütő András. Tőle hoztam novellát erre az estére. A címe Szárnyas szeptember. Az első mondatokat olvastam az imént. Szárnyas szeptember. Szép alliteráló cím, szép talányos cím. Föltehetjük rögtön a kérdést, mit jelenthet itt a szárnyas jelző? Álombeli repülések, fölszállt, röpködött. A főszereplő gyermek öröme határtalan, és ezt az örömöt, amint halljuk, a madár metaforájával fejezi ki Sütő András. Ez a gyermek régóta álmodhatott már arról, ami most végre valósággá válik. Tanulhat, kollégiumba mehet. Most már igen, mert olyan idők járnak. Az csak a következő bekezdésekből derül ki, mire is utal az idők olyan jelzője, miféle idők járnak tulajdonképpen. A novella első bekezdéseiben rendre visszatérnek a mikorral kezdődő mondatok. A szerző a gondolatritmus stilisztikai alakzatát alkalmazva emlékezik vissza egy korszakra, a mikor időhatározó alatt veszi sorra, lajstromba annak a kornak jellemzőit. Mikor a gyermektől azt kérdezték, mennél-e kollégiumba? Mikor szinte egyik napról a másikra meglódult a világ? Mikor éjféltájt letartóztatták és elvitték a papot? Mikor azok a sötét, emberi árnyak futottak mind a paplak felé? Mikor minden emberi vétség és kihágás egy mondatba sűrűsödött? Így hangoznak a második bekezdés mikorjai. A szöveget a gondolatok e szabályos ismétlődése, az azonos szerkesztésű mondatok sorjázása költőivé teszi. S figyeljük meg, valóban mennyire líraivá válik-e prózai szövegeben a sötét hullámzásban. Az első bekezdéssel ellentétben itt, a másodikban nem jelenik meg a madár metaforája. Itt az éjszaka szárnyas vadászai, a denevérek tűnnek elő, rájuk utal a szétrebbennek ige, mely ugyanúgy a szárnyas asszociációs körbe sorolható. És a bekezdés végén gördül majd az idő. Nem szárnyal, nem repül. Másik metaforikus mezőbe helyezi Sütő András. Hallgassuk csak! Mikor szinte egyik napról a másikra meglódult a világ. És annyi minden történt a faluban, hogy azt már nem lehetett kibeszélni, de jóformán megérteni sem a váratlan támadt lótásfutásban és hangzavarban. E húsvéti bárányvégetésben, mikor ezüst hangú sírásba juhok altja, berbések basszusa elegyedik ritkán. Mikor éjféltájt letartóztatták és elvitték a papot, és valaki, egy titokzatos kéz, megkondította a református templom harangjait. Jég ellen húzta, fellegtelen, csillagos ég alatt. Ez önmagában is kísérteties volt. Mikor azok a sötét, emberi árnyak futottak mind a paplak felé, majd azután egy élesen csattanó puskalövésre szétrebbentek, s némelyek hasra is vágódtak, úgy kúztak elfelé, kerítések védelmébe, némán a porban. Gyalogos denevérek! Mikor minden emberi vétség és kihágás egy mondatba sűrűsödött, és így hangzott. Visszafogta a kereket, amely elindult valahonnan, ment valahová, s augusztusi éjféleken türelmes, avagy türelmetlen, rábeszélő és fenyegető beszédek mutattak feléje. Íme, az idő kereke, a történelem kereke. Meg ne próbáljátok visszafogni. De mindez, mintha nagyon régen történt volna. A szerző ezzel a mondattal eltávolítja időben az olvasótól azt az éjszakát, hogy a hajnal ébredésével újra visszatérhessen a fény, és a denevérek helyett ébredhessenek a madarak. Nagyon szép ez az ellenpontozás, ami végigvonul a szövegen, az éjszaka és a fény, a rossz és a jó ellentétes pólusai közötti folyamatos mozgás, miközben az idő kereke halad megállíthatatlanul, vagy ha úgy tetszik, repül a szárnyas idő. Hallgassuk, hogyan szövődik tovább a mű egészén végighúzódó madár metafora. Ismét a főszereplő, a kollégiumba tanulni induló, szárnyalni, repülni tanuló fiú áll előttünk. Boldog nyári szállongások után, szeptember kellős közepén álomtalan, mély álomból ébredt a gyermek. Fény verte föl, a petróleumlámpa sárgán repteső világolása. Odakint sötét hajnal volt, ikertestvére a régi, ijedelmes éjszakáknak. De bent a kicsi házban megnyugtatóan tollászkodott a fény. akár egy pihenő seregélycsapat. A pufók lámpacső félpofája kormos lett az este óta tartó szolgálatban. Táncos pillantással belebámult a gyermek, még tudomásul vette, hogy eljött a leghosszabb repülés napja. Megdörzsölgette bizsergő vállait, és kiugrott egyenest a ház közepébe. Jó reggelt, seregély, mondta az anyja. Szárnyait rebbentve boldogan rikkantott a gyermek. Helye húj, édesám! Maguk le se feküdtek az éjjel? Majd lefekszünk, amikor meghalunk. Atyaságos jó Istenem! Ámult a gyermek a virrasztás csodatevésein. Asztalon két frissen sült kenyér, káposztáslepény, apró sütemény, kanapén vasalt ruhanemű, fűtő mellett a fényesre suvickolt bakancs az iskolai bevonuláshoz. Az asszony kék vászoningre porcelángombot vart a lámpa fénykörében. Kendős fejét oldalt hajtotta a világosság iránt. A fél orcája aranyragyogás, a másik fele éjszakos homály. Halljuk, ismét az ellentétek, ezúttal egy emberi arcon, az anya arcán. Aranyragyogás és éjszakos homály. És ennek is, mint mindennek, jelentése van. Előre jelez valamit. Az aranyragyogás az öröm, a tanulás lehetőségeit megkapó gyermek felett. A homály pedig... A novella a következő részben az új idők éjszakájába visz ismét. A gyermek keresztapját, tanítatása mecénását letartóztatták. Egy ember hozza a hírt épp az indulás reggelén. Ahogy belépett a házba, idézem, hozta magával a hajnal sötétségét. Ismét az éjszaka és a fény harca ellentéte dereng a szövegben. És hogy miért tartóztatták le, amiért mindenkit ezekben az új időkben. Hogyan fogadja a hírt a család? Csönd. A Jézus Máriázásból már a pap elhurcolásakor kifogytak volt az emberek. A ma nevezetes puskalövés után torkukra fagyott a jajveszékelés. Mit csinált? Kérdezte csöndesen az asszony. Visszafogta a kereket, mondta az ember. A gyermek keresztapja helyett az apjával indul a városba. Szekér helyett vonattal. Az anyától való búcsúzás leírása az állomáson megindító, és madarakkal teli. A gabonaillatú, madárlepte kicsi állomáson az asszony mindkettejüket elsiratta. Integetve és köveken botladozva még futott is a vonat után. Jajgatásával verébrajokat, fehér kalambcsapatot vert föl a rakodón. A városban aztán rosszul ütő, rosszul járó, eltévedt órák között menetelnek az iskola felé apa és fia. Az egyik szabad, szárnyaló madár a jövője felé, a másik, szintén kerékkötőnek bélyegezve rabsága, kalickája felé. Mert mint kiderül, az apa, miután fiát bekíséri az iskolába, ő maga börtönbe vonul. A búcsú, apa és fia búcsójának leírásában földereng az anya is, madár képében. Kettőt szökkent a gyermek, s már ott csüngött az ember nyakában, riadalmas arcát a melléhez szorítva. Akár az anyja, gondolta az ember. És hogy került vajon haza onnan az állomásról? A rengeteg madár felrepült, amikor jajgatni kezdett. De végül úgy tűnt el maga is, mintha velük együtt égbe szállott volna. Hallhattuk, hogy az egész szövegben a középpontban áll a madár és az idő szárnyas metaforája. Nincs ez másképp a zárásban sem. Az apai már börtönben van, az összezavarodott időben. Ezt olvassuk. Az én már láthatatlan toronyóra 12-t ütött, de hogy hányat mutat, s valójában hol tart az idő, nem lehetett tudni. A rab fejében galambok szárnya csattogott. Fejében galambok szárnya csattogott. A feleség és a fiú szárny csattogásai. Ők a madarak, a fiú és az anya. A gyerekek és az asszonyok, hol rebbenők, hol szárnyalók, a hajnal, az új nap, a jövő emberei. A férfiaké a ma, a jelen és a múlt ebben az új időben. Rájuk az éjszaka veszedelmei leselkednek. Rendkívül szép és sokrétegű Sütő András novellája. Szeretettel ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a teljes szöveget. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották.

0: Chopin F1 zongora versenyének részletét előadta Farkas Gábor, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekara.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1979. szeptember 29-én a Police együttes Message in the Bottle című dala felkerült az Egyesült Királyság slágerlistáinak élére, majd Írországot és Ausztráliát is meghódította. A dalt Sting írta, aki később önálló karrierbe kezdett, és máig a könnyűzene egyik kikerülhetetlenül fontos alakja. A pop, a rock és a jazz sajátos ötvözetével teremtett új stílust a könnyűzenei palettán. A hangolóban a Police együttes és Sting felvételei következnek.

0: A hangolóban a Police és Sting felvételeiből válogattunk. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radetzky András rádiónk vezérigazgató helyettese, közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte Radetzky Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Wojciech László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a Kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket, és csaknem 16 000 vizsgálatot végeztek el. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntés alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződéseket pedig változatlan feltételekkel 2 évvel meghosszabbíthatják. Hazánk időjárásáról. Szerdán derült napos száraz idő, várható a szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent János könyvéből. Egy alkalommal, amikor Jézus látta, hogy Natánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, ez egy igaz izraelita. Nincs benne kétszínűség. Natánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt. Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Natánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai fel alá szállnak az ember fia felett. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent János evangéliumának első fejezetéből a 47-től az 51. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban a mikrofonnál Vértesai László. Keddi adásunk témái. Szent Atya hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. Leó pápa hétfőn este visszatért Rómába, 4 napos franciaországi apostoli útjáról. 14. Leó pápa szeptember 28-án hétfőn este 8 óra 53-kor érkezett meg Róma Fiumicino nemzetközi repülőterére, miután visszatért franciaországi apostoli látogatásáról. Leó pápa a Metzi Szent István katedrálisban hétfő délután 4 órakor bemutatott látogatás záró szentmiséje után a Metz Nancy Lorraine repülőtérre érkezett este 6 óra 40-kor, ahol vendéglátója, aki meghívta az apostoli látogatásra, Emmanuel Macron, francia köztársasági elnök fogadta és vett búcsút tőle. A Szent Atya 19 óra 33-kor indult vissza a Vatikánba az Air France A321-es repülőgépével. Az 1075 kilométer távolságra utott a repülőgép közel 2 óra alatt tette meg, amelynek során Leó pápa a hagyománynak megfelelően fedélzeti sajtókonferencia keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. A Szent Atya immár úton a Vatikán felé, még mindig francia felségterületen hétfőn este a repülőgép fedélzetéről a következő táviratot küldte Emmanuel Macron francia elnöknek. Apostoli utam végén, visszatérőben Rómába, szeretném kifejezni hálámat excellenciádnak, a hatóságoknak és a francia népnek a meleg fogadtatásért és a nagylelkű vendégszeretetért, amelyet látogatásom során kaptam. Biztosítom önt, hogy továbbra is imádkozom a francia nép jólétért, szívből kérem a mindenható Isten áldásának bőségét a köztársaságra. A Szent Atya immár olaszországi légtérben táviratot küldött Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknek is. Franciaországi apostoli utamról való visszatérésem után a megbecsüléssel fogadhattam a szeretett francia egyház elkötelezettségét, az evangéliumi tanúságtétel és az élet kultúrájának előmozdítása iránt, szépből jövő üdvözletemet küldöm önnek, elnök úr, és biztosítom önt állandó imáimról a szeretett olasz nemzetért. Leó pápa fedélzeti sajtókonferenciája. Nem vagyok politikus, vagy nem politikus, egy hang vagyok az élet védelmében. A Rómába tartó közel 2 órás repülőút során a Szent Atya válaszolt a kíséretében utazó újságíró kérdéseire. Leó pápa nagyon hálás az út során kapott kegyelmekért főként, hogy Lourdesban találkozhatott a betegekkel. Megérintette a sok fiatal őszinte keresése. Az egyházon belül szexuális bántalmazások szerinte nem rendszeres jellegűek, bár minden erővel küzdeni kell ellene. Noha tiszteletben tartja az állam laicitását, mégis az evangélium nevében bátran felemeli a szabályt az emberi élet és méltóság érdekében. Az egyház mindig hatékonyan álljon ki a szegények és a rászorultak mellett, a háborús konfliktusok terén pedig szorgalmazza a tárgyalások útját az érintett felek bevonásával, sürgette a pápa a Rómába tartó repülőgépen. Matteo Bruni szentszéki szóvívő köszöntötte a Szent Atyát és az újságírókat.
2: Buonasera, Santità. Grazie per questi giorni di viaggio.
1: majd arról kérdezte, hogyan élte meg ezt az apostoli látogatást. Leó pápa a kérdésre anyanyelvén angolul válaszolt.
2: I'll start by speaking in English.
1: Először is még egyszer megköszönte az újságíró munkáját. Azt hiszem, folytatta, elég sűrű volt az elmúlt 4 nap nagyon intenzív programokkal. A 4 nap szinte szó szerint tele volt sok áldással.
2: The 4 days were literally filled with many blessings.
1: Szinte csodákkal mondhatnám, különösen a Lourdesban töltött idő, amikor annyi beteg és szenvedő emberrel sétálhattam együtt, kísérhettem őket, és láthattam, milyen sokféleképpen nyilvánul meg Isten jelenlétének kegyelme, hogyan érinti meg az emberek szívét, hogyan alakítja át az életüket, és hogy egy ott használt kifejezésemmel éljek, hogyan adja vissza a betegeknek, az időseknek és a társadalom egyes részein a kitaszítottaknak emberi méltóságukat. Igen, sok jel, sok kifejezés, számos szimbólum töltötte meg ezt a 4 napot.
2: And personally I felt very blessed myself to have the privilege.
1: Én személy szerint nagyon nagy áldásnak éreztem azt a kiváltságot, hogy ellátogathattam Franciaországba, hogy bátorítsam főként azokat a fiatalokat, akik nyilvánvalóan keresnek valamit. Mindez nagyon egyértelmű volt a stadionban, azon a péntek estén, amikor 80 ezer fiatal gyűlt össze Franciaország minden tájáról, ahol felmutatták a lelkesedésüket, örömüket és a remény érzését, de főként azt hiszem, mindazt, amit kaptak, és amit majd meg is tudnak osztani másokkal. Úgy gondolom, hogy a 4 nap során megünnepelt és megélt események közül ezek voltak a fénypontok, de nem zárom ki a többit sem, mert azok is igen fontosak voltak. Nagyon örülök, hogy önök is részt vettek ezen az úton, és ha van kérdésük, akkor, fordult az újságírók felé a pápa, mikrofont nyújtva feléjük. Az iMedia nevű francia hírügynökség munkatársa Cyriac Zeller kérdése. Rendszeres jellegűnek tartja-e az egyházon belül szexuális bántalmazást hivatkozással az áldozatokkal tartott sajtó konferencián elhangzottakra? Anélkül, hogy bárkinek is el mondanék, válaszolt a Szentatya, mivel ezt nagyon fontosnak tartom, először is szeretném elmondani, hogy a 7 áldozattal való találkozás során arra kértem őket, hogy segítsenek nekem kifejezni más áldozatok iránt is azt a készségemet, a magamét és az egyházét, hogy meghallgassuk őket, és hogy velük együtt járjunk, miközben gyógyulást keresnek, felismerve azt a fájdalmat, amit az életükben a bántalmazás okoz. Többen közülük rendszer szintű bántalmazásról beszéltek.
2: Several of them spoke about systemic abuse. Personally, I prefer to express it in a different way, although I did speak about.
1: Személy szerint én másképp szeretném kifejezni ezt, bár említést tettem egyházon belül néhány olyan szervezetül is, amelyek időnként, ha úgy tetszik, mint rendszer, bántalmaztak. De azt hiszem, fontos különbséget tenni. A szexuális bántalmazás elsősorban emberi probléma.
2: First and foremost, a human problem.
1: Amikor az egyházon belül történik, valójában egy másik dimenzió is hozzákapcsolódik, mert az emberek hitélete mélyen megsérül, sőt néha megsemmisül. Az egyháznak különösen nagy felelőssége van abban, hogy velük járjon és segítsen nekik a gyógyulás keresésében. Ezzel a felfogással beszéltem velük arról, hogy az egyház bizonyos értelemben felelős, de ugyanakkor az egyház szerintem fontos szerepet játszik abban, hogy segítsen nekik megtalálni a gyógyulást.
2: Same way that the church I think is an important part of helping them to find healing.
1: Xavier Norman, a francia Le Pèlerin, a Zarándok újság tudósítója először megköszönte a Szentatyának franciaországi apostoli útját. 4 napon át országunkban mindenki örömét lehette látogatása során. A mai Franciaországban ez igen nagy teljesítmény. Kérdésében a pápa apostoli látogatásának mottojára utalt, hogy a világnak élete legyen. Beszédeiben többször is felmerült az életvégi ellátás témája. Úgy vélem, franciaországi beszédeinek több mint a felében említést tett róla. Különösen az Élysée palotában, valamint a Lourdesban elhangzottakra gondolok, amikor azt mondta, ami törvényes, az nem feltétlenül erkölcsös is. Ezzel egyértelműen utal az eutanázia közelmúltbéli franciaországi legalizálására. Franciaországban érvényesül a laicitás elve, vagyis a vallás és a politika szétválasztása. Ön szerint szól a kérdés, indokolt-e, amikor a helyzet fontossága vagy a tét nagysága megkívánja, hogy a lelkiismeret elsődlegessége jegyében átlépjék-e ezt a határvonalat? És ha igen, ön átlépte ezt a határt?
2: Thank you for your question.
1: Leó pápa válaszában megköszönte a kérdést. Úgy vélem, válaszolta, nem léptem át azt a határt,
2: that I didn't cross it,
1: amelyet az egyház és a politika, illetve az egyház és az állam szétválasztásával kapcsolatban képvisel. Arra biztatom önöket, olvassák el, vagy olvassák újra a Magnifica Humanitas kezdetű írást. Ennek első részében, az első néhány fejezetben az egyháztársadalmi tanításáról beszélek. Kifejtem, hogy amikor az egyház az élet védelméről, vagy a társadalmi tanítás kérdéseiről szól, nem politizál, hanem az evangéliumot alkalmazza az emberek életére. Lehetnek politikusok, akár bal, akár jobboldaliak, akik azt vallják, hogy a vallásnak kizárólag a magánszférában van a helye. Mindenki tegyen belátása szerint, de állami szinten fenn kell tartani a szétválasztást. Ám amikor most Franciaországba mentem, elsődleges célom az evangélium és az örömhír hirdetése volt, amint annak megerősítése, amit maga Jézus Krisztus mondott, én vagyok az út, az igazság és az élet, vagyis az igazság hirdetése, amelyet Jézus kínál számunkra. Az élet védelme olyan ügy, amelyet, mint ezt mindannyian tudják, az egyház tanít, és amelyben mélyen hisz. Bár tisztában vagyok vele, hogy Franciaországban, akár csak más európai országban, vagy a világ más részein, nemrégében törvény fogadtak el, és heves viták folynak az élet végi kérdésekről,
2: about the questions of end-of-life issues.
1: Mégis, különösen egy olyan helyen, mint Lourdes, ahol az emberek valami sokkal mélyebb dolog után kutatnak, és felismerik, hogy életüknek még betegség, fogyatékosság vagy különféle fájdalmak közepete is van értelme, az egyház magának Jézusnak a példáját követve közel akar lenni azokhoz az emberekhez, és meg akarja erősíteni azokat az értékeket, amelyeket az élet mindannyiunk számára hordoz. Tehát azt mondhatom, szólt a pápa, ha ez politikának számít, akkor politizáltam. De nem azért, hogy beavatkozzam a francia belpolitikába, hanem azért, hogy hirdessem azt, amiben az egyház valójában hisz.
2: Teach what the church really believes.
1: A harmadik kérdés Inigo Dominguez tette fel a spanyol El País napilaptól. Köszönjük, Szent Atya, hogy megosztotta velünk ezt a pillanatot. Sokszor beszéltek már a minket körülvevő leselejtetési kultúráról, a nem produktívnak tartott emberek, köztük az idősek és a fogyatékkal élők marginalizálásáról. Spanyolországban manapság van egy esetünk, amely mindezt jól példázza. Egy olyan eset, amely nagy felháborodást keltett az országban. Mari Carmen esete. Egy 87 éves, fogyatékkal élő női, akit kilakoltattak madridi otthonából, mert nem tudta kifizetni a lakbért. Nem tudom, hogy ismerje Mari Carmen esetét. Mégis, mi a véleménye az egész Európában, az egész világon létező lakhatási problémáról, ahol az ingatlan spekulációk miatt a lakosok elmenekülnek a városokból, a fiatalok pedig nem tudnak otthonhoz jutni? Mi a véleménye erről az egész problémáról? Leó pápa a spanyol nevű kérdésre spanyolul válaszolt. Úgy vélem, ez jó példa arra, hogy az egyháznak, mint emberi közösségnek,
2: la iglesia como comunidad,
1: még a nem hívők számára is igazságosabb megoldásokat kell keresnie az ilyen helyzetek megerőzése érdekében. Nem ismerem a konkrét esetet, amire utal, de úgy tűnik számomra, hogy ez egy olyan eset lehet, amikor a szomszédoknak, a közösségnek, a plébániának, az egyházmegyének vagy az államnak kellene előlépnie és megkérdeznie, hogyan lehetséges, hogy ilyesmi megtörténik. Mi a probléma azzal a rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy egy idős nőt, akinek fogyatékosság vagy más nehézsége is van, kilakoltassanak otthonából? Az egyház sokat beszél a kirekesztésről és az igazságosságról is. Felszólít, előmozdít és arra törekszik, hogy mindenkiben fölébessze a képességet, hogy nagyobb emberséggel reagáljon, hogy valóban érzékeny legyen mások fájdalmára és szenvedésére. A ma sok országban létező lakhatási probléma olyan gond, amelyet egy plébánia, egy egyházmegye, vagy az egyház önmagában nem tud megoldani.
2: No podrá solucionar.
1: De azt hiszem, ez egy nagy kihívás, és követelnünk kell, hogy a politikai vezetők és hatóságok találjanak megoldást. Mert a probléma egyértelműen növekszik, amire gyakran csak vészhelyzetben reagálunk, de valójában meg kell értenünk a probléma rendszer szintű okát, és azt is, hogy miként segíthetünk. Manuela Tulli az olasz ANSA hírügynökségtől kérdezte. Jó estét kívánok, Szent Atya!
3: Buonasera, Santità!
1: Ma is ezen az úton is hangsúlyozta a párbeszéd szükségességét. Még Európáz intézet szavaiban is az újrafegyverkezés illúziójáról beszélt, de ugyanakkor azt mondta, hogy van bátorsága áldozatokat hozni a béke közjaváért. Az európai konfliktus Oroszország és Ukrajna között zajlik. Mire gondolta, amikor ezekről az áldozatokról beszélt? És hiszen jön a tárgyalásokban, amikor a küldöttei, mint gelegerések, és most éppen Cuppi bíboros, jelen vannak ott. De hogyan is beszélhetnek egy olyan állammal, amely nem csak Ukrajnát, hanem más európai államokat is támad, bombáz és fenyeget?
3: Bombarda e minaccia non
1: so... Leo pápa az olasz kérdésre spanyolul válaszolt.
2: La primera cosa seria...
1: Az első komoly dolog az egyház társadalmi tanítása alapelveinek megvitatása, amelyben arra törekszik, hogy ne támogassuk az erőszakot, a gyűlöletet, a fegyverkezést, a világban ma létező bűnözőket, beleértve olyan országok vezetőit is, amelyek most nukleáris fegyverekkel foglalkoznak. A háborúkat, amelyek néha egyre pusztítóbbak, mindent, ami az emberrel kapcsolatos kérdésekről szól. Folytatják a fegyverkezést, hogy élvezhessék ezt a hatalmas hadiipart, amely már évtizedek óta létezik, ahogy az elmúlt évben, 5 évvel ezelőtt is, amely csak továbbra is növeli a katonai kiadásokat. Vannak, folytatta a pápa, akiket nagyon gazdagíti egy olyan iparág, amely a háborút népszerűsíti. Amikor pedig ezzel a több millió euróval vagy dollárral olyan problémákat lehetne megoldani, mint az éhínség a világon, a lakások. Mindenki olyan hangot keres, amely hozzájárulhat egy másik úthoz, amely nem az, amelyet inkább a fegyverekben szeretnénk megtapasztalni, amely csak egyre több feszültséget szít, és ami egy újabb háború, egy újabb konfliktus kirobbanásához vezethet. Látjuk ezt az erőszakot, ezeket a hatalmakat, amelyek mindig a hatalommal való erőszakra törekszenek a párbeszéd helyett, és a természetesen létező különbségek tárgyalását szorgalmazzák, mindig egyre inkább háborúra, vagy különféle háborúkra, konfliktusokra törekszenek, ahogyan ma a világban is találkozunk azokkal. Én nem vagyok egy a sok politikus közül. Nem is vagyok politikus, vagy nem politikus, hanem én egy olyan hang vagyok,
2: no es por ser politico, no politico, pero una voz.
1: Amely az emberi méltóság értékeinek előmozdításába foglalkozik, az élet fontosságával, az egészségügyben és az oktatásban való nagyobb ráfordítás lehetőségével, és kevésbé a fegyverekkel. Úgy hiszem, hogy az egyháznak felelőssége van ezen értékek előmozdításában, folyamatosan meghívva olyan vezetőket, mint Oroszország és Ukrajna, más országok vezetőit, hogy jöjjenek, hallgassák meg egymást. Kezdjenek párbeszédet, keressék a problémák megoldását anélkül, hogy továbbra is folytatnánk azokat a háborúkat, amelyeket nem éreznek. Ilyen értelemben az egyház továbbra is felemeli a szavát. Nem kötelezhetünk el senkit, néha úgy tűnik, hogy ez haszontalan is lenne, de kövessük a megoldást, beszéddel, kövessük meghívással, kövessük az evangélium hirdetésével. Szólt Leó pápa válasza a negyedik kérdésre. A fedélzeti sajtókonferencia záró részét a következő napi adásunkban ismertetjük. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni rádió adását hallották.

0: Rachel Portman felvétele hangzott el. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
4: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, rádiós regénytár.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. Kilencedik rész. Hajnalban bármi megtörténhet.

A nap kínkeservesen araszolt följebb a látóhatáron, s próbált urrá lenni a völgyekben sündörgő ködgomolyagokon. Lambert Gyuri most már nem sietett. Jobban összehúzta bekecsét, hogy ez a nyírkos, tapadós levegő ne férkőzhessen túl közel hozzá. Csomatelke nincs olyan messze, erősen kívánta már, hogy végre célba érjen, de az úton senki emberfiát nem látott, akitől megtudhatta volna, merre is laknak árvaiék. Ha az úton nem is, de a faluban az egyik porta udvarán csak meglátott egy asszonyt, aki az apró jószággal foglalatoskodott. Jó reggelt, néném! Meg tudná mondani, hol lakik Árvai Pál? A kérdezett fölnézett, és pár lépéssel közelebb ment a kérdezőhöz, mert kissé nagyot halló volt. Kit keres a fiatal úr? Az árvait? Pontosan. Itt a szomszédban megtalálja, még itthon van, mondta az öregasszony, majd hozzátette. No, Isten áldja! És tovább etette vágott répalevéllel a tyúkokat. Gyuri köszönetképpen megemelte a kalapját, és tovább indult. Ám néhány lépés után megállt, mert a szomszéd udvarból ekkor lépett ki Árvai Pál, a füleki Cebrián grófok uradalmi intézője. A fiú még köszönni is elfelejtett,

de az udvaron megállt. A házigazda kérdőn nézett rá. Ha lehet, előbb Piroskával beszélnék, nyögte a fiú. Árvai bólintott. Lehet. Néhány pillanat múlva Piroska kilépett a házból. Igencsak meglepődött, amikor megpillantotta Gyurit. Aztán elmosolyodott, odafutott a fiúhoz, és átölelte. A fiú halkan súgta a lány fülébe. Meg tudsz nekem bocsátani, Piros, mert igazán otromba voltam veled szemben. Piroska szótlan maradt, de élénken bólogatott. Leszel a feleségem? Kérdezte ekkor Gyuri. A lány szeméből néhány könnycsepp gurult az arcára. Szólni most sem szólt, de az igenlő bólogatás teljes értékű válasznak számított. Akkor most beszélek édesapáddal, mosolygott Gyuri. Árvai Pál néhány lépésre állt a fiatalok mögött, így mindent hallott. Tanácstalanul simogatta enyhén borostás állát, mert sehogyan sem értette, mi történt Gyurival. A lánykérés teljesen váratlanul érintette, még akkor is, ha jól esett ezt hallania. Lassan kezdett megváltozni a véleménye a fiú jelleméről. Aztán az jutott az eszébe, hogy ami megtörtént, abban azért Piroskának is volt szerepe. Gondolatait Gyuri szavai szakították félbe. Nem vagyok nagyszónok, nemzetes uram, de azért annyit ki tudok nyögni, és itt elmosolyodott, hogy szeretem a lányát. Szeretnék vele együtt élni a házasság szent kötelékében, egészen addig, ameddig a teremtő engedi. Vagyis tisztelettel kérem, bár nincs nemesi levelem, adja hozzám feleségül Piroskát. No, barátom, ezt már Várgedén is elmondhatta volna. Mégis mi történt, hogy megváltoztak az érzelmei? Igazából nem az érzelmeim változtak meg, hanem bevallom. Akkor még gyáva voltam, Árvai uram. Gyáva a nősüléshez, a kötöttséghez. Ezért menekültem a nehéznek látszó jövendő elől. De találkoztam valakivel, aki észhez térített. Beláttam, hogy az elkövetkező évek egyedül lennének borzasztóak, nem pedig Piroskával. Vele az előttem álló évek azért lesznek nyugodtak és békések, mert szeretem. A születendő gyermekünkről nem is beszélve. Az intéző fölnevetett. Nyugodtak, békések! A házas életben bizony előfordul, hogy megcsörrennek a tányérok. De ha valóban szereti a lányomat, az nekem teljesen elegendő. Nem is kell ehhez semmiféle kutyabőr. Emellett megvallom, kellemesen csalódtam magában, mert ritka dolog, hogy valaki képes revideálni önmaga csúfságait, belátni ballépéseit. Tehát szívesen adom a lányomat olyan férfi mellé, feleségnek, aki majd az igazság és a szeretet útján vezeti őt, és saját magát is. Tudom azt is, hogy lelki erőre és bátorságra is szüksége volt, hogy eljöjjön hozzám Piroska kezéért. Mégis arra kérem, hogy ezt a rövid lánykérési beszédet mondja el még egyszer a feleségem előtt is, mert megöl engem, ha ő nem hallhatja, ugye megérti? Gyuri elnevette magát. Szívesen megteszem. Árvai Pál bólintott. Akkor szólok Zsuskának,

hogy vegyen tiszta kötényt. Te pedig, leányom, menj, teríts meg, tégy az asztalra mindent, ami egy ilyen alkalom megünnepléséhez szükséges. Tudom, szokatlan az időpont, de emiatt most ne fájjon a fejünk. Aztán Gyurihoz fordult. Mielőtt mi is bemennénk, mondanék még valamit. Pontosabban kérnék valamit. A lányom nagyon szereti magát. Ne okozzon neki csalódást. Legyen hűséges férj és kiváló apa. Minden előforduló nehézségükben számíthatnak a segítségemre. Na, kezet rá! Gyuri mélyen Árvai Pál szemébe nézett, és erős kézfogással jelezte, igyekszik megfelelni minden kötelezettségének.

Odabent azután Gyuri a nemzetes asszony elé állt, és megismételte mindazt, amit az imént az udvaron mondott a házigazdának. Ha valóban szereti a lányunkat, és ő is magát, akkor eszem ágában sincs meggátolni kettejük boldogságát. Mosolygott Zsuska nemzetes asszony, majd rövid töprengés után így folytatta. Ha meg nem sértem a kérdésemmel, elmondaná, miként jutott el hozzánk? Gyuri hajnal óta tudta, hogy ez a kérdés el fog hangzani. Készült is rá, mégis zavarba jött egy kicsit. Vagyis, hogy mi történt velem? Tette föl a kérdést, mint egy önmagának a fiú. Rövid csönd után folytatta. Miután Árvai uram és Piroska elmentek, sokáig magamhoz sem tértem a meglepetéstől és a szégyentől. Kibotorkáltam az istállóból, ott hagytam a munkámat, és csak vitt a lábam föl a dombra, a gondolataim pedig igencsak zavarosak voltak. Ekkor eszembe jutott egykori lovászmesterem intelme. Azt tanította, hogy egészében ismerjem meg a lovakat, vagyis sajátos természetükkel, érzelmeikkel, valamint ha lehet ilyet mondani, akkor az eszejárásukkal is legyek tisztában. Nyilván igaza volt. Sőt, rájöttem, hogy a magam lelki dolgait is át kell látnom. Ezért nem ártana, ha olykor tükörbe néznék, hiszen a kendőzetlen önismeret mindennél jobb iránytű az életben. Nagyon megijedtem attól, amit Árvai uram mondott, de nem néztem tükörbe, hanem gyávaságom útmutatását követve el akartam menekülni. Legbelül tudtam, ez ostobaság, de félelmem ekkor még erősebb volt annál, hogy hangosan kimondjam, én szeretem Pirost, és ő az, aki képes megmenteni engem. Hogy mitől? Nos, a gyávaságomtól, a félelmeimtől, kicsiny hitűségemtől. Aztán ma hajnalban mégis elfutottam otthonról, de csak az elágazásig jutottam. Ott vált előttem minden világossá. Megszólította a lelki ismerete, igaz? Kérdezte Zsuska asszony. Nem is akárhogyan, bólintott Gyuri. A végén pedig habozás nélkül kimondta a szentenciát. Válassza a jobbra térő utat, menjen csomatelkére, keresse ott a boldogulását. Nagyon okos a maga lelki ismerete, nevetett az intéző. De hogy van az, hogy nem pertúban beszélgettek? Talán nem illett a ruhájához, mert nem is akármilyen volt neki, mondta mosolyogva Gyuri. Az asszony, aki mindvégig figyelmesen hallgatta a fiút, megcsóválta a fejét. Nem föltételezte, hogy ilyen gondolatai is lehetnek egy lovásznak. Bizony tetszett neki, amit az önismeretről mondott. Jó helyre kerül ez a Piros, nyugtázta magában. Nem hittem volna, hogy ennyire bölcs, jegyezte meg hangosan az asszony, majd megkérdezte, de hogy értette azt, hogy ruhája is volt? Elmondom, de nem biztos, hogy el fogják hinni. Ma hajnalban ott ültem az útelágazásnál egy farönkön. Hirtelen ott termett előttem egy férfi, bő, fehér köpenyben, fehér kalapban, és faggatni kezdett. Azt szerette volna tudni, mi miatt gyötrődöm. Úgy beszélt hozzám,
mint aki ismeri a legtitkosabb gondolataimat. Nem vádolt semmivel, de rávezetett, mit tegyek, hogy ismét békességet érezzek legbelül. És ki volt az az ember? Kérdezte az intéző. Gyuri tanácstalanul vállat vont. Ezt igazán nem tudom. Azelőtt sohasem láttam. Lehet, hogy a nemzetes asszonynak igaza van, amikor azt mondta, a lelki ismeretem volt az a fura idegen. Persze az is lehet, hogy álmodtam az egészet. Piroska mindeddig nem szólt egy árva szót sem, csak csöndben hallgatta a többieket. Ám most halkan megszólalt. Hajnalban bármi megtörténhet, még az is, ami lehetetlenség. A hajnal a lélek időszaka, mert a lélek akkor a legérzékenyebb, a legszabadabb, amikor a test kimerült. Jól mondom, anyuska? Bizony jól, hagyta helyben az asszony. Árvai Pál a fejét csóválta. Miket hordtok ti itt össze-vissza? Gyuri csitítani próbálta leendő apósát, aki erre csak legyintett. Az igazság persze az, hogy a fiút is meglepte úgy Zsuska asszony vélekedése a fehér köpenyesről, mint Piroska megjegyzése a lélek és a hajnal titokzatos kapcsolatáról. Az intéző az asztalra csapott. Na, akkor most reggelizzünk, s utána Gyurka azonnal visszamegy Várgedére az édesanyjához, és mindent elmond neki megnyugtatásul. A többi teendőt pedig majd szépen, sorjában elvégezzük. Nem lenne jobb, édesapám, ha Gyurit esetleg a homokfutóval visszarepítené Várgedére? Ma úgyis a gróf úrhoz megy Fülekre, talán nem olyan nagy kitérő. Nem bánom, elviszem. Egyezett bele Árvai Pál, a füleki Cebrián gróf uradalmi intézője.

mintha hallgatna az ég. János már egy ideje nyugtalan volt. Pontosan azóta, amióta Nátán beszélt vele arról, hogy fuvaros társaságot alapítson, kössön kontraktust a leendő bánya tulajdonossal, illetve egy majdani téglagyárossal. Értette ő, hogy ezekből az ötletekből meglehetős jövedelemre tehetne szert, de úgy találta, hogy ez nem igazán az ő világa. Nem érzett magában semmiféle vezetői hajlamot. Ugyanakkor kénytelen volt konstatálni, hogy valamilyen titkos erő mégis hajtja a cselekvés felé. Imádkozott ő eleget, s várta is a választ az égiektől, de a fénylő magasság néma maradt. Nem értette e csöndesség okát, hiszen eddigi élete során gyakran megtapasztalta az isteni segítséget, amely akkor is elérte őt, ha éppen nem számított rá. Talán mert akkor nem is kérte. És most itt van ez az üzlet. Úgy érezte, hogy az Úristen, aki eddig a tenyerén hordozta őt, Bazsó Jánost, most hirtelen letette a földre, mondván, itt az ideje, édes fiam, hogy állj meg a magad lábán, és te döntsd el, mi történjen a jövőben. Igen, az üzlet nagyon komoly dolog. Ott nem szabad hibázni, hiszen rámehet mindene, és ezen fölül még a családjára és a társaira is gondolnia kell. Igaz, Nátán olyanokat is mondott, hogy ebben az ügymenetben nincs semmi rizikó, csak ügyesen kell megkötni azt a kontraktust. De mit jelent az, hogy ügyesen? János egyenes ember volt, s fölmerült benne, miszerint az ügyesen azt is jelentheti, hogy furfanggal. Esetleg a másik becsapásával kell, vagy lehet üzletet kötni. Azért, hogy a maga hasznát a lehető legnagyobb mértékben növelje. A fiatal szekeres gazda azonban idegenkedett az efféle megoldásoktól, és azon törte a fejét, miként lehet az üzletet létrehozni úgy, hogy egyik fél se károsodjon, se anyagiakban, se becsületében. E benső vívódását akarta megbeszélni József atyával, remélve, hogy a pap tud ebben tanácsot adni neki. Kora este indultak el Ankával, hogy fölkeressék József atyát. Mariska néni engedte be őket. Na gyertek csak be, drágáim, az atya a dolgozó szobában van. A kopogtatásra József atya fölkapta a fejét. Kissé elbóbiskolt a terjedelmes bőrfotelben, de amikor meglátta Jánosékat, rögtön fölélénkült. Isten hozott, barátom! Dicsérjük az Urat! Köszönt János. Ketten jöttünk, atya, nehogy unatkozzunk. Anka hozzátette, sütöttem túrós kifliket, s hoztunk belőle az atyának, de Mariska néninek is. Az én drága házvezetőnőm nagyon fog örülni, de örülök én is, nevetett József atya, majd hellyel kínálta vendégeit. És most halljam, hogy vagytok otthon? Gondolom, ki sem látszatok a sok tennivalóból, ugye? János bólintott. Nem érünk rá a lábunkat lógatni, de ez így van jól. Mert jó, ha a szőlő rendben van, jó, ha szárba szökken a búza, csak egy kis eső kellene. Az is megjön, nyugtatta a fuvarosta pap, de rögtön hozzá is tette, a rendelt időben. No, de az időjárás úgy is teszi a dolgát. Halljam, mi járatban vagytok?
A véleményedet szeretnénk kérni arról az ügyről, amiről már beszélgettünk. A fuvaros testület létrehozásáról, bökte ki János, majd elmesélte, miként és miről tárgyalt a bánya tulajdonossal, milyen aggodalmai támadtak ezek után. Aztán így folytatta. Ha mégis belevágok, akkor valóban szükségem lenne okosításra, ahogy erről már beszéltünk is. Ugyanakkor van egy másik nehézségem is, és ez legalább annyira foglalkoztat, mint a magam kitaníttatása. Halljam, mi az a másik gond? Nos, ez a fuvarozó testület olyan munkát is jelent, amihez végképp nem értek. Ilyen-olyan kontók, fuvarlevelek, szerződések, járandóságok kifizetése, és még sorolhatnám. Még Anka sem tudja, de ezek intézésére őt szeretném megkérni. Ha találnánk valakit, aki megmutatná, elmagyarázná, mindezt miként kell csinálni, talán el tudná vállalni. Persze tudom, nem sokára jön a gyermek, de a testület megalakítása azért még arrébb van. József atya elmosolyodott. Tényleg nem szóltál még erről a feleségednek? Nem mertél, igaz? Na de semmi baj, ha vállalja, akkor tudok olyan hozzáértő embert, aki eligazítaná Ankát. Aztán ismerek olyas valakit is, aki rendre elmondja majd neked, miként kell irányítani egy ilyen vállalkozást. Jaj, milyen ember vagy te, János, nevetett Anka, hogy erről nem is szóltál eddig. Persze, hogy elvállalom, mert nekem is öröm, ha hasznomat veszed majd a munkád során. József atya elgondolkodva nézte a házaspárt. Az igazság az, hogy üzleti dolgokhoz nem nagyon értek. Ezért azt mondom, bízom a rátermettségedben, bízom abban, hogy komoly döntéseket, komoly mérlegelések után fogsz meghozni, mind a magad, mind a majdani testület tagjainak javára. Egyébként a döntésképessége, emberi mi voltunk egyik legnagyszerűbb megnyilvánulása. János a fejét ingatta, s halkan megszólalt. Szépen mondod, József atya, ám ez a kérdés nem fekete-fehér. Átgondolom én a döntésemet minden oldalról. Ezzel nincs is gondom. Körüljárom, alaposan megrágom. Mégis előfordul, hogy amikor végre elszánom magam, kiderül, esetleg másnak mekkora kárt vagy szenvedést okoztam. Igaz, ezek a dolgok helyrehozhatóak. De ha már a döntéseket hoztuk szóba, kénytelen vagyok elmondani valamit, valami egészen mást, ami nagyon nyomja a lelkemet. Hallgatlak, mondta a pap. Amit most hallani fogsz, az megtörtént, illetve majdnem megtörtént itt, ebben a faluban, és nagyon megrázott. Mert mi van akkor, ha egy ember olyan döntést hoz, amit ha végbe is visz, már nincs visszaút.

Rittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 9. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám, hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Máli Szabó Eszter, dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna, szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a Rádiós Regénytár.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Szávó Mária, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. Szerdáig lehet regisztrálni az SZJA 1%-ára azoknak a civil szervezeteknek, amelyek 2027-től igényt tartanak a magánszemélyek 1%-os SZJA felajánlására, és korábban még nem regisztráltak. Fontos, hogy a határidő jogvesztő, hívta fel a figyelmet keddi közleményével a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A regisztráció a civil kedvezményezetté válás feltétele, tehát az adatlap benyújtása nélkül a szervezet nem részesülhet 1%-os felajánlásokban. November 4-től bárki hozzáférhet az egykori magyar állambiztonsági szervek irataihoz. Nyilvánossá válnak az úgynevezett ügynökakták, jelentette be az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Csegergő Bendegúz közölte, a nyitottakták.hu oldalon regisztráció nélkül lehet majd keresni és dokumentumokat letölteni. Novemberben 3 irattípus válik elérhetővé, a beszervezési dossziékat pedig 2027. február 25-éig teszik közzé. Kezdeményezte munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését dr. Radetzky András rádiónk vezérigazgató helyettese, közölte kedden a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkársága. A rádió fenntartója tudomásul vette a döntést. A Püspöki Konferencia közleményében megköszönte Radetzky Andrásnak a Magyar Katolikus Rádió élén végzett évtizedes munkáját, életére és további munkájára Isten áldását kérve. Gombos Katalin szemészorvos veszi át a Katolikus Karitász orvos missziójának szakmai vezetését az alapító Wojciech László márciusi halála után, közölte kedden a szervezet. Az első orvos misszió 2017. szeptemberében indult útnak a Kárpátaljai Gyertyán-ligetre. Önkéntesei azóta Erdélyben, a Vajdaságban és Kárpátalján 34 településen 94 alkalommal tartottak szűréseket és csaknem 16 ezer vizsgálatot végeztek el. Letették a balatoni komp kikötők 6 milliárd forintból 2027 végére megvalósuló komplex fejlesztésének alapkövét Szántódon kedden, tudatta a Balatoni Hajózási ZRT közleményben az MT-vel. Azt írták, a társaság fele-fele részben saját forrásból és pályázati támogatásból újítja meg a Szántódi és a Tihanyi Rév kikötő infrastruktúráját. Egyebek mellett modernizálják a kikötői mólókat és épületeket, a közlekedési rendszereket, az utakat, az utastájékoztatást, valamint a közműveket és a környezetet is, írták. A lakhatási válság kezelésére 4 évvel meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot a spanyol kormány, jelentette be kedden Madridban Isabel Rodríguez lakásügyi miniszter. A kabinet döntés alapján 2030-ig nem lakoltathatják ki a kiszolgáltatott helyzetben lévőket. A kormány 2028-ig korlátozza a befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10%-os áfát vet ki a turisztikai célú lakáskiadásra. A 2029 előtt lejáró lakásbérleti szerződéseket pedig változatlan feltételekkel 2 évvel meghosszabbíthatják. Hazánk időjárásáról. Szerdán derült napos száraz idő várható, a szelet élénk, erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc. Megismételjük délutáni műsorunkat. Kerengő.

0: 999 forint a dízelolajára. Nem Magyarországon, Dániában, illetve ennek megfelelő euró. A kérdés az, hogy nálunk hogyan alakulnak a viszonyok. Nem csak a dízelolaj, hanem általában az energiaárak. És milyen lesz az úgynevezett energiamix? Emelkedik-e az áramára a jövőben, vagy sem? És egyáltalán, hogyan alakulnak a dolgok? Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégeimet. Szigorú ABC sorrendben Aszódi Attilát, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánját, ifjabb Csikán Attilát, az Alteo csoport vezérigazgatóját, és Grád Ottót, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát. Köszönöm, hogy itt vannak.
1: Jó napot kívánok, örülök, hogy itt lehetünk.
0: Ha lehet egy rövid kör, ha egy dolgot kéne mondani, csak egyetlen egyet, hogy mi az, ami az energia ügyben Magyarországon ma megoldandó. És lehetőleg az átlagpolgár szemével nézve a dolgokat, de ha nem, hát akkor nem. És akkor megint menjünk így, nem, most nem ABC sorrendben, hanem balról jobbra, ami azt jelenti, hogy Csigán Attilának van a legkevesebb gondolkodási ideje, de egyből rávághatja.
2: Engem most a legjobban, és talán a lakosságot is az izgat, hogy miből fogunk villamos energiát termelni Magyarországon, milyen energiamix lesz, milyen erőműveket építsünk, és mit ne építsünk.
0: Grád Otto?
1: Az ellátás biztonság, én azt gondolom, ez az egyik legfontosabb kérdés ma. Persze az is nagyon fontos, hogy mi majd mennyibe fog kerülni, de ha már ugye a dízel árával lett felvezetve a műsor, akkor én azt gondolom, most az a legfontosabb, és nem csak üzemanyagban, hanem valamennyi energia, forrást, energia típust nézve, hogy az ellátás megfelelő legyen a következő időszakban Magyarországon.
0: Aszódi Attila?
3: A két előttem szóval maximálisan egyetértek. Én úgy fogalmaztam volna, én vagyok a legelső, hogy egy olyan energiamix, ami szavatolja azt, hogy folyamatos és biztonságos energiállátásunk legyen.
0: Na most akkor a következőt mondom. Nálunk, otthon, ahol én lakom, előfordul, hogy egy pillanatra, de egy másodpercre elmegy az áram. És akkor a sütőnek a kijelzője elkezd villogni, onnan tudom, hogy elment az áram. Ez miért van?
3: Nálam is elment tegnap egyébként, csak úgy mondom. Sok oka lehet. Szerencsére az elmúlt időszakban nagy léptékű, az egész országra kiterjedő, vagy nagy fogyasztói körzetekre kiterjedő áramszünetekkel nem találkoztunk. Hogy miért lehet ilyen egyébként egy kisebb, szűkebb körzetben? Például azért, mert hogy a hálózatüzemeltető karbantartást végez, vagy valami a transzformátorállomáson meghibásodott, vagy adott esetben túlfeszültség jelentkezett, ez utóbbi időben azért viszonylag gyakori sok fogyasztói körzetben, és ez a túlfeszültség, ez védelmeket indított be.
0: Honnan lesz energia, és milyen energia lesz? Hogy végigmegyünk, az elektromos áram az úgy magától értetődik, áram kell, hogy legyen otthon a lakásban, különben nem tudjuk feltölteni a mobiltelefont. Honnan lesz áram? Csikán Attila már rögtön ezt a kérdést tette fel az elején.
2: Igen, és én ugye mindig elmondom azt, hogy a portfólió szemlélete nagyon fontos, ne egy valamit próbáljunk az ászlónkra tűzni, és oldjuk meg vele, hanem vannak az országnak adottságai, és vannak pozitív adottságai, ezért a nukleáris energiát, a megújuló energiát, és a fosszilis energiát, természetesen főleg a földgázt valamilyen ideális portfólió mentén kell tudni működtetni. Pontosan úgy, ahogy az urak is az előbb mondták, hogy az ellátásbiztonság, a költséghatékonyság és ugye nyilván a környezetvédelmi szempontok egyszerre érvényesüljenek.
0: Az elképzelhető, hogy Magyarország mondjuk a villamosenergia terén önellátó legyen?
2: Minden elképzelhető, ugye voltak olyan gazdasági modellek, itt Albániában talán a legközelebb, amikor megpróbáltuk
0: önállátóak lenni. Albániában
2: igen, azért vezetem így föl, mert nem érdemes. Tehát nem kell, hogy cél legyen az, hogy Magyarország egy picike ország, egy óriási energiarendszer kellős közepén elképesztő pénzekbe kerülne, és semmi értelme nincsen teljesen önellátónak lenni. Csatlakozni kell azokhoz a közösségekhez, és azokhoz a rendszerekhez, amiktől ez a szuverenitásunk egyáltalán nem csorbul, viszont az ellátás biztonságunk az emelkedik.
3: Több mint 120 éve fejlődik a villamos energiarendszerünk, és ahogy Attila Csigán Attila nagyon helyesen mondta, ez egy nagyon jól integrált rendszer. Tehát nem csak a magyar villamos energiarendszer jól épül fel, hanem nagyon integrálódik az összes szomszédos ország villamosenergia hálózatához kapcsolódva az egész európai villamosenergia rendszerbe, és ma már lehetséges az, hogy akár több országgal odébről kapjunk adott esetben villamosenergiát. Ez az integrált rendszer, ez rengeteg átviteli lehetőséget kínál, és láttuk, hogy nyáron, amikor nagyon komoly szűkület volt a magyarországi ellátásban, akkor pont, hogy a környékbeli országokról származó villamos energia volt az, ami kisegített bennünket, mind a mellett, hogy a lakosságnak és az iparnak a közreműködései szükséges volt ahhoz, hogy vissza lehessen fogni a legkritikusabb órákban a fogyasztást. De még egyszer hangsúlyozom, hogy jól integrált a magyar rendszer az európai villamosenergia rendszerbe, nagy határkeresztező kapacitásokkal bírunk. Tulajdonképpen valamilyen szempontból még tranzit szerepet is játszunk, tehát egy folyosónak, egy észak-déli és egy kelet-nyugati folyosónak nagyon fontos helyén vagyunk találhatóak. Valamikor a Balkánról megy északra, és valamikor az északi országokból, vagy mi tőlünk megy a Balkánra délre a villamos energia.
0: Ez az integráció nagyon jó, de azért volt már olyan, hogy Németországban megroppant az elektromos hálózat, és akkor egész Európában egyszer csak megroppant az elektromos hálózat.
3: Sőt, tehát ugye nem, oda-vissza... nem olyan nagyon régen, másfél évvel ezelőtt, akkor Spanyolország és Portugália látott egy hatalmas, nagy 60 millió lakosra kiterjedő nagy áramszünetet, és akkor ez az integrált rendszer képes volt arra, hogy a védelmeink keresztül megvédje Magyarországot és a többi országot, tehát tulajdonképpen a spanyol-francia határon megállította ezt a nagy villamosenergia üzemzavart, rendszerüzemzavart a védelem. Tehát ebben a rendszerben igenis vannak visszacsatolások és vannak védelmi mechanizmusok, de hangsúlyozni kell, hogy erre az integrált rendszerre és az abban rendelkezésre álló átviteli kapacitásokra egyre inkább szükség lesz, mert ahogy András az előbb a legelején említetted, a helyzet az, hogy az egész energiaellátásunkban, amiben benne van a fűtés, a közlekedés energiaellátása és a villamosenergiaellátás is, abban a villamosenergia egyre nagyobb szerepet kap. Ugye látjuk, hogy egyre több autó villamosenergiával működik, egyre több háztartást állítunk át, állítanak át mondjuk földgázról, vagy biomasszáról, tűzifáról, mondjuk hőszivattyúra, ami szintén villamosenergiát igényel. Egyre több olyan ipari terület van, ahol valamilyen hagyományos fosszilis energiahordozó helyett villamosenergiát fogyasztó eszközöket építenek be. Tehát a villamosenergia itt a 21. században egyre nagyobb szerepet kap, nem csak nálunk, hanem szerte a világon.
0: Még majd kérdezek a villamosenergiáról. Az egyik kérdés az, hogy állítólag az osztrákok azt csinálják, hogy a nap delején, dél körül, amikor a legolcsóbb a villamos áram, akkor vesznek, és akkor föltöltik a tározóba, este, éjszaka, meg vissza, de hát nekünk nincs ilyen tározónk.
3: Elkezdem én, és aztán Attila még biztosan rácsatlakozik. Igen, ez a fajta piaci működés az abszolút jogos, van ilyen, nagyon régóta van ilyen. Amióta egyre több napenergia van a villamosenergia rendszerekben, így nálunk is, azóta egyre inkább szükség van ezekre a tároló kapacitásokra. Hagyományosan sok évtizede Németországban, Svájcban, Ausztriában, más országokban is szivattyús tározós erőművek látták el ezt a funkciót, amelyek nagy, akár több gigawattórányi villamosenergia tárolására is képesek.
0: Hogy felszivattyúzzák a magasba, és aztán onnan visszajön, meghajtja a generátort, és áram lesz.
3: Így van. Mindamellett, hogy manapság leginkább akkumulátoros energiatárolók épülnek, bár nagyon sok más fejlesztés is van, ami még a jövőben kisegíthet bennünket. Azt kell látni, hogy a mai magyar villamosenergia rendszer olyan, hogy bizony napközben nagyon sok esetben a piaci ár, nem a lakosság számára biztosított ár, hanem a piaci ár az nulla, vagy adott esetben akár negatív is lehet. A negatív ár az nyilván a tárolóknak még kedvezőbb piaci lehetőséget teremt. Ugyanakkor ebben a pillanatban Magyarországon, a környékbeli országokban ezek a tároló kapacitások nem elégségesek arra, hogy a teljes esti csúcsfogyasztást le tudják fedni. De bizony a villamosenergia rendszer fejlesztése szempontjából ez a tárolás, két dolog, a tárolás és a flexibilitás, tehát hogy a rugalmasság, a rendszernek a rugalmassága, két olyan terület, ami mindenképpen fejlesztendő, és látszik, hogy a magyar kormány, de más kormányok is nagyon próbálnak ezen a területen odahatni, hogy a piaci szereplők egyre több ilyen kapacitást építsenek be. Attila, szerintem te is...
0: Talán
2: két dolgot mondanék, az egyik az az, amivel egészíteném, hogy ezt nem csak az osztrákok csinálják, ezt ugye szerintem mindenkinek csinálnia kell, cégek is csinálják, kereskedő cégek, ez teljesen jó és normális, ugye vannak áramtőzsdék, van egy, kell, hogy legyen egy likvid piac, és mindenkinek az a feladata, hogy optimálja a saját rendszerét és a saját dolgait, ugye, és hát igen, a tárolás az nagyon-nagyon fontos, az is egy befektetésként, és az is egy eszközként értelmezhető. Nagyon-nagyon sokat fejlődött ez a technológia, és rettenetesen olcsóbb lett ahhoz képest, mint akár 3-4-5 évvel ezelőtt
0: volt. Hát mert indultunk a trilliótól valahol.
2: Igen.
0: Kicsit túlzok.
2: Igen, ugye azt tudom mondani, hogy pont az én cégem volt az első Magyarországon, aki ilyet ipari méretben épített 2018-ban, és hát már azért akkor is meg tudott ezt érülni, mondjuk így, hogy egy magánvállalat megcsinálta, de még tényleg valóban sokkal-sokkal drágább volt, mint ma.
0: Elhangzott itt, bocsánat.
2: Igen, egy dolgot mondanék még, bocsánat, hogy a tárolók kapcsán, hogy és ez egy olyan dolog, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy követi a naperőműveket, és az elképesztő boom, ami volt a naperőmű kapacitásoknak a felépítésében, az gyakorlatilag azért le fogja követni egy nagyon komoly tárolókapacitás növekedés, és így van.
0: Azt mondta Aszódi Attila, hogy az villamos energia vonatkozásában Magyarország akár tranzitországként is felfogható. Olaj és gáz vonatkozásában ugyanez fennáll, Grádotto?
1: Mindenképp a klasszikus fosszilis energiahordozókkal azért megvan az a nagy előny szemben az elektromos árammal, hogy ez a kulcs és kritikus elem az ellátási láncban, azaz a tárolás sokkal egyszerűbben és kényelmesebben megoldható. Sokkal alacsonyabb költség mellett egy folyékony szénhidrogén tárolása gyakorlatilag egy nagyméretű tárolótartályban, legyen az földfelszíni vagy föld alatti tároló, de ugyanúgy a földgáztárolás föld alatti tárolókban kidolgozott technológia hatalmas méretű kapacitásokkal, amik már rendelkezésre állnak, szemben azzal az óriási igényel, ami az elektromos áram esetében jelen pillanatban az egész világon megjelent, pont abból kifolyólag, mivel a termelési oldalon sokkal alacsonyabb a kontroll. Tehát egy napenergia, egy szélenergia szabályozása sokkal kevésbé megoldható. Magunk itt Magyarországon, ugye én olajos ember vagyok, de az energetikai értekezleteken ülve szembesültem azzal, hogy januárban le kell szabályozni majdhogy nem a nukleáris erőművet, mert még januárban is képes akkora mennyiségű napenergiát egy napfényes napon a hazai beépített kapacitás megtermelni, hogy éppen az adott időszakban az meghaladja a fogyasztást. Tehát ilyen szempontból a mi helyzetünk földgázzal, kőolajjal messze egyszerűbb, hiszen ez a technológiai lépés sokkal kiforrottabb és sokkal jobban rendelkezésre áll.
0: Kis kitérő, de ha már szóba került a földgáz megtárolás, szóba került az is, hogy Magyarországon tároljanak földgázt Ukrajnának. Ez már kicsit politika, az urak nem akarnak belemenni, akkor ne menjenek bele. Ehhez mit szólnak, vagy mit szól, hogy ez egy szokásos bevett gyakorlat, hogy egyébként valamelyik ország, egy másik ország földgázkészletét tárolja alkalmattán?
1: Természetesen, tehát ha most tisztán a politikát ebből a kérdésből kiveszük, és azt mondjuk, hogy eltekintünk attól, hogy van egy nagyon komoly háború közvetlenül a határ mögött, az a legtermészetesebb dolog. Magyarország földrajzi lehetőségei biztosítottak ahhoz, hogy a kiépített föld alatti földgáztároló kapacitásunk magasabb, mint amennyire az országnak szüksége van. És már a múltban is, tehát például Szerbiának a balkáni országok közül átmenetileg többnek is voltak olyan kereskedelmi megállapodások, amik keretében Magyarországon tároltak földgázt, főleg azokban az országokban lehet ezt megoldani, vagy azokkal az országokkal, amelyekkel megoldott a kétirányú földgáz szállítási kapacitás, azaz a földgáz vezetékes hálózatok kapcsolata megvan. Tehát ez egy bevett gyakorlat, és nem csak a földgáznál, ugyanúgy a kőolajra, benzinre, gázolajra, stratégiai készletek egész európai tárolása gyakorlatilag határon átnyúló szerződésekkel megoldott.
0: Akkor a következő kérdés az, hogy honnan jön az olaj meg a gáz? Honnan jön majd 2027. január 1-től az olaj meg a gáz, vagy a következő időszakban? Mi lesz az orosz olajjal meg az orosz földgázzal?
1: Hát ugye megnézzük az első kérdés első felét, honnan jön. Ugye egyértelműen továbbra is importfüggő lesz az ország, továbbra is a feldolgozott kőolajnak nagyjából 80-85%-át importálnunk kell, még annak ellenére is, hogy viszonylag látványosan emelkedett az utóbbi időben a hazai kitermelés. Látványosan ez azt jelenti, hogy a 10% alatti részarány stabilan, most már 10% fölé ment, de ennek ellenére importálnunk kell, az importnak pedig egyetlen egy lehetősége van a földrajzi adottságainkat tekintve, ez pedig az Adria csővezeték lesz, hogyha ténylegesen a másik irányból, azaz a barátság csővezetéken nem lesz módunk olajat vásárolni. Nem szabad elfelejteni, hogy az a csővezeték földrajzilag azért kapcsolatban lehet olyan területekkel, ahonnan esetlegesen, független attól, hogy orosz, a klasszikus irány jöhet onnan még esetleg más típusú kőolaj, de ha a barátság csővezeték kiesik az ellátás szempontjából, az Adria még azért én azt gondolom megfelelő kapacitással bír ahhoz, hogy az ország ellátását megoldjuk fizikailag, az egy másik kérdés, hogy ennek a költségei majd hogy alakulnak.
0: Hát most megkérdezem, ez részben persze politika, aztán az urak majd eldöntik, hogy hogyan válaszolnak, vagy nem válaszolnak. Meddig tartható fenn az az állapot, hogy van Oroszország, rengeteg kőolaj és földgáz mezővel és komoly tartalékokkal, és van európai szankciók, és amerikai LNG gáz, És most már a közel-keleti olajjal is problémák vannak, miközben Oroszország itt van a szomszédban. Szóval ez hogyan érinti az energiakérdést? Most ki akár a saját területéről vehet példákat, hogyha nem nagyon akarnak a politikai vonatkozásba belemenni?
2: Na jó, szívesen elkezdem, hogy az én helyzetem a legegyszerűbb. Én azt gondolom, miközben tényleg a politikai, vagy pláne ugye ez geopolitika.
0: Ez már nem, nagy politika, nem, igazi nem gondolom, nagy politika.
2: Egy tetszőleges számot, ha mondunk, akkor se gondolom, hogy az első akármennyiben én benne lennék ebben, mint szakértő, úgyhogy ez talán nem, de ugye a megújulókról akarok egy kicsit elmérkedni ebből a szempontból, mert ugye annak azért az biztos, hogy nagy előnye, hogy a szél meg a nap az itt van.
0: Hát ugye, ha a szél itt van, de majd erről kérdezek, hogy itt van-e a szél.
2: Már most is itt van, ugye ennél jóval többnek lehetne lenni, vagy kellene lenni, igen, arról hogy lehet, hogy tudunk beszélni. Ugye tisztában vagyok azzal, hogy nem lehet egy ország energiaellátását, most csak a villamos energiáról beszélek ráadásul, tehát ugye ne felejtsük el, hogy van a hő meg a közlekedés, de nem lehet teljes egészében megújulókra alapozni, de azért azt, hogy ezeket optimumon tartsuk, és akkor ugye tényleg feldobom a labdát, aztán majd valamikor lecsapjuk, ugye, hogy például a szélpotenciát is ezért jobban kihasználjuk, annak mindenképpen van értelme. Ami persze majd ugye a tárolóknak a további fejlesztését is fogja ösztönözni. Azért a tárolóknak a, hogy mondjam, képbe kerülésével az elmúlt néhány évben azért bővültek a lehetőségek. Még mindig nem tartunk ott még egyszer, hogy erre kizárólag alapozzunk. Illetve hát majd Attila nyilván ehhez sokkal jobban ért, mint én, de ugye azért a nukleáris energia is egy alternatíva ebből a szempontból, és egyébként, ha csak a villamosenergia termelésről beszélünk, akkor nagyon hosszú távon, 15-20 éves távon egyébként egy nukleáris megújuló kombó megfelelő tárolókapacitással és azzal az integrált rendszerrel, amivel mi Európába integrálódunk, elképzelhető egy forgatókönyv. Nem szívesen mondanék le azért a földgázról, azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy beszéltünk a tárolásról meg a földgázról, de azt nem mondtuk ki, hogy egyébként a földgáz is egy nagyon jó villamosenergia tárolási mód. Ugyanis a legeslegrugalmasabb, legesleg jobban indítható villamosenergia termelő erőművek közé a földgázerőművek tartoznak. Ugye nyilván a naperőmű még gyorsabban lehet fölösztabályozni, de csak akkor, ha süd a nap. Ugye? A földgáz viszont bármikor lehet, a nap 24 órájában, nem véletlen, ugye, hogy a villamosenergia kiegyenlítő rendszernek mind a mai napig elengedhetetlen részei a földgázerőművek. Művek, ennek nagyon érdekes, picike, színes híre, hogy holnap utántól fogunk az európai kiegyenlítő rendszerhez csatlakozni, az úgynevezett Maripikasztó platformokhoz, október 1-től csatlakozik Magyarország, tehát ebben is európai szinten tudunk működni, és európai szinten tudunk gondolkodni. Tehát kell a földgáz, szükség van a földgázra, de mondjuk úgy, hogy az ütésállóságot azért lehet fejleszteni.
0: Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban, a műsorunkat a YouTube-on és a Facebookon, a Magyar Katolikus Rádió csatornáin is nyomon követhetik. Vendégem Aszódi Attila, Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, Ivsebb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolaj Szövetségnek a főtitkára. Kicsit kötözködöm. Gyöngyös Újfalu azt mondta, hogy nem akar szélturbinát. És itt volt Haraszti László 2 vagy 3 héttel ezelőtt, ornitológus, aki azt mondta, hogy a madaraknak nagyon nem tesz jót a szélturbina, belerepülnek. És azt is mondják, hogy sok termőterületet foglal el, meg azt is mondják, hogy mi lesz a lapátokkal, amelyek 100 méter hosszúak, vagy lehet, hogy még nagyobbak, nem tudom, ellássák őket jelen pillanatban. Németországban most jutottak el odáig, hogy az első szélerőműveket le kell cserélni, és ott vannak ezek a nagy kompozit alapú lapátok, és nem tudnak mit csinálni velük. Na, most mondtam egy csomó érvet a szélenergia ellen.
2: Igen, majdnem csupa jó hírem van egyébként, bár ugye ez egy műsoridőpont.
0: Azt hittem, azt fogja mondani, hogy csupa jót mondott, nem.
2: Nagyon-nagyon jókat mond, mert ezekről beszélni kell. Pontosan az a lényege szerintem az energetikai fejlesztéseknek, az egyik nagy problémája, hogy nagyon nehezen kommunikál az energiaipar a maga tudományos nyelvezetével és megközelítéseivel, és ebben mi is kell, hogy gyakoroljunk. De most nem állítom, nem biztos, hogy a műsoridő elég lenne rá, hogy az összesen végig menjünk.
0: A madarak.
2: A madarakra ugye, mint ahogy a legtöbb élőlényre, mert a repülő gerincszemektől kezdve nagyon sok mindenre vizsgálták, és vizsgáltuk a hatásait a szélerőművekre. Ugye ezek most már évtizedes, világszerte kiterjedő tanulmányok és adatok vannak, tehát most már igazán nem lehet azt mondani, hogy ezek elérhetőek, tehát ezek publikált adatok, és a legnagyobb ilyen kutatás az több mint 10 évig tartott, és Amerikában volt, és nincsenek az emberi civilizáció madárpusztulást okozó hatásai között, ha arányosítjuk, akkor sincs az első 10-ben.
0: Még a madarak nem, pusztulnak, mondom én, de igen, ez csak zárójel.
2: Igen, a madarak attól még pusztulnak, de sokkal kevesebbet, mint amennyi mondjuk az ablaküvegeknek csapódik, ettől még ugye teszünk ablakot a házra.
0: Vagy az elektromos oszlop tetején.
2: Mint amennyi, igen, tehát hogy van egy ilyen lista, most ezt fejből nem tudom.
0: Madarakat lezártuk.
2: Igen, és az sem mindegy, és ezt tudom, hogy nem akarom, hogy megjeljenek a természetvédők, de azért nem teljesen mindegy, hogy milyen madárfajról beszélünk. Azok a rendszerint védett, ritka és egyedi madarak nagy része, azok azért elég jól ki tudják kerülni. Az szokott a probléma lenni inkább, hogy óriási madárrajok, amiben akár több ezer vagy több tízezer madár van, amikor észlelik a szélerőművet és fordulnak, akkor a madárraj legeslegszéle beleér ebben a dologban. Minden életért kár, én is ezt gondolom teljesen komolyan, de azért az, hogy több tízezer rajból 5-10-15-20 madár, kicsi madár oda lehullik, az szörnyű, és lefotózva nagyon csúnya, de hogyha az emberi civilizáció teljes hatását a biodiverzitásra vesszük, és ebbe el lehetne mélyedni, hogy naponta hány árat fajt pusztítunk ki, akkor ezek a szegény szélerőművek tényleg nincsenek az első százban.
0: A kompozit, a
2: kompozittal az a jó hír, ez tényleg egy óriási probléma. Éppen most jutottak el odáig, hogy most már lesznek és vannak gyártásban újra felhasználható lapátok. Ez nagyon nagy áttörés egyébként, mert ezt tényleg sokáig egyszerűen ásták őket.
0: Az is kompozit anyag? Tehát ilyen mindenféle.
2: Hát egészen őszinte legyek, pontosan nem tudom, hogy ez hogy néz ki. Ugye nekünk is most vannak fejlesztéseink, és gyártói ajánlatokat kérünk be szélerőművekre, és így tudom a kollégáimtól, hogy ez már létező technológia. Én a kémiájában nem tudok elmélyedni, mert sajnos ahhoz nem értek, de az biztos, hogy már létezik ilyen.
0: És akkor a látvány, a lakosság. Nekem tetszik, vagy nem tetszik?
2: Hát ugye erre két dolgot tudok mondani. Az egyik az, hogy én több, hál' Istennek több olyan polgármestert, vagy országgyűlési képviselőt ismerek, aki ezt támogatja, és nagyon sok lakossági fórumon is jártam, és nagyon sok helyen támogatja a lakosság. Ez ízlés kérdése. Van, ahol olyan a közhangulat, és alig várják, hogy épüljenek. Van, ahol olyan, hogy nem akarják. Most ugye nem szabad, és nem is kell senkit megerőszakolni. Nyilván azért arra figyelni kell, hogy a törpe kisebbség azért a többséget ne tudja hangolni, ezt azért számoljuk össze, hogy hányan vannak ellene és mellette. Én nem érzékelem azt a közhangulatot, őszintén szóval, hogy ez mindenki ellene lenne, sőt, én azt gondolom, hogy a többség támogatja, és nagyon-nagyon szeretik a gazdák, mert ugyanis alig veszel termőterületet, mert egy pár száz négyzetméteres területet kell a szélerőműnek ki körbekeríteni.
0: Tehát egy szélerőmű az pár száz négyzetméter, igen, az ilyen 50x50 méteres kocka, körülbelül,
2: hát, igen, négyzet. Igen, körülbelül annyi. Igen, körülbelül annyi, vagy még annyi sem.
0: De gyors fejszámolás érzékeltem.
2: 7 megawatt ugye helyezhető most már el rajta. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag több száz megawattos szélerőműveket lehet úgy telepíteni, hogy gyakorlatilag a termőföldnek egy töredék százalékát, inkább ezrelékét használják.
0: Na de sok szélerőmű azért mégiscsak sok termőföldet veszel.
2: Igen, ugye, hogyha azért hozzáteszük azt, hogy Magyarországon az összes földnek hány százaléka való termőföld, mennyi a parlagon hagyott, mennyi a nagyon terhelt terület, meg lehet oldani, mint hogy egyébként a naperőműveket is, pedig azok egyébként ugye az ipari naperőművek tényleg
0: azokat is a tetőkön szeretik az emberek.
2: Ha a teljes magyar energiastratégiát megnézzük, akkor az összes magyarországi terület 1,5%-át tele lehetne tenni naperőművekkel, úgyhogy csak az menjen, és nem 1,5% van parlagon, meg nem 1,5% van különböző ilyen barnamezős meg egyéb helyeken. Ne a jó fekete termőföldre telepítsünk, ez tény. Mondom, szélerőműnél még ez se teljesen egyértelmű, mert csak nagyon picike részét veszik ki, és az adott gazdának nagyon sokszor a hektáronkénti éves árbevételével körülbelül megegyező az a hektáronkénti bérleti díj, amit egy darab toronyért kap. Tehát azért szóval vannak pro és kontrák minden esetre.
3: Ander, csak egy mondatot, hogy én azt gondolom, hogy erre is ugyanaz igaz, ami nagyon sok területen az életben, hogy ésszel kell ezt csinálni, a lakossági hozzáállást figyelembe kell venni, nem lehet mindenhova ilyen létesítményt telepíteni, de nyilván van jó pár olyan lokáció Magyarországon, ahol ez nem zavar senkit. Ahol viszont zavar, ott nyilvánvalóan a fejlesztő az kénytelen lesz másik területet találni. Vannak jó és vannak rossz gyakorlatok. A villamos energiarendszerbe való integrálás szempontjából pedig azt kell látnunk, hogy ténylegesen a szélenergia és a napenergia tud úgy működni, hogy nem ugyanakkor áll rendelkezésre, mindamellett, hogy a teljes rendszert nem tudja működőképesen tartani, csak tisztán napenergia és szélenergia. Ezért volt rettentően fontos, amit csak állítja a legelején én mondott, hogy egy jó mixet kell találni, ami ezt a stabil ellátást tudja biztosítani. Ugye a szélenergiával az a helyzet, hogy tipikusan a tavaszi, őszi időszak, illetve a tél egy része az, amikor fúj a szél, de nem télen sem tipikus mindig, mert hogy ugye vannak ezek a nagyon ködös időszakok, amikor heteken keresztül köd van, akkor azért van köd, mert nem fúj a szél. Tehát Magyarországon vannak szelesebb és vannak kevésbé szeles időszakok. Ezek nem feltétlenül fednek át azokkal az időszakokkal, amikor a napenergia pont fordítva áll a rendelkezésre, tehát emellé még mindenképpen kell másfajta energia forrás ahhoz, hogy a rendszer működőképes maradjon. Ha egy stabilan működő villamosenergia rendszert akarunk építeni, ami karbonsemlegesen működik, akkor az úgy tud felállni, hogy Attila a legelején elmondta, a nap- és szélenergia mellett biztos, hogy szükség van abban a rendszerben nukleáris energiára, kell tároló, és valamennyi kiegyenlítő kapacitás kell, hogy földgázban rendelkezésre álljon, mert vannak olyan időszakok, amikor az a rugalmasság, amit a földgáz biztosít, az szükséges.
0: Ez a bizonyos energiamix. Olaj meg gáz szempontból mit jelent? Hány százalék körülbelül, vagy milyen legyen a jövőben? Van, aki azt mondja, hogy minél több villamos energia kell, mert az a leghatékonyabb. Az olaj meg a gáz, az lassan elfogy majd grádottól?
1: Lassan. lassan elfogy majd. Én azt gondolom, az utóbbi időben azt lehet látni, érezni, hogy egyre lassabban. Tehát azok a jóslatok, amik akár csak a 70-es években legyenek, ezek például a világ kőolajtartalékára vonatkozik,

0: messze lassabb az ütem, akár csak az elektromos autókra való váltásban. És hagyd mondjak egy aranyos történetet, amikor a lengyel kollégákkal beszélgettünk évekkel ezelőtt arról, hogy az elektromos autók majd miképpen fognak berobbanni, és akkor mondták, hogy persze ez olyan aranyos dolog, hogy megyek a városban az elektromos autómmal, csak mondjuk Lengyelországban, ugye abban az időben 90%-át az elektromos áramnak szénerőművekkel állították elő, és hogy milyen elegáns az, hogy én nem pöfögök ki semmit a városban, ha csak 50 kilométerrel arrébb a szénerőműben termelődik meg az a széndioxid, ami lehet, hogy éppen, ha nem is rosszabb hatásfokkal, de semmiképpen nem sokkal jobbal, mint egy belső égésű motor, dízel vagy benzin, üzemű belső égésű motor hatásfokát nézzük. Tehát az látszik, hogy mindenképpen csökkenni fog a kőolaj szerepe itt elsősorban ugye a közlekedésre nézve, csökkenni fog az energia előállítás, tehát a hőtermelés területén is, de azt sem szabad elfelejteni, hogy például pont mai helyzetben Nyugat-Európában, és ez az egyik oka annak, hogy a dízelárak így elemelkedtek, vagy ilyen mértékben elszakadtak például a benzináraktól, az pontosan az, hogy amíg nálunk gyakorlatilag 30 éve azt a szót, hogy háztartási tüzelőolaj már alig-alig ismeri valaki, Nyugat-Európában reális alternatíva mind a mai napig.
1: Annyira olcsó ott?
0: Nem, annyira természetes dolog az, hogy egy normál családi házban is bejön a földgáz, vagy éppen a propán, mert azért a földgázhálózat messze nem annyira kiépített sok helyen, mint Magyarországon. Ez nekünk szerencse a szocialista időszakból, de meg reális alternatíva az, hogy annak függvényében, hogy mi olcsóbb, a háztartási tüzelőolaj, vagy pedig a földgáz, megoldják, és akár mind a kettőt használják a téli családi ház fűtése időszakában. Tehát ezek az alternatívák azért élnek, és ezek azért fontosak, és ezeknek a váltása azért hosszú-hosszú időt fog igénybe venni.
1: Nem kérdeztem, szoktam kérdezni, hogy az urak elektromos autóval jöttek-e, de most nem kérdezem. Viszont két dologról...
2: Elektromos metróval jöttem.
1: Ez minden esetre megnyugtató, ami azt ír. Föld alattival, igen. De két dolog még mindenféleképpen érdekes lehet. Az egyik az, hogy kell-e Paks 2? Nem tudom, mi az urak véleménye arról, hogy kell-e Paks 2? Ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy rezsicsökkentés. Hogyan álljanak a dolgok a rezsicsökkentés ügyében. Kezdjük a Paks 2-vel, de nem a Szódi Attilát kérdezem, mert szerintem tudom, hogy mit fog mondani, hanem Grádh Ottót kérdezem, hogy mit szól. Van-e bármilyen elhatározott véleménye Paks 2 kapcsán? Kell vagy nem kell?
0: Grádh Ottó coming out-olni fog, mert nukleár technológusként végzett valamikor Veszprémben, tehát hazabeszél, amikor azt mondja, hogy kell több nukleáris kapacitás Magyarországon, hogyha ezt most Paks 2-nek nevezzük, vagy pedig egyéb alternatív megoldások, ugye Paks 2 egy megkötött szerződés annak minden előnyével, hátrányával, ugye itt elsősorban jelen pillanatban ugye a szerződéses partner így annak az élet működés belépésének ugye itt a nehézségeivel is, de ez már valamilyen szinten politika. Egy biztos a portfólióban, én úgy látom, hogy mindenképpen kell még több nukleáris energia, mert a bázis elektromos áram előállításnak a legkényelmesebb módja egy jól működő nukleáris bázis, ami folyamatosan az ideális kapacitással működik, és erre kell majd ugye rátenni a csúcsok időszakára azokat a töbleteket, amelyre szükség van. Tehát az én rövid válaszom az igen, kell Paks 2, vagy kell többlet nukleáris energia.
1: Csikán Attila, kell Paks 2?
3: Én ezt akkor fenntarthatósági szempontból hagy fogjam meg. Ugye azok a kockázatok, amik a klímaváltozásból, a biodiverzitás csökkenésből erednek, azok messze-messze meghaladják azokat a kockázatokat, amit egy jól megépített nukleáris erőműnek a üzemeltetése jelent. Nem is lehet elénekelni a kettő közötti különbséget. Tehát én azt gondolom, hogy a nukleáris energiának a csökkentésével, vagy a mesterséges kivezetésével olyan problémákat generálunk, vagy generálnánk, és ez látszott azokban az országokban, ahol ez megtörtént.
1: Lásd Németország, igen.
3: Ami így van, aminek ugye a CO2 kibocsátása meredeken emelkedett, annak ellenére, hogy egyébként a megújuló beruházásai is emelkedtek, és ez sokkal-sokkal több problémát és nagyobb

0: kockázatokat rejt magában, mint az ugye főleg ugye az egy-két eseményen alapuló hit, ami a nukleáris létesítmények körül van. Szóval, úgyhogy igen, röviden.
1: Úgyhogy igen, tehát kell Paks 2. Aszódi Attila?
2: Igen, igen, mindenképpen kell a Paks 2. Én azt látom, hogy ahogy az előbb is már mondtam, a villamosenergia felértékelődik, egyre inkább a villamosenergia irányába tevődik át az energiaellátásunk, és szükség van a folyamatosan rendelkezésre álló zsinortermelő erőműre. Ezt az atomerőmű tudja megteremteni. A Paks 2 kétségkívül egy nagyon komplikált helyzetben lévő projekt ebben a most jelenleg 2026-ban a háború miatt. Mindamellett, hogy műszakilag teljesen rendben van, ez egy korszerű harmadik generációs technológia, és az a nemzetközi konzorcium, amelyik összeállt nyugati és orosz cégekkel együtt, ennek a megvalósítására ez ezt színvonalasan meg tudja építeni, de még egyszer mondom, a háború és az a körüli körülmények, szankciók nyilvánvalóan bonyolultá teszik a helyzetet. Én nagyon remélem, hogy ez a háború hamarosan véget ér, és lesz egy olyan megállapodás az Európai Unió, az Egyesült Államok és Oroszország között, ami hosszú távon rendezi a viszonyokat, és biztos vagyok abban, hogy ez a megállapodás, ez számos energia technológiára, így a Paks 2-re magára is ki fog térni, mert hogy végül is a világnak valahogy rendeznie kell a helyzetét Oroszországgal. Technológiailag hangsúlyozom, hogy erre szükség van, a villamosenergia rendszerünkben szükség van arra nagyjából 19 terawattórányi éves villamosenergia mennyiségre, ami itt a Paks 2 biztosítani tud, és azt is látni kell, hogy bár 2014-ben csak néhány ország volt Európában, amelyek ugyanazt gondolták az atomenergiáról, mint mi,
1: de azóta
2: jelentősen megnőtt azoknak az országoknak a száma, amelyek belátták, hogy a földgázt ki kell vezetni előbb vagy utóbb, hogy a stabil ellátásnak óriási jelentősége van, hogy az üzemanyagnak készletezhetőnek kell lennie, hogy az ellátásbiztonsági kockázatokat csökkentsük. Tehát tulajdonképpen mi a Paks 2 projekttel azzal, hogy erre finanszírozás van, szerződés van, megvan a technológia, megvannak az engedélyek, megvan a terv, és épül mind a két blokk. Ezzel évekkel vagyunk a többiek előtt, és ezt a helyzeti előnyt, a helyzeti hátrányát fordítani óriási nagy hiba lenne.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Vendégeim Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteó csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolajipari Szövetség főtitkára. Én Sályi András vagyok, energia. Azt mondta az előbb Aszódi Attila, hogy ha rendeződik a helyzet, ha véget ér a háború, akkor a barátság, meg az orosz földgáz, barátság olajvezeték, meg az orosz földgáz, ez továbbra is jöhet Magyarországra? Grád Ottóra nézek, és azért beszélek közben ennyit, hogy meg tudja fogalmazni azt a diplomatikus választ, ami ebben a helyzetben elképzelhető.
3: Én azt gondolom, hogy így egy ilyen feltételes módban megfogalmazott kérdésre nem nagyon kell diplomatikus választ adni, teljesen egyértelmű. Minden irányt, ahonnan kőolajhoz lehet jutni, addig, ami kőolajra szükség van, azokat fent kell tartani, azokat szükséges használni is, hiszen nem szabad elfelejteni amellett, hogy az ellátás és a fizikai jelenlét, vagy a fizikai megléte a szükséges kőolajnak rendkívül fontos. Maga az ár is egy igen fontos kérdés. Tehát abban a pillanatban, ahogy nem egyetlen egy csővezetékre korlátozódik Magyarország lehetősége, messze jobb a kereskedelmi pozíciója is. De visszatérve azért az alapkérdésre, igen, a csővezetéki kapcsolatokra szükség van, ezek a csővezetéknek működőképesnek kell lennie, és mindenképpen vissza fog térni, én azt gondolom, hogyha rendeződik a politikai kérdés, vissza fog térni nem csak Magyarországra, nem csak Szlovákiába, hanem egész Európába vissza fog térni az orosz energia, az orosz kőolaj, az orosz földgáz, az orosz LNG, az orosz alapgázolaj, ami például a szankciók bevezetését követően rendkívül nagy problémát okozott Európa ellátásában, annak a kiesése, tehát nem lehet más megoldás csak az, hogy normál üzleti kapcsolatoknak vissza kell épülnie.
1: Csak egy fél perces kitérő, hogyha mondjuk a barátság vezeték leáll, mondjuk egy hónapra vagy kettőre, akkor utána újraindítani az probléma?
3: Egy kőolajos csővezetéket újraindítani sem egyszerű, azért messze nem akkora probléma egy ilyen csővezeték, mint egy atomerőmű, vagy akár egy sima erőműnek a turbináit vagy a generátorait újraindítani, hiszen azért ezek a csővezetéken szakaszok kiszakaszolhatók, tehát egy szivattyú újraindításával, hogyha maga a technológia nem sérült, tehát a leállásnak nem műszaki, hanem egyéb kereskedelmi, vagy ne adj Isten, ami az utóbbi időben volt, politikai okai vannak, az újraindítás azért sokkal egyszerűbb és rövidebb időig ügy.
1: Még egy kérdés, ami a rezsicsökkentés előtt. Az jó vagy lényegtelen kérdés, hogy az energiarendszer az kinek a kezében van egy országban, hogy nemzeti kézben van-e, vagy külföldi cégek kezében van-e, ennek van-e jelentősége önök szerint? Például, hogy a szélerőművek azok kinek a kezében vannak, de nem akarnám a szélerőművekre lerövidíteni a dolgot, hanem úgy általában mi a jó, kinek a kezében legyen az energiarendszer? Ifjabb Csikán Attila.
0: Én hogy mondjam erre azt, hogy egyrészt ugye mindenhol a világon az adott állam, az adott kormányzat az nagyon komolyan foglalkozik az energetikával, ez abszolút egy stratégiai kérdés, nincs olyan hely, ahol ez ne így lenne, és ez Magyarországon is természetesen így van, tehát az, hogy egy kormányzatnak erős és határozott energiastratégiája, energiapolitikája legyen, az egy abszolút szükséges dolog. Az, hogy egyébként az ebből következő feladatokat milyen megosztásban vállalja magára az állam, és adja ki, hogy úgy mondjam, magántőkének, ez már egy önmagában eldöntető kérdés. Hagyj mondjak példákat, ugye a rendszerirányítás nagyon kevésen, nem is tudom, hogy van-e olyan, ahol ezt az állam kiadná saját kezéből, biztos van mindenre, a világon minden van, de azért ez biztos, hogy nagyon ritka, de például az erőműépítést nagyon gyakran ki szokták adni, mert ez egy üzleti beruházásként is értelmezhető. Nyilván az sem mindegy, milyen erőmű, ugye itt is vannak olyan speciális gyorsindítási erőművei, például az MVM-nek, amik nem megtérülési céllal, hanem biztonsági céllal épülnek, azokat ugye nyilván megint nehezebb kiadni. Szóval nagyon sok döntés van, amit először az államnak kell legelőször eldöntenie, hogy ezt hogyan tudja megcsinálni, de ugye utána nagyon, a kormány részén mindenhol elég hangsúlyosan a pénzügyminiszter is, és akkor szokott előjönni azt, hogy persze ezt finanszírozni is kell valahogy, és nagyon sok olyan feladat van, amit nagyon sikeresen és jól lehet egy kapitalista országban finanszírozni a magántőke bevonásával. És akkor a következő ugye, hogy akkor az a magántőke mennyire fontos, hogy magyar legyen, vagy külföldi, ugye erre azért azt tudom mondani, hogy persze vannak erre hozható példák, hiszen az Altóra is azt mondjuk, ugye magyar alapítású, magyar tőzsdén jegyzett magyar vállalat, de azért alapvetően én mégis azt mondanám, egy Európai Uniós országként, én ebben nagyon-nagyon azért nem merülnék el. Tehát megfelelő finanszírozásnak kell lennie, megfelelő döntéseknek kell lennie, és igenis nagyon sok olyan területe van az energetikának, abban hatékonyan beengedhető a magántőke, és akkor ugye a finanszírozással együtt természetesen a külföldi tőke is, mert az autósa nézi azt, hogy a részvényesei közül hány intézményi befektető van, aki külföldi, vagy mondjuk amikor egy banktól bankhitelt kérünk, akkor annak a banknak milyen a tulajdonosi szerkezete, nem ezt vizsgálja az ember, hanem van ezzel egyéb feltétel.
1: Csak röviden, Aszódi Attila, ugyanez?
2: Az a helyzet, hogy az energetikában általában nagy beruházások vannak, ami egyrésztről nagy tőkét igényel, másrésztről nagyon sok esetben ezek hosszú megtörlési idejű beruházások. Ennek következtében speciális az energetika a nagyon sok más piaci folyamathoz képest. Kell, hogy legyen egy olyan garanciarendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy a magántőke be tudjon menni erre a területre. De ez nem jelenti azt, hogy az állami tőkének ne lenne helye. Tehát vannak kombinált megoldások, számos országban vagy tőkével, vagy valamilyen garanciával, árgaranciával, támogatással, hitelgaranciával, egyebekkel száll be az állam, még akkor is, hogyha adott esetben nem tulajdonos, de látjuk azt is, hogy az Alteo, mint tőzsdén jegyzett cég mellett, ott van az MVM, ami pedig állami tulajdonban van. Tehát megférnek ezek a társaságok is egymás mellett. Persze vannak olyan piaci szabályok, amelyeket a piac működése szempontjából muszáj, hogy betartson az, aki a piacért felel, mert egyébként valamelyik szereplő sérülne ebben a versenyben.
1: Csak egy fél szó Grádottól, még hozzá tud tenni valamit?
3: Gyakorlatilag minden elhangzott, és talán arra az elemére, amire kevésbé tértek itt tanult kollégánk, az a hazai meg a nemzetközi. Ez is ma már nagyon nehezen megfogalmazható, mert ha csak most az olajipart nézem, ha azt mondom egy megnyilatkozásomban, hogy a MOL, a magyar és a hazai olajvállalat kikéri magának a MOL, hiszen ő ma már egy nemzetközi olajvállalat, független attól, hogy eredetileg valamikor egy Magyarországon bejegyzett cégként indult. Tehát ez arra, hogy mennyire kell hazainak, mennyire kell nemzetközinek lennie.
1: Az irányítás a MOL-nál, hogy az irányítás
3: hazai kéz. És akkor itt bejön az állam, meg akkor tőzsde, nyílt végű részvénytársaság, ezek már összetett dolgok, egy biztos, ellátásbiztonság az egyik legfontosabb kérdés ebben a szempontból, legyen megfelelő a szabályozás, amit Attila is mondott, a garanciákat, a jogszabályok biztosítsák a hosszú távú biztonságos működéshez. Visszafordítva, már bocsánat, a félmondat kicsit hosszabb lesz, ahhoz is garancia kell, hogy egyáltalán legyen, aki hajlandó beruházni. Mert megfelelő megtérülések, megfelelő hosszú távú garanciák nélkül biztos, hogy állami kézben marad, mert nem lesz olyan privát befektető. Így van. És csak egy fél mondat még, a legtöbb ilyen beruházás, ahogy korábban el is hangzott, azért nem kicsi. Tehát ez nem olyan, hogy a hátamra veszem és holnap elviszem. Tehát ilyen szempontból is kisebb a kockázat, mert nem olyan egyszerű egy földgáz ellátórendszert lebontani és elvinni, vagy egy finomítót darabjaira szedni és átköltöztetni Kínába. Tehát ilyen szempontból nagyon speciális a mi területünk az energetika.
1: Akkor a záró kérdés, és 4 percünk van rá, lehet, hogy ez érdekli a közönséget a leginkább. Megmarad a rezsicsökkentés, vagy nem marad meg? Na most megint azt mondom, hogy amennyiben az urak nem akarnak belemenni a politikai részébe, akkor ne menjenek bele, és mindenkinek körülbelül 1,5 perce van a válaszra, és akkor nem tudom, hogy Csikán Attila kezdte az előbb is.
0: Az nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy az energia az egy olyan alap jószág, ami elérhető kell, hogy legyen mindenkinek. Tehát az, hogy az energetika, a fűtés, a villamosenergia az egy szociális kérdés, és ez abszolút vitathatatlan.
1: Tehát megfizethető legyen? Ez
0: megfizethető legyen, megfizethető legyen, de ez egyértelműen olyan, sajnos azt kell mondjam, bonyolultabb közösségi rendszerekkel érdemes működtetni, ami fair, ami igazságos, és nem csak arra gondolok, hogy aki nem engedhet meg magának, azt valahogy segítsük, hanem arra is gondolok, hogy aki meg megengedheti magának, azt ne segítsük. Tehát a fűnyíró rendszerű nagyon egységes elvekkel mindig az a pozitívum, hogy gyorsan és egyszerűen bevezethetőek, és nagyon jól értetőek, viszont az a helyzet, hogy nem teljesen fel, és olyan plusz finanszírozási terhet jelent, ami viszont már fölösleges. Tehát egy kisebb büdzsével, egy jobb elosztással az, hogy egyébként az energetikának van egy szociális kötelezettsége, az egyértelmű, de én azt gondolom, és hát ugye voltak is már erre azért lépések, hogy az eredeti elv, ami szerint mi a rezsit azt alacsonyan tartjuk, az nem lesz fenntartható. És még egy gyors, nagyon úgy tudom, hogy másfél perc, nagyon-nagyon gyors utolsó félmondat, és egyébként azért sincs értelme fenntartani, mert ugye ezzel demotiváljuk az embereket az energiatakarékosságra, ami pedig fenntartatósági szempontból egy nonsense, mert azért az energiának az értéke az ott is megmutatkozik, hogyha nem fogyasztjuk el.
1: Rádottó?
3: Gyakorlatilag minden elhangzott, amit még talán hozzátennék, az, hogy meg kell fizetni a valós piaci árát az energiának. Ez segíti azt, hogy annyit használjunk, amennyire tényleg szükségünk van, és egyéb támogatási módokkal kell biztosítani azt, hogy mindenki számára elérhető legyen. De az nagyon-nagyon fontos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan ez a valóságban mennyibe kerül, mert talán a legnagyobb problémát jelen pillanatban a mostani rezsicsökkentési rendszer ezen a területen okozta.
1: Csak zárólagos megjegyzés, bocsánat, mert azt is szokták mondani az ellenkezők ilyenkor, hogy a nagyon bonyolult rendszer meg annyira bonyolult lesz, hogy az előnyei elvesznek valahol ott a kézen közön. De Aszódi Attila.
2: András, én azt látom, hogy a társadalom, a magyar társadalom nagyon fontos, pozitív jelzéseket adott az energetikával kapcsolatban az elmúlt időszakban. Az, hogy van több mint 300 ezer háztetőn napelem, az azt jelenti, hogy nagyjából 1 millió ember, vagy egy kicsivel több mint 1 millió ember közvetlenül a mindennapokban olyan energiaforrást használ, ami az ő saját döntése alapján van ott, és ezzel valamit kezdenie kellett. Tehát rezonált egy energetikai kérdésre.
1: Óriási kormányzati támogatással.
2: Világos, tehát sokkal, de nem hagyta ott az útszélén ezt a támogatást.
1: A harmadát kellett fizetni annak, amibe
2: de
1: kerül.
2: Nem hagyta ott ezt a támogatást, és ma már foglalkozik azzal, hogy mi a háztartásának a fogyasztása, mennyit termel, tehát rezonált egy kihívásra. Ugyanígy rezonált a magyar társadalom akkor, amikor a nyáron nagyon komoly ellátási problémák voltak, és vissza kellett fogni az esti órákban a fogyasztás, és láthatóan egyszerűen a rendszer adatokon látszik, hogy 500-600-700 megawattal néhány órára, több napon keresztül lentebb ment a fogyasztás, mert az emberek erre reagáltak.
1: Tehát mindenki ezek pozitív... megrémült, hogy mi lesz, ha nem lesz áram.
2: Igen, de mégiscsak, tehát reagáltak az emberek erre a helyzetre, ami azt jelenti, hogy érdekli őket az energetika, és hajlandóak rendszer szintű problémák megoldásában együttműködni. Ez azért nagyon lényeges, mert szerintem is egyetértek az előttem szólókkal, itt egy változásra van szükség. Annyira megváltozott az egész környezetünk, a villamos energiarendszer, annyira másképpen fejlődik ez az egész szektor, hogyha ebben nem vesz részt a lakosság, akkor annak súlyos negatív következményei lesznek. Ezeket a negatív áras időszakokat, amelyek ma napközben jelentkeznek, ezeket le kéne vágni, hiszen jelenleg negatív áron exportálunk, és nagyon magas áron importálunk az esti órákban. Ez pedig csak akkor lehetséges, hogyha a lakosság ebben együttműködik. Nem csak az ipar, hanem a lakosság is kell, hogy ebben együttműködjön. Mindamellett, hogy nyilván van egy olyan réteg, akinek szociális okokból segítségre van szüksége, ezt a réteget meg kell találni, és meg kell adni direktben a segítséget, de segítenünk kell a piacot abban, hogy ezek a piaci folyamatok, ezek működni tudjanak, mert akkor lesznek tárolói beruházások, akkor lesznek olyan igényoldali beavatkozások, amelyek jelentősen tudnák alakítani azt, hogy hogyan használjuk az energiát.
1: Nem beszéltünk geotermikus energiáról, meg biomasszáról, biogázról, meg arról, hogy Magyarországnak milyen lehetőségei lehetnek. Azokon kívül, amiket az urak itt elmondtak, de hát ezt majd legközelebb. Itt folytatjuk valamikor, szerintem valamikor tavasszal, mert úgy szokott lenni, hogy nagyjából egy fél év után jön a következő kör. Kedves hallgatóink, önök a Kerengő műsorát hallották a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunkat a YouTube-on és a Facebookon is megnézhetik a Magyar Katolikus Rádió csatornáin. Vendégeim voltak Aszódi Attila, a Budapesti Műegyetem természettudományi karának dékánja, ifjabb Csikán Attila, az Alteo csoport vezérigazgatója, és Grád Otto, a Magyar Ásványolajipari Szövetség főtitkára. Köszönöm az uraknak, hogy itt voltak. Technikus kollégám Bújás János és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm szíves figyelmüket, a viszonthallásra.

0: Elhangzott a kerengő. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra. Megismételjük délutáni műsorunkat. Következik a Média Világ erkölcséről a szerkesztő Kövér Tamás.
2: Hölgyeim és uraim, engedelmükkel legelébb is arról szólnék, hogy a mesterséges intelligencia történetének eddigi legfélelmetesebb mérföldkövéhez érkeztünk, miután kiderült, hogy az OpenAI egyik autonóm mesterséges intelligencia ágense betört az ausztrál kormány zárt Medicare statisztikai portáljába. Az eset azonnal nemzetközi diplomáciai feszültséget szított. A tech és kiberbiztonsági világ egyik legmegdöbbentőbb eseményének részleteiről Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök beszélt a New York-i látogatása során, és hangsúlyozta, hogy milyen kockázatokat hordoz, ha a mesterséges intelligencia túllép a humán kontroll keretein. Az incidens hátterében egy látszólag ártalmatlan belső kutatási projekt állt. Az OpenAI fejlesztői azzal bízták meg az egyik fejlett modelljüket, hogy elemezze az ausztrál egészségügyi és gyógyszerköltési trendeket. Amikor az ágens a nyilvános interneten végzett kutatásai során zárt kormányzati falakba ütközött, ahelyett, hogy leállt volna, önállóan úgy döntött, hogy nem fogadja el a nemleges választ. Az algoritmus teljesen autonóm módon azonosította a Medicare statisztikai portáljának sérülékenységeit, és kijátszva a biztonsági protokollokat, átmászott a digitális kerítésen, hogy megszerezze a keresett információkat. Bár a kormányzati rendszerekbe való illegális behatolás ténye önmagában is rendkívül súlyos, az ausztrál hatóságok siettek megnyugtatni a közvéleményt a legfontosabb kérdésben, mondván állampolgári adatok nem kerültek veszélybe. Az ágens nem fért hozzá a betegek személyes egészségügyi kartonjaihoz, nevekhez vagy lakcímekhez. Ehelyett olyan aggregált nemzeti statisztikákat, pénzügyi elszámolási adatokat és belső fájlokat töltött le, amelyek a látogatás pillanatában még nem voltak publikusak. A valódi fenyegetést így nem a tömeges adatszivárgás, hanem maga a precedens jelenti, amely szerint egy MI ágens képes volt felismerni a védelmi rendszerek gyengeségeit, és saját elhatározásból végrehajtott egy klasszikus kibertámadást. A helyzetet tovább mérgesítette az OpenAI és az ausztrál kormány közötti kommunikációs fiaskó, amely komoly politikai felháborodást váltott ki. Maga a behatolás még júniusban történt, ám a kaliforniai vállalat csak augusztusban egy belső rutinvizsgálat során észlelte a rendellenes viselkedést. Az ausztrál felet azonban csak szeptember közepén értesítették, ráadásul a jelentést egy általános, ritkán ellenőrzött kormányzati e-mail címre küldték el. Albanese miniszterelnök dühösen vonta kérdőre Sam Altmant, az OpenAI vezérigazgatóját, elfogadhatatlannak nevezve az incidens ilyen jellegű elbagatellizálását. Az OpenAI elismerte a történteket, és közleményében jelezte, hogy a modell olyan műveleteket hajtott végre, amelyre a mérnökök nem adtak utasítást, és amelyek teljesen ellentétesek a cég biztonsági irányelveivel, eddig a tudósítás. Hölgyeim és uraim, engedelmükkel most folytassuk azzal, hogy óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Alekszandar Vučić szerb államfő beszéde az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakán, miután a szónoki emelvényről nyíltan azzal vádolta meg Horvátországot, hogy az büszke a náci múltjára. Vučić szerint a világ vezetői kettős mércét alkalmaznak, és maguk semmisítették meg a globális biztonság alapjait. De a jelek szerint Javier Milei sem finomkodni ment az ENSZ-be, és gyakorlatilag porig rombolta a nemzetközi diplomácia megszokott kereteit. Vučić beszédének leginkább megbotránkoztató része a szomszédos Horvátország közvetlen megbélyegzése volt. A szerb államfő kijelentette, hogy Szerbia számára rendkívül fájó a nácizmus örökségének társadalmi rangra emelése a környezetében, majd név szerint említve a horvátokat, azt állította, hogy az országban a mai napig náci jelszavakat és szimbólumokat használnak. Beszédében felidézte a II. Világháborús jaszenováci koncentrációs tábort is, és indulatosan visszautasította, hogy a történelmi múlt ezen sötét ideológiáinak árnyékában bárki is erkölcsi leckéket merjen adni Belgrádnak. A regionális viszályokon túl a szerb elnök a teljes nyugati világot is célba vette, mondván, hogy az ENSZ alapokmánya és a területi integritás elve a nemzetközi közösség szemében csak addig fontos, amíg az az ő érdekeiket szolgálja. Vučić szerint a nyugat nyitotta ki Pandora szelencéjét az 1999-es NATO beavatkozással és Koszovó függetlenségének elismerésével, amivel maguk a nagyhatalmak teremtettek veszélyes precedenst a nemzetközi jog semmibevételére. Miközben megerősítette, hogy Szerbia elkötelezett az európai integráció mellett, nyíltan kijelentette, Donald Trump amerikai elnöktől vár egy igazságosabb világrendet, amelyben a kisebb, Szerbiához hasonló nemzetek független külpolitikát folytathatnak. Javier Milei argentin elnök kijelentette, hogy az ENSZ egy működésképtelen, haszontalan paraziták kasztja által irányított bürokratikus szörnyeteg. Szerinte az ENSZ teljesen letért a saját alapító okiratában rögzített céljairól, és a béke fenntartása helyett ma már egy szocialista mintájú szuperkormányként próbálja ráerőltetni az akaratát a szuverén nemzetekre. Az argentin elnök legsúlyosabb vágya a koronavírus járvány időszakára vonatkozott. Kijelentette, hogy a világszervezet által diktált globális lezárások, karanténok és utazási korlátozások konkrétan emberiség elleni büntettel és népirtással értek fel, mivel szisztematikusan lábbal tiporták az egyéni szabadságjogokat. Milei a technológiai fejlődés védelmében szállt ringbe, és határozottan elutasította a mesterséges intelligencia nemzetközi korlátozását, vagy előzetes cenzúráját, mondván, hogy a bürokraták túlterjeszkedése csak elfojtja az innovációt és a gazdasági növekedést. Az igazi nemzetközi feszültséget azonban az okozta, amikor a brit-argentin területi vitára terelte a szót. Élesen bírálta az ENSZ tehetetlenségét a Falkland-szigetek kapcsán, és nyíltan megfenyegette Londont, kijelentve, hogy a szervezet asszisztálása mellett zajló brit olajfúrások miatt Argentina kész a saját kezébe venni az irányítást. Ezzel párhuzamosan azzal vádolta meg a tagállamokat, hogy miközben Izraelt szisztematikusan démonizálják, véres kezű diktatúráknak biztosítanak helyet és szavazati jogot az emberi jogi bizottságokban. Milei a beszédében egyértelművé tette, hogy országa szakít a semlegességgel és a szabadság új globális élharcosa lesz. Azt akarjuk, hogy a nagy technológiai cégek felelősséget vállaljanak. Azt akarjuk, hogy egy szabályozatlan iparág alapvető biztonsági előírásokat vezessen be itt, Ausztráliában, és ezt fogom megpróbálni tenni, amikor októberben bevezetem a digitális gondossági kötelezettséget, jelentette ki mindezek után Annika Wells, ausztrál kommunikációs miniszter. Hölgyeim és uraim, történelmi kalauzunktól, Márai Sándortól, ezúttal is az Ajándék a végzettől című gyűjteményben 1938-ban megjelent Magyar Grác című írásának néhány részletét idézném ide. Azt írta Márai, a sajtóban visszatérnek az ösztönző cikkek, amelyek bíztatják nyugdíjasainkat, mindenek előtt persze a felvidékről elszármazott nyugdíjasokat, hogy költözzenek Kassára, így kezdődik a Magyar Grác című írás 1938. decemberében. Azzal folytatja, Kassa nem csak címe és rangja szerint volt felső Magyarország fővárosa, értelmi és érzelmi, ipari és mezőgazdasági szálak kötözték a felvidékhez, minden korban vezető nagyváros volt, élénk északi és keleti kapcsolatokkal. Csak közvetlenül a háború előtt kezdték Kassát úgy emlegetni, mint a békés és finom hivatalnok várost, az igazság, hogy Eperjes és Késmárk, Lőcse, Poprád, de Ungvár, Munkács és Máramaros sziget is a szepesi városok. A lengyel határvárosok tartották a kereskedelmi és szellemi rokonságot e nagyvárossal, tartották Rákóczi idejében éppen úgy, mint a közelmúlt évtizedekben, mert Kassa volt az Urbs, az a hely, ahol a dolgozóknak és jelenségeknek fémjelzésük volt. A felvidéki beteg előbb kereste meg békeidőben a szakorvost, mint a budapestit, s elébb, mint a prágait a cseh megszállás idejében. A felvidéki pereskedő kliens Kassára jött jogi tanácsért, a felvidék városaiba innen indult el az áru, s Kassán futott össze egy országrész minden érdeklődése. Kassa nem volt soha zajos város, de nem is volt olyan csendes és aluszékony, mint a csehek hirdették. Volt ipara, amelyet a csehek mesterségesen szorvasztottak el, mindenek előtt egy országos viszonylatban is jelentős vasgyára. Itt főzték és főzik ma is a kitűnő kassai sört, amely eredményesen vette fel a versenyt a felvidék csehek által bitorolt városai van a világhírű Pilzenivel, volt textilipara, s mindehez volt gazdasági területe. Most, mikor a kassai határa bankói menedékház mellett halad el, 8 kilométerrel a város meget, nem szabad belenyugodnunk abba, hogy a bécsi döntés következéseképp ez a művelt és tevékeny város egyszerre csak Magyar Grác legyen, írta mindenről Márai Sándor, majd úgy folytatta, néhány hete csak, hogy a magyar csapatok bevonultak Kassára, se rövid idő alatt nem lehet igazán csodákat művelni. A munka most kezdődik, itthon és a felvidéken, a közös munka, ez az új honfoglalásra emlékeztető közös erőfeszítés, melynek egyetlen célja, hogy emberibb és igazságosabb életfeltételeket teremtsen minden őslakos számára a felvidéken. Csodákat nem művelhetett senki 4 hét alatt, de most, mikor elkövetkeztek a hétköznapok, minden figyelmünkkel körül kell nézni, hogy felvidéki városaink számára a mesterséges, új határok fölött újra megteremtsük természetes ősi gazdasági kapcsolataikat a történelmi felvidékkel. Gazdaságpolitikai megoldások nem maradhatnak el, amikor határon innen és határon túl egyforma kényszer utalja egymásra a visszakapcsolt és az odaát maradt területek és városok lakosságát. Ez az igazi program, most kezdünk dolgozni rajta. A nyugdíjas, akit kassára húz a szíve, megtalálja itt, ez ősi város minden kényelmét, nemes és úri életkeretét, de Kassa mégse legyen magyar Grác. Kassa inkább csak maradjon és legyen a magyar Kassa, ahol nem csak szemlélődnek, hanem élnek, dolgoznak és alkotnak, mint a múltban, évszázadokon át. Nem nyugszunk bele abba, hogy egy alkalmi fordulat nyugdíjba küldje Kassát, dolgozni fogunk, hogy éljen és dolgozhasson, írta Márai 1938. szeptemberének közepén. Ami a célokat illeti, időszerűnek tekinthetjük mindezt ma is. Hölgyeim és uraim, napjainkba visszatérve most arról, hogy feljelentő oldalakat indítottak, idézem, homofób és transzfób tartalmak miatt Magyarországon. Az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló jogszabálya a DSA alapján a háttértársaság megbízható bejelentői státuszt kapott a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól. Ennek értelmében a tech óriásoknak a szexuális irányultságon, vagy nemi identitáson alapuló, általuk gyűlöletbeszédnek ítélt posztokat jelenthetik, amit azoknak késedelem nélkül felül is kell vizsgálniuk. Bár a státusz megszerzése óta eltelt első két hónapban egyetlen releváns bejelentést sem kaptak a magyar felhasználóktól, a jelensd a homofóbiát és a jelensd a transzfóbiát elnevezésű gyűjtő felületein, és a legnagyobb elérést biztosító Metával nem sikerült kapcsolatot kiépíteniük, mégis egy olyan szólásszabadságra veszélyes kultúrát próbálnak importálni, amelyről már több nyugat-európai országban bebizonyosodott, milyen veszélyeket is rejt magában. A háttértársaság olyan jogszabályokba ütköző online megnyilvánulásokat vizsgálhat, amik célja, idézem, valamely társadalmi csoport, esetünkben a szexuális és nemi kisebbségek megalázása, megfélemlítése, vagy a csoport elleni erőszak vagy előítéletes fellépés kiváltása, vagyis a közösség elleni uszítás, vagy az internetes agresszió, írja mindenről a Lakmusz. Bár a tartalmak tényleges törléséről végső soron maguk a platformok döntenek, a háttértársaság új jogköre elvi alapvetést teremt a magyarországi digitális tér ideológiai alapon történő felügyeletére és szűrésére. A gyűlöletbeszéd elleni harcjelszava alatt gyakran a természetes értékrendet képviselő álláspontok a házasságról, a családról és a szexualitásról szóló bibliai meggyőződések is könnyen homofób vagy transzfób bélyeg alá eshetnek. Egyelőre még nem itt tartunk, de hová vezet a hitéleti meggyőződések és a közösségi médiás vélemények hatósági üldözése, mindenre Finnország adja a legintőbb európai példát. Ott P.V. Rezénen volt belügyminisztert és parlamenti képviselőt évekig tartó rendőrségi és bírósági eljárás alá vonták, miután 2019-ben a Twitteren, az X-en egy bibliai idézetet ábrázoló képpel kérdőre vonta egyháza vezetését a Pride támogatása miatt. És bár a finn legfelsőbb bíróság a Biblia verseket tartalmazó X poszt vádja alól végül, 7 év után felmentette, kimondva, hogy a Szentírás idézése nem minősül uszításnak, egy 20 évvel ezelőtt írt egyházi kiadvány miatt bűnösnek mondta ki gyűlöletbeszéd vádjában egy csoport megsértése címén. Az Egyesült Királyság esete pedig azt illusztrálja, miként alakul át lakossági bejelentgetés a szólásszabadságot erodáló online rendőri ellenőrzésé. A brit rendőrség 2014 óta vezet nyilvántartást az úgynevezett nem bűncselekménynek minősülő gyűlölet incidensekről, amelybe olyan törvényes megnyilvánulások kerülnek be, amelyeket az áldozat vagy bárki más faji, vallási, szexuális irányultsági vagy nemi identitáson alapuló ellenszenvként érzékel. A gyakorlat súlyos jogállamisági aggályokat vet fel, mivel a rendőrségi adatbázisban szereplő bejegyzések a hatályos jogszabályok alapján átvilágítások során átadhatók a leendő munkáltatóknak is. A megvádolt személyeknek ráadásul nincs lehetőségük fellebbezésre. A Forbes adatai szerint a brit rendőrség naponta több mint 30 letartóztatást hajt végre, ami évente 12 000 esetet jelent, olyan internetes bejegyzések, újra megosztások vagy karikatúrák miatt, amelyeket a hatóságok sértőnek minősítenek. A kritikusok szerint a rendszer a valódi gyűlöletbeszéd visszaszorításában nem hatékony. Valódi célja és eredménye a kényelmetlen vagy ellentmondásos vélemények elhallgattatása és a szólásszabadság korlátozása. Hölgyeim és uraim, újabb 2 hét múlva ismét jelentkezünk a média világ történéseivel. Addig is a jó Isten óvja önöket, a szerkesztőt, Kövér Tamást hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Hangoló. 1956-ban Bill Haley, amerikai dalszerző, énekes, gitáros, az Egyesült Királyság top 30-as slágerlistáján 5 dallal is szerepelt. A Bill Haley és a Comets nevű formáció egyike volt az első rock'n'roll együtteseknek, akik világhíre tettek szert. A hangolóban Bill Haley legismertebb felvételei következnek.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: to the track. Jack!
1: A hangolóban Bill Haley és a Comets felvételeit hallották. A szerkesztő Szabó Ágnes volt.
2: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket Bixa Levente, Fülöp Csaba technikai munkatárs, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Lázár Csaba bemondó. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját, a technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Miként az egyszerűség, ugye a gyöngétség sem jár együtt mindig a hatalommal. A cirkuszban sokszor láthatunk hatalmas erejű férfiakat, roppant súlyokkal dobálózó erőművészeket, de láthatjuk mellettük az artistákat is, akik golyókat röpítenek a levegőbe, és mindig mindegyiken rajta tartják szemüket, s kezük is készenlétben áll az egyenlő időközökben leeső golyók elkapására. Nem ritka eset, hogy az egyik irigyli vagy megveti a másik képességeit. Az erőművész nem rendelkezve az artista ügyességével, s ez annak izomerejével. Így van ez az erkölcsi rendben is. Hány kiművelt szellemnél hiányzik a mélység? Vannak szellemes gondolataik, ügyes, elmés meglátásaik, amelyeket nem tudnak sem kifejezni, sem egymás mellé tenni. Az értelem erejét viszont néha eltorzítja az ízlés hiánya. Van regényíró, aki kitűnő a jellemalkotásban, a drámai jelenetek elképzelésében, de az érzelmek finom árnyalatainak elemzésében kudarcot vall. Erős, de nehézkes. Van tudós, akit társai igen nagyra becsülnek, mint igazi, élő enciklopédiát, de egyáltalán nincs esztétikai érzéke. A szellem alkotásainak szépsége nem hat rá. Egy ilyen tudós, aki csak tudós volt, megjelent Molière egyik vígjátékának előadásán. Ahelyett, hogy fölvidult és kacagott volna, mint a többiek, erősen figyelt, csupa szem és fül volt, mintha valami fontos kérdés megoldását kereste volna. Végül szomszédjához fordult, s a legnagyobb nyugalommal és komolysággal kérdezte, hogy miért nevetnek. Mielőtt az általános jókedvben és nevetésben részt vett volna, a mi jó emberünk szerette volna, hogy megdönthetetlen érvekkel bizonyítsák, hogy most éppen nevetni kell. Alapos gondolkodó volt, de hiányzott belőle a szellemi kifinomultság. Mi tehát a szellem finomsága? Pascal szerint az a képesség, amellyel egyetlen tekintetre fölfogunk több összetett és bonyolult alapgondolatot, s kiegészítjük egyiket a másikkal. Pascal szembeállítja ezzel a geometriai szellemet, amely néhány meghatározásból és saroktételből a tételek egész sorozatát vezeti le. A szellem finomsága nélkülözhetetlen a diplomatának, a becsűsnek, az erkölcs tanítónak, mindazoknak, akik tanulmányozzák az embereket, vagy foglalkoznak velük. A geometriai szellemre pedig az elméleti tudósoknak és a matematikusoknak van szükségük. Az utóbbi, aszerint, hogy igaz vagy hamis alapelvekből indul ki, nagyon messzire vezet akár az igazságban, akár a tévedésben. Vannak logikus, a végletekig menő, túlzásokban is következetes gondolkodású emberek, akik úgy tűnik szemellenzőt viselnek. Egyenesen haladnak útjukon, s nem tekintenek se jobbra, se balra. Makacsul ragaszkodnak mindenhoz, ami alapelveikből szigorúan következik. Sem az élettapasztalat, sem a legnagyobb gondolkodók tanúbizonysága nem képes szemüket felnyitni, illúziókat eloszlatni. Odáig mennek, hogy az okoskodás száműzte náluk a józan észt. A józan gondolkodással való ilyenfajta visszaélésről Jules Lemaître furcsa és nevetséges példát nyújt. Egyik különben kedves és tanulságos elbeszélésében megemlít egy gyermeket, aki föllelkesülve Jézus ékes szólásán tanácsait szó szerint követi. Úgy hallotta, mintha neki mondta volna: ha tökéletesek akartok lenni, adjátok el, amitek van, és árát adjátok a szegényeknek. Ezeket a szavakat nem felejtette el a kis Hozé. Alig, hogy hazaérkezik, összegyűjti a szomszédos helyek szegényeit, és két kézzel szórja anyja pénzét, aranyát és ékszereit. Hozé nem tudja, hogy az erkölcstan alapigazságai egymásba kapaszkodva kiigazítják egymást. Ha a szelleme kissé hajlékonyabb lett volna, eszébe jutott volna a parancs: ne lopj! És óvakodott volna attól, hogy mások javaiból adjon alamizsnát. Vajon így elhanyagolta volna Jézus tanítását? Éppenséggel nem, de meg kellett volna értenie, ahhoz, hogy ezt gyakorolja, saját tulajdonának kellett volna lennie.

0: a Tátrai vonós 4-es muzsikát. 0 óra 15 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Borsoni Heni.
1: Elment a nyár fehér és fekete napokkal, riadalmas éjszakákkal. Mikor a gyermektől azt kérdezték, mennél-e kollégiumba, felsőbb iskolába? Hát mehetnék. Most már igen, mert olyan idők járnak. S mikor a mesés fordulattal a gyermek álombéli repülései az ébrenlét boldog óráiban is folytatódtak. Mert akármerre szalasztották, néhány futólépés után fölszállt, és a szíve táját bizsergető légsúrogásban röpködött a porba fulladt utcák, terek, szürke tarlók és az örökké zengő nádasok felett. Szeretettel köszöntöm Önöket! 20 évvel ezelőtt hunyt el Sütő András. Tőle hoztam novellát erre az estére. A címe Szárnyas szeptember. Az első mondatokat olvastam az imént. Szárnyas szeptember. Szép alliteráló cím, szép talányos cím. Föltehetjük rögtön a kérdést, mit jelenthet itt a szárnyas jelző? Álombeli repülések, fölszállt, röpködött. A főszereplő gyermek öröme határtalan, és ezt az örömöt, amint halljuk, a madár metaforájával fejezi ki Sütő András. Ez a gyermek régóta álmodhatott már arról, ami most végre valósággá válik. Tanulhat, kollégiumba mehet. Most már igen, mert olyan idők járnak. Az csak a következő bekezdésekből derül ki, mire is utal az idők olyan jelzője, miféle idők járnak tulajdonképpen. A novella első bekezdéseiben rendre visszatérnek a mikorral kezdődő mondatok. A szerző a gondolatritmus stilisztikai alakzatát alkalmazva emlékezik vissza egy korszakra, a mikor időhatározó alatt veszi sorra, lajstromba annak a kornak jellemzőit. Mikor a gyermektől azt kérdezték, mennél-e kollégiumba? Mikor szinte egyik napról a másikra meglódult a világ? Mikor éjféltájt letartóztatták és elvitték a papot? Mikor azok a sötét, emberi árnyak futottak mind a paplak felé? Mikor minden emberi vétség és kihágás egy mondatba sűrűsödött? Így hangoznak a második bekezdés mikorjai. A szöveget a gondolatok e szabályos ismétlődése, az azonos szerkesztésű mondatok sorjázása költőivé teszi. S figyeljük meg, valóban mennyire líraivá válik-e prózai szövegeben a sötét hullámzásban. Az első bekezdéssel ellentétben itt, a másodikban nem jelenik meg a madár metaforája. Itt az éjszaka szárnyas vadászai, a denevérek tűnnek elő, rájuk utal a szétrebbennek ige, mely ugyanúgy a szárnyas asszociációs körbe sorolható. És a bekezdés végén gördül majd az idő. Nem szárnyal, nem repül. Másik metaforikus mezőbe helyezi Sütő András. Hallgassuk csak! Mikor szinte egyik napról a másikra meglódult a világ. És annyi minden történt a faluban, hogy azt már nem lehetett kibeszélni, de jóformán megérteni sem a váratlan támadt lótásfutásban és hangzavarban. E húsvéti bárányvégetésben, mikor ezüst hangú sírásba juhok altja, berbések basszusa elegyedik ritkán. Mikor éjféltájt letartóztatták és elvitték a papot, és valaki, egy titokzatos kéz, megkondította a református templom harangjait. Jég ellen húzta, fellegtelen, csillagos ég alatt. Ez önmagában is kísérteties volt. Mikor azok a sötét, emberi árnyak futottak mind a paplak felé, majd azután egy élesen csattanó puskalövésre szétrebbentek, s némelyek hasra is vágódtak, úgy kúztak elfelé, kerítések védelmébe, némán a porban. Gyalogos denevérek! Mikor minden emberi vétség és kihágás egy mondatba sűrűsödött, és így hangzott. Visszafogta a kereket, amely elindult valahonnan, ment valahová, s augusztusi éjféleken türelmes, avagy türelmetlen, rábeszélő és fenyegető beszédek mutattak feléje. Íme, az idő kereke. A történelem kereke. Meg ne próbáljátok visszafogni. De mindez, mintha nagyon régen történt volna. A szerző ezzel a mondattal eltávolítja időben az olvasótól azt az éjszakát, hogy a hajnal ébredésével újra visszatérhessen a fény, és a denevérek helyett ébredhessenek a madarak. Nagyon szép ez az ellenpontozás, ami végigvonul a szövegen, az éjszaka és a fény, a rossz és a jó ellentétes pólusai közötti folyamatos mozgás, miközben az idő kereke halad megállíthatatlanul, vagy ha úgy tetszik, repül a szárnyas idő. Hallgassuk, hogyan szövődik tovább a mű egészén végighúzódó madár metafora. Ismét a főszereplő, a kollégiumba tanulni induló, szárnyalni, repülni tanuló fiú áll előttünk. Boldog nyári szállongások után, szeptember kellős közepén álomtalan, mély álomból ébredt a gyermek. Fény verte föl, a petróleumlámpa sárgán repdeső világolása. Odakint sötét hajnal volt. Ikertestvére a régi, ijedelmes éjszakáknak. De bent a kicsi házban megnyugtatóan tollászkodott a fény, akár egy pihenő seregélycsapat. A pufók lámpacső félpofája kormos lett az este óta tartó szolgálatban. Táncos pillantással belebámult a gyermek, még tudomásul vette, hogy eljött a leghosszabb repülés napja. Megdörzsölgette bizsergő vállait, és kiugrott egyenest a ház közepébe. Jó reggelt, seregély, mondta az anyja. Szárnyait rebbentve boldogan rikkantott a gyermek. Helye húj, édesám! Maguk le se feküdtek az éjjel? Majd lefekszünk, amikor meghalunk. Atyaságos jó Istenem, ámult a gyermek a virrasztás csodatevésein. Asztalon két frissen sült kenyér, káposztáslepény, apró sütemény, kanapén vasalt ruhanemű, fűtő mellett a fényesre suvickolt bakancs az iskolai bevonuláshoz. Az asszony kék vászoningre porcelángombot vart a lámpa fénykörében. Kendős fejét oldalt hajtotta a világosság iránt. A fél orcája aranyragyogás, a másik fele éjszakos homály. Halljuk, ismét az ellentétek, ezúttal egy emberi arcon, az anya arcán. Aranyragyogás és éjszakos homály. És ennek is, mint mindennek, jelentése van. Előre jelez valamit. Az aranyragyogás az öröm, a tanulás lehetőségeit megkapó gyermek felett. A homály pedig... A novella a következő részben az új idők éjszakájába visz ismét. A gyermek keresztapját, tanítatása mecénását letartóztatták. Egy ember hozza a hírt épp az indulás reggelén. Ahogy belépett a házba, idézem, hozta magával a hajnal sötétségét. Ismét az éjszaka és a fény harca ellentéte dereng a szövegben. És hogy miért tartóztatták le, amiért mindenkit ezekben az új időkben. Hogyan fogadja a hírt a család? Csönd. A Jézus Máriázásból már a pap elhurcolásakor kifogytak volt az emberek. A ma nevezetes puskalövés után torkukra fagyott a jajveszékelés. Mit csinált? Kérdezte csöndesen az asszony. Visszafogta a kereket, mondta az ember. A gyermek keresztapja helyett az apjával indul a városba. Szekér helyett vonattal. Az anyától való búcsúzás leírása az állomáson megindító, és madarakkal teli. A gabona illatú, madárlepte kicsi állomáson az asszony mindkettejüket elsiratta. Integetve és köveken botladozva még futott is a vonat után. Jajgatásával verébrajokat, fehér kalamb csapatot vert föl a rakodón. A városban aztán rosszul ütő, rosszul járó, eltévedt órák között menetelnek az iskola felé apa és fia. Az egyik szabad, szárnyaló madár a jövője felé, a másik szintén kerékkötőnek bélyegezve rabsága, kalickája felé. Mert, mint kiderül, az apa, miután fiát bekíséri az iskolába, ő maga börtönbe vonul. A búcsú, apa és fia búcsójának leírásában földereng az anya is, madár képében. Kettőt szökkent a gyermek, s már ott csüngött az ember nyakában, riadalmas arcát a melléhez szorítva. Akár az anyja, gondolta az ember. És hogy került vajon haza onnan az állomásról? A rengeteg madár felrepült, amikor jajgatni kezdett. De végül úgy tűnt el maga is, mintha velük együtt égbe szállott volna. Hallhattuk, hogy az egész szövegben a középpontban áll a madár és az idő szárnyas metaforája. Nincs ez másképp a zárásban sem. Az apai már börtönben van, az összezavarodott időben. Ezt olvassuk. Az immár láthatatlan toronyóra 12-t ütött, de hogy hányat mutat, s valójában hol tart az idő, nem lehetett tudni. A rab fejében galambok szárnya csattogott. Fejében galambok szárnya csattogott. A feleség és a fiú szárny csattogásai. Ők a madarak, a fiú és az anya. A gyerekek és az asszonyok, hol rebbenők, hol szárnyalók, a hajnal, az új nap, a jövő emberei. A férfiaké a ma, a jelen és a múlt ebben az új időben. Rájuk az éjszaka veszedelmei leselkednek. Rendkívül szép és sokrétegű Sütő András novellája. Szeretettel ajánlom kedves hallgatóink figyelmébe a teljes szöveget. Köszönöm szépen a figyelmüket!
0: Borsodi Henit hallották.

0: Antonio Vivaldi szerzeményét az Il Giardino Armonico játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:30. Hangárium. A szerkesztő Balogh Tibor.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és kedves művész barátomat, Tóth Zoltánt, a Republic zenekar alapítóját, megalapítóját és korábbi gitárosát, remek zeneszerzőjét, aki természetesen így azóta már 2013 óta parád és szenvedélyes szóló pályába kezdett, és nagyon sikeres benne, természetesen, hiszen tehetséges és szorgalmas művész, kiváló zenész, dalszerző, szövegíró, gitáros, énekes, hangszerelő, hangmérnök. Úgyhogy egy csodálatos produkciót választottunk a zenei aláfestésnek, amit már elkezdtünk játszani a beszélgetés előtt, és először is ezt kérdezem most Zolitól, hogy ezt dióhéjban mutassa be szóban is, hiszen ez a zene szerepel a beszélgetésünk után is, a Bolhapiac tündérei Tóth Zoltántól.
1: Hát köszöntök én is mindenkit. Ez nálatok, ez egy ismert produkció már, ugyanis már évek óta játszátok itt a Katolikus Rádióban. Ezt a dupla albumot egy 2015-ben kezdődő kalandom volt. Ez egy nagyon régi vágyam volt, instrumentális felvételeket készíteni. A régi Republicban is minden egyes album, majdnem minden albumon volt egy ilyen kísérleti instrumentális darab. Republic előtt én igazából

0: ebbe az irányba is szerettem volna elmenni. Mielőtt csak aztán a dalos pályát választottam a Republik kapcsán, de ez nekem egy régi szenvedélye. Nem titok, nekem nagy mesterem volt a Mike Oldfield, például a hangszerelést és egy egyébként tekintve.
1: Persze.
0: Mindenkinek kell egy példakép.
1: Nagyszerű. Hát nekem is most hirtelen beugrottam Frank Zappa csodálatos ugye, pályája, igen, ahol ugye hát Shallop and Player gitár című tripla albumos ma is megvan amerikai dobozban LP-n nekem. Ugye amikor azt mondta, hogy na jó van, akkor most már sokan próbálták őt szerencsétlenek gúnyolni, akik nem értettek az önéhez, hogy nem tud gitározni, ott a világ egyik legjobb gitáros, és akkor na azt mondja, jó van, úgyis kedvem lenne egy jó kis hangszeres, és akkor egy háromlemezes gitározást bemutatott, mint te itt ebben a dologban, úgyhogy örülünk, hogy megmutathatjuk. Na hát akkor megyünk egy standard pályára, pár percben, nem lesz túl hosszú, de azért a lényeget szeretném megtudni, mert hogy te harmonikával, citerával, banjoval kezdted, és Beatles hatás a gitározásra, abba hatás a hangszerelésre, Shadows hatás szintén a gitárjátékra, még a Help volt a Beatles alapján szerintem talán az első zenekar is.
0: Hát ezek egy gyerekkori példaképek.
1: Tudom, gyerekként voltam.
0: Elmaradhatatlan példaképek, az ember identifikálódik különböző mesterekkel, és anélkül szerintem nem is lehet zenélni egyébként. Ha egy picit belebújsz valakinek a bőrébe mindig, és szerepet játszol, úgymond, valami mintába. Igen, és ezek után alakul ki valami olyasmi, ami talán önmagadnak nevezhető, illetve mások benyomása szerint és elmondása szerint van egy stílusod, de valójában te jössz valahonnan, és ezt nem lehet megúszni. És van, aki egész élete végéig nem ússza meg, mert annyira belebújik valakinek a bőrébe, hogy benne is marad. Ez egy másik beszélgetést.
1: Igen. Hát, nyilván dicsérendő vagy becsülendő azok a másoló zenekarok, vagy mindegy, most milyen
0: nem csak erről beszélek, hanem mondjuk a pszichológiában identifikációnak hívják. Ja. Ezt valaki úgy tartja, hogy a szociális tanulás egy fokozata, de sokkal többről van szó. Ez valamiféle kimenekülés az embernek önmagából, és annyira belebújik, nevezhetném meditációs formának, és nem tudom minek, hogy elmenekülni magadtól, annyira sikeresen bújik bele valakinek a bőrébe, hogy hajszál pontosan le tudja utánozni, mesterfokon. Uh-huh. És nagyon sok ilyen zenész van, ez nem annyira ismert ez a szakmában.
1: Igen, izgalmas, amit mondasz, ez már látom, hogy külön műsor is
0: igen,
1: lehetne.
0: Igen, ez egy másik
1: majd
0: műsort.
1: Majd visszahívlak. Most minden esetre az a lényeg, hogy azért az az igazi, ha kialakul az egyéni saját út, saját pálya, szívesen, lelkileg és természetesen művészi szempontból is, ugye azért nálad ez megvolt. Az érdekes, ugye most azt tudjuk, hogy nálam ez úgy van, mint ahogy az Eddát is a Slamovicsal szerettem, és addig volt jó. Jó lehet a Lapi Pisti barátom, zseniális gitáros, de ugye ahogy a Republiknál is te a zeneszerzőként, tehát az Omegát is csak addig hallgattam az Éjszakai Országútig bezárólag, amíg a Presser, Adam és Laux trió ott volt, és a gyönyörű zseniális muzsika megszületett, a jó hangszerelés és a jó szövegek. Tehát ezt most nem akarok ebbe belemenni, de egy biztos, te becsülettel és tisztességgel felálltál, és szóló pályára kezdtél, ugye Cipő megboldogulása után 2013-tól, és igazából akkor mennyire volt nehéz a te helyzeted, vagy mennyire volt felszabadult, vagy nyomasztott-e, vagy lelkes szabadsággal léptél tovább, vagy szomorkással. Milyen időszak volt?
0: Az, hogy milyen helyzet alakult ki ebből, és mennyire lett nehéz, vagy könnyű, az akkor nem lehetett ezzel operálni. Egyetlen egy szempont volt csak, hogy cipő nélkül lesz. Uh-huh. Ez nem lehet. És akkor, hogy ebből mi következett, tehát azt az idő megmutatta, tehát nagyon, nagyon nehéz dolgom lett ezek után. Tehát egy ilyen márkanévvel, hogy
1: igen,
0: egy ilyen 23 éven keresztül bevezetett Republik márkanévvel, én pontosan tisztában voltam vele, hogy életem végéig tudnék játszani egyébként. De egyébként használom most is a produkcióimban, de mint entitás nem azonosítom magam természetesen a régi zenekarral.
1: Hát te teljes joggal játszol, hát természetesen.
0: Igen.
1: Mert
0: igen,
1: ugye volt igen. Itt azt mondja, hogy puskázok én is, hogy a Ex-Republic exkluzív trió is
0: igen,
1: volt.
0: Igen, igen, igen. Tehát ezekben belefoglalva ott van a Republic.
1: Ami név, most viszont igen. Élő névvel és aktuálisan.
0: Most ott volt a Republic formáció, ilyesmi. Most ezzel megyünk.
1: Igen,
0: tehát akkor... egyértelműen megkülönböztetve a régi Republiktól, de hát ezt mindenki így gondolja.
1: A művészi pályán kívül, mert több formációt hoztál létre, és sokakkal dolgozol együtt, van-e úgymond olyan stabil, fix tanári, tanítói, vagy más lábad, amin még állsz, ami esetleg biztosítja a nyugodtabb alvást? Hú. Művésztől lehet talán érkezni.
0: Alapvetően mindig zenész voltam, ilyen 17 éves koromtól már lehet mondani, hogy nem szeretem ezt a szót, hogy professzionális módon. Nálam ez azt jelenti, hogy abból élsz, az, hogy professzionális, nem az, hogy mennyire értesz hozzá.
1: Persze, világos, itt a kétértelműen szokták, hogy kétfajta értelemben, ahogy mondod, hogy jobb vagy, attól profi vagy, vagy pedig az, aki hivatásos, igen. Úgymond az a másik szó lehet, igen. És a minőség az nem feltétlenül jelzi azt, hogy most valaki amatőr vagy profi. Jó, hát ez jó hallani, hogy a mai nehéz világban a kulturális környezet szennyezés dühöng évtizedek óta, és valaki, aki tartalmat a tehetségéhez méltó tartalmat produkál, művészi produkciókkal él, annak esetleg nem kell elmennie más dolgozni, olyat, amihez más ért.
0: Hát
1: és
0: nem
1: vegye el a kőművestől a munkáját, hanem csinálhassa azt, amit tehetséget kapott
0: és
1: az
0: hát úrtól. Nem volna baj, ha más se vennél az én munkámat. Mondjuk a mesterséges intelligencia.
1: Ja, de látod.
0: Az meg egy harmadik neked, műsort megér.
1: Neked vannak még témáid, igen. Azt hiszem fel kell kötnöm, ha legközelebb vissza jövünk a más muzsikus bőrébe bújós pszichológiai problémakörrel, meg a mesterséges intelligenciával. Jó is, hogy most nincs több időnk, mert nem ismerek belemenni, nem ismernék, nem vagyok elég felkészült ez ügyben, de annak örülök, hogy te tudsz így tovább a művészi pályáddal érvényesülni. És hát ez a remek muzsika, az instrumentális Tóth Zoltán, ugye akkor felcsendül most, hiszen ahogy ígértük a beszélgetés után, szintén ebből a remek dupla albumról fogunk muzsikálni, úgyhogy köszönöm szépen, és akkor nagy sikert kívánok neked.
0: Köszönöm
1: minden
0: szépen.
1: Produkciódban és felállásodban.
0: Köszönöm
1: visszavárunk. Szépen. Tóth Zoltán. Köszönöm.

0: Márkus Tibor muzsikált.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Megismételjük a házunk táján korábbi adását. A szerkesztő Kövesdi Zsuzsa.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket, vendégem Adél Abdelkarim, vagy Abdelkarim Adél nevében is, aki a mai vendégünk, és az a tervünk, hogy sok jót és szépet tudjunk átadni, a mai világban erre van a legnagyobb szükségünk. Látod, azon gondolkodtam, hogy ugye, hogy is mondjam a nevedet, mert hiszen egyik variáció Egyiptom, ugye? Hogy van ez?
1: Hát igen, Adél, a keresztnévvel szoktak kezdeni, nem csak Egyiptomban, hanem sok helyen a világon, és nekem furcsa volt, hogy itt szólítanak a családi névvel. Hogy Abdelkarim csak Magyarországon szólították engem, mert ez a családi név, de Egyiptomban soha. Lehet, hogy senki nem tudja, hogy Abdelkarim a családi nevem.
0: Igen, tehát egyrészt ugye így van, hogy Adél Abdelkarim ott, kín, Egyiptomban, és itt pedig fordítva Abdelkarim Adél, mert neked két hazád van, a szíved egy, de két fele húz, igaz?
1: Így van, kettő van, egy anya, és egy nagy szeretett feleségem.
0: Igen, én azt gondolom, hogy te választhattál volna sok-sok más hazát is másodiknak, nem olyat biztosan, amelyik súlyos történelemmel rendelkezik, sok problémával, nem is biztosít olyan könnyű életet az embernek, és mégis ide kerültél, és a szívedet ketté osztottad. Hogy volt ez?
1: Hát igen, ez így, ahogy mondta, hogy a szívem választott. Én mindig a szívem után és hadom magamat az égnek, meg a sorsnak. Megtanultam életembe, hogy igyekszik az ember minden megtenni, hogy megfeleljen a világnak, meg az égnek. De láttam, hogy sok minden nem tud az ember tenni. Szüksége van az ég döntésére. És mindig szoktam várni. Ha jön a döntés a tervemre, akkor ez helyes. Ha jön más, akkor ez az enyém. Akkor minden bele. Akkor ott van a sorsom, ott van a boldogságom, ott van mindenem. És a Magyarország így jött. Sok választás közt. Választottam volna bármelyik. Akar Arabország, akar Nyugat, akar más Keletország, de nem tudom, nem én terveztem. Ez ég tervezte, és a szívem választott.
0: És konkrétan hogy kerültél ide?
1: Hát így, hogy én mindig tanulni akartam, hogy mérnök lehessek, és matek tanár lettem, Irakban ezt befejeztem, és nagyon szeretem a matekot, de mindig mérnök akartam. Biamist építeni, vagy bármilyen nagy dolgot. Büszke voltam a barátaimra, akik mérnökök, akik tanulnak. Segítettem nekik, amikor rajzoltak a nagy T vonalzóval. Ez volt az álom, amit én terveztem. De láttam, hogy az égnek volt más szava. És ezt is elfogadtam, és igaza volt az égnek. Megtaláltak az ég nekem, ami nekem való, a boldogság, meg az élet, meg a hely.
0: Ahogy ide kerültél, az is romantikus történet, hiszen megismertél egy társaságban egy bájos fiatal kislányt, így mondhatom, Mártit, és megbeszéltétek a találkozót, azt hiszem, hogy egy metró megállónál egyikötök fönt várt, másikotok lent, és akkor nem jött senki, hát elindulok. És egyik lefele ment, másik fölfele, és ott találkoztatok. Ez is valami sorsszerű.
1: Igen, ez az egész érdekes, ez egész a sors rendezte, de én nem tudtam, mert az elején az ember fiatal játszik, szórakozik, ismerkedik a szép magyar lányokkal, a szőke lányokkal, és valahogy a sok lány közt, a sok minden közt egy helyre kerültem, ahol soha nem voltam, ő is oda került egy barátnőjével, ahol soha nem volt, ő még 17 éves volt.
0: Igen, körülbelül.
1: És néztem, hogy ül, nem beszél senkivel, és valahogy vonzott valami, és oda próbáltam vele táncolni, beszélgetni, mindent, nem adtam föl, mindig én, ahogy szeretek élni, én nagyon szeretek, ha akivel beszélek, vagy aki közel hozzám, boldog legyen. Nekem ez nagyon-nagyon fontos. És ha valaki nem, akkor már érzem, hogy nekem tennem kell valamit. És ez az első lépésem felé, hogy ő boldog legyen, és mosolyog. Amikor már kezdett mosolyogni, már ismerkedtünk, mondtam neki, hogy fázok itt már, nem biztos, hogy maradok, ő is mesélt az életét, és elkísértem őt. Majdnem a világ végére ebbe az időben, mert ahol lakom, Rákosszáni Mihály, ez már világ vége volt 82-ben, és nem voltak buszok, nem voltak semmit, vissza. Oda kísértem őt, és beszéltünk, hogy találkozunk. Jó. Találkoztunk, és majd a története. Én vártam a metró megálló lent, a metrónál, hogy amikor jön a mozgó lépcsőn, akkor találkozok vele. Mert tudtam, hogy ő az ő is vezetéről jön. Én pedig jöttem Fehérvári útról villamossal. Ő fönt várt engem, hogy vár engem a villamos. Egy fél órát vártam, ő is fél órát várt, aztán hát én mondtam, hogy biztos a lány azt mondta, hogy hülye ez az ember, Afrikából mit akar, és ő is mondta, hát biztos azt mondta, hogy hülye ez a lány, aki csak így beszélt velem, szóval mi nem ez volt annyira.
0: Csak igen. Így beszélt velem.
1: És igen. Akkor döntöttem, hogy megyek haza, ő is döntött, hogy megy haza, és ezen a lépcsőn ő ment le, én mentem fel. Ebben a pillanatban jött ez eszembe, az ég és a sors. Mindig kísér engem minden lépésemben. És mondom, hogy a sors még egyszer tette előttem, akkor ez az enyém. Fordultam, és mentem, és találkoztunk, és azóta együtt vagyunk.
0: Így van. Márti elvitt a falujába, és ott egy egészen furcsa történettel indul az egész, mert a te apósod egy baltával jött elő, és azt gondolta, hogy na most felszeletelem én ezt a fiút, aki az én szép, szőke, fiatal kislányomat el akarja rabolni, ezért jött Afrikából ide.
1: Igen, ő így gondolt, és képzeld el, én nem hallgattam rá, mert ha én abba lennék helyette, ugyanezt tenném, hogy féltem nagyon a kislányot. Soha nem hallgattam rá, majdnapig se, mert neki ez a dolga. De hiába mutattam neki a gyűrű, hogy most vettünk gyűrűt, most ez. Nem, akkor se. Látod, hogy így ilyen fekete afrikai ember azt hitte, hogy majom jött a fáról, és elviszi a gyöngelbe kis szőke lánya. Nekem kellett küzdenem, hogy bizonyítsam, hogy én ki vagyok. Ez az igazság, hogy én vagyok a vendég, én vagyok az idegen. Ha az idegen nem bizonyítja, hogy ő ezért jött szeretettel adni és kérni és ölelni, nem bántani, nem rabolni, neki kell bizonyítani. A helyi ember honnan tudja, hogy ki ez az idegen? Lehet, hogy rossz ember, lehet, hogy bármit akar, de nekünk kellett. És egyben nem csak én, hanem ebbe az időben az összes külföldi diák, aki jött tanulni Magyarországon, így gondoltak. És mindenkinek lett magyar felesége, és mindenkinek lett családja. Nem volt ez, ami most történt. Régen nyitott szívvel boldogan voltunk. Amikor találkoztunk az emberekkel, mindenki mosolyogott ránk. Nem volt ilyen, hogy valaki. Aki nem mosolyogott, ennek volt valami oka. Nekünk kellett kikeresni az ok, és megszüntetni, ha rossz.
0: Igen.
1: Bizonyítani kell, hogy mi csak szeretettel jöttünk, és hála Istennek ez sikerült.
0: Ez nagyon sikerül a te egész életedben, és apósod Márti feleségettől tudom, hogy élete végéig nagyon szeretett, és az anyósod pedig mindig sírt, ha elutaztál. Tehát valami olyan elképesztő, gyönyörű családdá nőtt ki ez a kapcsolat, és maradt így, és hát aztán megszületett Abdelkarim Gyuri, a fiatok, aki szőke, fehérbőrű, egészen, hát Mártira hasonlít, és viseli a nevét, és az ő fiai is, és viszik tovább, és remélhetőleg, miután minden a családban indul el, ezt a modellt viszik tovább, ezt a szeretetteli, segítőkész, más világot, mint amiben most él az ember és a világ.
1: Ez így van. Hiányoztam biztos ennek a családnak. Ez a család is hiányzott az életemben, és a sors összehozott bennünket. Nekem feladatom volt a boldogságot hozni a családnak. Eki láttam a Majti szemébe először a szomorúságot, amikor találkoztam vele. És láttam, hogy nekem szükségem van így otthonra. Nem otthon, hogy így lakás. Egy ember, aki szeret. Ez az otthon. Az egyiptomiak ezt mondják, hogy a feleség az otthon.
0: Így van, ilyen szép. A te gyerekkorod milyen volt? Mit hoztál a családból? Ezt onnan hoztad, vagy magad találtad meg ezt az utat?
1: Nem, egy gyerekkoromból hoztam mindent. Én még mindig gyerek vagyok mai napig. Gyerek, aki szeret játszani, aki szeret mosolyogni, aki szeret viccelni, aki nagyon szeret, ha körülötte lévő emberek boldogok, és játszanak, még mosolyognak. Én szeretnék örökké gyerek lenni.
0: Igen. Igen, én azt gondolom, hogy ez sikerült is, mert hiszen egy olyan pályára kerültél a matematikától, a mérnökségtől, azért távolságot nyerve, ahol emberek között vagy, és adni tudsz mindenféle módon, sokféle módon.
1: Ezt tanultam, ezért születtem. Egyiptom a szeretett ország. Az Isten, amikor választotta, hogy ott épül a nagyvilág kultúra, sok tudomány, ami segít az embereknek. Ennek az alapja nem a modern technológia, nem a számítógép, az alapja a szeretet. Akik építették a piramist, csak szeretettel tudtak. Akik építették a nagy tudományt, mint Imhotep, az orvos tudomány atya, vagy bármelyik, szeretetből csinálta. Én jöttem a szeretett országból, és kerestem a szerelem.
0: Itt most egy kis zenét adunk, mert ezt muszáj megzenélnünk.

0: Szabó Ági kolléganőmnek külön köszönöm, hogy ilyen nagyszerű zenét talált nekünk, amiről eszembe jutott, hogy te, Adél, te bárhova kerülsz a világon, és bármit csinálsz, ha zenét hallasz, azonnal mozogni kezdesz, és táncra perdülsz. Ez is a boldogság egyik része.
1: Igen, mert a zene az olyan léleket csikizik. Csikizze a lelkünket, hogy mozogjunk, öljünk a zenének, öljünk az életnek, a madárnak, minden, ami történik, a hang, a magyar nyelv, ez is nagyon vidám, ha az ember így hallja. Ha nem így, akkor szomorú lesz tőle. És ez nem igaz. A magyar nyelv, ez is vidám, mert nagyon szép.
0: Így van, így van. Hogy látod, hogy miben különbözik a két világ, hogy kezdettől fogva, a gyerekkortól kezdve, hogy mi az, ami nagyon-nagyon más, és mi az, ami közös bennünk?
1: Hát ezt mondom, hogy nem találtam idegennek Magyarország. Amikor jöttem, vidékre mentem mindjárt, kirándulások, alandóan mentünk, és ültem, nem tudtam magyarul, de fogadtak engem az emberek, olyan vicceket mondták, amit értettem érdekes módon, mert majdnem ugyanezek az egyiptomi viccek, amit ott ültünk szintén ilyen vidéken, és ültünk, és beszélgettünk, vicceltünk, ugyanezt csináltak a magyarok. Földművelő nép, ugyanaz minden kettő. Adni szeret. A földművelő ez csak adni tud. Ezt tanulta az égtől. Add. És aki ad, az nagyon boldog. Az sokkal többet kapott lelkileg, még pozitív energia, mint aki csak vár, hogy kapjon. Aki kap, az lehet, hogy egyszerűen, bocsánat, akar a benzír, akar bármi, az olyan neki, de ki ad. Ez már maga boldog, hogy tudod, hogy az Isten választotta őt, hogy neki van lehetőség, hogy tudjon adni.
0: Igen, tulajdonképpen igen, a magyaros vendégszeretet az mindig híres volt, és eszembe jutott, hogy történészek kutatták ki, hogy a 18. 17. században is állítólag az volt a szokás, hogy megállították a kocsit, úton ment a kocsi, megállították az ott lakók, és kiszedték onnan az utasokat, és bevitték, és vendégül látták. Egy hétig etették, itatták, teljesen vadidegen embereket, ami őrület, hogyha belegondol az ember.
1: Látta? Ugyanezt történt Egyiptomban.
0: Igen.
1: És ha keresed a neten, lehet, hogy valahol említik ezt a történet, mert nagyon híres a világon. Sarkéjába, az így kelet rész, a sivataghez közel, az így nagy vidéki város. Annyira szerettek adni, hogy volt Ramadán. Ramadán, ez így olyan bűt hónap, hogy egyszer esznek naponta, és hajnalba esznek még egyszer, mielőtt alszanak. De amikor jött a Ramadán idő, hogy evés van, nap lemente, megállítottak a vonatot. És a vonata több ezer emberrel megállítottak, mindenki vitt otthonáról ennivaló, és etették, hívtak az egész vonatot.
0: Elképesztő.
1: Ennivalóra, még innivalóra. És ez annyira híres történet, és nem tudtam, hogy van itt hasonló történet Magyarországon. Láttad, hogy egyforma nép?
0: Fantasztikus, ezt tényleg nem gondoltam, hogy ilyen választ kapok rá. Adél, a te életedet átirányította a Jóisten, a sors, és valaki, aki rábukkant arra, hogy ne a műszaki világot gazdagítsd a te lényeddel, hanem emberek között élj.
1: Igen.
0: És dolgozz. Hogy történt ez?
1: Emberek közt ez az abukám. Indult, de a szakma, ahogy így jött hozzám, nem én választottam, se a feleségem, se a munkám. Minden kettő az égtől kaptam ajándékba. Mert én olyan ember vagyok, aki állandóan mozogni akar, repülni, nem szeretek itt helyen lenni, sehol nem lett volna jó nekem, hanem egy olyan hely, ahol közel vagyok az emberekhez. Adok az embereknek. Minél többet adok, annél többet kapok. annél sokkal többet kapok, és boldog vagyok. És jött ez a sors, hogy elmentem tolmacsolni egy csoportnak, és nem jött az idegenvezető. És vállaltam az idegenvezetés. Hát előjött bennem, hogy mi ez, hogy egyiptomi vagyok, meg nem illik így hadni a magyar delegáció, idegenforgalmi delegáció a múzeum előtt, hogy nincs idegenvezető. De hogy megyek? Megyek. Egy 20-valahány éves fiú azt mondja, akkor is megyek. Akkor is megcsinálom. Nem tudtam, hogy ez a sorstól jött. És bementem velük. Kezdtem figyelni a mester idegenvezetők, különösen a németek, mert nagy egyiptológiai iskola van Németországban, és a német idegenvezetők híresek, hogy sokat tudnak. Messziről figyeltem, amit hallottam félfüllel a kifejezésekből, mert németül nem tudok, és messziről olvastam, hogy a szoborra vagy a tárgyra mi van írva, és előhoztam a történelmi dolgok, amit összerakottak a fejembe. És össze tudtam állítani az előadást, amikor oda kerültem a tárgyhoz. Közben félfül szemmel figyeltem az idegenvezető, hogy merre ment. És utána mentem utána, hogy ne tévedjek a múzeumba. 4 órát tartott a múzeum látogatás a németnek, és én is 4 órán keresztül olyan csodálatos előadást tartottam, amit egy Csizmadi, a vendéglátói belső főiskola hallotta, és nem hitte el, hogy először vagyok ott. És amikor tudta, hogy először vagyok, hát azt mondta, ez neked való. Ő az Isten küldte, hogy szóljon nekem, hogy változtassak szakma, mert ez a sorsom. Onnantól kezdve 88 február eleje óta ott vagyok. Ebben a nagy palottában, ami tele van kincsel. És sok ember körülöttem van.
0: Igen, kicsiben kezdted, még ilyen kis baráti társaságokat összehozva, és akkor egyre-egyre jobban összeállt minden. Márti is részt vett benne, tehát tulajdonképpen egy nagy alkotássá vált az egész, és én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ajándék egy ilyen úton. Egyrészt ez a szeretetteli apaság, amit te képviselsz, hogy mindenütt ott vagy, mindenkinek segítesz, és elmondasz mindent, amit tudsz, mert hol kap az ember olyan információkat, hogy gyerekek, ha a sivatagba mentek, és nincs víz, hát akkor hogy lehet vizet találni? És akkor te mondtad a tevét.
1: Igen. Hát a bedvinok is élnek, még mi is élünk, és mindig az ó Egyiptom. Ebbe hitték, hogy a teremtő mindent ad az embernek, de nem megy le és odaadja kézzel, hanem a teremtéseimmel ból van, a földból, az áradásból, a csillagoktól, az állatoktól, mindent. Többek közt ezt a beduin, aki szegény, a sivatagban él. Neki is joga van élni, meg az Isten ezért teremtette, mely szereti őt, hogy boldog legyen, és éljen boldogan. Ezért adott neki ezt a tehetség, hogy figyeli a tevét. A teve a legtehetséges állat, aki tudja találni, meg tudja találni a vizet. Megszagolja a vizet. A víznek nincs szaga. Ő megszagolja a vizet, akar 20 méter föld alatt.
0: És hogy jelez?
1: Így jelez, hogy leül. Szoktak szomjaztatni a tevét 1 hét vagy 10 nap, akár 2 hét is, ez nem baj, mert van benne a tartalék, és utána hagyják. És mennek utána. Ő szépen lassan megy, szagolgatja a vizet, mert szomjas. És amikor leül, ez a legközelebb víz. Ami egy 5 méter, 10 méter, a legközelebb a földhez. És amikor leül, akkor jön a beduin, és kezd ásni. És mindjárt nem sokára megtalálta a vizet. Az első vödör természetesen a tevének kell adni, mert akkor baj lesz.
0: Jaj, de szép. Ezt nem is tudtam. Igen, megmutatod a régi világot is, azokat a házakat, amiben éltek régen az emberek, tehát nagyon közel hozod az elmúlt világot is, és olyan titkos információkat tud meg az ember, hogy ettől lesz ez olyan felejthetetlen, nem csak az épületek, persze minden fontos, a nevek, a dátumok, a méretek, de hogy mélyére kerüljünk egy világnak, ami kiderül a végén, hogy milyen közel áll hozzánk.
1: Hát igen. A világ, minden van benne, minden rakódik, még a kő se kő. Mindennek van lelke, mindennek van írva a sorsa. Minden, amit az Isten teremtett a földre, mindent összerakódik. Ezért az ember, amikor megy valahova, nem elég, hogy olvassa, mi van írva, de látni fogja, érezni. Ez ő szíve, lelke fog látni az élet ebbe az időbe.
0: Igen, hogy ha kinyitja magát.
1: Ha kinyitja, pontosan, igen. Ha kinyitja, összekapcsolódik, mint ha bekapcsolod a villany.
0: Igen.
1: Akkor
0: igen.
1: Világos lesz, akkor összekapcsolódik a lelke ennek a helynek a lelkével. Sokan nem tudnak, hogy lelke van a templomnak. Van lelke a templomnak. Van lelke mindennek. Szóval nem véletlenül, hogy a templom itt van. Nem véletlenül. Ennek kell, hogy itt legyen. Mert ott van valami, ami kell az embernek. Ott van a kapcsolat, ott van a híd, az ember is az ég közt. Ez kell. És ezt mondhatom, hogy szerencsés vagyok, hogy idegenvezető, mert én vagyok a híd a múlt, a kultúra, a mostani világgal. És próbálok rendes hidet építeni, hogy ne tévedjenek az emberek.
0: A te vállalkozásod, ez a piramidon, ez azt hozza az ember életébe, hogy mindig vissza akar térni. Én tudom, hogy hát nem mindig könnyű az embereknek eljutni ilyen helyekre, de ezt tapasztaltam, hogy hozzád visszajönnek, kapaszkodnak beléd, és újra és újra akarnak menni, és ez mindennél többet jelent, mert hiszen, ha ezt megtanulja valaki, hogy ránéz a másikra, és akkor sugároz belőle valami bizalmat, valami szeretetet, és mindenki nyílik, és ezt olyan nagyon elfelejtettük ma már.
1: Hát sajnos az életmód változott, de az embernek szüksége mindig a boldogságra. A boldogság az jön a szeretettel.
0: Igen, így van. Hát zenéljünk egy kicsit megint.

0: Adil Abdelkarimmal folytatjuk a beszélgetést Egyiptomról és másik hazájáról, Magyarországról. Egyiptom, ugye a piramis, az egész csodálatos világ, Kairó és minden, ami Egyiptommal kapcsolatos, a kultúra, a ős hazája, és ez a világ, ez kitárulkozik, hogyha nyitva vagyunk rá, és olyan más üzeneteket is ad, mint amit csak az építészet látványa nyújt.
1: Igen, ezért van piramis. Mert az egyiptomiek mindig hitték az egy teremtőbe, az édistenbe, és az édisten küldött mindent, hogy szolgálja az ember. Többek közt a nap. Van, akik nevezik Isten, van, aki nevezi félisten, de ez is az Isten teremtette. A nap, amikor jön a földre elé, a nap a legmesszebb az embertől, és a legközelebb az éghez. Ezért gondoltak, hogy utána csak az Isten van. Amikor süt a földre, akkor mint egy piramis. A napsugár, ha egy mérnök rajzolja, akkor így fog jönni egy bontról, és csinál egy piramis a földre.
0: Jé, igen.
1: Hogy az egész föld egy piramisban van, amit az Isten küldi a fénye, küldi a melegi, küld mindent, hogy a föld is tud élni, az állatok, az ember, az egész világ. Benne is van a Bibliában, meg a Tórában, a Dávid oltárában, meg Ichnáton is mondta, meg Dávid előtt, meg minden, hogy a piramis, az egész világ Egyiptomnak egy piramis. És gondolták, hogy a lélek nem hal meg természetesen, csak a test. Ez amit elkísérjük. És nagy ünnepséggel kísérték az egyiptomiak, táncoltak, dovoltak. Ültek neki, hogy befejezte a feladatát. Megdiplomázott a földön rendesen, és ott kapja az ők életkulcs. Ez ma a siker. És felszáll. Itt az igazi élet, ami fog történni ők ki, az égbe. De hogy ne tévedjen a lélek, gondoltak, hogy a napsugárba menjen, akkor oda talál az Isten háza felé. Ezért akartak építeni egy lélekút a földön. És ez maga a piramis. Ha az ember lelke benne van, akkor soha nem téved, és ott is van. De onnan is mindent. Ha építesz egy jó piramist az életednek, megtalálod egy cél rendesen.
0: Ezért is van az talán ez a búcsúzás és ez az örömteli útrabocsátás indokolja talán azt is, hogy általában úgy tudom, hogy a sírokat később nem látogatják. Lezártnak tekintik a halállal ezt a részt.
1: A piramis ez nem sír emlék volt, és ez egy nagy tévedés. Ez lélekút. A bizonyíték, hogy a Keopsz teste nincs ott a piramisban. Sőt, ott nem találtak semmi Keopszról. Vannak későn épültek piramisok, ami alatta van egy sír emlék. De az eredeti, az igazi piramis, amit építették az egyiptomiek, ez nem volt temetkezési hely. De a temetkezési hely, ez nem más, mint lélek helye is. Lélek háza. Mert gondoltak, hogy a test ott van, a lélek állandóan látogatja. És mai napig ez egyiptomiek, ez a különbség a kultúra és a vad élet közt. A kultúra ezt mondja, hogy ők ki él az ember, túlvilágban is él, van új világ, ami ők élete van, és látogatják a sír emlék, mert ott van a lélek, jön időkbe, mint ünnepekbe, valami nagy esemény történik az életünkbe, a lélek lejön, de hova jön le? Ahol van temetve az ő teste. Lehet, hogy a test már kész, nem létezik, de a lélek akkor is jön, mert ez a megjelölt hely, ahonnan fölszállt. És az egyiptomiek majdnemig is építenek a sír emlék, egy szintes ház a sír szoba fölött. És az emberek mennek nem síratni, minden ünnepen készítenek a sütemény, a gyümölcs, a bénz, mindenféle finomságot.
0: És viszik.
1: Az ősi egyiptomiak csináltak, és viszik, és osztogatják a szegény embereknek, hogy boldogok legyenek a lélek nevében. Hogy a lélek, ő ki él velük. Ez első nap mindig Egyiptomba a temetőhöz menni. Nem sietni, hanem találkozni a megboldogult lelkekkel, és ünnepelni velük. Soha nem felejtünk.
0: Különös a te világod.

0: születtem karácsonykor, január 7-e. Az apukám nevezte engem keresztény gyerek a muszlim családban. Sőt, amikor baleset történt velem, az apukám vitt engem a kolostorba, és ott is éltem, még nem gyógyultam. Azt mondta, Jézus hozta, ha akar, hogy maradjon, akkor marad, és odaadta. Kicsi voltam, odaadta az abace kezébe, és akkor így kapcsolatom lett a kolostorral, és az abaca állandóan járt hozzánk, amikor kijöttem a kolostorból, és látogatott bennünket. Meg az abokám nagyon jó ember volt, ismerte az Isten, de a vallás nem nagyon. Azt mondta, minden az Istené. Elég, ha hiszünk az Istenbe. Utána hova mész, ahova akarsz. Ezt mondta nekem, hogy tanuljak tovább, olvassak tovább. És ez változtatta az életemet. Nem szégyeltem bemenni se zsinagogába, se keresztény templomba, se mecsetbe, de egyszer nem tudtam imádkozni majdnapig, csak egyedül. Mindig érzem, hogy ez itt külön kapcsolat, nem tartozik máshoz. Nem tudom, így lettem, de így lettem boldog, és addig még segít az ég, ez életembe, és még ment engem sok mindenbe, és jó döntéseket hoz nekem, érzem, hogy ez így jel az égtől, hogy jó úton vagyok. És mondom, akkor változok, amikor az ég még jelez nekem, hogy Adél, tévedtél, vissza kell jönni, tanulni, és menni a jó útra. Hála Istennek, addig ez nem történt. Utoljára lehet, hogy velem voltál Jordániában, amikor balesetem volt.
1: Igen.
0: Annyi történt, hogy elmentem teljesen, nem tudom, hány perc a világból, csak erre emlékszem, nem emlékszem senkire, csak erre emlékszem, hogy beszéltem az éggel, az Istennel. És mondtam, hogy köszönöm szépen, mert ez volt a belső végrendeletem az ég felé, hogy akkor távozok munka közben, amikor a legboldogabb helyen vagyok, amikor tudok adni. És mondtam, hogy köszönöm szépen, hogy ez lett a vége. De ha mégis van még feladatom, akkor segítsen. És akkor felébredtem.
1: Igen, egy csúnya esés után.
0: Igen, felébredtem, és Márti meg a többiek csodálkoztak. Felébredtem, és akkor kezdtem élni újra. Meddig nem tudom, hány percig, vagy lehet, hogy 10-15 perc, nem voltam sehol. Mindig érzem, hogy velem van ez ég. Mert én szeretem, hogy velem lenni. Ezért mindig segítek, mindig mosolyogok. Mindig próbálok adni. Nem tudok mindent csinálni, de próbálok. Legalább az ember próbál, boldog lesz.
1: Így van. Át tudod adni ezt, hiszen a fiad is ugye ebben a légkörben, ebben a környezetben, atmoszférában nőtt föl, és az unokáid is. Hozzáteszem, hogy az egyik unokádról mesélted, hogy iskolába belépvén hallotta, hogy Adélnak hívják a tanítónénit, és rögtön jelentkezett, hogy hát az én nagypapám is Adél.
0: Igen.
1: Cicó. Velük nagyon különösen erős a kapcsolat, és a remény benne van, hogy folytatnak valamit ebből, ugye?
0: Szerintem én láttam, mióta született Cicó, vagy Bálint, én láttam benne angyal, nem tudom miért. És majdnapig is hiszek, hogy benne van egy angyal. Nem tudom, hogy mi lesz a feladata, mert a teremtő minden embernek ad egy feladat. A boldog ember, ki megtalálja a feladatát, és megteljesíti.
1: Én mindig arra gondoltam, hogyha te már valami miatt nem tudsz útra kelni, hiszen az élet nem mindig engedi az embert szabadon, az egészség mindig kérdőjeles egy idő után, bizonyos kor után, hogy akkor le kellene ülnöd, és egy iskolát nyitni, és a gyerekeket magad köré gyűjteni, a fiatalokat, és átadni ezeket a dolgokat a szakmával együtt, hiszen te történész is vagy, és annyira komplex az, amit te át tudsz adni, hogy ez neked kötelességed lenne.
0: Pontosan. Ez kötelességem is az abokámnak köszönhet. Én matek tanár voltam eredetileg, és most is meg tudok tanítani, de most már régen nem tanítottam, és azt mondtak, hogy jó tanár voltam. És amikor láttam, hogy a tanár kezdeted ilyen kor, amikor maszek órákat szoktak venni a gazdag gyerekek, és volt itt gazdag kerület mellettünk, ahol egy

0: gazdag gyerek, az apja ismerős, azt mondta, hogy tanítsam őt. És amikor az abokám tudott róla, kaptam 5 font, ez semmi, ez most egy tized a dollárnak. Az abokám megállt az ajtóba, nem engedett be engem, azt mondta, te most kell választanod. Vagy az otthon, és a hit, vagy a pénz és a gazdagság. Mondtam neki, hogy. Azt mondta, itt vagyunk a szegény kerületben. Segítettél minden szegény gyereknek? Mondtam neki, mindenkinek nem tud segíteni. Azt mondta, amikor már mindenkinek segítettél, és van időd segíteni a gazdagoknak, akkor lehet. De akkor se fogadod pénzt. Mert az Isten adta a tudás, hogy tovább adod. Nem, hogy kereskedsz rajta. Onnantól kezdve elfogadtam az abokám szava.
1: Igen.
0: És itt Magyarországon is, amikor kérnek előadásra bárhol, soha nem fogadok pénzt, pedig állítják az egyetemeket, állítják egy csekkeket, akkor se fogadom. Mondom, az abokám ezt kitiltotta. Én boldogan jöttem, és örülök, hogy tudtam adni valamit.
1: Hát ez nagyon nagy dolog. Ezt nem könnyű megtanulni a mai világban, ahol minden a pénzről szól már, és a kultúra feledésben merül nagyon sokszor fájó módon. Egyiptomot összemossák sokszor az arab világgal teljes mértékben, és aki nem tájékozódik, az révutakra jut.
0: Sajnos igen. Egyiptom, ez Egyiptom. Ezt mindenki tudja. Egyiptomi kultúra van, Egyiptom mint ország, Egyiptom mint Nílus, Egyiptom mint tudomány. Arab ez a rész, ami félszigeten van, Ázsiában, ahol most Szaúd-Arábia, még ezek a részek. Semmi köze nincs Egyiptomhoz. Hogy az arabok megszálltak Egyiptomot, és kényszerítették az egyiptomi nyelv az arab nyelvre, az nem jelenti, hogy arab. Mit mondom, hogy ne legyen komplikáció a dolog, Szovjet Unió. Mindenki szovjet volt, pedig nem egy nemzet. Az arabok csináltak egy nagy arab birodalom, de nem egy nemzet. Az egyiptomi másképpen beszél, a marokkói másképpen beszél, a spanyol, ami volt ebbe az időben, ez is másképpen beszél. Szóval kár, szomorú, amikor hallom ezt.
1: Adél, hallgassunk egy kis zenét.
0: Igen.

0: vendégünktől, Adél Abdel Karimtól. Feltétlenül meg akarom kérdezni, hogy hogyan áll össze ez a világ, hogy mire kell fölkészülni az embernek, hogyha elindul e felé, a világ felé, mivel tudja fölvértezni magát, szellemileg, fizikailag, hogy van ez?
1: Amit nevezünk arab világ, nem így forma, hanem többféle nemzet, többféle kultúra. Ha kezdünk keletről, akkor mondunk Jordánia, meg vele többi országokban még mindig bizonytalan helyzet, akkor Jordánia, vagy az Emirátus még ez a rész, ez így új rész, majdnem ez egész csinált, mint Skansen. De Jordánia, mi ott van a kultúra, a nabatósok helye, és ez köze van az asszírok, meg a foníciák, meg a kanoániak, ezek mind ott van Jordániában. A kultúra benne van, meg az Egyiptom is, mi nagyon közel. De eredetileg a Beduin része, a nagy része Beduin, ami Szaúd-Arabiához tartozik, és ott alakult egy ilyen ország 1920-ban, amit Jordániának nevezünk, a Jordán folyótól kapta a nevét. Ott nagyon kedvesek, vannak keresztények, vannak muszlimok, kedvesek az emberek, nyugodtan a nők, amit gondoljak az arab világról, hogy nem lehet így öltözni, nyugodtan öltözhetnek a hölgyek, ahogy szeretnek. Ha meleg van, akkor nyugodtan a rövid szoknya jöhet, nyugodtan nyitott. Rendesen kell öltözni, mint Európában van. Az emberek nagyon biztonságos az ország, az emberek nagyon szeretik az idegenek. Az idegenvezetőtől, vagy a sofőrtől lehet látni ezt, hogy ez a rész, a kaja, mert ez is fontos, hogy az ilyen hasmenés, még ilyen dolgok. A hasmenés, csak egyet mondom, bárhova utazik az ember a világra. Csak egyetlen egy mondatom van. Ha mennyit eszik, és ahogy étkezik Magyarországon, ne hirtelen változtasson. Mert ez okoz egy nagy gond. A másik védekezni kell, a kinti baktérium. Mert kinti baktérium nem rossz, de okoz dolgokat, mert nem szoktunk. Ezért ezt szoktam mondani, hogy kell vigyázni a helyi gyógyszer. Vannak helyi gyógyszerek mindenhol, ahol lehet ezzel védekezni.
0: De és nem mindig kell a helyével.
1: És mindig a helyével. Nem kell előre venni, amikor történik valamit, az idegenvezető biztos készül. De nyugodtan lehet menni, ha nincs háború, akkor nagyon biztonságos, és tele van kincsel. A Biblia helye is, a Jordánia, a Jordán folyó, a Nibőhegy, a Mózes útja ott is van, a kultúra, a régi kultúra, ott a Betra, ott a Jaras, ott, szóval csodálatos hely. A másik túloldal, Marokkó. Marokkó ez a berber, a legfejlettebb része, a Marokkó. A Marokkó királyság, ott is szintén, ha az ember utazik, a magyar vagy az európai ember utazik, akkor nyugodtan, akar a hölgyek, akar minden lehet menni. Mecsetekbe nem lehet bemenni, csak engedélye kell, vagy egy bizonyos mecsetekbe lehet menni. Akar Jordánia, akar Marokkó. De nem mindenhol van, mert ez nincs írva a Szent Könyvben, hogy nem lehet mecsetbe menni. Egyiptomban minden mecsetbe tud menni az ember. Hogy nem kell tartózkodni az öltözéshez, csak tisztelni kell az ottani embereknek a hagyománya, a kultúra. A kaja, ez más. A kaja is okozhat gomb más fűszerekkel, más mindennel, ezért kicsit próbálunk barátkozni vele először, mielőtt kezdünk belemenni a tajzsinba vagy a kuszkuszba.
0: De a tajzsin, mondjuk csak el, hogy az micsoda?
1: Tajzsin, ez egy cserébedén, mint a római tál, amit beleteszik a kaját, és falszínen szoktak főzni. Nagyon-nagyon isteni finom. Ez nekik, mint nálunk a bogrács. De ez cserépből van. A Jordánia tele van természet csodáival, az Atlasz-hegységektől kezdve minden, az andalúziai kultúra, a morébítészet ott is lehet.
0: De várjál, most Marokkó?
1: Marokkó,
0: igen, Marokkó. Most Jordániát mondtál,
1: ja, bocsánat, Marokkó.
0: Igen, Marokkó.
1: Aztán ez a kettő szélén, akkor visszamegyünk Egyiptomba. Egyiptom, ezt mindenki ismeri. Aki oda megy, várja, hogy Egyiptom mit ad. Nyitni kell a szíve az embernek, amely Egyiptomba. Csodálatos a kincsek. Mint az egész világ újra kezdett Egyiptomból. Ha nyitja az ember szíve lelke, csodát lát. És csodával visszamegy haza. Természetesen ugyanezt mondom, a legtöbb megy tengerpartra, ott a svéd asztalos, ott a sok kajál, vigyázni kell, és ha kell valami, a védekezés, akkor az ottani gyógyszer. De nagy, nyugodtan öltözhet mindenki, ahogy akar, senki nem bánt, nincs, biztonságos az egész ország.
0: Csak olyan helyekre visz a ti társaságotok is a piramidon, ami teljesen biztonságos, és ez nagyon jó, mert hát a kultúra őshazái ezek, és innen lehet aztán, ha majd rendeződik a térség, aztán később másfele is irányt venni, de útravalónak ez a legfontosabb, hiszen a kultúra, én úgy érzem, hogy ma már annyira mellékessé vált a mi életünkben, és olyan nagyon magyarázni kell, amit sose kellett magyarázni, miért van erre szükség, minek, mondják a, ugye a fiatalok is sokszor, és mi tudjuk, hogy az élet lényegét ott lehet megtanulni.
1: Pontosan. És ez az alap. Egy nagy fellegvár, vagy bármilyen felhőkarcoló épület, ha nincs jó alap, akkor összedől. Nekünk az alap megvan. Ez ott van a kultúrában. Kapaszkodni kell, nem csak Egyiptomban, Magyarországban is. Ahol vagyunk, az alap kell. Ha nem, akkor eltéved az ember. Összedül az ő piramisa.
0: Neked két hazát adott az ég, a Jóisten, és mind a két hazát képviseled, és olyan megrendítő, amikor a magyar történelemről is úgy beszélsz, hogy a mi sorsunk, a mi életünk, és annyira szíved lelket melengető egy ilyen országban, ahol annyit szenvedett a nép, és az egész ország sorsa olyan tragikus is tulajdonképpen, és mégis felemelő, hogy életben maradtunk. Én egy kérdésen gondolkodtam, csak idejövet, hogy hol van az a háromdimenziós nyomtató, amivel téged szaporítani lehetne, hogy ezt az egész szemléletet, ezt a világlátást így át tud adni.
1: Ezt mondom, az abokám mondta nekem, hogy igen, döntsél, hogy boldog leszel. Akkor jó hívó leszel. Aki boldog, ez igazi hívó, mert az Isten ezt akarja.
0: Adél, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Elbúcsúzunk most Adél Abdel Karimtól, a kollégáimmal, Bójás János hangmérnök kollégámmal, és Szabó Ági zenei szerkesztővel, és én nagyon-nagyon remélem, hogy fogunk még találkozni, és erőt adni úgy, ahogy most remélem tettük.
1: Köszönöm szépen, nagy tisztelet volt, hogy hívtak engem ide. Köszönöm szépen.

Kulturális palettánk az akvarell következik, a szerkesztő Tóth János András, a mikrofonnál a műsorvezető Lázár Csaba. Mai műsorunkban ellátogatunk a műcsarnokba, ahol Plakátok és rajzok címmel az idén 80 éves Munkácsy Mihály díjas tervezőgrafikusnak, Árendás Józsefnek nyílt kiállítása. Továbbá ma is lesz kultúrmorzsák rovat, és benne ezúttal is a közeljövő kulturális program kínálatából adunk hírválogatást. Mindezek előtt pedig a már közelgő Assisi Szent Ferenc ünnepre is hangolunk.